0: Vele a borzalmak?
1: Jó, azt nézzük, akkor
0: vagyok, akkor nézzük meg. Meg
1: de nem, ugye... hát ott az jó, első borzalom, ami
0: Kaliforniában. Meg Kaliforniában.
1: De várjál, de a csajjal az történik, hogy ugye egyébként az őt alakító Robin Wright, ő a Kártyavár című film sorozatból ismert számunkra, és akár kapcsolódhatnánk, hát hogy igen, a Sean Kevin Penn-nek Spacey-vel a felesége. Igen, az egy nagyon komoly. Fontos sorozat. De hogy mi van ezzel a lányjal, hogy őt gyerekként nagyon csúnyán molesztálta az édesapja.
0: Igen.
1: És hogy olyan, mintha ez vinné őt félre, és ez az ő egész sorsát megpecsételné.
2: A férfiakhoz való viszonyát mindenképpen megátkozza.
0: Meg a világhoz való viszonyát kompletten.
1: Viszont sokan azt mondják, hogy ha itt kölcsönös szerelemről beszélünk, hát a lány majdnem mindig akkor keresi fel Forrestet, amikor szüksége van valamire.
2: Ehhez képest a lány mondja Forrestnek, hogy Forrest, te nem tudod, mi a szerelem. Ami számomra az egyik legszívenütőbb egyébként mondata igen. volt a filmnek, hiszen Forrest pontosan tudja, hogy mi a szerelem, tűzön vizen át, jóban, rosszban.
0: Csak nem tudja elmondani, mi az.
2: Igen.
1: De Szabi, hogy... mi korábban erről vitatkoztunk, te azt mondtad, hogy a szerelem az két oldalú, nem egy oldalú.
2: De igen, de ebben a filmben végül is két oldalú lesz, tehát ők szeretkeznek, gyermeket nemzenek, hozzám egy feleségül. Igen. Eltemeti, tehát egy közös háztartásban hal meg a hölgy. Az más kérdés, hogy ez hosszú ideig húzódik, amíg végre egymásé lesznek. De egyébként már a legelején ők nagyon komoly barátok lesznek, csak a fiúnak ez több, mint barátság. Ő már túl van a barátságon.
0: Uh-huh. Hát igen, de Jenny még nem. És neki ugye nagyon hosszú az idő, amíg Forresthez eltalál. Mm-hmm. És még kiderül, hogy igazándiból ez a számára az egyetlen férfi a világban, aki számba vehető.
2: A többi férfi az tárgyként kezeli őt, meg pénzt akar tőle, vagy hát belőle meg, kihúzni.
0: Meg nyilván csak a szexualitásnak a megjelentése miatt fontos.
1: De érdekes a szeretet szempontjából, igen, hogy ez milyen jelent? Fajta, igen. Milyen féle szeretettel.
0: Vagy pedig Jenny lehet, hogy csak Forresttel tudott őszinte lenni ebben a világban. Uh-huh. Mert mindenki, aki más, aki őszinte volt, az kihasználta és tönkretette. Lásd, édesapja.
2: Uh-huh. És onnantól kezdve... meg emberként szerette őt, barátként és emberként.
0: Meg még gyerekként.
1: Előjön szimbólumként az elejétől a végéig a madártól. Mit szimbolizál ez? Ugye a lelket? A sorsod?
2: A véletlenek játékát?
1: Volt, aki azt mondta, hogy Jennyt, mert hogy ő kislányként is már repülni szeretett volna, aztán heroinistaként is majdnem repül.
2: Ez jó, de akkor Forrest Gumpot is, mert ő meg le volt kötve azzal a vas cipővel, és aztán ő meg futni szeretett volna, szárnyalni korlátok nélkül. Én demokrataként azért nem nézném olyan jó szemmel ezt a filmet, tehát azért is mondják, hogy ez a negyedik legjobb konzi film, mert oké, okay, hogy kiengesztelődik a két oldal, de azért az értékelviséget, azt a jó döntéseket, leegyszerűsítve mondtam, az Forrest Gump képviseli, és ami a hölgyel történik, azok ilyen szép kísérletek, hogy szabad szerelem, de hát ilyen borzalmakba fordulnak, meg élmények, megélések hábít szerekkel, meg tüntetés a háború ellen, igen. De végül is ő prostituált lesz, mindenkit kihasznál.
1: Lesz,
2: hát táncosnő, szextáncosnő az minimum lesz.
0: Uh-huh. Jó. És aztán mindenféle különböző embereknek a alkalmi barátnője. Uh-huh. De a szabadosságnak egyfajta körkörösségét mutatja be, hogy mindig el lehet rugaszkodni, de sosem fogsz repülni. És ez a szabadosságnak ez a problémája, hogy mindig kell egy talaj, ahonnan el tudsz rugaszkodni, és Jennynek ez a talaj, ez Forrest Gump.
1: Közben gondoltam, lerántom ezt a filmet a valóságba. Ezen tűnődtem, hogy mi lenne a reális sorsa a Forrestnek, de valószínűleg az, hogy nem, egyetemre nem engednék be.
2: Bár még sport
1: de 75-ös IQ-val a sport eredményeivel sem.
2: Feltehetőleg... A Vietnám is...
1: Viszont a hadsereg az azért érdekes, azt olvastam valahol, hogy ott pont akkoriban volt egy olyan program, hogy biztosítsák az alacsonyabb intelligenciájú férfiak számára is a katonai lehetőséget, amennyiben ezt lehetőségnek mondjuk. Tehát az valószínűleg...
0: Ugye sorozták is őket, hogy igazából nem volt ez annyira lehetőség, mint inkább kötelesség. Aha. Tehát, hogy de igen, de szóval valóban egy probléma van ezzel, hogy 84-es IQ alatt nem alkalmas a mai

0: Feltéve, ha... De ma az azért kell valaki segítség, aki jó tanácsokat ad
1: jó,
0: neki.
1: Jó, de van a filmben segítség. A barátja, nem Jenny, hanem a barátja, akit uh-huh. Gary Sinise játszik, az mellette áll, vagy mint a viccben is, a, nem tudom, a, meg tanmesében, hogy a vak, meg a féllábú összedolgozik, és segítik egymást, tehát itt is végül is neki amputálni kell a lábát, de az esze megmarad, és akkor ilyen agyként szolgál ehhez a vállalkozáshoz a barátjának. Összeadják, amiük van.
0: Oké, és akkor legvégül meg a magánélet, tehát a Jennyvel való kapcsolatát azért így kevesen tudják ilyen, megint csak bocs, lelki nyugalommal megélni, tehát ő simán lehet, hogy egy, mint a rövid film a Szerelemben című lengyel Kieslowski alkotásnál, hogy itt súlyos érzelmi kizsákmányolás is lehetett volna a vége ennek, szerencsére nem ez történt. Szóval valószínűleg...
1: Az, tehát amikor lefekszik vele Jenny...
0: És utána a reggelre már nincs ott.
1: És reggelre nincs ott, tehát akkor így kicsit a kihasználás nekünk is ezünkbe jutott, mintha csak gyermeket akart volna csináltatni igen. magának
0: a egyébként miért? Erről beszéljünk.
1: Aki akkor már milliómos, tehát ott is lehet egy érdekkapcsolat.
0: De tényleg miért akarja ezt? Tehát, hogy miért megy oda Jenny, miért fekszik le vele, miért hagyja ott, miért keresi föl újra? Ti hogy láttátok ezt?
1: Újra azért keresi föl, mert éces lesz.
0: Oké.
2: Okay. Meg az is egy probléma, hogy Jenny szeretné, hogyha Forrest mindig vele lenne, de magával Forresttel nem biztos, hogy tud élni. Tehát akkor szüksége van egy kis Forrestre. Talán valamilyen szempontból. De nem tudhatjuk.
0: Volt, akivel megnéztem ezt a filmet, és a végén között egy szegény gyerek. Tehát azért ezt még nem tudom, hogy ő így föl tudja nevelni a kisrácot egyedül.
1: Érdekes, hogy a regényben van új férje Jennynek, és nem lesznek együtt a Forresttel. Ott ez a halálos betegség sincsen, hanem Forrest belátja, hogy van egy gyereke, de nem tudja apaként fölnevelni, és ennyi. A film az jobban tetszik nekem, tehát végül is úgy kezdődik a film, hogy az első iskola napjára megy a félárva kisfia, és a félárva kisfiáról pedig kiderül, hogy teljesen ép az értelme, hála jó Istennek.
0: Van nekem egy workshopom, aminek a témája nem csekélyebb, mint hogy mi az élet értelme, és körülbelül arra jutottam, hogy mi az élet értelme, tehát van egy biológiai értelem, hogy továbbadjam a magomat, hogy vagy magjaimat, aztán mi még az értelme, hogy egyénileg kiteljesedjek, hogy a közösségemet megajándékozzam, és van egy spirituális szint is, és olyan érdekes, hogy ebben a filmben...
1: Van anyagi is, hogy sikeres legyek, pénzt
0: keresek. És Forrest Gump sorsában mind a négy megvan.
1: Igen.
0: Ez ritka szép. Még a spirituális is, az is nagyon megfogott engem. Valamint, ha fölteszem a kérdést ennek kapcsán, nem az, hogy mi az élet értelme, hanem hogy de hogyan érdemes, vagy mi az életünk miértje, ki az a híres bécsi pszichiáter, aki ezzel foglalkozott.
1: Viktor Frankl. És hogy találd meg az életed értelmét, vagy adj neki értelmet.
0: De most itt kérdezem tőletek, hogy mi Forrest Gump életének az értelme, Jenny?
2: Illetve az, hogy Forrest Gump tudatában van-e annak, hogy milyen szerencsés.
0: És akkor gyakorlatilag a túlélés, mint kulcs szó, ezekkel megvalósul, de ennél sokkal több is.
1: Ugye a regény is, és a film is, meg a Forrest Gump elbeszélése is, az túlmegy minden határon. Tehát olyan égtelen, túlnagyolt, persze az a jó mesélő, aki túlnagyítja a dolgait. Én például úgy mesélem, hogy kezet fogtam második János Pál pápával, és ez igaz is, ráadásul. Minden túl habosít, és akkor hát a kis ördög az már a film legelejétől, különösen amikor Elvis Presley táncolni tanítja, vagy John Lennonnak a Imagine című számot ihleti egy tévéinterjúban, akkor hát kezdünk gyanakodni, hogy ül egy értelmi fejlítékos ember egy padon, és egyedül van magányos, senki nem figyel rá, akinek mesél, az is végig a filmben változik, tehát jön a buszunk, és el kell menniük, vagy egyszerűen csak megunják a hülye meséit. Tehát, hogy ebben van egy álomszerűség arról, hogy Amerika mi lehetett volna, vagy mi is lehetne.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, a 90-es évekre elszoktunk attól, hogy amerikai álmot pozitívan mutassa be amerikai film, és ez egy kiválóan jó példa erre.
2: Hát, mert az amerikai álom az tőlünk távol van, a magyar álom pedig mindig csak álom marad.
0: Jó, de hogy mondjuk a 70-es, 80-as években már nem nagyon találkozunk olyan nagy filmmel, ami pozitívan tud erről beszélni. Nekem az egyik tanulságom a filmmel kapcsolatosan, hogyha és ahhoz kapcsolódva, amit Szabi most mondtál, tehát, hogy nem pofán

0: Azon mindenkinek egy buszmegállóban ücsörögve órákon keresztül, akkor sokkal több időt tölthetsz a szeretteiddel.
1: De nem lesz ilyen jó élet.
2: Akkor meg a szeretteidet fáraszthatod ezekkel a történetekkel.
0: Illetve a külvilág nem fogja tudni megtudni, mi történt veled. Egyébként azért elmegyünk egy jó vidéki kocsmába, simán hallhatunk ilyen sztorit, csak szánjuk rá az időt, hogy ezeket a helyi Hári Jánosokat vagy Jóska bácsikat meghallgassuk.
2: Lehet, hogy minden faluban lakik egy Forrest Gump. Meg szerintem ez így is van. És szerintem mindenkiben ott van egy kicsit ez a Forrest Gump. Mindenki átélte ezeket a történeteket, és átfogja. Mindenkinek lesz egy ilyen egyszerű énje, ami egy egyszerű ilyen élettörténet el tud mesélni. Csak mi szeretjük bonyolultabban nézni ezt a világot, és egy kicsit zavarosabban.
0: Akkor fussunk.
1: Az élet egy doboz csokoládé, sosem tudod, mit kapsz legközelebb. Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Mindenek előtt egy érdekességgel, méghozzá hazai tudományos hírrel kezdünk. Gyógyszermentes fájdalom kezelés VR szemüveggel. Ki hallott ilyesmiről? Nos, a One Alapítvány, a Betesda Gyermekkórház közös, virtuális valóságra épülő komplex fájdalomcsillapító programja már a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján és a szombathelyi Vas vármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban is elérhető. A hálózat bővülés egy olyan mélyreható szemléletváltást képvisel, amely a modern gyermekgyógyászatban egyre erőteljesebben érvényesül. A gyógyszeres ellátás mellett a félelem és a szorongás tudatos, intézményesített kezelése is a gyógyítás elválaszthatatlan részévé válik, írja a HVG tudományos rovata. A programhoz csatlakozó kórházak és a One Alapítvány közös sajtótájékoztatón szakemberek számoltak be a program eddigi tapasztalatairól, az érdeklődők pedig a VR eszközök működését is élőben megtekinthették, de hogy egészen pontosan miről van szó, a legtöbb gyermek számára egy vérvétel, injekció vagy akár egy egyszerű vizsgálat nem csupán fizikai kellemetlenséget jelent, az ismeretlen környezet, a várakozás, a korábbi rossz tapasztalatok vagy a beavatkozástól való félelem sokszor legalább akkora terhet jelent, mint maga a fájdalom. A szakemberek szerint ezek az élmények hosszú távon is nyomot hagyhatnak, hozzájárulhatnak az orvosi kezelésektől való szorongáshoz. Viszont a virtuális valóságra épülő fájdalomcsillapító eljárás ma már nemzetközi, elsősorban angolszász területeken széles körben elterjedt, Magyarországon azonban csak nemrég kezdtek el foglalkozni ezzel. No de hogy kell mindezt elképzelni? Képzeljük el azt, hogy egy 10 éves forma gyermektől vért vesznek, de mielőtt megkezdik a vérvételt, tulajdonképpen kap egy úgynevezett VR szemüveget, amellyel úgymond belefeledkezhet mondjuk egy gyönyörű táj felett való repülésbe, miközben a vérvétel észrevétlenül pillanatok alatt megtörténik. A virtuális valóságon alapuló fájdalommenedzsmentről számos tudományos publikáció született. Magyarországon ezt az eljárást elsőként a One Alapítvány programja alkalmazza ilyen komplex formában.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: A következőkben a vízhiánnyal és az azzal kapcsolatos új reménysugárral is foglalkozni fogunk. Egy biztos, évek óta fogyatkoznak a föld alatti vízkészletek. A NASA térképe szerint Magyarország és Európa jelentős része is a rendkívül száraz, úgynevezett vörös kategóriában található. A legsúlyosabban érintett területek egyébként, ha az egész földbolygót nézzük, Európa déli része, Olaszország keleti partvidéke, Spanyolország és Ciprus folyamatosan küzd a nyári aszályokkal és a csökkenő talajvízszinttel. Az Egyesült Államok délnyugati részén a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a kulcsfontosságú víztározók és folyók szintje kritikusan alacsony, ezen kívül pedig Közép- és Dél-Afrika egyes részei a súlyos területek, illetve vízhiányos területek. Itt elsősorban a gazdasági vízhiány dominál, vagyis az infrastruktúra hiánya miatt nem jut a lakosság tiszta ivóvízhez. Hogy honnan lesz vízünk, illetve vízük unokáinknak és dédunokáinknak, nos, ezzel folyamatosan foglalkoznak a kutatók, és egy egészen elképesztően új ötlettel, illetve találmánnyal rukkoltak elő amerikai kutatók, akik egy speciális textíliát készítettek, amely állítólag képes kiszűrni a levegőből a vizet. Ezzel egyébként szintén nagyon sok kutatási terület foglalkozik, hogy a levegőből hogyan lehet a vizet kiszűrni. A mérnökök azon dolgoznak, hogy olyan eszközöket fejlesztenek, amely tehát a levegő nedvesség tartalmát képes megkötni, és abból majd iható minőségű vizet lehet előállítani. tudni. A megoldás életmentő lehet, ám van vele egy nem is kis probléma. Az ilyen készülékek általában nagyok, és valamilyen külső áramforrásról működnek, így nem olyan könnyű őket akárhol használni. A Texasi Egyetem kutatói ezért most egy új megoldással álltak elő, írja a HVG tudományos rovata. Egy speciális textilt alkottak, amelyből kabátot lehet készíteni, ami képes arra, hogy kiszűrje a légkör nedvességét. A textil különlegessége, hogy az összegyűjtött vizet cserélhető tartályokban gyűjti össze, ahelyett, hogy elnyelné azt. Kate Johnston, a tanulmány társszerzője szerint a megoldás nem csak laboratóriumi körülmények között működik, a mobilitásának köszönhetően bárhol bevethető. Az összegyűjtött vizet egy speciális tartályba helyezik, ami hő segítségével készít belőle valóban iható vizet. A fejlesztés a mérnökök szerint napi 400, illetve 900 milliliter víz közötti mennyiség előállítására alkalmas, attól függően, hogy milyen párás a levegő. Ez alapvetően egyébként nem tűnik soknak, legalábbis ha azt nézzük, hogy a napi ajánlott folyadékfogyasztás egy felnőtt ember számára nagyjából 2 liter, függően persze attól, mekkora testsúlyról van szó, ám némi optimalizálással ez sem tűnik elérhetetlen mennyiségnek. A szakemberek szerint, ha a textíliából nem csak kabátot, hanem hátizsákot vagy sátrat is készítenek, gyakorlatilag megoldottá válik az ivóvíz helybeni előállításának a problémája egy teljesen átlagos sátrazás alatt. Jól hangzanak és némi optimizmusra adnak okot az ilyen jellegű friss hírek, miközben folyamatosan arról hallunk, hogy például a mesterséges intelligencia adatközpontjai is milyen mennyiségű vizet használnak fel. Ezzel fogunk hamarosan foglalkozni, ugyanis a Microsoft egy legutóbbi technológiai konferencián bemutatott egy teljesen új eljárást, amely csökkentheti az adatközpontok vízigényét, mivel nagyon sokat foglalkozunk tudományos magazinunkban az adatközpontokkal, vegyük át egy kicsit, hogy egészen pontosan miről is van szó. Az adatközpontok számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó komponensek elhelyezésére és üzemeltetésére kialakított létesítmények. Ezek a komponensek rendszerint magukba foglalják a távközlési rendszereket és a kommunikációs kapcsolatokat is, magát az áramforrást, az adattárolókat, légkondicionáló és tűzvédelmi, valamint biztonsági rendszerük is van. A nagy adatközpontok ipari méretű üzemek, amelyek egy kisváros elektromos fogyasztásával rendelkeznek, és néha jelentős légszennyezést jelentenek a dízelmotorok kipufogó gázával. Szóval az adatközpontokkal foglalkozunk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Újra és újra előkerül az adatközpontoknak az ügye, most már elsősorban környezetvédelmi szempontból. Óriási vízfogyasztást igényelnek ezek a központok, állítják a kritikusok, a szakértők viszont néha mást mondanak. Most például a Microsoft szerint az új mesterséges intelligencia adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást igényel majd, mint mondjuk egy átlagos étterem. Így tulajdonképpen látványos ígérettel próbálja hűteni az AI adatközpontok körüli környezetvédelmi kérdések parázsvitáját a cég, írja a PCV Plus, de a kritikusok szerint nem az új megoldásokkal van a baj, hanem az 500 régivel. Egyébként az, hogy az AI szemetet termel, csak egy probléma. Emellett valóban elképesztő a víz és energia éhsége. A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella, egy idei fejlesztői konferencián beszélt arról, hogy a vállalat új AI adatközpontjai már egészen más logika szerint működnek, mint a korábbi, rengeteg vizet elpárologtató létesítmények. A kulcs a zárt hűtőkör, amelyet az építéskor feltöltenek, majd a rendszer ugyanazt a vizet keringteti tovább, ahelyett, hogy folyamatosan friss vízkészletet használna el. A vezérigazgató azt állítja, hogy az új megoldással egy teljes év alatt nagyjából annyi víz fogy el, mint amennyit egyetlen egy helyi étterem használ el egy év alatt. A szakértők szerint ugyanakkor az AI adatközpontoknak azért óriási a vízigényük, mert a modern GPU klaszterek sokkal sűrűbbek és melegebbek, mint a hagyományos szervertermek, ezért a hűtésük is nehezebb. Viszont úgy tűnik, hogy a Microsoft új rendszere valóban úgy van tervezve, hogy a folyadék hőcserélőkön keresztül vegye át a szerverek által termelt hőt, majd egy hűtőegységen átlehülve visszakerüljön a körforgásba. A Microsoft egyébként ezt a megoldást a Wisconsini AI adatközpontjánál vezette be látványosan, és saját bemutatása alapján ez már nem egyszerűen egy újabb szerverterem, hanem egy kifejezetten AI terhelésre tervezett, nagy sűrűségű infrastruktúra, ahol a hűtés több mint 90%-át, tehát zárt folyadékhűtés adja. A maradék hűtési igényt egyébként elsősorban külső levegővel oldják meg, extra vízre pedig csak a legmelegebb körülmények között lehet szükség. És hogy miért olyan fontos mindez a világ számára? Nos, a ChatGPT 2022-es debütálása óta robbanásszerűen nőtt az adatközpontok száma, a figyelem pedig ezeknek a létesítményeknek a környezeti hatásaira fókuszál. És hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egyesült Államokban az adatközpontok napi 300 ezer és 4 millió gallon víz közötti mennyiséget használhatnak fel a bennük található számítógépek hűtésére. Csak az USA-ban, egyes régiókban az AI központok vízigénye elhasználja a helyi vízellátás 25%-át nyilván. Ennek nem örülnek a helyi lakosok. És hogy miért fogyasztanak sok vizet az adatközpontok? Nos, a vízfelhasználás esetükben többféleképpen történik, de a legjelentősebb a közvetlen vízfogyasztás. A víz helyi forrásokból, például vízkezelő üzemekből érkezik, és hűtőtornyokban kerül felhasználásra, ahol elpárolog, miközben hőt ad át a levegőnek. Az elpárologtatásos hűtési rendszerek egyébként rendkívül hatékonyak és energiatakarékosak. Egy gallon víz elpárologtatása percenként például körülbelül 1,5 megawatt számítógépes teljesítmény hűtésére elegendő, azonban a víz 70-80%-a elpárolog, és kikerül a helyi víz körforgásból. Ez különösen problémás olyan száraz éghajlatú régiókban, ahol a víz hiány már eleve fennáll.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk, mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Újabb oktató írt arról cikket, hogy végzős tanítványai szó szerint nem tudnak olvasni, de állítólag ez a jelek szerint nem sok mindenkit zavar, hiába jelennek meg sorra a problémára figyelmeztető tanulmányok, írja a bitport.hu. A The Chronicle of Higher Education című lapban megjelent cikkben egy irodalom és írásoktató arról számol be, hogy egyetlen tanítványa sem volt képes végigolvasni az általa kiosztott 20 oldalas cikket. Tyler Jack szerint ez még egy évtizeddel korábban sem jelentett volna semmi problémát, a mostani diákok viszont arra panaszkodtak, hogy folyamatosan elvesztették a fonalat, miről is szól valójában a dolgozat. A szerző felidézi, hogy egy 2024-es országos felmérés alapján a 17-18 éves végzősök olvasási pontszámai a legalacsonyabb szinten voltak az 1992 óta végzett értékelések között, sőt, a 12 osztályosok közel harmada az alapszintű minősítést sem érte el, vagyis ezek a diákok egyszerűen nem tudnak általános következtetéseket levonni a szövegben explicit módon bemutatott fogalmak alapján. A Futurism beszámolója ezzel kapcsolatban egy másik felmérést is idéz, amelynek értelmében a negyedik osztályosok alig 30%-a tanult meg folyamatosan olvasni. Jet szerint pedig mára egyértelművé vált, hogy nem a tanárok megérzéseiről van szó, hanem mérhető generációs összeomlásról, ami a folyamatos írás és olvasási képességet illeti. Tyler Jack szerint az oktatás mindenre improvizációval és kimerültséggel reagál a szükséges strukturális átalakítások helyett. A generatív mesterséges intelligencia széles körű elterjedésével a probléma már a felsőfokú tanulmányok során is tapasztalható, az oktatók helyzetét pedig tovább nehezíti az egyetemek együttműködése a tech vállalatokkal a hozzáférés biztosításában, hiszen rájuk hárul a feladat, hogy kitalálják, hogyan kellene kezelniük a mesterséges intelligenciát. Ezek után, mondják a szakértők, az sem véletlen, hogy egyre több kétség támad a mesterséges intelligencia oktatási eszközként való felhasználásával kapcsolatban. A Futurism szerint jellemző, hogy néhány jelentős tanulmány egyikét, ami a ChatGPT tanulási teljesítményre való pozitív hatását igazolta volna, a múlt hónapban egyszerűen visszavonták. Ezzel szemben sorra jelennek meg azok a kutatások, amelyek az AI túlhasználat kapcsolatáról szólnak, a kritikus gondolkodás károsodásával vagy a memória gyengülésével. Egyre több tudós erősíti meg azokat az aggodalmakat, amelyek szerint nem tesz jót az agyműködésnek a generatív algoritmusok általános alkalmazása. A pakisztáni FAST magánkutató egyetem professzora pedig már több mint két évvel ezelőtt arról közölt adatokat, hogy a mesterséges intelligencia chatbotok rossz alkalmazása az oktatásban a kóros halogatás kialakulásához, emlékezetvesztéshez vagy a tanulmányi eredmények romlásához vezet. A friss felmérések azt is megmutatják, hogy a ChatGPT-t esszéírásra használó diákok alacsonyabb agyi aktivitást mutatnak a kreativitásért felelős területeken, mint azok, akik hagyományos kereséssel vagy anélkül próbálják megoldani a feladatokat. A mesterséges intelligencia használók 83%-a ráadásul egyetlen sort sem tud idézni saját újonnan írt esszéjéből. A probléma gyökere egyébként nem a mesterséges intelligencia, és nem is az okos telefon, hanem általában a digitális figyelemelterelés. Miközben a felnőttek is a zavaró online impulzusokra panaszkodnak a munkahelyükön, el lehet képzelni, hogy milyen hatással van ugyanez a 10-18 éves gyerekek tanulására. Nem lehet eleget beszélni mindenről, abba is hagyom, viszont jó tanáccsal is jövök, így a hír végén. Azt szokták mondani, nem a mesterséges intelligencia és a technopesszimizmus a megoldás, hanem az online, illetve digitális tér és az AI használata mellett beszélgetés embertársainkkal és hagyományos könyvek olvasása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: A csökkenő rovarlétszám veszélybe sodorja az életünket. Lehet, hogy hallottunk már erről, de egészen pontosan mit mond a tudomány mai állása ezzel a témával kapcsolatban? Ugyanis most először sikerült bizonyítani a kapcsolatot a biológiai sokféleség csökkenése és az emberi egészség romlása között, írja a National Geographic. A biológiai sokféleség nem valami úri huncutság, amit a sötét zöldek hajszolnak jó dolgukban. Ez egy olyan érték, amelynek használt az emberiség közvetlenül is megérzi, és amint az egy új kutatásból kiderült, a hiányát még annál inkább. A Nature hasábjain közzétettek szerint a sokszínű beporzó közösség anyagi hasznot és egészséges táplálékot biztosít. Ha kevesebb vad beporzó él körülöttünk, akkor az élelmiszerekből szerzett tápanyagok, vitaminok mennyisége, valamint a gazdálkodók bevételei is csökkennek. A kutatást egyébként a Bristoli Egyetem ismertette. A szakemberek Nepálban végeztek felméréseket, 10 kis vidéki faluban, ahol a lakosság kistermelői gazdálkodásból él. Egy éven át mérték 776 fő szociális, gazdasági, egészségi, valamint tápláltsági állapotát, azt, hogy miből szerzik be a napi élelmüket, vagyis mit esznek, és azt is, hogy honnan kerül mindez az asztalukra. A kutatók egy éven át fel tudták mérni az itt élők szegénységét, és azt, hogy jól vagy rosszul tápláltak-e. Ezen felül a vegetációs időszak során a térség rovarain található pollent is vizsgálták, valamint természetesen magukat, a rovarokat. Ezzel a munkával fel tudták térképezni azt, hogy miféle rovarok is járulnak hozzá konkrétan az élelmiszernövények termeléséhez. Az eredmények az elsők a világon, amelyek a vizsgálatok alapján össze tudták kapcsolni a biodiverzitást és az emberi étrendet, azon keresztül pedig az egészségi állapotot. Az eredmények szerint ugyanis a haszon növények beporzását elsöprő többségben vadméhek, főként poszméhek, valamint zengőlegyek végezték. Összességében e két csoport felelt a legnagyobb mértékben az emberek beporzóktól függő élelméért. Ha csak egyetlen rovarfajt vizsgáltak, akkor viszont a helyben élő indiai házi méh félig háziasított, a régióban őshonos faja volt a csúcstartó. Ez a méhfaj egymagában az elfogyasztott A-vitamin 7%-áért, a B9 vitaminnak és a kálciumnak pedig 5-5%-áért volt felelős. A legfontosabb beporzók mind a 10 faluban ugyanazok voltak. A vizsgált falvakban egyébként az emberek élelmének mindössze 18%-át adták a beporzók segítségével termelt növények, azonban ezek adták a mikrotápanyagok igen jelentős részét, például az E-vitamin 78%-át. A nagyfokú szegénység és az alultápláltság már most sajnálatosan nagy arányú volt a vizsgált lakosságban. Jelenleg egyébként a világ lakosságának negyede szenved ezen okból az úgynevezett rejtett éhezéstől, vagyis a minőségi alultápláltságtól. A kutatócsoport tagjai egyetemi és civil szervezeti közreműködéssel már most elkezdték segíteni a gazdálkodókat gyakorlati módszerek ismertetésével. Ezek révén egy közösség tagjai megőrizhetik a biológiai sokféleséget, helyreállíthatják a beporzók sokféleségét és létszámát, így a saját bevételeiket és az egészségüket is. Mepál már egy beporzó barát mezőgazdasági stratégiát is bevezetett a szakemberek segítségével.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a hír, amit még ígértem, a futball világbajnokság tudományos szempontból. Legutóbb körbejártuk a futball VB labdáját, abszolút tudományos szempontból megtudtuk, hogy az idei futball világbajnokságot bizony okos labdával játsszák a futballisták. Egy olyan szenzor van a labda belsejében, amely több száz momentumot képes egyetlen egy másodperc alatt rögzíteni és elemezni. Most egy egészen más témát vettek elő a tudósok, illetve a szakértők a foci VB-t környezetvédelmi szempontból vették korcső alá, és megállapították, hogy bizony ez lesz a legszennyezőbb futballvilágbajnokság, amit valaha is megrendeztek. Várhatóan több mint kétszerese lesz az úgynevezett éghajlati lábnyoma, mint a legutóbbi katari VB-jé. Ezt a Reuters Greenlee elnevezésű széndioxid kibocsátási platform becslésére hivatkozva állítják. Nem nehéz elképzelni egyébként a negatív rekordot, miután a résztvevő csapatok és a lejátszott mérkőzések száma is rekordot dönt. 48 csapat vesz részt az idei VB-n, és 104 meccs lesz. Továbbá a torna hossza is rekordhosszúságú, 40 napon át tart majd, az alatt ugye utaznak a sportolók, a szakmai stábok, a szurkolók helyszínről helyszínre, illetve a csapatok is folyamatosan mozognak, a szállásról az edzőközpontba, onnan a meccs helyszínre és vissza. Ráadásul nem kis utakról van szó, míg legutóbb Katár nagyjából két magyar megyényi területen 11.581 négyzetkilométerrel rendezett VB-t, most Mexikó a legkisebb területű, 1,5 1,9 millió négyzetkilométerrel, a három rendező ország együtt pedig közel 22 millió négyzetkilométernyi területen rendezi a VB-t. Ezek már azok a számok, amelyekkel ugye a szakértők arra hivatkoznak, hogy bizony ez a futballvilágbajnokság nem fenntartható és a legszennyezőbb, ami valaha volt. A legfőbb káros tényező az utazás, a mérkőzéseket 16 városban rendezik meg, a kanadai Vancouvertől az Egyesült Államok beli Bostonon át Mexikó városig. A várható kibocsátás mintegy 87%-át a szurkolók és a csapatok helyszínek közötti utazása fogja okozni. Miután a VB-n 16 európai válogatott szerepel majd, a legnépesebb és legtehetősebb szurkolótáborok egyik kontinensről repülnek majd át a másikra, kiváló példa Anglia, mint a legtöbbet utazó csapat a favoritok közül, összesen 2770 kilométert utaznak majd Dallas, Boston és New Jersey között csak a csoportmeccseken a szurkolók, és ebben még nincs benne az oda-vissza út Európából, valamint a továbbjutás esetén játszott meccsek. De nem az utazás az egyetlen szennyező tényező, állítják a szakértők. Változnak a rajongói szokások is, ami rendesen aláaknázza a modern sport digitális ökoszisztémáját. Az élő közvetítések, a streaming, az adatfolyamok és a fogadási platformok energiaigénye egyaránt hatalmas. Adatközpontok, szerverparkok, műholdak segítik az eseményt, ezen kívül a szurkolók több milliárd eszközt használnak majd az események közvetítésére. A kumulatív hatás óriási, különösen a több képernyős nézés korában. Úgyhogy ezek a legfőbb adatok az ügy kapcsán, de egyébként az ENSZ 2021-es COP26 elnevezésű klímacsúcsán a FIFA ígéretet tett arra, hogy 2030-ra a felére csökkenti majd a szén-dioxid kibocsátását, úgyhogy kíváncsian várják a szakértők, hogy milyen világbajnokságokat szerveznek majd a jövőben. Én viszont az adatok ellenére azt mondom, hogy mindenki élvezze egyelőre a mostanit. Jó szurkolást és további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Magazinunk végére értünk, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. 10. rész. Jeruzsálem pusztulása. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és természetesen benneteket is. Az a leckénk címe, hogy Jeruzsálem pusztulása. Egy ilyen leckénél mindig azt szoktuk mondani, hogy történelmi szükségszerűség, mert Babilon ilyen kegyetlen volt, stb. De úgy gondolom, hogy ha Jeremiás könyvét egy kicsit tüzetesebben tanulmányozzuk, akkor ez nem egy sorscsapásszerű esemény volt. Nabukodonozor, vagy Nabukadnezár háromszor foglalt el Jeruzsálemet. Először akkor, amikor Dánieléket elvitték, 606, ez azt akarta, hogy legyen egy Babilonhoz hű uralkodó osztály, tehát elvitték iskolába, a korabeli Harvardra, hogy így mondjam, hogy megtanítsák őket. De a nép továbbra is Egyiptommal akart szövetkezni, jó lehet Ézsaiás már korábban elmondta, hogy ez olyan, mintha egy nátszára támaszkodnának, átfúrja a tenyerüket, és nem lesz semmi. Utána jött még egy elfoglalás, amikor Ezékieléket vitték számüzetésbe, és még mindig nem tanult a nép. És Babilon harmadszor csak azért foglalt el Jeruzsálemet, mert ez az állandó lázongás, állandó szembefordulás a prófétával, Jeremiással, ugye Jeremiás sorsáról tanultunk a múlt héten, ez végső soron oda vitte, hogy egy tüske volt a babiloni birodalom oldalába Jeruzsálem, és ezért következett be a pusztulás. Az ok? Isten prófétájára nem hallgatott a nép. Ilyen egyszerű. Ezt fogjuk tanulni. Rögtön az aranyszöveget, alapszöveget kérem, hogy olvassátok. Először is Tóth Erzsikét kérem szépen, hogy olvass ezt a szöveget.
3: És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.
2: Köszönöm szépen, Imre, parancsolj.
4: Ez a nagyon híres Jeremiási levél, amely talán túl is mutat azon a koron, amelyben íródott, hiszen nem gyűlöletre úszít, nem azt mondja, hogy viseljétek el fogcsikorgatva az Isten ítéleteit, hanem azt mondja, hogy igyekezzetek annak a városnak a salómján, a békességén. Mert annak a városnak a salómjától függ a ti egyéni békességetek. És azt gondolom, hogy ez egy olyan hallatlan bölcs üzenet, amely Jeremiás bölcsességén is túlhalad, ez az Istentől jövő üzenet, amely azt mondja, hogy lássátok meg, hogy Isten ezeket a büntetéseket a ti érdeketekben, a ti jövőtök érdekében adja, és tanuljátok meg Isten büntetését evangéliumként elfogadni, hogy a jövőtöket meg tudjátok alapozni. Van visszaút, nem a vége, nem a teljes pusztulás, van visszaút, mert 70 év múlva visszatér Izrael a saját földjére.
2: Igen, Imre nem véletlenül mondta a héber salom szót, tudnék az több, mint hogy békén hagyni a másikat. Itt is a pozitív békességről van szó, kifejtő, hogy a város jólétén munkálkodni kell, tehát az igazi békesség az mindig valamit tenni a másikért, valamit tenni a közért. Marika, parancsolj!
5: És itt a szövegben azt olvassuk, hogy fogságra küldöttelek titeket. Tehát ez nem Babilon nak az erőssége miatt történt a zsidó néppel ez a fogság, hanem az Úr akarata érvényesült. Tehát Babilont eszközként használta fel az Úr, és továbbra is ugye a fogságra vonatkozóan azt mondja, hogy ugye ha a babiloni fogságban azon a helyen, ahova kerültek, munkálkodnak, annak a területnek a jólétért, akkor megáldatnak. Tehát nem büntetni akarta Babilont, hanem eszközként fölhasználta, hogy népe ébredjen rá a bűnére.
2: Köszönöm szépen. Laci, parancsolj.
6: Az egyik kérdésem az lenne, hogy mit jelent Jeruzsálem pusztulása? Mert én azt gondolom, hogy innentől kezdve soha nem épült fel úgy, ahogy volt. Tehát lehetséges azt mondani, hogy igen, egy korszak lezárólott, és ugyan visszajön majd a nép, de ez a város, meg ez a templom már nem lesz olyan hangulatú, nem lesz olyan szent, mint korábban is volt. Nem tudom, hogy jól értelmezzem. A másik pedig azt szeretném, hogy az alapigére hívni a figyelmet, hogy azért jó egy ilyen alapige, mert a pusztulásról beszélünk, de mégis előre gondolkodhatja az embereket az Úr, és azt mondja, hogy igen, ha már bekövetkezett a pusztulás, akkor most már ne azzal foglalkozzatok, majd később erről beszélünk, ezért van az alapigében, hogy nem a pusztulásról szól, hanem hogyha majd elmentek fogságba, akkor elmondja az Úr, hogy mit csináljatok, és hogy éljétek át azt a 70 évet.
4: Csak egy nagyon gyors reakció. Valóban Lászlónak igaza van abban, hogy egy korszak zárult le, idáig ugyanis Jeruzsálemet nem vették be, idáig Jeruzsálem nem pusztult el, mert az izraeliták úgy hitték, hogy ez Isten lábának zsámolya, ez a tökéletesség, és amíg Isten itt van, addig ez nem következhet be, csak azt nem vették észre, amikor Isten eltávozott. Valóban, innentől visszajönnek, fölépítik Jeruzsálemet, nagy fallal, erősített kőfalakkal, és azt mondták, hogy erősítsük meg, hogy nehogy még egyszer elfoglalják Jeruzsálemet. Már nem tudnak úgy hinni, mint előtte hittek, már inkább a falak erejében, mint a szívük hűségében bíznak.
2: És mégis az lesz,
6: amit a víz üzen után.
4: Igen.
2: Mégis az lesz, hogy a második ház dicsősége, mondja a proféta, nagyobb lesz, mint az elsője. Tudnélik, sose a jelkép számít, sose a külső emberi számít, hanem mindig a tartalom számít. És a második templom épp úgy Jézusra mutatott, és Jézus a második templom idején jött el, és a második ház dicsősége ezért nagyobb lett. Nézzük.
6: Azt mondja, nem, hogy a lebontás után 3 nap fölépítem, és akkor áll vissza a dicsősége majd, igen.
2: Így van, de a Heródesi templom, most a már a templomnál vagyunk, a Heródesi templom az építészetileg csodálatosabb volt, mint a Salamoni templom. Sokkal nagyobb volt, sokkal, hogy így mondjam, reprezentatívabb volt, mondanánk. Csak éppen a templomnak a tartalmával volt a baj, de hát ez nem a leckénknek a tartalma, menjünk egy kicsit tovább. Nézzük meg az összefoglalását ennek a bevezetőnek, és arra kérlek, Erzsike, hogy olvasd.
7: Isten Babilont használta eszközül, hogy kitöltse haragját a megáltalkodott Júdán. Júda királyai Babilon hűbéresei lettek, és Isten ellen lázadtak. Nabukodonozor hadai elfoglalták Jeruzsálemet, majd 10 000-eket vittek fogságba, és az ország elpusztult.
2: Ebben a leckében tulajdonképpen nem is a templomról, meg a város sorsáról van szó, hanem arról a lelkületről, ami a várost és a templomot ilyen sorsra juttatta. Éppen ezért, ha most a vasárnapi leckénkhez hajtunk, akkor éppen erről fogunk tanulni. Az a címe, hogy könyhullatás Tammúzért. Tammúz egy pogányisten volt, egy termékenységisten volt, a természet körforgását, az ősszel meghaló, tavasszal föltámadó természetet jelezte a Tammúz kultusz, de nézzük meg először, Ezékiel proféta, aki már fogságban van, fogságból, egész pontosan tudjuk a dátumot is, hogy 591. augusztus-szeptemberében, ez az Elul hónapnak a 9. napján kapja ezt a látomást, ez augusztus-szeptemberben van, nem tudom, most ki kellene számolni, hogy mikor napra meg lehetne mondani, hogy mikor van ez a látomás. És ebből egy részletet olvassunk csak, és Magdikát kérem, hogy olvassa ezt a részletet.
8: És mondanékem, embernek fia, emeld föl csak szemeidet észak felé. Fölemelém azért szemeimet észak felé, és imé északra az oltár kapujától állvala a bosszúság ama bálványa a bejáratnál. És mondanékem, embernek fia, látod-e mit cselekesznek? A nagy utálatosságokat, melyeket Izrael háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szent helyemtől, de még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni. És mondanékem, láttad-e embernek fia, Izrael házának vénei, mit cselekszenek a sötétben? Kiki az ő képes házában? Mert azt mondják, nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet.
2: Köszönöm szépen. Emögött az van, hogy Ezékiel, aki fogság van és próbálja tartani az Istenbe vetett hitet a fogságba jutott embereken, ez ugye színe virága volt, a iparosok, a gazdagabb, előkelőbb emberek, akiket először fogságba vittek, a lelki hátterét próbálja ezeknek az embereknek megtenni, és egy látomással mutatja meg, hogy Jeruzsálemben mi is történik tulajdonképpen. Isten házában vagyunk, tehát a templomban, és kiderül, hogy a templomban bálványkultuszok folynak. Ezek a bálványkultuszok hamar Ámon idejében elkezdődött, Manas idejében megsokszorozódott, tanultunk róla, és itt képesházról is van szó, tehát képeket, sőt később aztán mondja, hogy még különböző csúszomászó állatok tisztelete is bejött a templomba, sőt utána a napnak áldozott kocsik és lovak is bejöttek a templomba, amik mind-mind elrontották azt az istentiszteletet, a pogánsággal összekeverték azt az istentiszteletet, ami tulajdonképpen az Istené volt. Edith, parancsolj!
9: Igen, sokszor visszatértünk már arra a gondolatra, hogy ez most vajon történelem, ami számunkra, vagy profétikus jelentése van. És amikor mi erről beszélgettünk, felvetődött az is, hogy a mi életünkben milyen bálványaink vannak a mai napjainkban, a mi hívő életünkben, és arra jutottunk, hogy minden, ami elválaszt Istentől, és ami függőségbe tartja a mi életünket, azok a mi bálványaink a mi életünkben. Tehát ezek lehet személyek, lehetnek olyan rögesz, még téves gondolatok, amelyekhez ragaszkodunk, és ami akaratunkat fejezik ki, ezek a mi hívő életünk mai bálványai.
2: Marian?
10: Visszatérnék még egy gondolat erejéig a 8. fejezetben, Ezékiel 8. fejezetéhez. Ebben a fejezetben bosszúságról, bosszantásról, ingerlésről, erőszakról olvashatunk, és én megszámoltam, nem tudom, hogy számoltátok-e ti is, egészen pontosan 7-szer olvashatunk arról, hogy utálatosság és az Úrnak az ingerlése, és ebből a 4 alkalommal a nagy jelzővel illeti az utálatosságot, ez azért már valamit jelent. Tehát annyira nagyon-nagyon megerősítés céljából írja szerintem, hogy egyszerűen már az Úrnak az ingerlését már nem nagyon lehet talán fokozni. A 70 vérről azt tudjuk egyébként, hogy a kiválasztásuk Mózes idejében történt, és ugye lelki vezetőknek kellett volna tulajdonképpen ezeknek a véneknek lenni. Ehhez képest ugye azt olvashatjuk az írás, a Szentírásba, hogy tömjéneznek a bálványistenek előtt, és igaziból olyan undokságokat cselekesznek, ami tényleg még a pogányoknak is akár dicséretükre vált volna most apostrofálva. És van itt még valami, ami nekem megragadta a figyelmem, hogy a tornác és az oltár között lévő 25 férfi napot imádott. Az egyik kis prófétánknál, ha jól emlékszem, Joelnél olvashatunk ilyet, hogy azt írja a Joel proféta, hogy a tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái, és mondják, légy kegyelmes Úram a te népedhez. Tehát az oltár és a tornác között a papoknak tulajdonképpen az Isten irgalmáért, kegyelméért kellett, hogy könyörögjenek, fohászkodjanak. És Ellen White-nak csak egy gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni a Proféták és Királyok című könyvéből. A papok fejedelmei és a nép mindnyájan szaporították a bűnt, a pogányok minden undoksága szerint, és megfertőztették az úrházát, amelyet megszentelt Jeruzsálemben.
2: Laci, és utána Gyula, majd utána kérem az összefoglalót felolvasni.
6: Itt két olyan dolog van, amire a kereszténység is azt mondja, hogy el se tudjuk képzelni, hogy ez hogy történik. Ugye Isten azt mondta, csak a 10 parancsolatot nézzük, hogy ne legyenek idegen isteneitek, ne csináljatok se szobrot senkiről, még Istenről se, másról se. Ez az egyik. A másik, hogy utána, amikor fölépítették a templomot, akkor pontosan az Úr maga határozta meg, hogy mi legyen benne. És már azt mondta, hogy más nem lehet. Na most, hogy eljutni egy odáig, hogy nem csak az Istenünket cseréljük le, hanem még formailag is, ami egyértelmű szabály volt, hogy a templomba nem lehet bevinni semmi más dolgot, ezt is megszegik. Ezért gondoljuk át mi is, és minden gyülekezet gondolja át, hogy bármi, amit beviszünk a gyülekezetbe, nagyon mindig meg kell gondolni, hogy az odavaló, vagy nem odavaló. Bármit beviszünk, meg kell gondolni, hogy odavaló, vagy nem odavaló. Mindig meg kell beszélni nyilván a közösségekbe, de eljutott Izrael egy olyan szintre, ahol ők ennek a problémáját már nem is értették, hogy most mi ezzel a probléma. Tehát olyan szintre eljutottak.
2: Igen, köszönöm, Gyula.
11: Én még egy annyit szeretnék hozzátenni, hogy Isten meg szembesíti az ítélet okával, hogy emiatt lesz elítélve Izrael. Itt teljes ítélet sorozat, hogy szembesíti Jeremiást is, menj a templomba és nézd végig, hogy mit csinált az én népem. Tehát igaz az igei gondolat, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid, mert Isten mindig és mindig a történelemben és Ószövetségben, tehát végig az ítélet az mindig igaz és igazságos volt, és az is lesz a végidőben is.
2: Igen, köszönöm, Laci, az összefoglalót olvas, és megyünk tovább.
12: A bálványimádás tetőpontján a papság vezetői és a nép is tisztátalanná tették az úrházát, a jeruzsálemi templomot. Ugyanakkor hazugságaikkal tovább gyalázták Istent.
2: Köszönöm szépen. Tovább megyünk, és Sedékiás királyról, aki ezért felelős, mert ő a nép vezetője, fogunk tanulni a hétfői szakaszban. Először Sedékiás hitetlenségével, hűtlenségével foglalkozunk, és ezért Ezékiel proféta könyve 17. fejezetéből a 15. és 18. verset kérem, hogy olvassuk el először, és arra kérem Tokics Marikát, hogy olvassa.
13: Mégis föllázadt ellene. Elküldte követeit Egyiptomba, hogy az lovakat és sok hadi népet adjon neki. De jó vége lesz-e ennek? Megmenekülhet-e, aki ilyet csinál? Megszegte a szövetséget? Megmenekülhet-e? Nem fog megmenekülni, mert semmi bevette a hűségesküt, és megszegte a szövetséget. Bár kezet adott rá, mégis elkövette ezt.
2: Cidkiáhu, vagyis Sedékiás, mind a két név jó. Ugye megszegte azt a hűséget, őt ugye Nabukodonozor tette uralkodóvá, megszegte a földi szövetséget, de megszegte az isteni szövetséget is, mert a prófétára nem hallgatott. Imre, parancsolj!
4: És kire hallgatott? Egyiptomra. Cidkiáhu egy ilyen egyiptomániában volt, ez már majdnem, hogy betegességék ment el. Ő úgy gondolta, hogy ő a kis fáraó Júdában, úgy öltözött, ahogy az egyiptomi fáraó, úgy viselkedett, olyan trónt szerkesztett magának. Szóval megtalálta a példaképét az egyiptomi fáraóban, és úgy gondolta, hogy az egyiptomi fáraó majd meg fogja őt segíteni. Nem segítette meg Egyiptom, és ő lehet, hogy szíve mélyén az utolsó pillanatokban inkább az Istenhez fordult volna, de az országnak a vezetői, a hatalmasok, a nagyok, a körbezárt város vezetősége egyszerűen még a királyt is foglyul ejtették. Még a királynak sem volt szabadsága. A király maga módján szívesen megtette volna a behódolást Nabukodonozor előtt, de nem tette, mert a háborús pártiak arra kényszerítették, hogy háború legyen.
2: Edith, parancsolj!
9: Igen, és én úgy olvastam a történetben, én úgy érzékeltem, hogy ő azért figyelt Jeremiás szavára. Tehát ő azért egy kicsit ottan bizonytalankodott nagyon sokszor. De a lényegét én viszont ebben még tovább menve abban látom, hogy megint itt nem Sedékiásról van szerintem szó, hanem az ő döntése a nép sorsára volt döntő befolyással, illetve azt határozta meg. Tehát ő még akármit is gondolt, és az úr akárhogy is fogadta, ami az ő lelkében van, és amin a cselekedetei és az ő következményei voltak, itt a nép sorsát döntötte el az ő döntésképtelensége.
2: Köszönöm szépen. Most ehhez olvassuk el azt, amit, ahogyan Jeremiásnak a proféciáját fogadja Sedékiás, vagy Szidkiáhu, ugyanaz csak egyik héberesen, a másik pedig latinosan van mondva, és kérem szépen Csepec Erzsikét, hogy olvass el Jeremiás 38. fejezet 4., 5. és 6. versét.
14: Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak. Meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat, és az egész népet azzal, hogy ilyenek

0: Sedékiás vagy Citkiáhu. Hűséges egyik oldalon, hűséges akar lenni Nabukodonozorhoz, hűtlen a prófétához, aki erre a hűségre figyelmezteti, inkább hűséges lesz, idézőjelben mondom, a néphez. Nép lényegében az orránál fogva tudja vezetni, így tudom mondani, és ezért Jeremiást, a prófétát akarják mindenáron eltávolítani. Ne szóljon az Isten igéje, mert az Isten igéje kellemetlen. Ez nagyon sokszor van így. Marika, parancsolj!
1: Eszembe jutott, hogy valójában ki segít a népen az, aki a hamiság édes bódulatába viszi a népet, és végül is ebbe belehal, vagyis fogságba kerül, vagy pedig az igazságot mondja valaki, és ez néha fáj, és sebet is okoz, de végül is, aki ezt tartja igazságosnak, annak az életet is megígéri az Úr. Sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy ki az igazi ellenség, az, aki bennünket vádol, vagy észreveszi a hibát, a bűnt, és ezáltal a mi érdekünkben szól, hogy javítsuk ki azt, ami elromlott, vagy pedig a másik oldal, ami elaltat, takarja előlünk azt, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha nem tartjuk be az Úr törvényét, és nem tehetjük meg, hogy nem mondunk valamelyik oldalra igent.
0: Köszönöm szépen. Marian akar röviden valamit, és utána tovább kell mennünk.
2: Nagyon szépen írja Ellen White a Proféták és Királyokban, hogy Jeremiás könnyek között kérelte Sedékiást, hogy hagyjon fel azzal a elgondolásával, amit a tanácsadói adtak neki, mert az életébe és a javaiba kerülhet. És azt írja még, hogy a király rossz irányba indult el, és úgy döntött, hogy azoknak a hamis profétáknak a tanácsát fogja követni, akiket egyébként megvetett és utált. Nagyon érdekes ez is különben. És azt mondja, és Editke az előbb ezt már mondta, és csak megerősíteném, hogy jó lehet, meg volt győződve Jeremiás tanácsának értékéről, de nem volt erkölcsi ereje engedelmeskedni. És azt olvashatjuk még, hogy a gyengesége bűn volt, amelyért félelmetes árat kellett, hogy fizessen. Tudjuk nagyon jól, hogy a fiait a saját szemen láttára gyilkolták le, őt megvakították, és nem sokkal a fogságba, Babilonba való elhurcolása után meghalt. Elég csúfos véget érte az élete.
0: Rózsika, kérlek, hogy olvasd.
3: Jeremiást azzal vádolták, hogy figyelmeztetéseivel a vezetők tekintélyét rombolja, továbbá a nép moráját megrontja. Ezért újból és újból életére törtek, el akarták hallgattatni. A gyenge kezű király pedig szabad kezet adott ebben a vezető embereinek.
0: Sándor akar még valamit, adjátok a...
4: És figyelembe véve Jézus földi közbenjárásánál, amikor a pusztában van, és a sátán mondja neki, hogy fölviszi egy magas hegyre, és néki adja az egész királyságot, minden csak borulj le előttem. És akkor mondja Jézus, hogy ne kísérdje az Istenedet, nem borult le, ezzel megerősítette a 10 parancsolatot. Jeremiás idejébe a hamis tanítást fogadja el a nép a felelős beosztású személyektől, proféták, papok és királyoknak a hamis tanítását, és ez okozza nekik a vesztüket, hiába figyelmezteti Jeremiás őket Isten által, a hamisat könyvelik el igaznak, és az igazat hamisnak, és ez a vesztük.
0: Ha most megnézzük, van-e még, Laci, akarsz valamit röviden?
5: Csak röviden az, hogy tehát ez egy ilyen jelképes döntés volt, az összes korábbi döntése, vagyis hogy a nem döntése ezt jellemezte. Nem döntéseit ez jellemezte, hogy nem tudott jó döntéseket hozni, ezért mondta, odaadta a népnek, hogy csináljanak vele, amit akarnak. Hát hiszen azért volt a király, neki kellett volna dönteni ezekben a dolgokban. Ő sodródni akart, és az is nagyon érdekes, hogy pontosan most egy olyan lehetőséget kapott volna, amit egyébként Egyiptommal megcsinált, hogy azt mondta az Úr, hogy menj

0: el a fogságba, és akkor ott biztonságban leszel, stabil leszel, és ezt sem tudtam megérteni. Pedig hát ez volt a természete, nem? Befeküdt egyébként más világi hatalmaknak korábban is.
1: Köszönöm szépen, István, és utána megyünk tovább.
2: Csak egyetlen egy gondolatot szeretnék mondani, ezt pedig figyeljük meg a reakciót. Ugye Jeremiás elmondja az igazságot, és erre egyrészt az a reakció, hogy meg kell halnia, mert amit hirdett, az eltántorítja a népet, és a vesztére szolgálja. A másik oldalon nézzük meg a királynak a reakcióját. Ugye a király azt mondja, hogy azt tesztek Jeremiással, amit akartok, igaz, hogy én vagyok a király, de veletek szemben úgysem tehetek semmit. Ezek ilyen magatartási modellek, amik napjainkban is nagyon-nagyon érzékenyek és élnek, érdemes erre odafigyelnünk.
1: A keddi lecke az Jeruzsálem bukásáról szól, ami egy hosszabb ostrom volt, ugye leckén kírja, hogy 588 januárjától eltartott egész 586-ig, és beteljesedik az, amit a proféta mond. Két igénk van, egymás után olvassuk el a két igét, mivel az időnk nagyon rövid. Először kérem Székely Marikát, hogy olvas el Jeremiás 39:8-9-et, majd pedig Nyár Istvánt kérem, hogy Jeremiás 40. fejezetéből második, harmadik és a negyedik vers első részét olvassa.
3: A káldeusok felperzselték a királyi palotát, még a köznép házait is, Jeruzsálem várfalait pedig lerombolták. A nép maradékát, akár a városban maradtak életben, akár átpártolók voltak, akik átpártoltak hozzá, tehát a nép maradékát, akik életben maradtak, fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok Babilonba.
1: Köszönöm szépen, és most nézzük meg Jeremiásnak, mi lesz a sorsa. István, parancsolj!
4: A testőrparancsnok kivette közülük Jeremiást, és ezt mondta neki, az Úr a te Istenet kijelentette, hogy milyen veszedelem éri ezt a helyet. Beteljesítette, véghez vitte az Úr, amit kijelentett, mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok a szavára. Ezért történt ez veletek. Én tehát még ma leveszem a kezedről a láncot.
1: Köszönöm szépen. Az az érdekes, hogy amikor mindenki fogságba jut, amikor minden elpusztul, akkor Istennek mindig van útja a hűséges szolgát, Jeremiást megmenteni. Az összefoglalót olvassuk el, és utána kérem majd, hogy szóljatok hozzá. Az összefoglalót pedig kérem, hogy Magdika olvassa.
5: Jeremiás úgy dönt, hogy az elpusztított országba marad. Népek között folytatja szolgálatát, akikért oly sokat küzdött és szenvedett. Mert hitt az új kezdetben, hitt egy új szövetség ígéretében.
1: Ez egy gyönyörű, szép kép. Jeremiás elmehetett volna, ott hagyhatta volna népet. Azt mondhatta volna, hogy én mennyit szenvedtem azért, hogy elmondjam, már fiatalkorom óta szenvedek azért, mert az Úr szavát hirdetem. Itt hagyom a népet, hiszen a népet is bünteti az Úr, mondhatta volna ezt. Nem, Jeremiás szolidáris maradt a néppel. Mert a proféta felelős azért, hogy a szolgálati helyéhez hűséges maradjon. Gyula, parancsolj!
6: Egy tanúságot azért fogalmazzuk meg, ahogy a Jóistennek gondot viselt Dánielről és társairól, Jeremiásról vagy Józsefről, úgy gondot visel az ő népéről és a végidőben is. És ez a csodálatos, hogy az Isten a fogságban is teljes mértékű gondot tud viselni a szeretteiről.
1: István, aztán majd Imre.
2: Csak egy rövid gondolatot, ugye a tanulmányunk során sokszor elmondtuk Jeremiásról, hogy milyen nagyon nehéz helyzetben volt. És itt én úgy láttam, hogy végre valami jó. Valami olyan döntési lehetőségek vannak, amik mind a három lehetőség valami jót kínál neki. És ez a döntés nagyon nehéz volt, ugye, mert ugye mind a fogságban maradóknak, mind az otthon maradónak szükségük volt lelki segítségre. Köszönöm. És ami még egy gondolat, ami nagyon fontos, hogy a jövőre orientálta magát, tehát jövővel foglalkozott, előre nézett, nem hátra.
1: Imre, parancsolj.
7: Folytatnám István gondolatait. Nem azt nézte Jeremiás, hogy mi jó neki. Mert ha azt nézte volna, elment volna a fogságba, mert a király azt mondta, hogy hogy én foglak ruhával ellátni, és a király asztaláról ehetsz életed minden napján, nem lesz gondod és hiányod semmiben, és ehelyett a bizonytalant választja, mert azt mondja, a foglyok, ha kimennek, már ott van Ezékiel, már van, aki gondoskodjon lelkileg, de ki gondoskodik az itt maradt, az Amha Árecről, a föld népéről?
1: Laci?
0: Hát igen, de végül is azt tette, amit mondottak neki Nabukodonozor, illetve a hadsereg parancsnok, vagy hogy hívták azt a szemét, mert ő azt mondta neki, hogy szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, de én ajánlom, hogy ide menj el be egy városba. És megtette, elment oda, pedig azt csinálhatta volna, amit akarta, illetve azt gondolta a Babilon, de aztán már kiderül szegény Jeremiásról, hogy még ott se hagyták békében. De tehát amit ő hirdetett, azt meg is mutatta, hogy ezt így kell csinálni, hogy amit javasol nekem a Babilon királya vagy királysága, azt tegyem meg.
1: A leckénk egyrészt ezután, a tragikus esemény után a reménységről beszél, és én szeretném, hogy a reménységről is ilyen aktívan beszélgethetnénk. Ezért nézzük meg a szerdai igét, amit kérem, hogy Edit olvasson. Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéből a 11, 12 és 13, valamint 14. verset.
8: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek.
1: Köszönöm szépen. Ez a reményteljes jövő, ez az, ami a reménységnek az üzenete. Ha a reménység üzenetét nem nézzük, akkor egy tragikus helyzet, elbukott, Isten megmondta előre, ezt így szoktuk mondani, megmondtam előre, de bekövetkezett, stb. De Istennek nem ez a végső szava. Istennek soha nem a történelmi ítéletek a végső szavai, hanem Isten végső szava az, hogy van kiút, és ezt a kiutat kell elfogadni. Erről a reménnyel teljes életről a megváltási terv minden pillanatában beszélhetünk. Ki hitte volna, hogy a reményteljes élet az az, amikor Jézus kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Az volt a reménység, nem? Ki hitte volna azt, amikor Jeruzsálem falai leomolottak, stb. Jeremiás is ott van, a fogságból éppen szabadulva, akkor elhangzik a reményteljes üzenet. Ez a reményteljes üzenet mindig ott van, csak meg kell találni, és e szerint kell élni. Mert ez a mi egész életünket át és át járja. És ez a lényege a jeremiási igének. Laci, parancsolj!
0: Csak hát ugye ennek nagyon komoly feltételei vannak. Mert azt mondja az Úr, hogy most válaszolnék nektek, és elmondanám, de csak akkor, ha teljes szívből, teljes odaadással fordultok hozzám. Tehát csak úgy, hogy jó, most imádkozok egyet, ezt mondja az Úr, hogy ez így most már ebben az időben nem megy. Tehát azt mondja, hogy csak ha teljes szívetekből kerestek engem. Hát ezért erről lehet beszélhetni, hogy mit jelent ez. És itt van, hogy mindig megvan a feltétel, de egy idő után már olyan messze eljutottunk az Úrtól, hogy nem találunk vissza, csak ha teljes szívből keressük, illetve ő is csak akkor hajlandó bennünket a jó irányba vinni, nem azért, mert az érdekeink miatt tesszük ezt.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon fontos volt, parancsolj Imre, és aztán Marian.
7: Miért lehet az Urat félszívvel is keresni? Hogyne? Hát az volt a baj pontosan Izraelnek ebben az időszakában, hogy az Urat félszívvel keresték. És
0: másik felével a másik Isten.
7: Meg a másik uralkodót, meg a másik politikai helyzetet, meg Egyiptomot, meg a többieket. Szóval a kérdés az, hogy ma mit jelent a kereszténységen belül a teljes szívvel az Urat keresni? Ez ma nekünk épp olyan fontos feladat, mint ahogy az izraelitáknak ott és akkor Jeremiásnál ez fontos feladat lett volna.
1: Marian, parancsolj!
9: amit már Alci említett, csak visszatérnék egy picit, hiszen ez nem egy új keletű dolog, ez a teljes szívedből, mert ezzel már Mózes 5. könyvében is találkozhatunk, emlékeztek rá a 6. fejezet 4. versében, ami ugyan nem a keresésről, megtalálásról szól, hanem az embernek az Isten iránti kötelezettségéről beszél, ami tulajdonképpen mint egy parancsképpen említi meg a Szentírás, hiszen úgy hangzik, hogy szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. A kérdés csak az, hogy mit jelent az, hogy teljes szívedből. A teljes szó, ugye a teli szóból ered, ami azt jelenti, hogy nem fér már bele több, tehát tele van, hiánytalanságot feltételez, és az Isten ilyen maradék nélküli hát keresés, megtalálást és önátadást szeretne tőlünk, vagy legalábbis vár el tőlünk, azt gondolom.
1: Andi, röviden.
10: Röviden. Az a fő tanulság belőle, hogy Izrael a választott nép nem csak az Istenét adta fel, hanem küldetését is. Hogy kereszténység is a mai világban, hogy csak ragaszkodik egy-egy formális dologhoz, de a küldetését nem tölti be, a missziót, a megváltási tervet, akkor teljes kudarchoz kell számolni. Izrael pusztulása ugyanez egyénileg, vagy pedig egy közösségileg, ugyanez a pusztulás vár mindenkire.
1: Eszter, olvassa az összefoglalót, aztán majd Laci.
3: Amíg Júda népe a hamis proféták ígéreteiben bízva még Babilon ellen harcol, Jeremiást Isten már a jövő üzenetével bízza meg.
1: Igen. Ez a különbség a hamis proféta és az igazi isteni út között. Laci, parancsolj is.
0: Csak annyit, hogy ez a teljes szívből való odaadás, ez azt jelenti, hogy olyan nehéz lenne, amit az Úr akar adni, elfogadni, hogyha nem teljes szívünkkel térünk, nem tudjuk elfogadni. Azt a szeretetet nem tudjuk, nem is értjük meg. És erre volt példa korábban formailag a templom, nem? Tehát ezért mondta az Úr, hogy ne legyen benne semmi olyan, teljesen tiszta legyen a templom, csak az legyen benne, amit az életünkben, és csak annak kellene lenni, amit az Úr akar, hogy legyen benne, és akkor teljes szívből el tudnánk fogadni azt a rengeteg ajándékot, meg kegyelmet, amit ő akar adni nekünk.
1: Ezt a teljes szívet úgy erősíti az Úr, hogy egész konkrét ígéretet ad. Ezt nézzük a csütörtöki leckében, ezt a konkrét ígéretet, és Gyulát kérem, hogy olvassa Jeremiás könyve 29. fejezet 10. versét.
6: Mert ezt mondja az Úr: mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jószomat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.
1: Hát egész konkrétan elmondja, hogy 70 esztendő ez adatik, és ezt ki kell használni, ugye úgy, hogy munkálkodunk a város jólétén, ahogy az aranyszövegben láttuk, úgy, hogy megtanuljuk azokat a lelki tanulságokat, amiket az Úr akar, hogy megtanuljuk, és rájövünk végre nagy nehezen arra, hogy a profétának mindig igaza van, nem pedig nekünk van igazunk, és nem pedig a mi taktikai elgondolásainknak, Egyiptom álmunknak, és ki tudja még minek. Tessék, parancsolj!
7: Egy gyors megjegyzés. Izrael az egész szombat szentségének jelentőségét a fogságban, Babilonba ismeri föl. Mert néha el kell az Isten küldjön bennünket a fogságba azért, hogy érezzük, hogy milyen tökéletes szeretettel szeret bennünket az Úr. Mert a szombatot olyan zokszó nélkül áthágták, formailag megtartották, erkölcsileg nem vették komolyan. És ott döbbennek rá arra, hogy a szombat tartja meg az Isten népét. Nem az Isten népének, van egy nagyon szép talmudi idézet, nem az Isten népének kell megtartani a szombatot, hanem a szombat tartja meg az Isten népét. És erre Izrael a fogságban, Babilonban jön rá.
1: Ezt a gondolatot erősíti az összefoglalónk, és kérem szépen Gyöngyikét, hogy olvassa az összefoglalót, a csütörtöki összefoglalót.
5: A választott népnek Isten azt tanácsolja, azt kéri, hogy egy idegen, pogány országban annak a birodalomnak jólétéért dolgozzon és imádkozzon, amely tulajdonképpen a fogvatartója, sőt ellensége. Ha a nép hittel elfogadta volna Isten ígéretét, ez számukra a reményt
11: és az ő személyes jelenlétét eredményezte volna.
1: Marian, röviden.
9: Csak eszembe jutott a Jézusnak a hegyi beszédben lévő gondolata, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. És eszembe jutott itt is, mert most pont ez arról szól egyébként, hogy idegen földön is lehet az igaz Istent imádni, pogány földön úgymond, mert hiszen ahogy a Jézus válaszol a samáriai asszonynak, hogy nem helyhez kötött, tehát nem Jeruzsálemben, nem a hegyen, hanem lélekben és igazságban. És itt is szerintem erről szól, hogy pogány földön is lehet az igaz Istent imádni.
1: Ebben a leckében tanultunk lényegében, és ebben összefoglalom, Jeruzsálem pusztulásáról. Jeruzsálemek pusztulnak, de az Isten ígérete az örökre megáll. És az a lényeges, hogyha mi nem akarunk a pusztulás romjai alatt ott maradni, akkor Isten ígéretében bízzunk. És ez mindig igaz. Laci, parancsolj!
0: Csak egy mondatot, aztán még ezt is tett hozzá az összefoglaláshoz, hogy majd a következő leckében megyünk tovább, szövetségekről beszélünk, de aki ez a 70 év még érdekel, az gondoljam vissza majd erre, hogy ez az év és ez az időszak egy olyan profétai időszak kezdetét jelenti, ahol az idő a dátumoknak szerepe van, tehát hogy innentől kezdve utána elsősorban Dánielen keresztül az Úr egy egész nagy ívű történelmi proféciai üzenetet fogalmazott meg nekik, de ez majd később.
1: Igen, a lényegében az üdvösség történet egy egység, nincsenek darabjai, egy egység, hiszen az első profétai ige az Éden kapujában elhangzó ellenségeskedést szerzek közted, abban benne van a megváltás, sőt, benne van a megváltás célba jutása. Úgy Jeruzsálem sorsa is, ami megváltói reménységünknek az alapja. Egy pusztulás is lehet a reménység alapja, hogyha Jézus Krisztusban, Istenben, az ő igéjében bízunk. Köszönöm a figyelmet, ennyi fért a leckénkbe, Isten áldja meg a mi szívünkben az ő igéjét.
12: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A Szövetség.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: A kitartásról. Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Galaták, 6. fejezet, 9. és 10. vers. Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jó tettekbe. Ha valaki nem engedelmeskednék a levélben adott tanításnak, azt jegyezzétek meg, és kerüljétek a társaságát, hogy észre térjen. De ne bánjatok vele úgy, mint ellenséggel, hanem fedjétek meg, mint testvéreteket. A békesség ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békét, az Úr legyen mindnyájatokkal. Tesszalonikai 2. levél, 3. fejezet, 13-tól 16-ig. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket, tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatosság a gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá. Jakab levele, 1. fejezet, 2-tól 4. versig. Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis Isten lelke nyugszik rajtatok. Senki közületek ne szenvedjen azért, hogy gyilkos vagy tolvaj, gonosztevő vagy bujtogató. Ha pedig, mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyelje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a névvel. Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten háza népén. De ha mi rajtunk kezdődik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek Isten evangéliumában? Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek? Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket a hűséges teremtőnek azzal is, hogy jót tesznek. Péter 1. levele, 4. fejezet, 12-től 19. versig. Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések érik a világban. Péter 1. levele, 5. fejezet, 8-tól 9. versig. A kitartás pozitív haszonnal jár. Boldog az az ember, aki a kísértésben helyt áll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. Jakab levele, 1. fejezet, 12. vers. Ne félj a rád váró szenvedésektől, az ördög néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok 10 napig tart. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koszorúját. Jelenések könyve, 2. fejezet, 10. vers. Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Rómabeliekhez írt levél, 5. fejezet, 1-től 5. versig. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Álhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek. Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő, és nem késik. Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 35-től 37. versig. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 13. vers. Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amit van, hogy senki el ne vegye a koszorúdat. Jelenések könyve, 3. fejezet, 10. és 11. vers. A nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket, de aki végig kitart, az üdvözül. Márk evangéliuma, 13. fejezet, 13. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

Amikor elkészült az ebéd, behívtam a három unokámat a házba. Mivel a homokozóból jöttek, emlékeztettem őket, hogy mossanak kezet. Néhány másodperccel később berontottak a házba, és a fürdőszobába mentek. Mivel nem akartam, hogy rendetlenül mossanak kezet, megállítottam őket, mielőtt az asztalhoz értek volna. Odahajoltam hozzájuk, és a kezüket a sajátomba fogva megkérdeztem. Megmostátok már a kezeteket? Gyorsan, egyhangúan felkiáltottak. Igen. Az első kettő átment a nagypapás, érezd és szagol teszten, a kezük félig nedves, tiszta és illatos volt. De a harmadik, hát ő vonakodva nyújtotta ki a kezét ellenőrzésre. Szárazak, piszkosak és szörnyű szagúak voltak. Ettől a naptól kezdve azonban mindannyian őszintén igennel tudtak válaszolni arra a kérdésre, hogy megmosták-e a kezüket. Bár még éretlenek voltak, megtanulták tiszteletben tartani a szabályt, és olyan jellemvonásokat fejlesztettek ki, mint az őszinteség, a felelősség és a tisztaság. Mennyei atyánk három alapvető magatartási szabályt adott nekünk a jellemfejlődéshez. Ezeket az alapelveket Mózes második könyve 20. fejezet, 2-tól 17-ig terjedő versekben találjuk. Isten abban a tudatban adta ezeket az előírásokat, hogy az ő iránti szeretetünk és tiszteletünk miatt, ha a Szentlélek segítségével engedelmeskedünk neki, olyan jellemet tudunk kialakítani, amely őt tükrözi és áldássá válik mások számára. Ezek a parancsolatok tükörként mutatják meg nekünk, hogy hol és mikor torz vagy tisztátalan a jellemünk, ahogyan a tapintás és szaglás próbája is megmutatta, hogy az unokáim keze figyelmet igényel-e vagy sem. Az Atya akaratának való engedelmesség példájával az Úr Jézus Krisztus megmutatta nekünk azt a kiváló jellemet, amelyet a vele való szeretetteljes kapcsolaton keresztül kíván kifejleszteni bennünk. A 19. Zsoltár 7. verse azt mondja nekünk: az Úr törvénye tökéletes, megváltoztatja a lelket. Ha tehát az Isten jellemét tükröző törvény tökéletes, akkor az változhatatlan és örökkévaló.

A Szentírás megosztja velünk, hogy Isten törvényének egyetlen betűjét sem szabad megváltoztatni. A logika azt mondja, hogy függetlenül attól, hogy az eredeti dokumentum, amely kőbe lett vésve és Isten kezével írt, bármilyen variáció vagy változtatás is történt rajta, nem lehet megváltoztatni semmilyen emberi rendelet által. Minden ilyen emberi kísérlet, hamisítás az ég és föld Istene által adott, és Jézus Krisztus vérével a Golgotai kereszten megpecsételt jogi dokumentum meghamisítása. A kőbe vésett 10 parancsolat a menny örök alkotmánya. Isten országának minden állampolgára ezen elvek szerint él. Érvényes volt a kezdetektől, majd a földi létünk minden idején. Ezért lett kőbe vésve, ami a megváltoztathatatlanságot hivatott bemutatni. Ez a szeretet törvénye érvényes lesz az örökké valóságban is. Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 23. verse mondja. Azután új holdról új holdra, és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr.

a Szentírásban bemutatott isteni törvény követelményei komolyak. Minden alapelv szent, igaz és jó. A törvény Istennek való engedelmesség alá helyezi az embert. Elhatol a gondolatokig és az érzésekig, és mindenkit meggyőz bűneiről, aki elég érzékeny annak felismerésére, hogy áthágta a törvény előírásait. Ha a törvény csak a külső cselekedetekre vonatkozna, akkor a helytelen gondolatok, vágyak és tervek nem számítanának a bűnök közé. De a törvény magát a lélek tisztaságát és az elme szentségét kívánja meg, hogy a gondolatok és az érzések összhangban legyenek a szeretet és az igaz élet elveivel.

Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. 19. Zsoltár, 7. vers.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma különleges vendégem lesz. Mindenképpen telefonon keresztül fogunk beszélni, mert riportalanyom jelen pillanatban Svájcban tartózkodik. Németi Nórának hívják, és volt egy csodálatos, minden magyar olvasó számára ismert nagyapja, Németh László író. Isten hozott a műsorunkba, szeretettel köszöntelek, Nóra.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kamila, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a hallgatóságot.
0: Első kérdésem az, hogy mutasd be Németh László lányait, és áruld el, melyik a te édesanyád, akit ezúton innen is szeretettel üdvözlünk, és jó egészséget kívánunk neki.
1: Köszönöm szépen. Hát Németh Lászlónak még élő lánya volt, van, hát inkább volt. Anyukám a legidősebb, Magda, aztán a következő Judit, aztán az Ágnes, a harmadik, és Csiruka. És hát sajnos, hát már csak ketten élnek, anyu, meg az Ágnes, és hát az Ágnes sincs valami jó állapotban, ugye anyu 89 éves lesz, és hát ő jól van, hála Istennek.
0: Igen, na hát ezért aggódtam, és ezért is mondtam, hogy jó egészséget kívánunk neki, mert ez a koronavírus, ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. No, milyen emléket őrzöl nagyapádról? Hogy éled meg, hogy ilyen híres embernek az unokája vagy?
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát én ugye 5 évesen találkoztam vele először, és mi évente jártunk nyaranta vissza Magyarországra, ugye én Kanadába születtem. És egyik első emlékem, amikor Hódmezővásárhelyre elmentünk, és a tévé vett bennünket, még Németh László unokákat is lovagoltunk, tehát az óriási nagy élmény volt. Azt is hozzá kell tegyem azért az évek során, hogy amikor jöttek vendégek, ó, hát akkor te vagy a Németh László legkisebb unokája, és hát ez olyan nagyon vegyes érzés volt bennem, mert igazából úgy éreztem, hogy én magam nem vagyok senki, tehát én egy függelék vagyok itt, és az is maradok. Tehát ez egy nagyon kétélű élmény volt nekem mindig. Most már így idősebben azt mondom, hogy teljesen másképp látom az egészet.
0: Most de hogy látod?
1: Vagyok. Hát úgy gondolom, hogy ez egy óriási felelősség is, hogy Németh László unoka vagyok, olyan értelemben, hogy valahol mindig ott volt a családban, hogy valami érdemlegeset kell csinálni. Uh-huh. És ez így nem volt kimondva, de mégis úgy volt. Úgyhogy azt mondom, hogy egy kicsit úgy talán kötelez a vér ilyen szempontból. Ami jó is, meg nem is, és azt hiszem, hogy a családtagokra talán elég nagy nyomást is tehet egy ilyen híres ember léte, de ugyanakkor meg hát az ember nagyon büszke is rá egyben.
0: Igen. Hány éves voltál, amikor ő meghalt?
1: 17. És a legutolsó emlékem, amikor, hát ugye volt a Sajkódi ház. Ez az ő kis írói menedéke volt Tihany mellett. És utána a család építetett oda egy nagyobb házat, és hát a családi nyaralások mindig ott voltak. És az utolsó nyara, amikor én 16 éves voltam, akkor együtt, tehát akkor már sok szélütésen túl volt, és az volt az utolsó nyara, és akkor nagyon erős volt a kötődésünk. Tehát az a nyár, az teljesen más volt, mint az előző élmények, mint gyerek. Mert akkor a beteg Németh László valahogy iszonyú hálás volt nekem, hogy én fogtam a kezét, és sétáltam, és valahogy a lelkek akkor találkoztak. Azt megelőzően, hát elég elvonuló volt, meg a munkának élt, tehát nem volt ő annyira jelen a családban, azt kell, hogy mondjam.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen ember volt, hogy szigorú volt, vagy csöndes, vagy mogorva, vagy esetleg mosolygós, milyen ember volt?
1: Hát szerintem leginkább csendes volt, és nagyon a munkájának akart élni, és hát ezt meg is tette, tehát el is vonult, meg úgy nagyon konkrét emlékem nincs róla, mint gyerek. De mondom, amikor 16 éves voltam, akkor nagyon találkoztak a lelkek.
0: Sikerült olvasni a műveit? Ismered a műveit?
1: Igen. Ugye nekem a magyar nem anyanyelvem, hanem az angol, úgyhogy és diszlexiás vagyok, úgyhogy elég nehézkes volt nekem, de azért egy pár regényét elolvastam, és ami legjobban tetszik, az a Gyász.
0: Jaj, nekem is pont ezt akartam mondani. Igen.
1: Igen, tehát szerintem az egy tényleg egy világszínvonalú, és sajnálom, hogy nincsenek nagyon jó, tehát több jó fordítás nincs a műveiről.
0: Igen. A szüleidről is mesélj. Egyáltalán hogy te Kanadában születtél?
1: Hát ez úgy volt, hogy a papámmal Diós Győri gyárban dolgozott, és a munkásmozgalomban is elég komoly szerepe volt, és amikor jött az 56, akkor ő kapott egy telefonhívást, akkor már a szüleim házasok voltak. És hát jelezték, hogy azonnal el kéne hagyni az országot. Tehát olyan gyorsan hagytak el a szüleim, hogy szerintem 24 órán belül, és az anyukám akkor terhes volt a bátyámmal, kb. 4 hónapos. És hát kitalálták, nem tudom miért, hogy majd síbakancsba menekülnek, és biciklivel. Tehát ez marha nehéz lehetett így menekülni. Hát aztán átjutottak, és Ausztriában ugye ezek a gyűjtőtáborok voltak. Ott voltak egy jó pár hetet, és akkor ugye ott döntötték el együtt, mármint a hatóságok meg ők, hogy ki hova megy. És a szüleim, mivel a keresztülők már Kanadában voltak, Montrealban, a szüleim is úgy gondolták, hogy majd ők is oda. Hát úgyhogy Montreal volt a cél, és akkor nagy nehezen volt egy gép, ami aztán végül is ment. 56 órás út volt. Ez valami iszonyú hosszú, ugye ma már 8 óra alatt megteszi a gép.
0: De ezt egy repülőn ültetek 56 órát?
1: 56 órát, meg Grönlandban, meg nem tudom hol, tehát mindenhol leszállt a gép. Rémes volt. És akkor az volt a helyzet, hogy Montrealban nagy hóvihar volt, úgyhogy a gép nem tudott oda menni, úgyhogy ment Torontóba. Na, aztán ott is ragadtak a szüleim. Pedig Montreal egy sokkal kedvesebb kisvároska.
0: Igen, ezt én is tudom, mert Montreal az nem is igazán Kanada, az inkább tényleg nagyon francia hatást érez az ember ott.
1: Igen. Nagyon. Úgyhogy hát ez számomra elég sajnálatos, hogy Torontóba kötöttek ki a szüleim, de hát ez így volt.
0: Igen. Jelentette iskolai szempontból neked valami pluszt, hogy Kanadában az ottani iskola rendszerben végeztél?
1: Én azt gondolom, hogy a kanadai iskola rendszer nemek. Tehát példaszerű kép lehet. Tehát olyan értelemben, hogy tehát nem a magulás van előtérben, hogy jó, annak is biztos megvan a helye, hogy ugye a memória képességet fejleszteni, de megtanítanak analitikus gondolkodásra. És ez egészen kisportól későbbig megvan az iskola rendszerben. Úgyhogy az egyetemek kiválóak. Tehát Kanada tényleg, tehát sok hibája van, de az oktatási rendszere az kiváló.
0: Uh-huh. Hogyha Magyarországgal összehasonlítjuk, akkor tényleg azt érzed, hogy sokkal jobb az ottani oktatás.
1: Tehát az egész emberi hozzáállás, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a gyerek tiszteletbe van tartva. Tehát ő egy kis emberke. Akivel, tehát úgy tisztelettel beszélünk. És tehát most, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem ez nem mindig volt meg a magyar oktatási rendszerben. És a gyerekeknek az önbizalma is teljesen más kép alakul. Úgyhogy Ez nyilván történelmi különbségek, és nem lehet ezen rögtön változtatni egyik percről a másikra, de annyira örülnék, hogyha ebbe az irányba, és lehet, hogy ebbe az irányba is megy otthon, tehát én most nem vagyok annyira ebbe benne, csak vannak emlékeim, amikor az unokatestvéreim jártak még suliba, és akkor milyen volt Magyarországon. Úgyhogy én nagyon szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból, hogy ott járhattam iskolával.
0: Milyen tanuló voltál? Mik voltak a kedvenc tantárgyaid?
1: Ugye mindig igyekeztem, mert mondom, ez a családi ugye, felelősség, tehát ez kötelez, hogy az ember igyekezzen kiváló lenni, úgyhogy én is ugyanúgy igyekeztem, mint a többi unokatestvérem, meg testvérem. Szerintem nekem a matematika volt így az erősségem akkor, tehát a logika, a matematika. És hát a magolás, a történelem az nem annyira.
0: És mikor fordultál a zene felé? Úgy tudom, hogy gitározni is tanultál.
1: Igen. Tehát a 13 éves koromban kezdtem, és egy nagyon jó nevű gitároktatóhoz jártam Torontóba, a bátyám is, és azt 5 évig csináltam elég komolyan.
0: Az klasszikus gitártanulás volt, ugye?
1: Klasszikus
0: gitártanulás volt.
1: Igen. És akkor sajnos jött egy hátprobléma, amikor 18 éves voltam, és fél évet tulajdonképpen kórházba töltöttem, ott fejeztem be a gimit egy ágyon. És hát akkor egy kicsit abba is maradt. És akkor 23 évesen jöttem Magyarországra. És akkor megkerestem a Szemrei Karper Lászlót, és akkor jártam hozzá.
0: Az én nagyon nagy dolog, mert ő nem fogadott el akárkit növendéknek.
1: Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a Szemrényhez járni, és hát volt a Bánfi Gyurival egy-két ilyen kisebb fellépésünk, ezért mindig hálás leszek a Gyurinak, de aztán ugye a Szemrényi Karper László is megmondta nekem, hogy Morikám, egy kicsit későn kezdted ezt, 6 évesen kellett volna, és majd meglátod, hogy ezt te másra fogod használni. Na, akkor nagyon dühös voltam rá, nagyon. De aztán végül is igaza lett. Ugye. És akkor, hát ugye, akkor abban maradt a zenélés egy jó, hát jó pár évtizedig. És igazából később, ugye lett a Kinga, és ő műkorcsolyázott jó sokáig.
0: Mármint a lányod, igen.
1: Igen. Országos versenyző is volt, és hát nem voltak rossz eredményei egyáltalán. Csak hát voltak problémák, és akkor, amikor ő lett 12 éves, akkor úgy döntöttünk, hogy ennyi volt. Tehát nagyon szép volt, jó volt, de ennyi. És akkor ő kitalálta, hogy ő énekelni fog. Na, mondom, hát a triplákat nem tudtam veled ugorni, de elkezdek veled énekelni. Úgyhogy ez így indult el, és akkor jártunk Magyarországon egy tanárhoz, és akkor, hogy is volt, 2000, kimentünk akkor New Yorkba egy évre, ott nem tanultunk, és akkor Torontóban viszont találtunk egy tanárt, és akkor egy másik tanárt, és egy zongoristában elkezdtünk dolgozni, aki korepetált bennünket, Valentina Szadowski, egy remek zongorista, és hát nap dolgoztunk együtt, és akkor mondta nekem, hogy hát ugye, ahogy mondtam, tehát 100 000 éneklik másnak a dalát, tehát ennek nincs nagy jövője, és hogy el kéne kezdenem dalokat írni. Hát ezt ő többször elmondta nekem, én meg többször elmondtam neki, hogy na ez nekem nem fog menni. És akkor jött egy olyan élethelyzet, amikor az egyetlen gyermekem, a Kinga, úgy döntött 18 évesen, hogy ő elmegy 6 órányira, tehát Montrealba egyetemre. Na hát ez szíven vágott engem, hogy ilyen hamar, meg ilyen messze, meg hát egyfelől nagyon örültem, hogy önálló lesz, és fejlődni fog, de magamat sajnáltam egy kicsit. Na, szóval, és akkor leültem, emlékszem a konyhaasztalhoz, és egyszerűen elkezdtek jönni a szavak. Ez egyébként, ez a dal fenn van a YouTube-on, mint más dal is. Akkor megírtam a szöveget, és akkor Valentinával együtt leültünk a dallamat a zongorához megírni. És hát ez volt az első közös dalunk, és a végén hát lett 10. Na most, amikor megvolt ez a 10 dal, és átfésültük alaposan, akkor anyukám kitalálta, hogy hát ezt azért valakinek meg kéne mutatni, és összehozott Hollos Mátéval, aki akkoriban a Hungarotonnál volt. És hát emlékszem, nagyon idegesen mentem a Mátéhoz, úgy éreztem, hogy na ez akkor sorsdöntő kérdés, hogy ez hogy fog menni. Emlékszem, adott nekem egy pohár vizet, és úgy remegett a kezem, hogy alig bírtam a poharat fogni. Ő meg csak olvasta a dalokat, én meg egyre idegesebb lettem, és akkor egyszer csak felpattan, és azt mondja, hát ezek a dalok ki kell, hogy kerüljenek. Hát, és akkor visszajött, tovább olvasott, egy pár apró ilyen technikai kérdése volt, és akkor mondta, hogy ő siet, elmennie kell. Lementünk a liften, egy elköszönt. Hát azt hittem, hogy akkor látom őt utoljára, mert én szépen megköszöntem e-mailbe, és nem jött válasz, semmi, azt hittem, hogy na ennyi, így szokott ez lenni biztosan. És akkor 3 hét múlva ír nekem, hogy azonnal keresse meg a Torma Ferencet, hogy a kíséreteket csináljuk meg. Na, ez meg is történt, és akkor megszületett tulajdonképpen ez a demo CD. Ez aztán ez a CD, ez egy, azt mondom, egy ugródeszka volt, hogy Kanadában egy kicsit ismertebb, hát nem azt mondom, hogy ismertebb legyek, mert ez nem így van, hanem hogy eljussak helyekre. És kapcsolatba kerültem kint van egy olyan, hogy Dalírók Szövetsége. És kapcsolatba kerültem velük, ők meg eléggé felkaroltak, tehát adtak egy ingyen belépőt a Canadian Music Week. Ez a legnagyobb zenei fesztivál, ami Kanadában van. Úgyhogy, és azon belül is adtak jegyeket, hogy nagyon különböző

0: pénzből kaptunk arra. És amikor a következő évben mentem szintén, akkor már csak a felét fizették a belépőnek, de az is meg, azzal is megtiszteltek, akkor egy olyan csapattal találkoztam, akik van a Juno Awards Kanadában, ami a legnagyobb, tehát tulajdonképpen hát dicsőség, ha valaki azt megnyeri, és akkor ők kapacitáltak, hogy ezt a dalt ezzel induljunk. Csak akkor már a Kinga tulajdonképpen nagyon már is más irányba ment. Tehát nem a zene felé, ő nem is akart a zenével valahova eljutni, úgyhogy ez közös dalunk volt, úgyhogy így ez ennyibe maradt. Meg én akkor jöttem Magyarországra. Úgyhogy akkor sajnos egy picit a kanadai vonal megszakadt.
1: Milyen típusú szövegeket szeretsz írni? Van-e kedvenc témád?
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg eléggé szokatlan a témaköröm, mert nagyon szerte ágazó, és inkább mélyebb témákban szeretek belemerülni. Tehát inkább ilyen, hát azt mondom, hogy sokat szeretem tárgyalni az érzelmeket. Tehát például, ha a szerelmet veszük, akkor nem csak egy szerelmi dal, hanem valamilyen nehézség vagy kihívás szempontjából írom meg azt a dalt. Ugye országokról is szeretek írni, olyan dalokat is, ami mondjuk talán a pszichológia határán mozog. De ez ilyen például a Juhis Petra dala a Magam mögött. Az egy érdekes dolog volt, ugye, hogy ez a dal szöveg hogy született.
1: Igen, mert ezt fogjuk majd a műsor végén, illetőleg a mostani első rész végén ezt a dalt fogjuk bemutatni. Ez egy ős bemutató lesz, és Gyuris Petra növendékem írta tulajdonképpen a zenéjét. Azaz tulajdonképpen úgy történt, hogy összeültünk, van három nagyon tehetséges növendékem, és velük együtt összeültünk, és most merre menjen a dallam. És szétszedtük apró miszlikekbe a te szövegedet, és fantasztikus élmény volt megcsinálni. Körülbelül 3 óra alatt született az a mű, amit nem sokára fogunk hallani. Na és neked hogy tetszik?
0: Hát én szerintem csodálatos dallamot hoztatok ti létre, és teljesen megható. Amikor először hallottam, meg hát ott voltál, Kamira, sírtam.
1: Igen.
0: Nem tudtam nem sírni, szóval egyszerűen egy csodálatos dallamot csináltatok, és én remélem, hogy ez akár a kezdete lehet egy folyamatnak, hogy együtt dolgozunk, ti vagytok 4-en, vagy akár többen is, és én olyan boldogan írok nektek dalszövegeket. Úgyhogy a Petrával is nagyon érdekesen született meg ez a téma, mert nem nagyon tudta, hogy ő mit szeretne énekelni, tehát milyen témában. És én jöttünk a metron együtt, és akkor egy kicsit kifaggattam, hogy hol van most az életében, mit érez. És akkor ő mondta, hogy hát nehéz helyzetben van, nem konkrétan nehéz, de úgy érzi, hogy ő nem tud önmaga lenni. Tehát ő mindig egy kicsit adja magát, hogy meg kell egy kicsit játszania magát. Tehát, hogy ő, aki ő az, azt ő titkolja. Tehát nem tud önmaga lenni a világban, és ezért nem is érzi annyira jól magát a bőrébe. És akkor született az a dalszöveg, hogy Magam mögött. És hát akkor önök fogják hallani a műsor végén.
1: Igen, hát most nem sokára, mert az első résznek most vagyunk a végén, úgyhogy mondom a kedves hallgatóknak is, hogyha tetszik a beszélgetés, amelyet Németi Nórával, dalíróval folytatunk, akkor kapcsoljanak vissza, mert pár perc múlva fogjuk folytatni a műsort a második részben. A lélek közelben hallják, és szeretettel várjuk önöket vissza.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben második részét. Vendégem továbbra is Németi Nóra, akit nagy szeretettel köszöntök ismét, és az a kérdésem hozzád, hogy angolul vagy magyarul könnyebb írni? Mert ugye természetesen angolul kezdted, mikor kezdtél magyarul írni?
1: Kanadában voltam, tehát Torontóban, amikor az első magyar dalszöveget írtam, még pedig ugye akkor még a 60. 56-os évforduló előtt voltunk, és eszembe jutott, hogy hát ez nekem is egy sorsdöntő pillanat, mert ha szüleim nem jönnek ki, akkor én Magyarországon születek, és a sorsom akkor az ott zajlik, és egészen más életem lett volna, úgyhogy hát akkor írtam egy tanszöveget, és ha elfogadják, akkor fel is olvasom.
0: Kérjük szépen!
1: 1956. Egy nap, mint 100, de mégis nagyon más. Évtizedek múlva is megemlékszünk róla. Egy nap, mint 100, de mégis gondolunk rá. Évtizedek múlva is megemlékszünk róla. 1956 sorsdöntő pillanat, bátorság, önzetlenség, kiélezett nézetek, harcra kész életek, puskalövés, háborús dörömbölés, hullák tömege, sorsok eltemetve. Egy nap, mint 100, de mégis nagyon más. Évtizedek múlva is megemlékszünk róla. Egy nap, mint 100, de mégis gondolunk rá, ha több évtized is eltelt, hogy a nép jogaiért felkelt. 1956 sorsdöntő pillanat, bátorság, önzetlenség, kiélezett nézetek, harcra kész életek, puskalövés, háborús dörömbölés, hullák tömege, sorsok eltemetve. 1956 útmutató pillanat, rémület, szenvedés, Magyarországnak igaz történelmi felvetés, a jövőnknek pedig történelmi példakép. Úgyhogy ez jutott eszembe, és akkor a Torma Ferenc megzenésítette.
0: Igen.
1: Aztán végül született egy másik dalszöveg is ezzel kapcsolatosan, de ez volt az én dalszövegem.
0: Igen. Igen. Mennyi időt töltesz Magyarországon? Most egy nagyon nagy kérdés lesz. Mi az, ami ide köt? És mi az, ami esetleg távol tart Magyarországtól?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, Kamila, és tényleg, tehát majdnem, hogy egy ilyen pánik fog el, amikor felteszed ezt a kérdést, mert annyira szíven üt. Tehát ez egy kicsit a sebelet, se nélküled kérdése, de inkább pozitívra fordítom a dolgot, hogy nagyon mély a kötődésem Magyarországhoz. Tehát azt mondom, talán a legmélyebb Magyarországhoz a kötődésem. Annak ellenére, hogy nem ott születtem, nem ott jártam iskolába, de a sok nyár, amit ott töltöttem meg, ugye ez a családi közeg is. Tehát ez valahol úgy érzem ténylegesen kötelez. És bár sokkal kevesebb dalszöveget írtam magyarul, mint angolul, tehát angolban kb. 1000 dalszövegem, magyarul meg van egy olyan 60, de nagyon-nagyon szeretek magyarul írni, mert úgy gondolom, hogy nagyon adja magát a nyelv a zenéhez. És a magyar zenében van valami, tehát nem az csak az én dalaim, hanem általában, tehát nagyon sok jó zene van Magyarországon, és mély dalszövegek, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy igazán világszínvonalú gárda van a Magyarországon, vagy van, csak ugye mivel a magyar nyelv az nagyon korlátoz, ezért a magyar dalok nem kerülnek ki, ami ez tényleg egy tragédia. Úgyhogy, tehát én nagyon-nagyon szeretek magyarul írni, és remélem, hogy egyre többet is fogok.
0: Igen, és hát tulajdonképpen a magyarnak hány és hány szava van, amit végtelenségig tudunk bővíteni, például, hogy az eső, az szemerkél, csepereg, zuhog, most hirtelen nem is tudok sokat mondani, hogy a más nyelvekben és az angolban sem olyan színes a nyelvkészlet.
1: Igen, egyrészt a nyelvi szinten, másrészt szerintem az érzelmi szinten. Tehát a magyar nép nagyon, nagyon komolyan átérez dolgokat. Tehát talán a kinti világ az inkább a vidám és a táncolás, és tehát az ilyen jellegű zenékre megy inkább rá. Úgyhogy a magyar tehát nyelv és érzelem nagyon adja magát egy nagyon jó dalírásról szerintem.
0: Igen. Beszéltünk a lányodról, Kingáról is. Ugye ő Hollandiában él, és nála is nagyon korán megmutatkozott az írói tehetség. Olvastam is egy könyvét, mert 14 éves korában egy igazi tinédzser világot mutatott fel. Megjelent egy saját regénye. Erről még beszéljünk a korcsolyázás mellett, mert eddig csak a korcsolyázásról beszéltünk vele kapcsolatban.
1: Igen, hát ezt ő magától, tehát én nem mondtam neki, nem javasoltam neki, ő kiskorától kezdve kis történeteket írt, mindig. Tehát ha azt mondom, hogy ha valakiben a családban van olyan értelemben írói véna, hogy regényeket, akkor az ő. Úgyhogy én mindig bíztatom őt, hogy mert most politológiát tanul, és ez nyilván nagyon hasznos, de én mindig bíztatom őt az írásra, és azt a választ kapom, hogy mama, én most gyűjtöm az anyagot, ugye, a szerelmi csalódások, stb. Hát remélem, hogy egyszer majd tényleg leül és ír nekik.
0: Mi az, amit átadsz neki?
1: Hát remélem, hogy az életem példaképet, tehát olyan, most ez nem egy nagyszerű példaképe, de hogy igyekszem az életemet tartással élni, és én nagyon remélem, hogy ez egy értékrendet átvesz, ami nem tudom, hogy mennyire tudatos most nála, de én azt gondolom, hogy az embernek az értékrendje az, ami az élet nehéz pillanataiba keresztül viszi őt. Csak abban lehet aztán igazán kapaszkodni. Tehát a nagy problémákkal az ember egyedül marad, az az igazság, és az értékrendjével. Úgyhogy remélem, hogy ez sikerül neki átadni így. Úgy látom, hogy igen, tehát ez majd kiderül.
0: Beszéltünk már hasonló témáról, de mit jelent neked a magyarságod?
1: Nekem nagyon-nagyon fontos a magyarság. És írtam is egy dalt ezzel kapcsolatosan, menni kéne, menni kell. Tehát ugye az örök a magyar dilemma, főleg a fiataloknál, hogy Magyarországon éljenek, vagy menjenek külföldre. És itt tényleg azt tudom csak mondani mindenkinek, hogy lehet külföldre menni, és lehet, hogy az nagyon jó is megszerezni a tapasztalatot, sőt, lehet ott is élni. De a magyarság valahol egy nagyon komoly kötöttség, vagy kötelesség, és ha az ember nem is él otthon, de az országát mindig tiszteletbe tartani, és megpróbálni valami értéket azért vinni Magyarországra, ha külföldről is. Tehát ha valaki ezzel magyarnak születik, szerintem azt nem lehet elfelejteni, azt nem lehet elsöpörni. És szerintem akik kint élnek, nem is tudják ezt elsöpörni. Úgyhogy valahogy a magyarság az nagyon mélyre megy. De ugye felmerül a rengeteg probléma is, ami ezzel kapcsolatos. Most nem politikáról beszélek, hanem egyáltalán a történelmi helyzete, meg a gazdasági helyzete. Szóval Magyarország egy nagyon nehéz helyzetben van, és ezért nagyon nehéz a fiataloknak otthon, tehát munkát találni, meg egyáltalán meglenni, és egy jövőképet. Azt hiszem, hogy nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon jelenleg a fiataloknál nincs még, nem alakul ki egy jövőkép, nem alakul ki egy biztonságérzet igazán még. És én nagyon remélem, hogy ez kialakuló félbe van, és lesz. Akkor felolvasnám ezt a dalszöveget. Egyfelől ugye kritikával nézi az országot, de hozzá szeretném tenni, hogy én nem kívülről nézem ezt az országot. Tehát én úgy érzem magamat, mint aki részese. Tehát amikor bármi kritikát mondok egy dalszövegbe, én is benne vagyok. Úgyhogy, na, tehát a szöveg az, hogy menni kéne.
0: Várjál, csak közben, bocsánat, hogy közbeszólok. Egy harmadik diáklányom, Kolozsi Kitti, kapta meg ezt a szöveget, és hát, mivel a koronavírus közbeszólt, azért ő ezt most nem énekelheti el, ezúton is küldjük neki a bátorítást, hogy meg fogjuk csinálni, egészen biztos ebből majd közös munkaként egy lemez fog születni. Tehát akkor most úgy hallgassák, kedves hallgatóim, ezt a szöveget, várom, hogy ehhez is zene fog születni.
1: Mert hogy ugyanolyan jó lesz, mint a másik kettő. Na, itt van akkor a dalszöveg. Menni kéne, menni kell. Menni kéne, menni kell. Mert itthon a problémáktól nem térsz el. Menni kéne, menni kell. Mert itthon az igazságtól nem látsz el. Menni kéne, menni kell. De hova mehetnék, mikor itthon a szívem úgy dobog, ahogy kell. Menni kéne, menni kell. De hova mehetnék, mikor idegenben az élet, hát miért is kell? Menni kéne, menni kell, mert itthon az emberekből a bosszú száll. Menni kéne, menni kell, osztják az észt, ki erre, ki arra. Összezavarodok hát. Menni kéne, menni kell, de hova mehetnék, mikor itthon a szívem úgy dobog, ahogy kell. Menni kéne, menni kell, de hova mehetnék, mikor idegenben az élet, hát miért is kell. Menni kéne, menni kell, de hova mehetnék, mikor itthon nekem élnem, halnom kell. Úgyhogy, igen, szóval ez egy nagyon bonyolult kérdés szerintem nagyon sok embernek manapság, nem csak nekem. És hát mindenkinek ugye a saját útját kell keresni, de az, hogy az ember magyar marad, akár otthon, akár külföldön, és próbál valami értéket azért az országban teremteni, még ha ez külföldről is történik, ez szerintem nagyon fontos. Tehát az ember ne felejtse el a magyarságát, és hogy ez kötelez.
0: Igen. Van olyan versszöveged, amit megosztanál még velünk?
1: Lehet, igen. Van például, hát ugye van egy olyan, ami a címe az, hogy addig hagy szóljon a nóta. Tehát ugye én se vagyok már a tini, és tulajdonképpen az élet mulandóságáról is akkor egy picit, hogy próbáljunk hozzáállni az élethez.
0: Na, igen.
1: Akkor olvasom. Addig hadd szóljon a nóta. Még fiatalok vagyunk, féktelennek tűnik az idő. Mulandó csak, lábunkon a cipő. Még fiatalok vagyunk, megyünk, amerre látunk. Nincs miért, meg kéne állnunk. Robban az erő, és szól a dallam. Szóljon, és addig hagy szóljon a nóta, mert később az ereje nem biztos hát, hogy eljut a holdra. De még fiatalok vagyunk, az élet örökké valóság. Szabadság szárnyain pezseg bennünk ifjú boldogság. Igen, még fiatalok vagyunk, az élet egy boldog kavalkád. Tervek fonalán csak előre, akkor még semmi se kár. De egyszer majd életünk nótája lejjebb száll. Életünk fonala csak majd megáll. mert egyszer majd életünk anyaga úgymond lejár, és életünk forrása bezár. De addig még roppan az erő, és szól a dallam, szóljon, és addig hadd szóljon anóta. Később az ereje nem biztos hát, hogy eljut a holdra. Szóljon a dallam, addig hát szóljon anóta, szóljon, és jusson el mindenhova. Szóljon a dallam, szóljon anóta, szóljon, hogy majd emlékünkben is éljen a csoda.
0: Nagyon kedves, és nagyon jó. Ezt most Svájcban írtad?
1: Hát, Svájcban átfésültem, még végebben írtam ezt.
0: Igen.
1: Igen.
0: No, Svájcban hogy vészelték át a karantént? Erre azért rá kell kérdezzek.
1: Itt elég súlyos volt, ugye, mert Olaszországból nagyon sok segédmunkás, meg munkás jön át, és dolgozó, szóval úgyhogy ők hordták át, és mire a svájci állam észbe kapott, akkor eléggé elterjedt volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy a svájciak azért mindig azért a helyzet magaslatán vannak előbb-utóbb, és akkor nagyon profi módon megszervezték az életet. Már rögtön akkor kézmosó, fertőtlenítő a boltokban, távolságtartás, tehát a társadalmi távolságtartás, és most már elég szépen alakult, tehát most már egy picit megnyitják a határokat, hogy családtagok jöhessenek vissza, de óvatosak. Úgyhogy, hát ugye én spéci egy műtétre jöttem ki ide, és elég kalandos volt, mert 7 napot kellett volna a kórházban lenni, és a 6. nap közölték velem, hogy hát bizonyára el kell hagyni most 6-kor a klinikát. Hát se szálló, se semmi, akkor a telefonom csak 4%-ig töltött, nem ment tovább, úgyhogy próbáltam valahogy egy szállodát szerezni, segített is a drága klinika, édesek voltak. És de akkor majd egy hét múlva, egy remek jó kis szálloda volt, egy hét múlva az is bezárt. Na, akkor kellett találni olyan megoldást, ami nem szálloda, akkor Airbnb. Úgyhogy most éppen egy Airbnb-be vagyok, és hát egy ilyen maradok még, ha lehetséges.
0: Igen, igen.
1: Nagyon érdekes, tehát írtam egy jó pár dalszöveget a koronavírussal kapcsolatosan, meg írtam egy Holnap című dalt, melyiket olvassam esetleg fel?
0: Hát mind a kettő aktuális, úgyhogy szerintem mind a kettőt olvashatod.
1: Aha, jó. A Holnapot azt még a koronavírus előtt írtam, tehát az egy ilyen általánosabb Holnap.
0: Igen, igen.
1: Nem tudom, hogy mit hoz a Holnap. Nem tudom, kit viszel a Holnap. Nem tudom, itt leszel-e még Holnap. Nem tudom, hogy szeretsz-e még Holnap. Mondd, a Holnaptól miért kell félnem? Mindig a rettegés. Miért kell megélnem? Mondd, a jelenben miért nem élek? Nem tudom, mit hoz a holnap. Nem tudom, hol leszek holnap. Nem tudom, velem lesz-e még holnap. Nem tudom, szeretsz-e még holnap. Mondd, a holnaptól miért kell félnem? Mindig a rettegés, miért kell megélnem? Mondd, a jelenben miért nem élek? Én vagyok csak így, vagy a félelem pusztán emberi. Mondd, félsz te is? És akkor jön a zenekar. Úgyhogy ez a koronavírus előtt született, és hát van egy ilyen kis vidámabb dalszövegem, aminek a címe az, hogy Korona.
0: Igen.
1: Egy pillanat, csak nyitom meg. Korona. Korona volt eddig a söröm, nekem a teljes, felhőtlen öröm. Korona volt eddig a barát, a nevetés, a felhőtlen órák. De most a korona valami más. Nem a sör, nem a vidámság, hát nem hát. A korona most rendre utasít. A korona most megfélemlít. A korona most tarol, elpusztít. És neki aztán mindegy, hogy kit. Régen a korona volt a söröm, a teljes felhőtlen öröm. Régen a korona volt, amit egy vidám költő. Most meg nem más, mint a börtön. A korona most rendre utasít, a korona most megfélemlít. A korona most tarol, elpusztít, és neki aztán mindegy, hogy kit. A korona most megmutatja, hogy ki az Isten itt. Na, úgyhogy, hát igen.
0: Hát igen, ez olyan, hogy mondjam, édeskeserű, mert igen. Igen, de azért benne van ez a vígság is. Hát most megint zenélni fogunk, és hadd mondjam tényleg a három növendékemnek a nevét, akik ebben részt vesznek. Ugye említettem, hogy Kittinek még nem készült el a dala, akit az előző műsor végén hallottunk, az pedig Gyuris Petra növendékem volt, akit pedig most fogunk hallani, az pedig Léhárt Míra. És azt tenném hozzá, hogy mekkora dolog, hiszen egy 14 éves leányzóról van szó, hogy mondjál egy kicsit az ő szövegéről valamit, hogy ennyi idősen hogy tud ilyen komoly dolgokat átélni és átadni.
1: Tehát amikor megismertem a három lányt általad, Kamilla, és ezért mindig hálás is leszek, hát így elgondolkoztam a sorsukon, hogy tehát iszonyú tehetségesek, és vajon milyen életük lesz ezzel. És amikor ugye nem tudtuk, hogy Mirának milyen dalt írjunk, hát erre gondoltam, hogy hát a Mira, tehát zenész szeretne lenni, énekes szeretne lenni. És a dal végén ugye, hogy ezt Isten fogja eldönteni. Tehát ezt így is gondolom, mert minden lehetősége megvan mind a három lánynak, hogy tényleg befussanak, és nagyon remélem, hogy mind a három be is fog futni. Sajnos ugye, vagy nem sajnos, Isten kezében vagyunk. Úgyhogy azt hiszem a dal szövegnek ez egy nagyon komoly üzenete. A másik üzenete pedig, hogy fényt hozni a sötétségben. Tehát én azt gondolom, hogy minden komoly zenész, meg énekes ezt akarja. És ugye sajnos a mai világunk elég sötét, úgyhogy érzelmileg is, de gondolatokkal is fényt kell hozni, és amikor én dalszövegeket írok, minden dalszövegnek van egy üzenete. Tehát ugye itt jött át a Németh László vére, azt hiszem, hogy hát nem csak a zene a zenéért, de a zene vagy a dalszöveg az üzenetért. Tehát azt hiszem, hogyha az a missziómat úgy tudnám definiálni, hogy egy picivel jobb világot talán létrehozni az üzeneteim által, tehát a dalszöveg által. És ha ezt megtehetem, akkor nagyon hálás leszek, vagy örülni fogok. Úgy fogom érezni, hogy volt értelme, azon kívül, hogy értem az életemet, és van egy nagyszerű gyermekem. Tehát ez egy plusz lenne nekem az életben.
0: Én azt kívánom, hogy igazándiból érezzenek rá sokan a te szövegeidre, és sokan fürödjenek meg ebben a kicsi fényben, amit mi ilyen Szent János bogárkányi fényeket tudunk adni a diákjaimmal együtt. Hát ebben mártozzanak bele az emberek, mert szükség van rá, mert sok a sötétség. És úgy gondolom, hogy ezt talán tudjuk teljesíteni. Én kívánok neked minden jót, akkor, hogyha mondtad, hogy műtét után vagy, akkor nagyon egészséges gyógyulást kívánok, és hát mondom, kívánom azt, hogy továbbra is tudjuk vinni ezeket az apró kis fényeket az emberek szívébe.
1: Hát nagyon elébe nézek a közös munkának, Kamilla, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Nagyon nagy örömmel hívtalak, és akkor búcsúzom is a kedves hallgatóktól. A Lélek közelben című műsort hallották, vendégem volt Németi Nóra, és Dévai Nagy Kamillát hallották. Viszont hallásra!
2: Tudjátok, a zene nekem a mindenem. Szeretnék ennek élni, ó Istenem. Igen.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 25 perc, az ünnep kimenetele szombaton este 21 óra 45 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Pinchas heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchas a protestáns fordításokban Fineás, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. 4 Mózes 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchas Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. 4 Mózes 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgókodik, azt tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Íme én adom néki békeszövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még a varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. 4 Mózes 21:34. Tanítja Szerdó Cervin rabbi a Pinchas heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulásuk után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisítésükre törő ellenség fogalmával, eljöve pedig Amálek és hadakozék Izrael ellen. 2 Mózes 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökké való, avagy nincsen? Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. Válaszd ma Jézus társaságát.

Történt pedig, hogy szombaton, amikor a vetések közt járt, tanítványai tépdesték a kalászokat, és kezeikkel kimorzsolva megették.

Próbáljuk meg magunk elé képzelni, ahogy Jézus és tanítványai gabonaföldeken mennek át, és a kalászokat tenyerük között morzsolva békésen eszegetik a búzaszemeket. Ez a jelenet mély békességet, nyugalmat sugároz. Jézus közelében lenni, a többi tanítvánnyal együtt hallgatni a szavait, és közben gabonaszemeket rágcsálni a napfényes mezőn. Ezek igazán felemelő és üdítő percek lehettek.

Bizonyára te is vágysz ilyenfajta együttlétre a mesterrel, amikor egy mélyet sóhajtva fellélegezhetsz. Megszabadulhatsz a terheidtől, az aggodalmaidtól, a zaklatottságodtól. Amikor megállhatsz és kiléphetsz a pörgésből, de vajon tudsz-e emellett dönteni? Nem szoktál-e túlságosan hozzá ahhoz, hogy ezek hiányoznak a hétköznapjaidból, hogy nincs se erőd, se időd az ilyenfajta életörömöt adó felüdülésre Jézussal? Tudsz-e olyan lenni, mint Mária, aki úgy döntött, hogy csak úgy oda telepszik Jézus lábaihoz, és issza a szavait? Mert neki az Úr látogatása nem a pörgést, nem a vendéglátást jelentette, hanem a csendet, az odafigyelést.

hogy választ a jobbik részt. Vár rád a gabona földön, hogy olyan békességet, örömöt adjon neked, ami sehol máshol nem található. Válaszolj igennel a hívására!

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 3-a. Máté evangélium a 28. fejezet, 16-tól 20. versig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A feltámadás valósága a tanítványok számára új és szokatlan megtapasztalás volt. Jézus kereszthalála összetörte a szívüket, a rájuk szakadt valóság felülírta a bennük megszületett elképzeléseket. A feltámadott Jézussal való találkozás új helyzetet teremtett, kihívta őket a megszokott gondolkodásukból, és egy új valóság kapuján hívta be őket az Istennel való kapcsolat természet feletti dimenziójába. A Jézus mellett átélt csodák közben egyre hatalmasabbnak látták megváltójukat. Jézus hívására a hit útjára léptek, és eközben a látást is megkapták, beletekinthettek a mennyei világ valóságába, ahol a mindenható Isten hatalma megtapasztalás lett számukra. A feltámadás tényét mégsem tudták egyformán fogadni. Voltak, akik bizonytalankodtak, kételkedtek. Jézus határozott kinyilatkoztatásával minden kétséget eloszlatott, ígérete a Szentlélek kitöltetésével valóság lett számukra. És íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Krisztus mai követői is bejárják ezt az utat. Kedves olvasó, hol tartasz ezen az úton? Jézus arra hív, hogy tagadd meg magad, vedd fel a kereszted és kövesd őt. Az élet ura arra hív, hogy légy emberhalász, közben hitedből legyen látás. Nincs nála hatalmasabb úr. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Charlotte Guest írta Oklahomából, az Egyesült Államokból. A várakozás ajándéka. Várom az Urat, várja a lelkem is, bízom ígéretében. Zsoltárok könyvének 130. fejezetének 5. verse. Az egyik hűvös reggelen úgy döntöttem, hogy iszom egy kis forró teát. A fűszeres tea illatát ugyanúgy szeretem, mint az ízét. Hogy gyorsítsam az áztatási folyamatot, kicsit erősebben kavargattam. Akkor azonban úgy éreztem, mintha az Úr gyengéden azt mondaná, lassíts, ne siess. A tea áztatási folyamata teszi lehetővé, hogy a tea levél egyedi íze, egészségre gyakorolt jótékony hatása és aromája teljes mértékben kibontakozzon. Ez hozza ki a tea leghitelesebb ízét. Hasonlóképpen, amikor időt szánunk arra, hogy elmerüljünk Isten jelenlétében, és hagyjuk, hogy Isten gyengéden felkavarja gondolatainkat és cselekedeteinket, gazdagodni fogunk, és a leghitelesebb önmagunk kerül elő. Miközben a teám ázott, néztem a napot, ahogy csillogott a tóvízében. Fecskék és cinegék repkedtek felettem, és énekelték reggeli dalaikat. Ez a plusz várakozási idő ajándék volt számomra, és emlékeztet, hogy szánjak időt arra, hogy Isten jelenlétében elmerüljek, és örvendezek a teremtett világ szégségében. Istenünk, segíts lelassítani életünk ritmusát. Mutasd meg, hogyan használjuk ki az időnket, hogy jól szolgáljunk téged és másokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat: ma lelassítok, és élvezem az Istennel töltött csendet. Imádkozzunk azokért, akik nem találnak időt Istenre.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Vajda Pál, mi is ott voltunk. Áhítatos csendben visszaemlékezünk, s az írás tükrében magunkra ismerünk. Szürkületbe vesző ember árnyak között formátlan alakunk embertestet öltött. A múltba beléptünk, s mindent másképp értünk. Nem kocsin futkosva, gyalogszerrel járva, könnyebb belépni a mester lábnyomába. Tengerparton állva, vagy fenn a hegytetőn, megesett a szíve mindig a szenvedőn. Ezt mi is megláttuk, és szívünkbe zártuk. Ott voltunk, mikor a diadalmas menet királyként tisztelte, és hozsannát zengett. Újjongó örömmel mi is így fogadtuk. Testünk szennyes rongyát lába elé raktuk. Mi királyra néztünk. Ő könnyezett értünk. Láttuk őt, amikor korbáccsal kezében templomot tisztított atyának nevében. Mikor a hozsannát zengedezők szíve gyűlöletre lobbant, s a király fejére gúny koronát téve kicsordult a vére. Mikor kezeibe a szegeket verték, a meggyógyultak mind csak távolról nézték, mint egy király előtt mi is leborultunk, de ha meggyalázták, gyáván szétfutottunk. Erre emlékezünk, és most szégyenkezünk. Mikor csalódottan mi pihenni tértünk, a legnagyobb csoda végbe ment érettünk. Eloszlott a kétség, megnyílt a sír szája, van már megváltónknak dicső koronája. Aki őt szolgálja, mennyei hazája.

0: Szeresd fele barátodat és ellenségedet.
1: Találkozások. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig ezt mondta. Az, aki könyörült rajta. Jézus azért így szólt hozzá. Menj el, és te is aképpen cselekedjél. Lukács 10:36-37. Gondolatok az ígéről. Krisztus azért jött, hogy lerontson minden válaszfalat. Eljött megmutatni, hogy szeretetének és kegyelmének ajándéka olyan végtelen, mint a levegő, a világosság és a záporeső, amely megöntözi a földet. Ő nem tett különbséget szomszéd és idegen, barát vagy ellenség között. Egy embert sem került el. Bármilyen társaságban volt, úgy tanította őket, amely megfelelt az időnek és a körülményeknek. Jézus tudta, hogy nagyon nagy szükségük van együttérzésre és megértő szeretetére, mert mindnyájuknak fáj a sok sérelem és elhanyagolás, amelyet az emberek egymásnak okoznak. Igyekezett reményt adni a legnyersebb, legkevesebbet ígérő embernek is, és biztosította arról, hogy fedhetetlen és ártatlan lehet, és olyan jellemet fejleszthet, amely Isten gyermekévé teszi őt. Másokat, akik nehéz harcot vívtak a lelkek ellenségével, kitartásra buzdított, és bátorította őket, hogy győzni fognak.

0: Az örökös példázata.
1: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Élt egy Juliana nevű lány. Nagyon gazdag családba született, és elég vagyona volt ahhoz, hogy hosszú és kellemes életet éljen. A szülei gondosan nevelték és megőrizték a vagyonát, amíg elég érett nem lett ahhoz, hogy bölcsen és felelősség teljesen használja azt. Amikor nagykorúvá vált, Juliana elkezdett egyedül gazdálkodni az örökségével. Hamarosan észrevette, hogy sokan keresik a társaságát, abban a reményben, hogy időt és pénzt fektet a vállalkozásukba. Eleinte az a sok lehetőség, amit megtehetett, lenyűgözte őt. Egy idő után azonban észrevette, hogy barátai három kategóriába sorolhatók. Voltak, akik vonzóak, viccesek és hízelgőek voltak. Biztosították róla, hogy a projektjeik biztosan sikeresek lesznek. De valahányszor pénzt adott nekik, azok eltűntek. Ami még rosszabb, hogy gyakran még több pénzt kellett költenie a projektjeiből eredő jogi és egyéb költségek kifizetésére. A lelkes ígéretek ellenére folyamatos pazarlásnak tűnt a beléjük való befektetés. Elgondolkodott. Vajon tényleg a barátaim? Egy másik csoport is felkeltette a figyelmét, de nem nyilvánvalóan. Észrevette, hogy a pénz, amit kölcsön adott nekik, úgy tűnik, nem hozott nagy hozamot, de a befektetései mindig megtérültek. Megbízható barátoknak tartotta őket, bár nem voltak túlságosan rokonszenvesek, és nem is hoztak nagy hasznot. A harmadik csoport tagjai nagyon zárkózottak voltak, szinte nehéz volt velük barátkozni. Azonban úgy találta, hogy nem csak visszafizettek neki mindent, amit beléjük fektetett, hanem nagy anyagi hasznot is hoztak neki. Az ilyen barátok nagyon hasznosak bárki számára. Mi a példázat kulcsa? Az egészség, a gazdagság. Juliánához hasonlóan nekünk is meg kell választanunk, hogyan használjuk fel egészségi tőkénket. Néhány úgynevezett barát, az alkohol, a dohány, a koffein és más drogok viccesnek tűnik, de mindig károsítják az egészségi egyensúlyunkat. Más barátok, mint az alvás, a tápláló ételek fogyasztása, a tiszta víz ivása, és a pihenés gazdaggá tesznek minket. Néhány állandó nyertes pedig erőfeszítést igényel, hogy barátkozzunk velük. A testmozgás, a mértéktartó táplálkozás, az ima, mások szolgálata, Isten dicsőítése. Uram, köszönjük neked az egészség kincsét, segíts, hogy bölcsen fektessen be.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 3-án, pénteken, következő képen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 33. Zsoltár 9. verseként olvassuk. Mert amit ő, az Úr mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Nap újszövetségi igéjét Márk szerinti evangélium 7. fejezetében, a 34. és 35. versben találjuk. Azután Jézus az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effata, azaz nyílj meg, és megnyílt a füle. Nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Fájunk kell bevallanunk, sokszor süketek vagyunk Isten hívó szavára. Képtelenek vagyunk helyesen, szeretetteljesen cselekedni. Jézus számtalan példát állít elénk, melyekkel vezetni akarja szívünket és gondolatainkat. Ma elénk kerülő történetben egy süket néma embert visznek Jézushoz. Ő azonban valamiért nem a tömeg előtt gyógyítja a beteget, hanem külön hívja, és úgy érinti meg a fülét és a nyelvét. Mintha azt akarná kifejezni számunkra, hogy a gyógyulás folyamata nem szükségszerűen közösségi esemény, nem a látvány számít. A gyógyítás sokkal inkább egyéni, személyes élmény, amely kihat a külvilágra, de igazi jelentősége a beteg életében van. Jézussal ez a csodálatos pillanat azonban még összetettebb, hiszen az általa megvalósuló gyógyulás magában hordozza a hitre jutás lehetőségét is. Katartikus eseménysor, melyet Jézus mégis végtelen egyszerűséggel és mély empátiával végez. A kérdés már csak az, hogy teljes-e a siker. Gyógyul a fül, gyógyul a száj, de vajon gyógyul-e a szív is? Mert az emberi élet test és lélek. Nem elég, hogy a test gyógyul, kell, hogy a lélek is. De a lélek gyógyulása hosszú folyamat, nehéz út. S talán az első lépés éppen az, hogy bevalljuk, süketek vagyunk Isten hívó szavára, képtelenek vagyunk helyesen, szeretetteljesen cselekedni. Nap imádsága, megváltó Jézusunk, te megnyitottad a süket néma fülét és száját a téged elküldő erejével. Kérünk, nyisd meg a mi fülünket is, hogy halljuk szavadat, és ajkunkat, hogy dicsérjünk téged. Gyógyítsd meg hitetlenségünket, s add, hogy életünkkel hirdessük szeretetedet. Vezess minket az irgalom és együttérzés útján. Amen. Pongrászné Győri Boglárka áhítatát hallottuk, s nap igéi voltak, mert amit ő, az Úr mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. És a nap újszövetségi igéje, ezután Jézus az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effata, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgy, hogy rendesen tudott beszélni.

ha van olyan téma, amelynek le kell foglalnia az elménket, akkor az az erények témája. Eredetileg a kereszténység által támogatott erények ma már a pozitív pszichológia témája. Tudósok rámutattak, hogy az erények pozitív jellemvonások. Egyetemesen érvényes útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogy miként lehet az erényeket akarat és választás révén megszerezni, fejleszteni vagy erősíteni. A kutatók 6 alapvető, minden kultúrában elismert erényt azonosítottak. Ezek a következők: bölcsesség, tudás, bátorság, emberség, igazságosság, méltányosság és mértékletesség. Ezek az erények személyes tulajdonságok vagy pozitív jellemvonások formájában jelennek meg. A mértékletesség erénye az óvatosságban, az alázatban, az önuralomban és a megbocsátásban nyilvánul meg. Tudtad, hogy e tulajdonságok fejlődése magas szintű boldogsággal és jóléttel ajándékoz meg?

A megbocsátás a személyes életben való kiteljesedéssel jár. Egy pakisztáni egyetem kutatói tanulmányt végeztek, hogy felmérjék a megbocsátás jelentőségét, a személyes jólét és a boldogság önértékelésében. Az eredmények azt mutatták, hogy az alanyok többsége tisztában volt a megbocsátás fontosságával. Ez a megnyilvánulás pozitív hatással volt a személyiségükre, és fontos szerepet játszott a saját jólétük pozitív önértékelésében, ezáltal javítva az életminőségüket. A megbocsátás jótékony hatásai közé tartozik a megnövekedett boldogságérzet, pozitív érzések és a magasabb szintű társas kölcsönhatások. A jellem az egyetlen dolog, amit az ember magával vihet a mennybe. Ezért a pozitív jellemvonások, mint az igazságosság, önuralom, szelídség, hűség, nem csupán földi erények, hanem örökkévaló értékek. Krisztust mutatja be, mint a legfőbb példát jó tulajdonságok gyakorlására. Ő türelmes volt a szenvedésben, megbocsátó az ellenségeivel szemben, alázatos a dicsőségben. Minden erény, minden jóság teljessége benne lakozott. A pozitív jellemvonások nem pusztán emberi erőfeszítéssel jönnek létre, hanem a Szentlélek munkájának eredményei. Ez megegyezik Pál apostol lélek gyümölcse tanításával, amik nem véletlen vagy pillanatnyi cselekedetek, hanem tudatos és állandó törekvés az isteni jellem elérésére. A nevelés legmagasabb célja a jellem olyan kifejlesztése, amely hasonló Krisztus jelleméhez. Az igazi jellem a hétköznapokban nyilvánul meg, abban, ahogyan másokkal bánunk, ahogy viselkedünk, például a próbák idején. A jellem nem abban mutatkozik meg, amit az ember nyilvánosan mond, hanem abban, ahogyan másokat kezel, otthon, munkájában, vagy a megpróbáltatások idején. Napról napra egyre több tudományos bizonyíték lát napvilágot arra vonatkozóan, hogy miként növelhetjük jólétünket, boldogságunkat, ha megengedjük, hogy a megbocsátás életünk természetes részévé váljon, ahogy ezt a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetében olvassuk. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, gyakoroljátok, és veletek lesz a békesség Istene.

kétségtelen, hogy a valódi megbocsátás egy átalakult szívből fakad. Ez lehetséges, ha az akarat gyakorlását Isten erejével ötvözzük. Csak Jézus segítségével tudunk mélyreható és hosszú távú változást elérni. Ma is keressük Jézus társaságát, hogy kihasználjunk minden lehetőséget egy olyan igaz jellem kialakítására, amelyben a megbocsátás nagyon fontos vonás.

továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak szeretetre méltók, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséretes cselekedet, ezekről gondolkodjatok. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 8. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten szava mindig teremtő szó. Udvardi György érsek előadása a református egyházi napokon. Amikor a keresztények együtt hallgatják és értelmezik a Szentírást, nem csupán új gondolatokkal gazdagodnak, hanem egymást is erősítik hitükben, fogalmazott abban az előadásában Udvardi György veszprémi érsek, amit a június 26-a és 28-a között Veszprémben megtartott 11. református egyházi napok Dunántúl a rend nevet viselő rendezvényen mondott. A református találkozó idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk 4.39. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt a veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a veszprémi Petőfi Színházban, közölte a veszprémi érsekség. Beszámolójuk szerint a jelenlévőket Steinbach József püspök köszöntötte, aki elmondta, a rendezvény felépítése arra törekszik, hogy a Szentírás üzenetét különböző nézőpontokból teológiai, lelkipásztori, művészeti és személyes megközelítésben együtt szemléljék a résztvevők. Idén is megrendezik a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a Balatonszárszói Szóli Deo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az élet sűrűjében vagyunk. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén, ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai, a stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hídben sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulja, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésnek. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus. Csak hogy róla tudjuk, honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt. Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok. De én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz. Ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem. El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. A sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták. A Krisztus, amikor eljön, teszett több jelt, mint amennyit ez tett. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. János evangéliuma, 7. fejezet, 25-től 36-ig.

Az, hogy ez mégsem sikerül nekik, sokakat elgondolkodtat. Hát mégiscsak ő lenne a messiás. De hiszen ismerjük és tudjuk, hogy honnan származik. Jézus túlságosan is közeli ismerős nekik ahhoz, hogy valóban elhiggyék kijelentéseit. Talán olvasóink közül is sokan a bibliai történeteken nőttek fel. Éreztük már néha a Biblia olvasása közben, hogy hiszen ezt én már mind ismerem? A bibliai történetekben szereplő Jézus esetleg már annyira jól ismert a számunkra, hogy egyáltalán nem is tudunk már odafigyelni arra, Jézus mit is akar valójában mondani személyesen nekünk. Nincs néha az a benyomásunk, hogy igazából semmi újat nem tudunk felfedezni a régi, jól ismert történetekben? Mélyedjünk el ma végre újra, vagy talán első alkalommal abban a lélegzetelállító kijelentésben, amit Jézus a 28. versben tesz. Jézus úgy ismeri az atyát, ahogyan senki más. Ő az Isten fia, aki az emberekhez küldetett. Az ő életén keresztül maga Isten mutatkozik be nekünk. Épp olyan szeretetteljesen fordul felénk az atya is, ahogyan Jézus hajol az emberekhez.

Úr Jézus, eléd hozom a rólad kialakult, megkövült, megmerevedett elképzeléseimet. Kérlek, ajándékozz meg új látással, hogy olyannak láthassalak igédben, amilyen valójában vagy. Segíts, hogy személyesen is találkozhassak veled, és hogy újat tanulhassak rólad. Engedd, hogy nyitott legyek azokra a meglepetésekre, amelyeket mára elkészítettél nekem. Amen.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva.

Nagy a te hatalmad, Jézusom. Eljöttél a világba, s a gonoszság elleni harcot győzelemre vitted. Megváltói művedet befejezted. Engedd, hogy részese lehessek ezen a napon is győzelmednek. Ismered gyöngeségemet, s látod a harcot, melyet a bűnnel meg kell vívnom. Légy mellettem ezen a reggelen és a mai napon. Ne hagyj egyedül. Diadalmaskodjék bennem a te erőd. Szabadíts ki az önzés rabságából,

Őrizd meg ajkamat a hazugságtól. Őrizd meg egész lényemet minden hamisságtól. S tiszta szívet teremts bennem. Uram Jézus, mi örömünk, légy velünk. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 3-a.
2: Jakab Miklós, református lelkész, egy életen át vállalta a vakok és siketek lelki gondozását, ismerte a Braille írást, és jelnyelven is prédikált a hallásérülteknek. Vallotta, közölni kell a szót, a fogalmat, a vallomást. Közölni kell önmagadat, és közölni kell készségedet, hogy elfogadod a másikat Istentől olyan küldöttként, akin keresztül hozzád közelít az Atya különleges kegyelmével. 1912 és 2002 között élt, s már egészen ifján elkötelezte magát hivatása mellett. Matolcsi Miklósné és Ravasz László püspök 1934-ben létrehozta a Vakok Világossága Társaságot, amely kiadta és terjesztette a pontírásos bibliákat. Ebbe a munkába kapcsolódott be Jakab Miklós, akinek missziói szolgálata 1938-ban kezdődött. Már akkortól jelnyelvi istentiszteleteket tartott a Fasori Egyházközség templomában, a Barostéri Egyházközségben pedig siket gyermekeknek. A Vakok Intézetében és iskolájában szintén rendszeresen szolgált. 1950-től szolgálata a gyülekezetekbe tagolódott vak és siket emberek között folytatódott. 1976-ban Braille emlékérmet vehetett át, majd ennek aranyfokozatát kapta meg.
1: 1926-ban Enapon született Rab Zsuzsa költő, műfordító, újságíró. A pápai református nőnevelőintézetbe járt, 1949-ben a Budapesti Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett. 1971 és 84 között az élet és irodalom munkatársa volt. Még középiskolás korában napvilágot látott első verses kötete, A fény felé címmel. Száll és áll az idő, halottat élőt összekeverve. Áll a kakukkos óra, tétováz mutatója. Merre? Az orosz irodalom és népkültészet rendkívül termékeny tolmácsolójává érett, majd 200 kötetnyi műfordítást hagyott hátra.
2: Egész szemléletét és gyülekezeti munkáját áthatotta a diakónia, az elesettek, üldözöttek, gyengék iránti segítő szeretet. Írta róla Cseri Kálmán lelkész. Jó Sándor, református lelkipásztor 1910-től 70-ig élt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia után Amsterdamban folytatta tanulmányait, hazatérve budapesti, kecskeméti, majd újra budapesti segédlelkész. 1939-ben gyakorlati teológiából a Budapesti Teológiai Akadémia magántanárává képesítették, majd a Debreceni Tudományegyetemen doktorált. Megszervezte a Budapest Pasaréti Egyházközséget, melynek haláláig neves lelkipásztora volt. Cikkei, fordításai, igehirdetései egyházi lapokban jelentek meg, mint egy 1000 összegyűjtött prédikációja maradt fönn. Fő művei. Diakonátus a református teológiában. A húsvét homiletikuma. Mi van a halál után? Jó Sándor élettörténetét Draskóczi István írta meg. Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség címmel.
1: Samarjai Máté János református egyházi író, hittudós, 1585 és 1652 között élt. Szencen, majd Nagyszombatban lett iskolamester. Ekkor gyűjtött össze annyi pénzt, amiből a Heidelbergi Egyetemre mehetett. Hazatérve Nagymegyeren, 1618-tól Halásziban lelkész, majd 1622-től Felső Duna melléki református szuperintendens lesz 1652-ig. 5 református esperesség tartozott alá. Számos hitvitában részt vett, könyveket írt, több kánont alkotott. Országos tekintélyű hittudorként vezette le az 1623-as komjáti zsinatot. A komjáti kánonok 1890-ig életben maradtak. 1636 elején egyesítő szellemű szertartás könyvet adott ki Lőcsén. Ez a legelső magyar református agendás könyv és liturgia. Főműve Magyar Harmónia, azaz Augustana, és az Helvetica Confessio artikulusainak egyező értelme. Az evangélikus és református egyház egyesítése érdekében lépett föl. Az általa képviselt békéltetés, azaz irenizmus nem elvetendő, hiszen nem kell, hogy egyik vagy mindkét fél a békesség kedvéért letérjen az igazság útjáról, lehetnek közös igazságok is. Ma sem jönnek rá sokan, hogy a béke olyan alapérték, amely nyugalmat, biztonságot, jólétet hozhat.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. Példabeszédek könyve 12. fejezet, 16. vers.

Mikor kicsi voltál, biztosan mondták neked is, hogy mutasd meg, hogy puha-e az orrod, vagy piros-e a tenyered, mert ha igen, akkor nem mondtál igazat. Nagyon bájos, amikor a kisgyerek erre a kérdésre hátradugja az apró kezét, vagy gyorsan megnyomja az orrocskáját. Ebből aztán nem nehéz kitalálni, hogy valami turpisság van a dologban. Később, ha hazudik és rajta kapják, önkéntelenül elvörösödik, vagy lesüti a szemét szégyenében. Persze csak akkor, ha hagyja működni a lelki ismeretét.

0: Sajnos nem egyszer találkoztam diákokkal, akik szemrebbenés nélkül szinte kihívóan, még akkor is a szemembe hazudtak, amikor ott voltam, láttam az esetet és szembesítettem vele őket. Letagadták, és megpróbálták rákenni a dolgot a másikra. Félve a következményektől, a szüleiknek már egészen másképp mondták el a történetet, ahogy az volt. Akik erre berohantak az iskolába, számon kérték a dolgot. Szerencsére mindig van becsületes, megbízható tanú, aki az igazság mellé áll. Tedd a szívedre a kezed. Ugye igazam van, amikor azt mondom, hogy néha a szüleidnek el kell osztaniuk kettővel, amikor az iskolában történtekről beszélsz. Sajnos nem egyedi eset, hogy aki hibát követ el, azért, hogy magát védje és ártatlannak állítsa be, a másikra fogja a vétkét, és igazságtalanságokat állít róla. Vigyázz, soha ne ess ebbe a hibába. Vállald fel mindig, ha helytelenül tettél valamit.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Bizalom ő benne.
1: A mai ige, példabeszédek 29-25. Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, azt ő megvédi. Gondolatok az igéről. Az Úr azt kívánja tőled, hogy bátor légy. Szánd el magad. Sátán minden eszközzel azon dolgozik, hogy elpusztítsa a hitet, és az embereket boldogtalanná tegye. Ha tapasztalatlan vagy Sátán eszközeinek felismerésében, akkor egyetlen menedéked az imádság. Fedjétek fel a szív minden titkait a végtelen tekintet kutató pillantásai előtt, és könyörögjetek Istenhez, hogy tegyen benneteket tisztává és erőssé, és fegyverezzen fel benneteket teljesen, hogy készen álljatok az élet nagy konfliktusaira. A hit a kételyek elleni harcban edződik. Az erkölcsi tisztaság erőt nyer. Ha ellenálltok a kísértésnek. Minden áldást elnyernek azok, akik élő kapcsolatot ápolnak Jézus Krisztussal. Jézus nem csupán azért hív minket magához, hogy néhány órája felfrissüljünk kegyelmével és jelenlétével, majd elküldjön bennünket az ő világosságától, hogy tőle függetlenül szomorúságban és sötétségben járjunk. Nem, nem. Azt mondta nekünk, hogy maradjunk vele, és ő mi velünk. Ahol az ő munkáját végzik, ő jelen van, gyengéd, szeretetteljes és könyörületes mi voltában. Maradandó lakhelyet készített önmagában, neked és nekem. Ő a mi menedékünk. Tapasztalataink bővülhetnek és mélyülhetnek. Jézus megnyitotta kimondhatatlan szeretetének minden isteni teljességét. Beszéljetek a bátorságról, beszéljetek a hitről, beszéljetek a reménységről. Fivéreim és nővéreim az Úrban, legyetek bátrak. Ó, milyen keveset tudunk arról, hogy mi van előttünk. Tökéletesen át fogjuk adni magunkat Jézusnak, hogy teljesen az övéi legyünk. Majd azt mondjuk, nem az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg, ó Istenem. Megváltótok gyengész szeretetével és könyörületességével rendelkeztek. Mindig tekintsetek rá, bízzatok benne. És ne kételkedjetek az ő szeretetében. Ő ismeri minden gyengeségünket, és tudja, mire van szükségünk. Elegendő kegyelmet ad nekünk a mai napra. Csak tekintsetek mindig Jézusra, és legyetek bátrak. Az őszinte hittel olyan emelkedettség, elfűség és álhatatosság jár együtt, amely sem az idő múlásával, sem a fárasztó munkával nem csökken.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A gyermekeim azzal mulatják az időt, hogy ítélgetik egymást és önmagukat. De én vagyok az egyetlen hiteles bíró, és én saját vérem által felmentettelek. Felmentésed ára az én semmihez sem hasonlítható áldozatom volt. Ezért annyira bántó számomra, amikor azt hallom, hogy gyermekeim ítélgetik egymást, vagy átadják magukat az öngyűlöletnek. Ha szorosan mellettem élsz, és magadba szívod a beszédemet, akkor a Szent Lélek vezetni fog, és helyre igazít, ahogy szükséged lesz rá. Nincs már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik hozzám tartoznak.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Lukács evangélium a 6. fejezet, 37. vers. Timóteushoz írt 2. levél, 4. fejezet, 8. vers. Tituszhoz írt levél, 3. fejezet, 5. vers. Rómabeliekhez írott levél, 8. fejezet, 1. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 25. rész. Babilónia, Isten büntetésének az eszköze. Ez az ige szólt Jeremiáshoz, Júda egész népéről, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében, amely Nebukadnezarnak, Babilónia királyának 1. esztendeje volt. Ezt hirdette Jeremiás próféta, Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakójának, Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának a 13. esztendejétől fogva, a mai napig, tehát 23 éven át szólt hozzám az Úr igéje, én pedig hirdettem nektek, idejében hirdettem, de ti nem hallgattatok rám. Az Úr elküldte hozzátok szolgáit, a prófétákat, idejében küldte, de ti nem hallgattatok és nem figyeltetek rájuk, meg sem hallgattátok őket. A próféták ezt mondták, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből, akkor mindörökké azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adott az Úr. Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket. Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek. De ti nem hallgattatok rám, így szól az Úr. Csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival a saját vesztetekre. Azért ezt mondja a seregek ura, mivel nem hallgattatok az én igéimre, elhozatom Észak valamennyi nemzetségét, így szól az Úr, meg szolgámat, Nebukadnezart, Babilónia királyát. Rázúdítom erre az országra, lakóira és valamennyi szomszédos népre. Kiírtom őket, hogy megborzadva felszisszen, aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszüntetem náluk a hangos, vidám örvendezést, a vőlegény és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. De ha majd letelik a 70 év, megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az Úr, meg a káldeusok országát bűnei miatt, és pusztasággá teszem örökre. Mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam, mindazt, ami megvan írva ebben a könyvben, amelyet Jeremiás a népekről prófétált. Ők is szolgálni fognak hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Így fizetek meg nekik tetteikért, amelyeket elkövettek. A harag serlege. Ezt mondta nekem az Úr, Izrael istene. Vedd el kezemből ezt a poharat, amelyben a haragbora van, és adj inni belőle minden népnek, amelyhez küldelek. Igyanak és tántorogjanak eszeveszetten a fegyver miatt, amelyet én küldök ellenük. Elvettem a poharat az Úr kezéből, és inni adtam minden népnek, amelyhez küldött az Úr. Jeruzsálemnek és Júda városainak, királyainak és vezetőinek, hogy romhalmazzá tegye azokat. Megborzad és felszisszen, aki látja, és átkaiban példálózik velük. Így van ez ma is. Inni adtam a fáraónak, Egyiptom királyának, udvari embereinek, vezéreinek és egész népének. Minden keverék népnek és útszfölje minden királyának, a filiszteusok országa valamennyi királyának, Askelonnak, Gázának, Ekronnak és Asdód maradékának. Továbbá Edomnak, Móábnak és az Ammóniaknak, Tírus minden királyának, Szidón minden királyának és a tengeri szigetek királyainak, Dedánnak, Témának, Búznak és minden körülnyírt hajónak, Arábia összes királyának és a keverék népek minden királyának, akik a pusztában laknak, Zimri összes királyának, Élám összes királyának és Média összes királyának, Észak összes királyának, a közelieknek és a távolieknek egyaránt, egyiknek a másik után, a föld minden országának, ahány csak van a föld színén. Legvégül Sésak királyának is kell innia. Mondd nekik, így szól a seregek ura, Izrael istene, igyatok, részegedjetek le, és hányjatok. Ejtsen el benneteket az ellenetek küldött fegyver, ne tudjatok fölkelni. Ha pedig nem akarják elvenni kezedből a poharat, hogy igyanak belőle, ezt mond nekik. Így szól a seregek ura, ki kell innatok. Mert ha először arra a városra hoztam veszedelmet, amelyet rólam neveztek el, ti talán büntetlenül maradhattok? Nem maradtok büntetlenül, mert a föld minden lakója ellen fegyvert küldök, így szól a seregek ura. A népek pusztulása. Te pedig prófétálj, és mondd el nekik ezeket az igéket. Felharsan az Úr hangja a magasból, mennydörök szent hajlékából, harsánya rákiált legelőjére, az ország minden lakójára, szőlőtaposók módján kiált, zúgása eljut a föld határáig. Mert pere van az Úrnak a népekkel, megítél minden embert, a bűnösöket kardélre hánja, így szól az Úr. Ezt mondja a seregek ura, indul a vész néptől néphez, nagy forgószél támad a föld végéről. Azon a napon annyi embert öl meg az Úr a föld egyik szélétől a másikig, hogy nem tudják elsiratni, sem összegyűjteni, sem eltemetni őket, trágyaként hevernek szerte a földön. Jajgassatok, pásztorok, kiáltozzatok, hempergőzzetek meg a porban, vezetői a nyájnak, mert eljött rátok a mészárlás ideje. Összetörtök, mint amikor leesik a drága edény. Nincs hová futniuk a pásztoroknak, és menekülniük a nyáj vezetőinek. Pásztorok kiáltása hangzik, a nyáj vezetőinek jajgatása, mert elpusztította legelőiket az Úr. Kihaltak a békés delelőhelyek, az Úr izzó haragja miatt. Elhagyta rejtekét, mint egy hímoroszlán, gyilkos fegyverétől, izzó haragjától, országuk pusztasággá válik.

0: Mai szakasz, Jeremiás 25. Ebben a fejezetben fokozódik a feszültség. Isten egész Júda népének küldi ígéjét. Jeremiás állítja, hogy évekig közvetítette nekik Isten üzenetét, és bár ő ideje korán elkezdte mondani, ők nem hallgattak rá. Jeremiás láthatóan minden nap a városkapuban könyörög a népnek Isten nevében. Isten üzenete egyszerű és világos. Bánjátok meg gonosz útjaitokat és tetteiteket. Ne keressetek más isteneket, és ne imádjátok azokat. A Szentírás megörökíti a szomorú valóságot, hogy nem hallgattak rá. Nem csak egy alkalommal, hanem mint a szövegből is kiderül, folyamatosan elutasították Istent. Ha komolyan vették volna, azok a szavak megmenthették volna őket. Jeremiás részletezi a megsemmisítő következményeket, nem csak Júdára, de a környező népekre nézve is. A babiloniak lesznek Isten büntetésének eszközei. Akiket nem visznek fogságba, azok elpusztulnak. Az élethangjai elnémulnak, és a fények kialszanak. Jeremiás proféciájából azt is megtudjuk, hogy a babiloni fogság 70 esztendeig fog tartani. Ez az a profécia, amit Dániel tanulmányozott a fogság idejének végéhez közeledve, ahogy a Dániel könyvének 9. fejezetében olvashatjuk. E fejezet hátralévő része olyan, mintha a Jeremiás látomásban a 70 éves fogság utáni időbe kerülne, és elvonulna előtte az emberek bűneinek büntetése, egészen a jó és a gonosz, hatalmas, végidei küzdelméig, kiterjeszve azt az egész világra. Így szól Isten. Vedd el kezemből e haragborának poharát, és itasd meg vele mindama nemzeteket, akikhez én küldtelek téged. Nagy a hasonlóság itt az utolsó időknek a Jelenések könyvében található leírásával. A jó hír az, hogy Isten szavának balga elutasítása véget ér majd. Azért imádkozzunk, hogy a megújulás Istene ígéje által bekövetkezzék, és véssük azt mélyen a szívünkbe. Mindnyájunk kiváltsága, hogy helyreállítassunk Isten számunkra készített végső terve által. Ha ez megtörténik, az azért lesz, mert figyeltünk az ő szavára. Isten legyen velünk, miközben együtt folytatjuk utunkat.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hallottam nagy szózatot a mennyben, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. Jelenések könyve 12. fejezet 10. vers. Abban a pillanatban fejezte be Jézus azt a küldetést, amelyért a földre jött, amikor a kereszten felkiáltott. Elvégeztetett, vagy beteljesedett. Jézus győzött. Az egész menny ujjongva egyesült a megváltó, dicsőséges győzelmében. Sátán elvesztette királyságát. Ezt ő is tudta. A mennyei lények számára felmérhetetlen jelentőségű volt Jézus felkiáltása. Elvégeztetett. Beteljesedett a megváltás. Velünk együtt osztoznak ők is Krisztus győzelmének gyümölcseiben. Isten olyan könnyen elpusztíthatta volna Sátánt és követőit, mint ahogyan egy kavicsot a földre ejtenek. De ő nem tette. Nem akarta erőszakkal elfojtani a lázadást. Kényszert csak Sátán alkalmaz. Isten alapelvei egészen mások. A jóság, a kegyelem és a szeretet jelentik birodalmának alappilléreit. Az igazság és a szeretet a mozgató erő. Isten szándéka az volt, hogy mindent biztos és örök alapra helyezzen. Sátán időt kapott, hogy uralmának alapot vethessen, hogy kifejthesse alapelveit. Azt állította, hogy a saját elvei jobbak, mint az isteni elvek. Be kellett ezt bizonyítania. Az angyalok örvendezve ismerték fel, hogy Jézus golgotai áldozata folytán bizonyos a gonosz megsemmisülése és az ember megváltása. A világ mindenség pedig örökre biztonságban lesz. Az üdvözítő határozottan tudatába volt annak, hogy milyen messzehatóak lesznek áldozatának eredményei. Mindezt előrelátva kiáltott fel a kereszten. Elvégeztetett.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önazonosság. Ha majd belefáradsz abba, hogy az legyél, aki nem vagy, akkor majd végre élvezheted az életet. Idővel rájössz, hogy ez nem csak örömet szerez, hanem valami sokkal mélyebbet ad. Értelmet az életednek. Paulo Coelho.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Közel harcban a sátánnal. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem a gonoszság lelkei ellen. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 12. vers. Jóáb ezt mondta testvérének, mielőtt csatába indult volna Szíria ellen. Ha erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre. Ha pedig az ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én segítek neked. Krónikák első könyve, 19. fejezet, 12. vers. Ha egyikük túlerővel nézett szembe, a másik közbeléphetett és kisegíthette. A szellemi harc azonban más. Nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Ráadásul ez a harc nem más fordításokban tusakodás, azaz birkózás, közelharc, vagyis szemtől szemben találkozik az ember az ellenfelével. Amikor Dávid nézett így szembe Góliáttal, az óriás annyira biztos volt magában, hogy egész Izraellel tudatta, ha le tud győzni, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, akkor ti lesztek a mi szolgáink. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 9. vers. Gondold csak át ezeket a hosszú távú következményeket. Ha Góliát diadalmaskodik, Isten népe az ellenség szolgálatában tölti majd egész életét. Hatalmas volt a tét Izrael számára, és számodra is az. A sátán ringbe szállt ellened, és ha a test szabályai szerint harcolsz, veszíteni fogsz. Ahogy a profi birkózóknak is be kell tartaniuk bizonyos előírásokat, téged is garantált győzelemhez segíthet bizonyos lelki szabályok követése. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 10. fejezet, 4. vers. Az imádkozásban, a közösség gyakorlásában, Isten igéiben, Jézus nevében és az ő vérében van minden reményed a sátán legyőzésére. Ez az öt vezeti az ellenséggel szemben sikeresen bevethető fegyverek listáját. Forgasd hát őket már ma!

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe vezérel egész útadon. A mai ige 48. zsoltár 15. verse. Ő vezet minket, mint halálig. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van vezetőre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, hogy valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezető. Az Úr, ami Istenünk leszáll, hogy vezetőnk legyen. Ő tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetőt. Adjuk hát át teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni. Legyen ő a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetőnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk vele járni, minden lépésünkben rátámaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját. Az a vigasztalásunk, hogy ő, aki öröktől fogva és mindörökké a mi Istenünk, soha nem szűnik meg a vezetőnk lenni. Mint halálig, ő vezet minket. Azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozó fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent. Azonnali üdvösséget, vezetést az utolsó óráig, azután pedig örökké tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek örvendeznünk életünk derekán, és ebben megbékélnünk öregségünkben. Keressük hát ma is az ő vezetését, még mielőtt kilépnénk lakásunk ajtaján. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye, mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és a közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Válaszd ma Jézus társaságát.

Történt pedig, hogy szombaton, amikor a vetések közt járt, tanítványai tépdesték a kalászokat, és kezeikkel kimorzsolva megették.

Próbáljuk meg magunk elé képzelni, ahogy Jézus és tanítványai gabonaföldeken mennek át, és a kalászokat tenyerük között morzsolva békésen eszegetik a búzaszemeket. Ez a jelenet mély békességet, nyugalmat sugároz. Jézus közelében lenni, a többi tanítvánnyal együtt hallgatni a szavait, és közben gabonaszemeket rágcsálni a napfényes mezőn. Ezek igazán felemelő és üdítő percek lehettek.

Bizonyára te is vágysz ilyenfajta együttlétre a mesterrel, amikor egy mélyet sóhajtva fellélegezhetsz. Megszabadulhatsz a terheidtől, az aggodalmaidtól, a zaklatottságodtól. Amikor megállhatsz és kiléphetsz a pörgésből, de vajon tudsz-e emellett dönteni? Nem szoktál-e túlságosan hozzá ahhoz, hogy ezek hiányoznak a hétköznapjaidból, hogy nincs se erőd, se időd az ilyenfajta életörömöt adó felüdülésre Jézussal? Tudsz-e olyan lenni, mint Mária, aki úgy döntött, hogy csak úgy oda telepszik Jézus lábaihoz, és issza a szavait? Mert neki az Úr látogatása nem a pörgést, nem a vendéglátást jelentette, hanem a csendet, az odafigyelést. Amikor pedig a testvére Márta ezt szóvá tette, maga Jézus vette őt

érte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A feltámadás valósága a tanítványok számára új és szokatlan megtapasztalás volt. Jézus kereszthalála összetörte a szívüket, a rájuk szakadt valóság felülírta a bennük megszületett elképzeléseket. A feltámadott Jézussal való találkozás új helyzetet teremtett, kihívta őket a megszokott gondolkodásukból, és egy új valóság kapuján hívta be őket az Istennel való kapcsolat természet feletti dimenziójába. A Jézus mellett átélt csodák közben egyre hatalmasabbnak látták megváltójukat. Jézus hívására a hit útjára léptek, és eközben a látást is megkapták, beletekinthettek a mennyei világ valóságába, ahol a mindenható Isten hatalma megtapasztalás lett számukra. A feltámadás tényét mégsem tudták egyformán fogadni. Voltak, akik bizonytalankodtak, kételkedtek. Jézus határozott kinyilatkoztatásával minden kétséget eloszlatott, ígérete a Szentlélek kitöltetésével valóság lett számukra. És íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Krisztus mai követői is bejárják ezt az utat. Kedves olvasó, hol tartasz ezen az úton? Jézus arra hív, hogy tagadd meg magad, vedd fel a kereszted és kövesd őt. Az élet ura arra hív, hogy légy emberhalász, közben hitedből legyen látás. Nincs nála hatalmasabb úr. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Charlotte Guest írta Oklahomából, az Egyesült Államokból. A várakozás ajándéka. Várom az Urat, várja a lelkem is, bízom ígéretében. Zsoltárok könyvének 130. fejezetének 5. verse. Az egyik hűvös reggelen úgy döntöttem, hogy iszom egy kis forró teát. A fűszeres tea illatát ugyanúgy szeretem, mint az ízét. Hogy gyorsítsam az áztatási folyamatot, kicsit erősebben kavargattam. Akkor azonban úgy éreztem, mintha az Úr gyengéden azt mondaná, lassíts, ne siess. A tea áztatási folyamata teszi lehetővé, hogy a tea levél egyedi íze, egészségre gyakorolt jótékony hatása és aromája teljes mértékben kibontakozzon. Ez hozza ki a tea leghitelesebb ízét. Hasonlóképpen, amikor időt szánunk arra, hogy elmerüljünk Isten jelenlétében, és hagyjuk, hogy Isten gyengéden felkavarja gondolatainkat és cselekedeteinket, gazdagodni fogunk, és a leghitelesebb önmagunk kerül elő. Miközben a teám ázott, néztem a napot, ahogy csillogott a tóvízében. Fecskék és cinegék repkedtek felettem, és énekelték reggeli dalaikat. Ez a plusz várakozási idő ajándék volt számomra, és emlékeztet, hogy szánjak időt arra, hogy Isten jelenlétében elmerüljek, és örvendezek a teremtett világ székségében. Istenünk, segíts lelassítani életünk ritmusát. Mutasd meg, hogyan használjuk ki az időnket, hogy jól szolgáljunk téged és másokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat, ma lelassítok, és élvezem az Istennel töltött csendet. Imádkozzunk azokért, akik nem találnak időt Istenre.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Vajda Pál, mi is ott voltunk. Áhítatos csendben visszaemlékezünk, s az írás tükrében magunkra ismerünk. Szürkületbe vesző ember árnyak között formátlan alakunk embertestet öltött. A múltba beléptünk, s mindent másképp értünk. Nem kocsin futkosva, gyalogszerrel járva, könnyebb belépni a mester lábnyomába. Tengerparton állva, vagy fenn a hegytetőn, megesett a szíve mindig a szenvedőn. Ezt mi is megláttuk, és szívünkbe zártuk. Ott voltunk, mikor a diadalmas menet királyként tisztelte, és hozsannát zengett. Újjongó örömmel mi is így fogadtuk. Testünk szennyes rongyát lába elé raktuk. Mi királyra néztünk. Ő könnyezett értünk. Láttuk őt, amikor korbáccsal kezében templomot tisztított atyának nevében. Mikor a hozsannát zengedezők szíve gyűlöletre lobbant, s a király fejére gúny koronát téve kicsordult a vére. Mikor kezeibe a szegeket verték, a meggyógyultak mind csak távolról nézték. Mint egy király előtt mi is leborultunk, de ha meggyalázták, gyáván szétfutottunk. Erre emlékezünk, és most szégyenkezünk. Mikor csalódottan mi pihenni tértünk, a legnagyobb csoda végbe ment érettünk. Eloszlott a kétség, megnyílt a sír szája, van már megváltónknak dicső koronája. Aki őt szolgálja, mennyei hazája.

0: Szeresd fele barátodat és ellenségedet.
1: Találkozások. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig ezt mondta. Az, aki könyörült rajta. Jézus azért így szólt hozzá. Menj el, és te is aképpen cselekedjél. Lukács 10:36-37. Gondolatok az ígéről. Krisztus azért jött, hogy lerontson minden válaszfalat. Eljött megmutatni, hogy szeretetének és kegyelmének ajándéka olyan végtelen, mint a levegő, a világosság és a záporeső, amely megöntözi a földet. Ő nem tett különbséget szomszéd és idegen, barát vagy ellenség között. Egy embert sem került el. Bármilyen társaságban volt, úgy tanította őket, amely megfelelt az időnek és a körülményeknek. Jézus tudta, hogy nagyon nagy szükségük van együttérzésre és megértő szeretetére, mert mindnyájuknak fáj a sok sérelem és elhanyagolás, amelyet az emberek egymásnak okoznak. Igyekezett reményt adni a legnyersebb, legkevesebbet ígérő embernek is, és biztosította arról, hogy fedhetetlen és ártatlan lehet, és olyan jellemet fejleszthet, amely Isten gyermekévé teszi őt. Másokat, akik nehéz harcot vívtak a lelkek ellenségével, kitartásra buzdított, és bátorította őket, hogy győzni fognak.

0: az örökös példázata.
1: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Élt egy Juliana nevű lány. Nagyon gazdag családba született, és elég vagyona volt ahhoz, hogy hosszú és kellemes életet éljen. A szülei gondosan nevelték és megőrizték a vagyonát, amíg elég érett nem lett ahhoz, hogy bölcsen és felelősség teljesen használja azt. Amikor nagykorúvá vált, Juliana elkezdett egyedül gazdálkodni az örökségével. Hamarosan észrevette, hogy sokan keresik a társaságát, abban a reményben, hogy időt és pénzt fektet a vállalkozásukba. Eleinte az a sok lehetőség, amit megtehetett, lenyűgözte őt, egy idő után azonban észrevette, hogy barátai 3 kategóriába sorolhatók. Voltak, akik vonzóak, viccesek és hízelgőek voltak. Biztosították róla, hogy a projektjeik biztosan sikeresek lesznek. De valahányszor pénzt adott nekik, azok eltűntek. Ami még rosszabb, hogy gyakran még több pénzt kellett költenie a projektjeiből eredő jogi és egyéb költségek kifizetésére. A lelkes ígéretek ellenére folyamatos pazarlásnak tűnt a beléjük való befektetés. Elgondolkodott. Vajon tényleg a barátaim? Egy másik csoport is felkeltette a figyelmét, de nem nyilvánvalóan. Észrevette, hogy a pénz, amit kölcsönadott nekik, úgy tűnik, nem hozott nagy hozamot, de a befektetései mindig megtérültek. Megbízható barátoknak tartotta őket, bár nem voltak túlságosan rokonszenvesek, és nem is hoztak nagy hasznot. A harmadik csoport tagjai nagyon zárkózottak voltak, szinte nehéz volt velük barátkozni. Azonban úgy találta, hogy nem csak visszafizettek neki mindent, amit beléjük fektetett, hanem nagy anyagi hasznot is hoztak neki. Az ilyen barátok nagyon hasznosak bárki számára. Mi a példázat kulcsa? Az egészség, a gazdagság. Juliánához hasonlóan nekünk is meg kell választanunk, hogyan használjuk fel egészségi tőkénket. Néhány úgynevezett barát, az alkohol, a dohány, a koffein és más drogok viccesnek tűnik, de mindig károsítják az egészségi egyensúlyunkat. Más barátok, mint az alvás, a tápláló ételek fogyasztása, a tiszta víz ivása, és a pihenés gazdaggá tesznek minket. Néhány állandó nyertes pedig erőfeszítést igényel, hogy barátkozzunk velük. A testmozgás, a mértéktartó táplálkozás, az ima, mások szolgálata, Isten dicsőítése. Uram, köszönjük neked az egészség kincsét, segíts, hogy bölcsen fektessen be.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 3-án, pénteken, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 33. Zsoltár 9. verseként olvassuk. Mert amit ő, az Úr mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Nap újszövetségi igéjét Márk szerinti evangélium 7. fejezetében, a 34. és 35. versben találjuk. Azután Jézus az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effata, azaz nyílj meg, és megnyílt a füle. Nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Fájunk kell bevallanunk, sokszor süketek vagyunk Isten hívó szavára. Képtelenek vagyunk helyesen, szeretetteljesen cselekedni. Jézus számtalan példát állít elénk, melyekkel vezetni akarja szívünket és gondolatainkat. Ma elénk kerülő történetben egy süket néma embert visznek Jézushoz. Ő azonban valamiért nem a tömeg előtt gyógyítja a beteget, hanem külön hívja, és úgy érinti meg a fülét és a nyelvét. Mintha azt akarná kifejezni számunkra, hogy a gyógyulás folyamata nem szükségszerűen közösségi esemény, nem a látvány számít. A gyógyítás sokkal inkább egyéni, személyes élmény, amely kihat a külvilágra, de igazi jelentősége a beteg életében van. Jézussal ez a csodálatos pillanat azonban még összetettebb, hiszen az általa megvalósuló gyógyulás magában hordozza a hitre jutás lehetőségét is. Katartikus eseménysor, melyet Jézus mégis végtelen egyszerűséggel és mély empátiával végez. A kérdés már csak az, hogy teljes-e a siker. Gyógyul a fül, gyógyul a száj, de vajon gyógyul-e a szív is? Mert az emberi élet test és lélek. Nem elég, hogy a test gyógyul. Kell, hogy a lélek is. De a lélek gyógyulása hosszú folyamat, nehéz út. S talán az első lépés éppen az, hogy bevalljuk. Süketek vagyunk Isten hívó szavára. Képtelenek vagyunk helyesen, szeretetteljesen cselekedni. Nap imádsága, megváltó Jézusunk, te megnyitottad a süket néma fülét és száját a téged elküldő erejével. Kérünk, nyisd meg a mi fülünket is, hogy halljuk szavadat, és ajkunkat, hogy dicsérjünk téged. Gyógyítsd meg hitetlenségünket, és add, hogy életünkkel hirdessük szeretetedet. Vezess minket az irgalom és együttérzés útján. Amen. Pongrászné Győri Boglárka áhítatát hallottuk, s nap igéi voltak, mert amit ő, az Úr mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. És a nap újszövetségi igéje, ezután Jézus az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effata, azaz nyílj meg, és megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgy, hogy rendesen tudott beszélni.

ha van olyan téma, amelynek le kell foglalnia az elménket, akkor az az erények témája. Eredetileg a kereszténység által támogatott erények ma már a pozitív pszichológia témája. Tudósok rámutattak, hogy az erények pozitív jellemvonások. Egyetemesen érvényes útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogy miként lehet az erényeket akarat és választás révén megszerezni, fejleszteni vagy erősíteni. A kutatók 6 alapvető, minden kultúrában elismert erényt azonosítottak. Ezek a következők: bölcsesség, tudás, bátorság, emberség, igazságosság, méltányosság és mértékletesség. Ezek az erények személyes tulajdonságok vagy pozitív jellemvonások formájában jelennek meg. A mértékletesség erénye az óvatosságban, az alázatban, az önuralomban és a megbocsátásban nyilvánul meg. Tudtad, hogy e tulajdonságok fejlődése magas szintű boldogsággal és jóléttel ajándékoz meg?

A megbocsátás a személyes életben való kiteljesedéssel jár. Egy pakisztáni egyetem kutatói tanulmányt végeztek, hogy felmérjék a megbocsátás jelentőségét, a személyes jólét és a boldogság önértékelésében. Az eredmények azt mutatták, hogy az alanyok többsége tisztában volt a megbocsátás fontosságával. Ez a megnyilvánulás pozitív hatással volt a személyiségükre, és fontos szerepet játszott a saját jólétük pozitív önértékelésében, ezáltal javítva az életminőségüket. A megbocsátás jótékony hatásai közé tartozik a megnövekedett boldogságérzet, pozitív érzések és a magasabb szintű társas kölcsönhatások. A jellem az egyetlen dolog, amit az ember magával vihet a mennybe. Ezért a pozitív jellemvonások, mint az igazságosság, önuralom, szelídség, hűség, nem csupán földi erények, hanem örökkévaló értékek. Krisztust mutatja be, mint a legfőbb példát jó tulajdonságok gyakorlására. Ő türelmes volt a szenvedésben, megbocsátó az ellenségeivel szemben, alázatos a dicsőségben. Minden erény, minden jóság teljessége benne lakozott. A pozitív jellemvonások nem pusztán emberi erőfeszítéssel jönnek létre, hanem a Szentlélek munkájának eredményei. Ez megegyezik Pál apostol lélek gyümölcse tanításával, amik nem véletlen vagy pillanatnyi cselekedetek, hanem tudatos és állandó törekvés az isteni jellem elérésére. A nevelés legmagasabb célja a jellem olyan kifejlesztése, amely hasonló Krisztus jelleméhez. Az igazi jellem a hétköznapokban nyilvánul meg, abban, ahogyan másokkal bánunk, ahogy viselkedünk, például a próbák idején. A jellem nem abban mutatkozik meg, amit az ember nyilvánosan mond, hanem abban, ahogyan másokat kezel, otthon, munkájában, vagy a megpróbáltatások idején. Napról napra egyre több tudományos bizonyíték lát napvilágot arra vonatkozóan, hogy miként növelhetjük jólétünket, boldogságunkat, ha megengedjük, hogy a megbocsátás életünk természetes részévé váljon, ahogy ezt a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetében olvassuk. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, gyakoroljátok, és veletek lesz a békesség Istene.

Kétségtelen, hogy a valódi megbocsátás egy átalakult szívből fakad. Ez lehetséges, ha az akarat gyakorlását Isten erejével ötvözzük. Csak Jézus segítségével tudunk mélyreható és hosszú távú változást elérni. Ma is keressük Jézus társaságát, hogy kihasználjunk minden lehetőséget egy olyan igaz jellem kialakítására, amelyben a megbocsátás nagyon fontos vonás.

továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak szeretetre méltók, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséretes cselekedet, ezekről gondolkodjatok. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 8. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Holnap, július 4-én, szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínnévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a református szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint. De az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabbak lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában, elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakkancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indít holnap a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban, vagy akár a szabad ég alatt is töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek? Legutóbb ott tartottunk, hogy Pál apostol egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, ki tudja már hanyatszor szolgálata során, mert hogy Efézusban egyszer csak kirobban egy lázadás, mégpedig az ötvösöknek a kezdeményezésére, mert hogy Demeter, az a valaki, aki a címester tulajdonképpen az ötvösöknél, úgy látja, hogy ebből nagy anyagi veszteségek lesznek, és hogyha nagy veszteségek lesznek anyagilag, akkor bizony nehéz lesz tartani az életszínvonalat, de természetesen ezt beöltözteti egy kis vallásos köntösbe, ezt mi nagyon szívesen tesszük

pszichológiai maszlagokkal. Itt is ez történt. És ennek az lett a következménye, hogy Efézus városa órákon keresztül zengett a nagy, az efézusi Diana szózattól, és utána egyszer csak az is kiderült, hogy még a jelenlevő tömegnek egy része azt se tudja, hogy hogy kerültek oda, és miért is vannak ott. A város jegyzője le is hűtögeti őket, miután megszűnt a zavargás, írja az apostolok cselekedetei 20. fejezete az első verstől, miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. És ilyenkor az ember egy pillanatra megáll. Hát hogy is volt ez? Egyszer Filippiből már tovább kellett menni, akkor börtönből való szabadulás után. Tesszalonikában, hát tulajdonképpen óvadékot tettek le azért, hogy ne kelljen őket bíróság elé állítani, onnan is távozni kellett. Előbb-utóbb Béreából is távozni kellett. Hát úgy tűnik, hogy a sorban most ott van majd Efézus is, ahonnan muszáj lesz elmenni. És ezek szerint Demeter ezzel a lázadása mégiscsak célt ért, hiszen Pál apostol kikerül a missziónak a munkájából. Na, álljunk csak meg. Mert hogy ez úgy tűnik, de hogyha megnézzük alaposan Isten igéjét, amikor ezt írja Lukács, hogy Pál bátorította a tanítványokat, elköszönt tőlük és elindult Macedóniába, akkor az ég adta világon semmi rendkívüli nem történt. Tudnélik, még az ötvösök zavargása előtt elindította útnak a munkatársát Efézusból, akit Titusnak hívtak, és elküldte a korintusi első levéllel Korintusba. És tessék csak nézni, hogy hogy zárja azt a levelet. Azt írja a 16. fejezet 5., 8. és 9. verse, tehát Korintusi első levél 16. fejezet 5., 8. és 9. verse. Hozzátok pedig akkor megyek, ha végigmentem Macedónián, mert Macedónián átutazom. Efézusban pünkösdik maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Ami azt jelenti, hogy Isten lelke ekkor már készítette Pált, hogy el fog jönni az idő, amikor tovább kell menni. És éppen ezért Pál se úgy érte ez az esemény, hogy na most aztán derékba törték itt a munkámat, 3,5 év munkája után, hanem úgy éli meg, hogy ezek szerint most egy másfajta kapu is kinyílt előttem, lehet, hogy nem pont pünkösdig maradok Efézusban, de olyan nagyon messze már nem lehetett a pünkösd, tovább kell indulni. És egyébként is ekkor már Pál elindított egy nagyon furcsa, a mi szempontunkból nagyon furcsa, egész hatalmas területet átfogó szolgálatot, mégpedig a jeruzsálemi szentek számára elkezdte szervezni a gyűjtést. Mert hogy hír jött, hogy Jeruzsálemben a gyülekezetnek egyre nehezebb, egyre rosszabb az anyagi helyzete, és a római levélben is ír erről. Meg a Galácia levélben is megemlíti a 2. fejezetben. De ha már az előbb a Korintusi első levél 16. fejezetét olvastuk, akkor nézzük meg ugyanabból a fejezetből az első 4 verszakot. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogy azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánlólevéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt ők is el fognak jönni. Miért tartom ezt nagyon fontosnak? Találkoztam egy olyan magyarázattal, amelyik azt mondta, hogy a 20. fejezet első néhány verszaka tulajdonképpen semmi más, csak egy rövid átvezetés a folytatáshoz. Gyorsan Lukács egy pár mondattal fölvázol valamit. Egyébként ez az időszak úgy igazából a semmiről szól. Pál ide megy, oda megy, amoda megy, de eltűnt a szemünk elől ez a dolog. Hát úgy tűnik, hogy ez egyáltalában nem a semmiről szól, mert közben Pál végzi a munkáját, és hogyha megtetszettek figyelni, ezek a zavargások nem írják felül Isten tervét. Az, hogy Pál apostolnak tovább kell mennie, azt már korábban is tudta Pál. Itt csak egyszerűen, minthogyha megadták volna a jelzést, hogy na akkor most

0: És úgy tűnik, hogy ez az utazás egy troászi állomással kezdődött. Tessék csak nézni. Pál apostol azt írja a korintusi második levél, második fejezetében, a 12. 13. versben, amikor megérkeztem Troászba, Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. Ami mit is jelent? Nyilván Pál apostolt rendkívüli mértékben foglalkoztatja, hogy a korintusi testvérek hogy reagálnak arra a levélre. Abban nagyon sok nagyon kemény dolog van. Intés, feddés, bátorítás, útmutatás, sok helyeslés mellett nagyon sok alapvető gyakorlati tanítás. Vajon a korintusiak meg fogják szívlelni? Milyen hírt hoz majd Titus? De hát nem ér oda Titus Troászba. És ebből adódik, hogy Pál azt írja, hogy elbúcsúzott és ment tovább Macedóniába, mert nem volt nyugalma a lelkének, nem volt maradása se. Abba reménykedett, hogy előbb-utóbb majd Titus valahol útközben eléri és utoléri. De ha már a 20. fejezetnél tartunk, azért folytassuk ott a második versnél. Bejárta Macedónia tartományait, számos beszédben intette őket, majd elment Görögországba. 3 hónapig tartózkodott ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellen, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Macedónián áttér vissza. Hát ez valóban nagyon tömör híradás, hogyha bele tetszenek gondolni, hiszen ez az elment Macedóniába és számos beszédben intette őket, azért egy kicsit talán egy bővebb átgondolást vár és igényel. Mi is történik ott? Hát alapvetően Macedónia ekkor még elsősorban Filippit, Tesszalonikát és Béreát jelenti a misszióban. Oda már ment közbe levél, ugye emlékszünk rá, hiszen muszáj volt megerősíteni a néhány hetes szolgálatok után, vagy rövid 1-2 hónapos szolgálatok után muszáj volt megerősíteni a gyülekezeteket. De Pál apostol nem mint menekült, mint valaki, akit elkergettek a következő misszióállomásról is, érkezik, hanem úgy érkezik, mint lelki értelemben vett atya a gyülekezetnek, aki arra kíváncsi, hogy mivé lettek. Nem csak az első ige hirdetések, és aztán Timóteus és Sílás vagy Szilvánusz munkája nyomán, hanem úgy maguk között, amikor a mindennapi életet élték, mivé lettek. És azt olvassuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan szolgálata volt, amikor tanított, beszélt, és amikor köztük élt. És amikor elvégzi ezt a munkát, akkor indul tovább Görögországba. Hát ez a görög országba való utazás 3 hónapon át tart, és prédikál. És ilyenkor azt gondolnánk, hogy hát nyilván ebbe beleesett, hiszen az egyik legnagyobb görög gyülekezet a korintusi gyülekezet volt, beleesett Korintus is, ez nyilvánvalóan nem így van, hiszen ennek a hosszúra nyúló, amolyan intermedzónak az idején meg fog majd születni a korintusi második, sőt talán a 3. levél is, és még mielőtt valaki fölkapja a fejét, hogy álljunk meg csak egy pillanatra, a korintusi levélből csak 2 van, ha megtetszenek nézni a korintusi levelet, olyan, mintha a 9. fejezet környékén lenne egy határvonal, onnan még a stílusa is változik egy kicsit a levélnek, és ezért mondják a biblia tudósok, hogy valószínűleg a 2. és 3. levelet egyben látjuk mi, összedolgozva látjuk mi, hiszen amikor majd Titus valóban előkerül, akkor megírja Pál apostol azonnal a gyors reakciót. De erre még gondolom visszatérek majd a következő percekben. Szóval 3 hónapon át utazik, prédikál és levelet ír. És amikor megérkezik Görögországba, itt most Krisztus után 57-ben vagyunk, ez az egész valahova 57 és talán 58-ba átnyúlóan zajlik, akkor egyszer csak hírt kap arról, hogy Galáciában nagyon nagy zűrök vannak. Mert hogy oda olyan testvérek érkeztek, akik nem az evangéliumot hirdetik, hanem az evangélium mellett megpróbálják visszalopni a mózesi törvényeket mindenféle talmudista magyarázattal együtt, és megpróbálják a gyülekezetet belekényszeríteni a törvény szolgálatába. Úgyhogy ez alatt az út alatt Pál apostol neki ülés egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon határozott levelet ír Galáciába, és küldi el a Galáciában élő testvéreknek. Miért nagyon fontos? Azért, mert ha megtetszett figyelni, már az előbb beszéltünk a korintusi első levéről, ami egy picit ezelőtt az esemény előtt születik. Most már biztosan beszélhetünk a Galácia levéről, és itt nem áll meg ám a kérdés, mert hiszen ennek az útnak még levelek lesznek a gyümölcsei, pásztori levelek. Tanít, tanít, tanít, tanít. Akármerre jár. Közben egy olyan területre is eljut, amit a római levél 15. fejezetében csak egy szóban említ meg. Azt mondja, hogy Jeruzsálemtől Illíriáig hirdeti az Isten igéjét. Hát nyilvánvalóan ebben az időszakban juthatott el Illíriáig, ami a görög területekhez tartozott, illetve hát az Achája területével határos tartomány volt, és ez azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy egy picit sem lankadt Pálban a lelkesedés, a tűz, az evangéliumnak a belső késztetése. Egészen bizonyos, hogy nagyon sok felé elmondta, hogy készül Jeruzsálembe. Ugye a korintusi első levélben még azt írja, hogy ha összegyűjtitek majd, akkor fölviszik azok, akiket ti kirendeltek, és hogyha méltó lesz rá, akkor én magam is elkísérem. De ebben az időszakban neki lát, és az Isten előtt tervezgetve megírja a római levelet. És ahogy megírja a római levelet, ott már nem azt írja, hogy talán elmegyek, hanem azt mondja, hogy készülök Jeruzsálembe. Most indulok, viszek adományt a szenteknek, és onnan majd, ha visszafele jövök, mindenképpen hozzátok is el akarok jutni, mert a mai spanyol területekig szeretnék kiterjeszteni a missziómezőt. Azt mondja, hogy Hispániáig szeretnék eljutni az evangéliummal. És akkor történik valami. Az, hogy ő sokfelé elmondja, hogy Jeruzsálembe készül, a héber embereket, a zsidókat arra készteti, hogy hát a legegyszerűbb módját válasszák annak, hogy kiiktatják Pál apostolt a misszióból. Hát egy zarándok csapattal utazva, ha valaki véletlenül tengerbe esik útközben, valami nagyobb hullámverés közben, hát biztos nem kapaszkodott eléggé a korlátnál, nem? Ám Pál apostol megtudja azt, hogy honnan tudja meg, azt nyilván nem tudjuk meg soha, majd talán a mennyben elmondhatja nekünk, ha egyszer alkalmunk lesz megkérdezni tőle, hogy hogy is volt ez, de megtudja, hogy merényletet terveznek a hajóra szállás után, és ezzel Pál apostol úgy dönt, hogy útvonalat módosít, és hogyha megfigyeljük, azt mondja, hogy akkor még egyszer visszamegyek Macedónián keresztül. Úgyhogy ellentétes irányba indulva Bérea, Tesszalonika, Filippi, és valószínűleg ennek Lukács örült a legjobban, aki közben, ha észrevettük, megváltoztatja a személyt és a számot, harmadik személyben beszél az útról, és most egyszer csak majd azt fogja mondani, hogy amikor csatlakoztunk hozzá Filippiből, együtt hajóztunk el. De még előtte hadd ejtsünk néhány szót a Pál apostol kísérő tanítványseregről. Már csak azért is, mert ez egy nagyon tanulságos dolog, és abban az időszakban, amikor egyre többször beszélnek a homogén gyülekezeteknek a létjogosultságáról, hogy mind műveltségben, mind származásban, mind társadalmi hovatartozásban nagyon-nagyon fontos, hogy a gyülekezetek körülbelül egyvágású emberekből álljanak, mert jobban meg fogják érteni egymást. Hát tessék csak nézni, azt mondja, hogy elkísérte őt a béreai Szópátér, Piros fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarchos és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tüchikusz és Trofimusz. Mit tudhatunk róluk? Hát én itt csak két embert említenék, Timóteust, aki ugye egészen más területről származik, és tudjuk, hogy fél zsidó, fél görög családból származik, de a másik talán még sokkal izgalmasabb. Úgy hívják, hogy Szekundusz. Hát nekünk aztán nem jelent magyaroknak ez semmi különöst, ugye? De akkor szeretnék egy kicsit segíteni. Miért hívnak valakit második testvérnek? Aki Tesszalonikából származik. És amikor Tesszalonikában Pál írja a római levelet, ott egy testvér be fogja szúrni, hogy egyébként a levele diktálás alapján én Tercius írtam. És egyébként köszönt titeket Quartus. Na akkor szeretném mondani, hogy a Tercius meg harmadiknak kéne fordítani, a Quartus meg negyediknek. aki már volt kórházban, nem biztos, hogy nagyon boldog volt, amikor a nővérke megkérdezte, hogy a ketteske hogy van? És a hármaska? Én voltam négyeske is, meg egyeske is már, és megmondom őszintén, sokkal jobban szeretem, amikor a nevemen szólítanak. Ezeknek miért nem volt? Tetszik tudni miért? Minden bizonnyal eredetileg rabszolgák voltak. És Pál apostol magá mellé vesz valakit, akit úgy hívnak, hogy Tercius, mármint, hogy hármaska, bocsánat, a harmadik, és ő írja a levelet. Ott van Secundus a kíséretében, és ő az, aki Pál munkatársa. És Quartust is meg lehet említeni, azok között, aki tekintély a gyülekezetben és köszönt, miközben az fogja leírni majd Tercius, hogy egyébként köszönt benneteket Erastos, aki a város elöljárója. Na hát, nekünk ilyen hangzatos szövegeink vannak, hogy Krisztusban nincs se férfi, se nő, se szolga, se szabad, se zsidó, se görög. Ez egészen addig így tart, amíg nem jutunk el az első gyülekezeti tanácskozásig, bizottsági találkozásig, ki hogy hívja ezeket különböző felekezetekben, és akkor ki szokott derülni, hogy de, van nő, meg van férfi, meg van ilyen, meg olyan származású, és az X testvér jobb, ha nem szól bele, már csak a műveltségi hátteréből adódóan se, és egyszerűen fejére áll a gyülekezet, amiért Krisztus meghalt. Pál apostol nagyon odafigyelt arra, hogy az ő elit csapata, akivel együtt szolgál, az ne elitista, magát elitnek kiáltó legyen, hanem olyan csapat legyen, aki a szolgálatban ott van, éjjel-nappal, aki vállalja a küzdelmeket, és szeretném mondani, hogy ez az utazás több mint egy évre elhúzódik, hiszen itt, amikor megemlítik, hogy Görögország területén 3 hónapon át tartott a szolgálat, ahhoz azért hozzátesz majd egy picit Lukács, aki azt mondja, hogy mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és 5 nap múlva érkeztünk hozzájuk Troászba. Ugye ez még se e-mail, se repülőgép nincs. Tehát ebben az időben, hogyha az emberek elindulnak valahova, nekik nem csak elindulni kell, hanem el is kell menni. Tehát egy-egy hosszabb út, és az, amit itt a Intermezzóban fölemlegett Lukács, hogy merre is járt Pál, az minimum 2000-3000 kilométernek a legyaloglását jelenti megint. Lehet, hogy időnként igénybe vettek valamilyen úti eszközt, mint például a Filippiből induló hajót Troászig. De tessenek arra gondolni, hogy ezt hűségesen végig kellett csinálni, ezen végig kellett menni. Miért tartom ezt nagyon fontosnak? Azért, mert Krisztus gyülekezete nem csak a hirdetett evangélium miatt és által épült, hanem amikor megérkezett Pál, a saját életpéldáját is mutatta. A munkatársainak az összetétele is mutatta, hogy ő komolyan gondolja, amit hirdet a Krisztusban való megbékélést a népek között, mert hogy egyébként a felsoroltak között van zsidó származású és abszolút pogány származású is. És egyértelműen van szolga és szabad. És ez a lelkület, ez Krisztus lelkülete. Aztán még egy dolgot hadd tegyünk egymás szívére, hogy Filippiben Lukács újra csatlakozik Pálhoz. És mi van ebben olyan nagyon érdekes? Hát talán csak annyi, hogy Lukács, a szeretett orvos, soha többet nem válik el Páltól innentől kezdődve. Nem tudom, hogy tudta-e, amikor elindultak Filippiből, hogy ez azt jelenti, hogy egészen addig, amíg Pál vértanú halála be nem következik, ő egyetlen percre sem fog elválni ettől az apostoltól. Nagy döntést kellett hoznia. Ilyenkor szokták találgatni, hogy vajon volt-e eredetileg családja. Sokan szívesen mondják azt Lukácsról, hogy talán rabszolga lehetett ő is eredetileg, hiszen abban az időben nagyon sokszor az orvosok rabszolgák voltak egy-egy család mellett. De én azt gondolom, hogy talán nem fognak érte megbántódni, ha így mondom, hogy vajon kit érdekel, hogy eredetileg mi volt? Mivé lett? Hiszen Lukácsnak innentől kezdődik el igazán az az időszak, amitől ő majd evangélistává válik, hiszen fog írni egy Lukács evangéliumát majd, amikor Pál apostol fogságát tölti. Ma így mondanánk, hogy Izrael területén, Júdea tartományában. És meg fogja írni majd az apostolok cselekedeteit, és azt nyilvánvalóan akkor összegzi, és akkor rendezi végső állapotába, amikor Pál apostol majd a római fogságát tölti. Istennek egy nagyon áldott eszköze válik belőle. De ez a nagyon áldott eszköz oda kell, hogy szentelje magát. Oda kell, hogy adja az erejét, az idejét a mindenható Istennek. És úgy tűnik, hogy Isten ezt az odaszentelést elfogadja. És az idő rövidsége miatt már csak egy dologra van lehetőségem. Azt mondja, hogy Filippiből 5 nap múlva Troászba érkeztünk, ahol eltöltöttünk 7 napot. Mire kellett ez a 7 nap? Hát részben ugye Troászból már eredetileg is úgy ment tovább Pál Macedóniába, hogy tudta, hogy kapu nyílna előtte az evangélium hirdetésére. Gondolom, hogy minden áldott nap hirdette ott is az Isten igéjét. A másik, hogy előkerült közben Titus. És tessék csak nézni, mit ír erről a Korintusi második levél 7. fejezetében, a 6.-7. versben. Amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma se volt testünknek, mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója megvigasztalt minket Titus megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. És honnan gondolom én, hogy egy gyors levél ment Troászból vissza Korintusba. Hát tessenek csak a Korintusi második levél 8. és 9. fejezetét elolvasni, ami kifejezetten erre a bizonyos gyűjtésre tartalmaz még utasításokat és tanácsokat ad, ami azért nagyon fontos, mert ott megtudjuk azt a lelkületi összefüggést is, amivel Pál apostol úgy egyébként az adakozásról és a szentek szolgálatáról gondolkozik. De egészen biztosak lehetünk benne, hogy ez alatt az idő alatt Pál újra és újra hirdeti az evangéliumot. És mi történik? Ebben a látszólag intermezzónak nevezhető időben terjed az Isten igéje, mert a szolga hűséges maradt. Talán érdemes lenne nem csak elgondolkozni ezen, hanem követni is a mintát. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Balog Miklós. Mínuszból pluszra. Mondd, miben áll a kereszténységed?
1: Tartom a törvényt régen.
0: Nem teszem azt a sok undokságot, mit egyebek cselekesznek.
1: Nem teszed ezt se, amazt se, no jó.
0: De mit teszel akkor az Úrért?
1: Halljam a felsorolást.
0: Tégy tanúságot róla.
1: Ehhez nincs bátorság a szívemben.
0: Lelkeket nyer meg a bölcs.
1: De ehhez nincs rátermettség bennem.
0: Hívogatásba ne légy rest akkor.
1: Ez sose jutna eszembe.
0: Szolgálj lelki iratmisszióval.
1: Nincs keret erre manapság.
0: Vígy betegeknek bátorítást.
1: Nincs nekem arra időm.
0: Könnyítsd roskadozók terhét.
1: Nincs nekem arra erőm.
0: Így a kereszténységed, sőt, még a hited se jelent semmi haszonnal járó dolgot, ami örömre deríthet másokat. Egy helyben topogó, képmutató önzés takarója, nem más nálad a vallás. Ám de, lehet mássá is egészen. És te magad sem maradsz akkor a régi, ha rád száll áldón Isten Jézusi lelke. Sok mínuszod majd pluszra valósul, s fényleni fognak a tettek. Bátorságnak a lelke a lélek, bölcsességet is ő ad, s minden ígét ő juttat eszedbe. Hívogatásra, iratmisszióra, látogatásra, megértő hű szeretetre időd, pénzed, erőd, mindenre lehet majd. Kérd, és vedd köszönettel az Úrnak drága ajándékát, szent lelkét, s mindig pünkösd lesz a szívedben.

0: Egészségpercek.
1: Az almalé csökkenti a kalcium-oxalát alapú vesekő képződésének rizikóját. Ez annak köszönhető, hogy a vizelet pH értéke és a citromsav kiválasztás nő az almalé elfogyasztása után. Alma kivonattal végzett állatkísérletek azt mutatták, hogy az étrendbe iktatása segít megelőzni a mellrákot. Azt tapasztalták, hogy minél több alma kivonatot adagoltak, annál nagyobb lett a védelem. A polifenolban gazdag alma kivonat akadályozza a vastagbélrák sejtjeinek növekedését is. Ezt laboratóriumi kísérletek már bizonyították. Úgy tűnik, hogy az alma bizonyos fajtáinak héjában lévő fenolok védelmet nyújtanak az UVB sugárzás ellen. Az alma kiváló antioxidáns. 100 g alma héjával együtt 1500 mg C-vitamin antioxidáns hatásával egyenlő. Mivel 100 g alma C-vitamin tartalma csak körülbelül 5,7 mg, ezért az alma antioxidáns hatását számos más összetevőjének köszönheti. Nagyon előnyös, hogy elfogyasztása után csak 24 órával csökken szabad gyökök elleni védelmi mechanizmusa. Egy flavonoid, a floridzim, amit még csak az almában találtak, segít a csontritkolás megelőzésében, amely, mint tudjuk, összefüggésben áll a változókorral. A hormonháztartás változásával ebben a korban nőknél a gyulladásos megbetegedések és a szabad gyökök képződése megnövekszik, ami csonttömegvesztéssel jár együtt. A polifenolok viszont gyulladást csökkentő hatásúak, így hatásosak a csontritkulás elleni védekezésben. Az alma héjastól egészben fogyasztva a legegészségesebb. Finom grillezve is, az illata pedig elárasztja a konyhát. Az almás pite kedvelt desszert és egyszerű elkészítését tekintve minden háziasszony örömmel teszi az asztalra.

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől. Elég minden napnak a maga baja. Máté evangélium a 6. fejezet, 34. vers. Ha az elvégzendő munkánk megoldását magunk vesszük a kezünkbe, és saját bölcsességünkben bízva akarunk sikert elérni, akkor olyan terhet veszünk a vállunkra, melyet nem Isten helyezett ránk, mert segítsége nélkül akarjuk hordozni. Magunkra vállaljuk azt a felelősséget, ami Istent illeti, és így mintegy helyettesíteni akarjuk őt. Bizonyára lesznek gondjaink. Felkészülhetünk veszedelmekre és veszteségekre, mert azok elmaradhatatlanok. De ha igazán hisszük, hogy Isten szeret bennünket és a javunkat akarja, akkor a jövő nem fog aggasztani bennünket. Úgy bízzunk Istenben, mint a gyermek bízik szerető szüleiben. Gondjaink és szenvedéseink eltűnnek, mert akaratunk megnyugszik Isten akaratában. Krisztus nem ígérte azt, hogy a holnapi nap terheit már ma hordja helyettünk. Ezt mondta, elég néked az én kegyelmem. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 12. fejezet, 9. vers. Miként a pusztában hullott a manna Izrael seregei számára, úgy adatik számunkra is naponként a mennyei kenyér. Csak egyetlen nap a miénk. E nap folyamán éljünk Istennek. E napon tegyük le ünnepélyesen terveinket az ő kezébe, és vessük rá gondjainkat, mert ő gondot visel rólunk. Ha Krisztus igáját, az engedelmesség és a szolgálat igáját hordod, akkor elcsitulnak panaszaid, megszűnik minden viszontagságod, és megoldódnak a legbonyolultabb talányok is.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 124. rész. Hálaadás szabadításért. Zarándokének. Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta.

0: Mai szakasz, 124. Zsoltár. A Zsoltár író már az első sorokban hangsúlyozza, s ezáltal segít fölismernünk azt a tényt, hogy senkik sem vagyunk Isten nélkül, aki szeret minket. Igen fontos, ahogy az író elkezdi ezt a Zsoltárt, ahogy megszámlálja, hogy mi minden történhetett volna, ha Isten oltalmazó keze nem kísért volna bennünket. Gondolkodjunk el egy pillanatra. Milyen lenne az életünk nélküle? A remény nélkül, amit csak benne találhatunk. Beleborzonghatunk a gondolatba. A Zsoltár író nem csak aktív részvételre hív a Zsoltár csoportos éneklésében, hanem arra is kér, hogy ismételjük meg újra és újra, és most még erőteljesebben. Képzeljük el, hogy a sötét ellenséget mennyire meg tudja ijeszteni, amikor Isten népe egyesülve énekli Isten igazságát. Mondjuk ki, amit a korintusiakhoz írott második levél 4. része 13. versében olvashatunk, hittem, és azért szóltam, hiszünk mi is, azért szólunk. Néha nem is fogjuk föl, hogy mi mindenünk van Krisztusban. Mindenünk nála van. És saját szánkkal mondjuk el azt az igazságot, amit tudunk róla, és róla énekelünk. Feledkezzünk meg magunkról, és figyeljünk egyedül Jézusra. Ebben a világban bizonyára lesznek még problémáink, de bátorságot önt belénk az, hogy Isten legyőzte ezt a világot az ő fia Jézus Krisztus által, aki széttörte a bűn csapdáit, amiket a gonosz állított. Így minden alkalommal győzhetünk a segítségével, és nem miattunk, hanem ő miatta.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Közelharcban a sátánnal. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem a gonoszság lelkei ellen. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 12. vers. Joáb ezt mondta testvérének, mielőtt csatába indult volna Szíria ellen. Ha erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre. Ha pedig az ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én segítek neked. Krónikák első könyve, 19. fejezet, 12. vers. Ha egyikük túlerővel nézett szembe, a másik közbeléphetett és kisegíthette. A szellemi harc azonban más. Nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Ráadásul ez a harc nem más fordításokban tusakodás, azaz birkózás, közelharc, vagyis szemtől szemben találkozik az ember az ellenfelével. Amikor Dávid nézett így szembe Góliáttal, az óriás annyira biztos volt magában, hogy egész Izraellel tudatta, ha le tud győzni, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, akkor ti lesztek a mi szolgáink. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 9. vers. Gondold csak át ezeket a hosszú távú következményeket. Ha Góliát diadalmaskodik, Isten népe az ellenség szolgálatában tölti majd egész életét. Hatalmas volt a tét Izrael számára, és számodra is az. A sátán ringbe szállt ellened, és ha a test szabályai szerint harcolsz, veszíteni fogsz. Ahogy a profi birkózóknak is be kell tartaniuk bizonyos előírásokat, téged is garantált győzelemhez segíthet bizonyos lelki szabályok követése. Adakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Pál Korintusbeliekhez írott 2. levele, 10. fejezet, 4. vers. Az imádkozásban, a közösség gyakorlásában, Isten igéjében, Jézus nevében és az ő vérében van minden reményed a sátán legyőzésére. Ez az öt vezeti az ellenséggel szemben sikeresen bevethető fegyverek listáját. Forgasd hát őket már ma!

A reformáció története. Hus és Jeromos. 14. rész. Csehország számos polgára, látva, hogy elárulták szabadságát, nem tudta elfogadni az egyezményt. Viszályok és megoszlások támadtak, amelyek belső harchoz és vérontáshoz vezettek. E küzdelemben a nemes Prokópius is elesett, és Csehország elvesztette jogait. Ezt követően Zsigmond, Hus és Jeromos árulója lett Csehország királya, és jól lehet esküvel fogadta, hogy támogatni fogja a csehek jogait, továbbra is a pápaságot erősítette. De nem sokat nyert azzal, hogy Rómát kiszolgálta. 20 éven át élete tele volt munkával és veszéllyel. Seregei elpusztultak, és kincstárát felemésztette a hosszú eredménytelen küzdelem. Most pedig egy évi uralkodás után meghalt. Halálakor birodalma a polgárháború küszöbén állt, utódaira pedig megbélyegzett nevet hagyott örökségül. A zűrzavar és vérontás még sokáig tartott. Újra idegen seregek törtek Csehországra, és továbbra is belső viszály nyugtalanította a nemzetet. Azokat, akik hívek maradtak az evangéliumhoz, üldözték és gyilkolták. Az ősi hithez ragaszkodók, amikor korábbi testvéreik Rómával szövetségre lépve átvették tévedéseit, külön közösségbe tömörültek, és egyesült testvéreknek, cseh morva atyafiaknak nevezték magukat. Emiatt mindenhonnan átkokat szórtak rájuk, de ők rendületlenül kitartottak. Kénytelenek voltak erdőkben és barlangokban menedéket keresni, de mégis összegyűltek Isten igéjének olvasására és közös imádkozásra. Küldöttektől, akik titkon megjelentek különböző országokban, megtudták, hogy itt is, ott is vannak az igazságnak elszigetelt hitvallói, ebben a városban is néhányan, meg abban is, akiket ugyanúgy üldöznek, mint őket, és hogy az Alpok hegyei között van egy ősi gyülekezet, amely a Szentírás alapján áll, és tiltakozik Róma bálványimádó romlottsága ellen. Ezt a hírt örömmel fogadták, és levelezni kezdtek a valdens keresztényekkel. Az evangéliumhoz rendületlenül ragaszkodó csehek üldözésük éjszakáján a legsötétebb órában is vártak, és figyelték a látóhatárt, lesve a hajnalt. Életükre gonosz napok következtek, de emlékeztek azokra a szavakra, amelyeket először Hus, majd Jeromos mondott. Egy évszázadnak kell eltelnie, mielőtt felhasad a hajnal. Ezek a szavak annyit jelentettek a táborítáknak, huszitáknak, mint József szavai a szolgaság házában sínylődő törzseknek. Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz titeket. A 15. század záró szakasza a cseh morva atyafiak gyülekezetének lassú, de biztos fejlődését tanúsíthatta. S bár korán sem élvezhettek teljes háborítatlanságot, viszonylag nyugalmuk volt. A 16. század kezdetén gyülekezeteik száma Cseh és Morvaországban 200 volt. Milyen kegyet élvezett a maradék, amely megmenekülve a tűz és a kard pusztító dühétől megláthatta annak a napnak a hajnalát, amelyet Hus megjövendölt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 25 perc, az ünnep kimenetele szombaton este 21 óra 45 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Pinchas heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchas a protestáns fordításokban Fineás, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. 4 Mózes 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchas Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. 4 Mózes 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgókodik, azt tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Íme én adom néki békeszövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még a varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. 4 Mózes 21:34. Tanítja Szerdó Cervin rabbi a Pinchas heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulásuk után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisítésükre törő ellenség fogalmával, eljöve pedig Amálek és hadakozék Izrael ellen. 2 Mózes 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökké való, avagy nincsen? Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 8. rész.
1: Köszönöm, hogy eljöttek. Eddig ugye arról beszéltünk, hogy ezt a könyvet egy nagyon-nagyon feszült helyzetben nyilatkoztatta ki Jézus Krisztus Jánosnak. Ezért Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, így kezdődik ez a könyv. Ebből a kinyilatkoztatásból, amit apokaliptó, ugye így van az apokalipszis lett belőle, ami nem borzalmak könyve, hanem a reménység könyve. És hogyha jól akarjuk ezt a könyvet érteni, akkor szükség van arra, hogy megkérdezzük azt, hogy kinek írta ezt, miért írta ezt a könyvet János le, és miért adta Isten ezt a kinyilatkoztatást. És azt láttuk, hogy ez a kinyilatkoztatás egy olyan profétai ihletésű könyv, aminek nem az a lényeg, hogy a jövőt megmondja egy szenvedő gyülekezetnek, hiszen a címzettek, ugye az első fejezetben láttuk, az a 7 gyülekezet, ami Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, stb. Helyeken van, mert egy szegény üldöző gyülekezetnek, hogy mi lesz a távoli jövőbe, az semmiféle vigasztalást nem jelentett volna. Ezt a levelet viszont úgy írta le, ezek levélsort, vagy ezt az iratot úgy írta meg János, hogy egyrészt az akkori embernek nagyon sokat mondott, és ezt mindig meg kell nézni, hogy akkor mit mondott, és nagyon sokat mond a későbbi utódoknak is, szerte a történelemben. Nem azért, mert a történelmet mondja el. A proféta igen mindig beszél a múltról, beszél a jövőről, de mindig jelen időben. Hogy lehet ez? Ez úgy lehet, hogy a megváltási tervnek, vagy az üdvösség történetnek a szabályszerűségeit olvassuk a jelenések könyvébe, és ezért mindig jelen időben kell megérteni azt, hogy mit is mond ez az ige ma nekem. Most mi arra koncentrálunk, hogy a mai 21. század embernek mit is mond ez a könyv. Mert ha ezt elmulasszuk, akkor lényegében csak a múltba révedezünk vissza, vagy a jövőről kezdünk álmodozni, és egyik se oldja meg a mi életünk nagy kérdéseit.

Ha megnézitek a 8. fejezet elejét, akkor azt látjuk, hogy itt van a 7. pecsét feltörése. Eddig láttuk 6 pecsétnek a feltörését, láttuk az első 4 pecsét az összefügg, ezt 4 lovassal mondja el, ami tulajdonképpen nem más, mint az evangéliumhoz való viszonya a kereszténységnek. Az 5. pecsét egy mennyei jelenethez visz bennünket, ami ott van mind az első 4 pecsét korában és a későbbi korban és az emberek szívében, hogy minden időben vannak Istennek hűségesei. Ebben az Isten evangéliumát eltékozoló világban, mert ez a tulajdonképpen a történelem. Mi lesz ezeknek a sorsa? Ezt úgy mondja el az oltár alatt lévő emberek, hogy meddig nem ítélsz, Uram. Utána az az érdekes, hogy jönnek olyan természeti események, amiket már Jézus is jeleknek mondott, hogy megértesse velünk azt, hogy nem arról van szó az evangéliumban, hogy Istennek van egy elgondolása az emberről, és akkor azt kell követni, és az Isten azért mérges, mert hanem az elgondolása szerint gondolkodunk mi emberek. Hanem azt kell megérteni, hogy ha én az evangéliumnak nemet mondok, annak az a következménye, hogy szembe kerülök azzal, ami a teremtés harmóniája. És ez a természetben is igaz. Hát a mai ökológiai válság, hogy egy kicsit szétnézünk, az nem abból jön, hogy vannak angyalok, akik azzal foglalkoznak, hogy hogy lehet elrontani a természetet. Azoknak mind van racionális emberi oka, és ha ennek a lelki gyökerére nézünk, akkor egy szóval ki tudom fejezni, az önzés. A szeretet helyett az önzés. Ez a bűnnek a logikája. Szeretet helyett önzés. És ezért veti fel a kérdést a 7. fejezet előtt, a 6. fejezet végén a Biblia, hogy ki állhat meg. És a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Isten az ő hűségeseit elpecsételi, és a pecsét az tulajdonképpen nem csak tulajdonjel, az

Csodálatos országot ígér az Úr, hogy nem éheznek, nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásához, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.

akkor hol a hetedik pecsét? Ha most tovább olvasok a 8. fejezetet, akkor a 7. pecsétről csak egy rövid kis félmondat van. És ezt rögtön meg kell nézni, hogy miért. Amikor feltört a 7. pecsétet, így kezdődik a 8. fejezet első verse, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig. Ennyi a 7. pecsét. Most ez egy kicsit megint tudni kell az egész könyvet. Ugye már az első alkalommal láttuk azt, hogy minden látomás egységet az vezet be, hogy a mennyben történik valami. Ennek egy nagyon fontos mondani valója van a kortársak számára is. Gondoljuk el a római hatalom, Domitianus császárnak a nyomása miatt került János Pátmos szigetére a többi vezetőivel a gyülekezetnek, és az emberekben az a dolog van, hogy ezzel a szörnyű hatalommal szemben tehetetlenek vagyunk, mert Róma irányítja az egész akkor ismert világot. Gondoljuk el, azért Rómának a beltengere volt a földközi tenger, ma hány ország van ott? És akkor éppen azért van két fejezet is a mennyei trónteremről, hogy lássuk azt, hogy nem. A világ sorsa az a mennybe dől el, nem itt a földön. Nem a kisebb vagy nagyobb királykák, azok, akik Istenhez képest csak királykák kicsinyítő képzővel, akik irányítják ezt a földet, hanem, és ez a lényeg, valahol a mennyben eldől az, hogy ki az, aki Istenhez tartozik, és ki az, aki győztes lesz. És itt is egy mennyei istentiszteleti jelenet kezdődik. Nézzük ezt az istentiszteleti jelenetet. Ez azért izgalmas, mert az Ószövetségnek jelentős része az, ami istentiszteleti jelenet, ugye, vagy istentiszteleti leírások sora. Hát a Mózes könyvét nézzük, ugye a Szent Sátor szolgálata, legpontosabban az áldozatok, stb. És már Keresztelő János azt mondta Jézusról, amit megerősít a Jelenések könyve, hogy ő az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. Ez rögtön az ószövetségi áldozatokra mutat vissza. Isten trónszéke is ott volt a földi templomban, a szövetségládája, annak a tetején, a kappóreten megjelenő fényben. Minden szimbolikusan itt volt a földön. Mert nem az ószövetségi szentsátor, meg a salamoni templom, meg a második templom, ami Jézus idejében volt, ami a babiloniai fogság után épült volt az igazi templom, az csak jelkép volt. Az igazi templom az nem egy épület, hanem egy szolgálati forma, ami a mennybe folyik. Értünk és emberekért és a világért. És most megint erre kell visszakapcsolni. És ezt meg kellett tudni a kortársaknak is, hogy Jézus Krisztus közbenjárói szolgálata az, ami az egész világot irányítja.

Érdekes módon, amikor a jeruzsálemi templom 70-ben elpusztult, és azóta sincs temploma a zsidóknak, mert a zsidó templomok csak zsinagógák, a zsinagóga csak gyülekezési hely. Pontosan úgy lehetne fordítani, hogy tanház. Templom az nincsen, mert Isten nem hagyta, már az Ószövetségbe kikötötte, hogy csak Jeruzsálem lehet, hogy nehogy véletlenül azt higgyük,

hogy majd szent helyeket tudunk építeni. És ez azért van, hogy nézz a mennyei templomra. Ezután a zsidó teológia nagyon érdekes módon nagyon nehezen tud kezdeni valamit az ószövetségi templomi szolgálattal. Nagyon sok vita van a rabbik között, hogy hát most, ha Jeruzsálemben mégiscsak fel lehetne építeni a templomot, ahol az Alaxia meset van, ugye Jeruzsálemben, és abból óriási világháború lenne, stb. Ezt mindenki tudja, ennek a politika összefüggését. De hogyha ezt meg is lehetne csinálni, nem korszerűtlen lenne, hogy cipelnék oda a bárányokat az emberek, és ott le kellene vágni a bárányokat, meg egy városias kultúrában élő embernek, hogy odaadnák a kést, és meg kell, el kell nyiszálni a torkát szegény báránynak, gondoljuk végig. Borzalmas lenne. Ez arra figyelmeztet, hogy nézzünk a mennyei Isten tiszteletre. És a Jelenések könyvének és a zsidókhoz írt levélnek ez a két levél az új szövetségben, aminek döntő szerepe van, éppen az a lényege, hogy Jézusnak erre a főpapi szolgálatára mutat. Hogy Jézus volt a bárány, Jézus a pap, és Jézus a főpap. És a főpap azért érdekes, mert ha én vétkeztem, elvittem a bárányt, elvágtam a bárány torkát, a pap fölfogta a vért, bement vele a szentébe, és a szentek szentje felé hintett a vérből, hogy jelképesen én megértsem, az ókori ember jelképekbe gondolkodott, és nem logikai terminusokba, jelképesen megértsem azt, hogy Jézus levette rólam a bűnt. A bárány levette rólam a bűnt. De ezzel nem tűnt el a bűn. Nagyon érdekes módon a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy eltűnik a bűn. Mondok egy nagyon érdekes ószövetségi példát. Ugye Dávid királynak a bűnét Betsabéval mindenki tudja. És amikor egy példázattal Nátán a próféta kiugratja a nyulat a bokorból, mondanák ma, és most is látom a csontos ujját, rámutat Dávidra, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid összeomlik. Megbánja a bűnt. És Nátán azt mondja, hogy megbocsájtottak a bűneit. Itt nincs vége a mondatnak, csak feszül van, de ez lesz a következménye. Isten a következményekben segít, de a bűn nem maradhat büntetlenül. Ez a Bibliának egy alapvető elve. Nem lehet azt csinálni, hogy feldobom a követ, alállok, és akkor egyszerre csak kinő a szárnya a kőnek, és elrepül, és nem esik vissza a fejemre. Nem, visszaesik a fejemre. Hogy érezzem a bűn súlyát. És ezért kellett minden évben a nagy engesztelési nap, amikor lényegében az rólam levett bűn, az végképp megsemmisülhetett, úgyhogy arra a bizonyos bakra, az Azázár bakjára, el lehet olvasni a Mózes 3. könyve 16. fejezetében, rátette a papa kezét, és elűzte a pusztába. Ennek az egész szimbolikája a mai zsidó teológiában is elhomályosult. Érdekes módon a keresztény teológiában is, itt 16-17. Század elejének kivételével, ez elhomályosult. Pedig ez a megváltásnak egy olyan képe, amire oda kellene figyelni. Ez egy kicsit hosszú volt, hogy így mondtam, de ezt azért kell mondani, mert Krisztusnak ez a főpapi szolgálata a megváltás tervének, az üdvösség történetnek a megértése szempontjából döntően fontos. A Jelenések könyvében azért van ez a papi szolgálat minden látomás egység előtt ott, és minden látomás egység záradékaként ott, hogy érezzük azt, hogy itt miről is van szó, hogy a mennyben folyik egy megváltási terv. És igaz az, amit Jézus úgy mondott a Máté evangéliumának utolsó versében, hogy én még ti veletek maradok minden napon a világ végezetéig. A pap az, aki közben jár. Közben járni pedig azt tud, aki itt van és ott van. És ez csak Jézus.

És nézzük, hogy ezt az istentiszteleti jelenetet azonosítsuk be az Ószövetség istentiszteleti jelenettel, hogy értsük, hogy itt miről is akar beszélni a Jelenések könyve. Így kellett tanulmányozni az első században is már a keresztényeknek, akik nagyon jól ismerték ezeket az ószövetségi istentiszteleti formákat, amit Mózes könyvében olvasunk, vagy az Ószövetség könyveiben olvasunk. Azt olvasjuk a második verstől, mert ez magyarázza meg ezt a félórás csendet, amit lesz a mennyben, vagy van a mennyben, és láttam a 7 angyalt, aki az Isten előtt álltak, és adatott azoknak 7 trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adott néki sok füstölőszert, hogy a szentek imádságához tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságával az angyalok kezéből az Isten elé. Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés, zúgás, villámlás és földrengés támadt. A 7 angyal pedig, akinél a 7 trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. Új egység kezdődik itt a Jelenések könyvében, megint egy mennyei jelenettel. De hogy van ez az ószövetségi ige szerint? Kezdjük a trombitával, mert ez a 7 trombitáról szóló dolog lesz. Ezt trombitának fordítjuk, de ez nem trombita, ez a sófár. Ez kosszarból készült hangszer volt, jelző hangszer, nem lehetett rajta dallamot játszani, de igen éles hangja volt, és ezt arra használták az ókorban, hogy figyelemfelkeltő eszköznek. Minden ünnep előtt, többek között a nagy engesztelési nap előtt is, a sófárokat megfújták. Ez elő van írva, Mózes 3. könyvében megnézzük, akkor így van. Sófárokat fújni kellett, a figyelmet fel kellett kelteni. Ha a harc indult, akkor a sófárokat megfújták. Ha toborzás volt a harcra, a sófárokat fújták meg. Ha harcban akart valamit a vezér, hogy előre menjenek, hátra vonuljanak, jobbra menjenek, balra menjenek, ezt sófár jelekkel jelezték. Most 7 sófárhoz köti azt a látomás sort, ami ezután következik. Ugye volt a 7 pecsétes látomás, hogy akkor 2 oldalt beírt tekercsek 7 pecséttel voltak feltörve, és ebben tulajdonképpen megláttuk az Isten népének az evangéliumhoz való viszonyát. Most a 7 sófár hang, az valami más jelent. Ugyanerről a problémáról, de most kívülről nézve. A 7 pecsét az belülről nézi ezeket az eseményeket. Ez azt jelenti, hogy amikor feltöri a pecsétet, akkor kiderül Isten népének a belső lelki állapota, ami összefügg azért, gondoljunk a 6. pecsétre, még a természettel is, az evangélium sorsa az az Isten népén fordul meg, és az Isten népe nem úgy él, mint keresztény, csak mondja magát kereszténynek, annak beláthatatlan következménye van. Azt hiszem, hogy ez a mai felelősen gondolkodó keresztény ember számára nem titok. Nézzük meg, hogy mennyire vagyunk keresztény Európa, keresztény Magyarország, keresztény társadalom, stb. Na most, ha trombitákat nézzük, akkor Istennek azokat a részítéleteit nézzük, amik a történelemben megnyilvánulnak újra és újra.

0: Na de mielőtt erre rátérnénk, mert ebben a fejezetben majd megint összefüggően az első négy trombita szó lesz, vagy sófár szó lesz. Először nézzük meg még egy kicsit, hogy mi van itt. Hol szoktak füstölögtetni füstölővel a papok az Ószövetségben? Ez a szentek szentjének a bejárata előtt volt. Méghozzá onnan kellett az folyton égő áldozati oltáról venni tüzet, mert idegen tüzet nem lehetett venni, gondoljunk Nádáb és Abihu büntetésére az Ószövetségből. És ez azt jelentette, itt a szöveg is kiemeli, hogy ez a folyton égő áldozat, amit a Dániel könyve úgy mondja, mindennapi. Héberül van a tamid áldozat. A tamid az azt jelenti, hogy egy folyton égő áldozat volt. Folyton égett a tűz ezen az oltáron, ami a szentek szentjének a bejárata előtt volt. Mindig füstölőszereket tettek rá, és ez hosszan, magasan emelkedett fel az égig, és ez jelképezte, hogy az ég és a föld között összefüggés van. Ezt úgy hívjuk ma, hogy az Isten közbejárása. Ezt úgy mondja el a hetedik fejezet, hogy az angyalok tartják a szeleket. Szóval ami van, az nem azért van, mert a gonosz emberek vannak, vagy a sátán. A sátán is Isten láncos kutyája, mondja Luther, és neki igaza van. Hanem a világot tulajdonképpen úgy lehet megérteni, hogy az Isten és ember között ezt a füsthidat, hogy így mondjam. Azért mondom füsthidnak, mert a felfele szállt a füst, és ez olyan, mint a láthatatlan kapcsolat az ég és a föld között, ez jelképesen ezt fejezte ki. Ez az, ami összeköti, ami tulajdonképpen el is mondja, hogy mi az. Az aranyfüstölő, ami kezébe van ennek az angyalnak, mielőtt még jönnek ezek, az a hét angyal, aki majd a hét trombitát megfújja, az nem más, mint a szentek imádsága, ami eljut az Isten trónjához. Az imádság az nem más, mint az Istennel való kapcsolatunk, nem? De történik egy drámai fordulat. Ez a drámai fordulat az, hogy ez a valaki, ez a közbenjáró eldobja a füstölőt. És a földre zuhan. Megszűnik a közbenjárás. Legalábbis szünetelni kezd. Ez tartozik hozzá, ahhoz a trombita sorhoz, ami ezután következik, a hét trombita szóhoz. Ez a mennyei jelenet, a ledobott füstölő, a megszakadt kapcsolat a mennyel, az imádságnak a ellehetetlenülése, hogy egyre kevesebb ember imádkozik, egyre több ember káromolja az Urat, ez jelenti a hátterét a hét trombita szónak, szóról szóló rátomásnak. Most ezt is lehetne azonosítani, hogy most a felvilágosodással kezdődött ez, vagy előbb kezdődött ez, vagy az ókorban volt ez, vagy a római birodalomnak az eluralkodása alatt volt, mindegyik igaz. De ne felejtsük el, hogy a jelenések könyve megoldó képlet. Minket most az érdekel, majd ezekben a trombita szókban is, hogy mi hol vagyunk. És mit tanulhatok én a mai élet ezer fordulójából ezzel kapcsolatban?
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Nézzük is ezután ezeket a trombitákat. Az első négy összefügg, és menjünk sorba. Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűzzel, vérrel keverve lehullott a földre, megégett a föld harmadát, megégtek a fák harmada, megégett a zöld fű is, mind. A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett. Elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, minden, ami csak élet volt, megsemmisült a hajók harmada is. A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek harmadára. A csillag pedig, a csillag neve az volt, hogy üröm. És a negyediket is olvassuk, a negyedik angyal is, hogy trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát, a csillagok harmadát, hogy elsütéjtőjünk harmadrészük, a nappal sötét legyen, se legyen világos, harmadáig, az éjszaka is ugyanúgy. Nagyon érdekes ez a harmada. Ez azt jelenti, hogy nem egészen. De eszünkbe jut ezzel kapcsolatban valami? Egy ószövetségé és egy jelenések könyvé párhuzam. Kezdjük a jelenések, az ószövetségi párhuzammal talán. Tíz csapás, nem? Az az érdekes, hogy a tíz csapásban ezek mind megtalálhatók. De még érdekesebb az, hogy a hét csapás történetében, ami elkezdődik majd a 17. fejezetben, pontosan ugyanolyan sorrendben mondja el, hogy hova hull ez a csapás, csak van egy döntő különbség. Én mindig csak harmada állandóan ezt olvastam, ott pedig elegyítletlenül teljesen. Mi ez tulajdonképpen? Ha Isten közbenjárása megszűnik, eldobta a füstölőt, az a mennyei lény, megszakad a mennyel való kapcsolat, akkor felborul az ember egész élete. Nem csak a természetben. Természeti képekkel mondja el, mert ez jobban látható. Mi materiális világban élő emberek vagyunk, és materiálisan gondolkodunk. Hanem ilyen így felborul az embereknek a belső erkölcsi élete is, rendje is. Ha Istennel szembe kerül az ember, akkor egy olyan állapot áll elő, amilyen az ember tulajdonképpen önmaga ellen él. Durván ezt hívja a Biblia bűnnek. Tudnék, a Biblia nem azt mondja, hogy a bűn egy cselekedet, akkor többes számba kellene írni, mert sok bűnt elkövetünk. Hanem a bűn az tulajdonképpen kapcsolatzavar. Én úgy szoktam mondani a diákjaimnak, hogy hídrobbantás. Isten és ember között van egy híd, a bűn ezt felrobbantja. Ez a hídat úgy hívják, hogy szeretet. Aki azt mondja, hogy szerettem az Isten, de gyűlöli a maga atya fiát, mondja éppen ugyanez a János, aki ezt írt, az hazug. Ez a szeretet híd, ha felrobban, akkor fejemre visszahull minden. És ha megnézzük ezt az első négy trombita szót, pontosan azt mondja el, hogy Isten ennek előjeleit adja a hét csapásnak, mert ugye a Bibliában, illetve a jelenések könyvében úgy van, hogy ez az első rész, az első három egység, a hét gyülekezetről szóló, a hét pecsétről és a hét trombita szóról szóló egység, ez a történelemnek, történelemben Isten népének a sorsa. Ugye a hét gyülekezet az azt mondja el a történelemben, hogy milyen típusai vannak a gyülekezetnek, milyen gyengeségekkel és erényekkel. A hét pecsét az azt mondja el, hogy belülről hogy néz ki az evangéliumhoz való viszonya, hogy néz ki a gyülekezetnek, ami mindent meghatároz. És a hét trombita szó pedig azt mondja el, hogy Isten az evangélium visszautasítása következtében milyen jeleket enged meg a mi életünkben. Tévedés azt hinni, hogy az utolsó idők jelei az majd lesznek. Nem. Az utolsó idők, most ez furcsa lesz, ezt nem hallottátok biztos, de az utolsó idők az elkezdődött Jézus Krisztus mennybe menetelével.
Elkezdődött az ő közbenjárói szolgálata a mennybe. És elkezdődött a vizsgálati ítélet, amely nem időhöz kötött, mert a mennyben nincs idő. Tehát felesleges lenne kiszámolni, ezért mondja az íge, majd fogjuk látni, hogy idő többé nem lesz, nehogy már itt számolgassuk, hogy ráérünk arra még, mert még van ennyi év, vagy ennyi nap, vagy ennyi hét, mindegy, hogy mit mondok. Az nem időhöz kötött, de a tartalma az nagyon fontos. És hogy erre emlékezzek, Isten ezért, amikor egy trombita szó elhangzik, figyelmeztető jel, akkor nézz körül.

Ezek a figyelmeztető jelek, nézzük meg. Az első trombita szó egy tűzzel, vérrel kevert jéges, ami lehull a földre. A földi materiális életünknek a jelei. Nézzétek meg, milyen érdekes, hogy most jelen időben hadd beszéljek erről. Mindent tudunk például arról, hogy mit kellene csinálni annak érdekében, hogy mondjuk az a híres, nevezetes üvegházhatás ne következzen be, nem? Pontosan elmondják a meteorológusok, hogy ezt kellene csinálni. Csinálja valaki? 1000 konferenciát tartottak, Riótól kezdve, bitom Párizsig. Mind meghatározták, elmondták az okosok, hogy így kellene tenni, csinálja ezt valaki? Eszembe jut hirtelen, egy Emil Brunner nevezető, nagyon híres 20. századi teológus, evangélikus teológus volt, írt egy könyvet, az a címe németül Menschint Widerspruch, tehát az azt jelenti, hogy ember az önellentmondásban. Az első kiadásának a címlapja nagyon érdekes. Ez bázeli teológiai professzor volt, Svájcba adták ki. A címlapon a grafikus egy gyönyörű szép svájci tájat rajzolt meg. A könyv borítólapjának az elején van egy hegyi táj, csodálatos, szép, virágos, tavaszi hegyi táj. Közepén van egy nagy szakadék, és lent egy csodálatos mező, meg egy kis falucska, bodor füstök szállnak fel a kéményekből, a nyáj legelészik ott lent a mezőn, és van egy fa, egy mandulafa, ami a szakadék szélén meggyökerezett. És a szakadék szélén is láttam sok ilyen fát, szinte vízszintesen megy a szakadék fölé a törzse, és aztán, amikor felér a szakadék felé, ott kibontja a gyönyörű szép virágjait, és éppen virágban lévő mandulafa, még az illatát is érzi az ember, olyan nagyszerű ez a kép, és ezen a fatörzsön háttal a szakadék felé áll egy ember. Kezébe balta, és maga előtt vágja a fát. A cím ember az önellentmondásban. Magunkra ismerünk? Magunk alatt vágjuk a fát. És Isten, hogy mi dönteni tudjunk, a döntéshez megadja a kellő információt. Tudnék dönteni csak akkor lehet, ha két út van előttem. Egy jó, meg egy rossz. Ez még mindig kevés. Kell egy harmadik dolog is. Tudni kell, hogy a jónak és a rossznak mi a következménye. És ez így van az Édentől fogva. Szabad egyetemen voltak, egy remek kérdésre válaszolni kellett, és elmondtam, hogy a bűnesetnél is így volt. Ugye azt mondja az első törvénye a Bibliának, hogy parancsol az Úristen mondván, kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. 3 dolog van benne. Isten ad, kert minden fája. Az olyan, mint egy kutyabőr volt az ókorban mondjuk, amivel egy birtokot adtak. Vagy egy tulajdoni lap egy birtokról. Aztán valamit visszakér az Isten. Miért? Neki kell az az egyfa, dehogy is nekem kell. Mert ha én jóra beprogramozott lényben lennék, akkor nem volnék ember. Az emberségem abban van, és erkölcs csak ott van, ahol én döntök. Az nem erkölcsi kérdés, hogy dobog a szívem, az egy csoda, de nem vagyok érte felelős, hogy dobog a szívem, vagy nem. De ha én valamit megcsinálok, vagy nem csinálok, meg azért felelős vagyok. De ez kell egy harmadik is, és ez is ott van ebben az elsőben. Hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ezért, hogy az ember ezt a felelős döntést meg tudja hozni, Isten a történelemben előre ad jeleket. Megszólal a trombita. És vedd észre, hogy a földdel mi történik körülötted. Gondold végig, hogy miért. Mert a Jelenések könyve az gondolkodásra tanít. Nem elég azt mondani, azok az emberek, mert úgy vagyunk sokszor, mint a szemeteléssel vagyunk. Ugye mindenki azt mondja, hogy borzalmas szemetes a város. Borzalmas, hogy a törmelékeket mindenüvel lerakják, stb. Lehetne mondani ezeket a városi betegségeket. Ugye?
Ezért Isten a következményt megmutatja. Nem csak megmondja, megmutatja. Egy hétek idején, amikor a belső helyzete ugye alakul a sajnos nem pozitív irányban a kereszténységnek, Isten ott hagyja ezeket a nyomokat, hogy vigyázz, mert ítélek, de ez nem teljes ítélet még. Majd amikor Jézus eljön azelőtt, amikor kegyelem idő végképp lezárul azelőtt, a hét csapás idején, akkor majd elegyítetlenül. Most még csak egyharmad. Most még tartják az angyalok a szeleket. Ugye mennyire benne van a mi időnk?

Hogyha most elkezdjük ezt a történelemben mondani, én sok mindent tudnék mondani, igen, az első, harmadik, stb. Mit jelent ez, vagy mit jelent az, ezt lehetne mondani. Szándékosan nem mondom el. Nem azért, mert nem igaz, hanem azért nem maradjunk a múltba. A Jelenések könyvét ma kell megérteni. Mert azt mondom, hogy ez a muszlim kérdése, az régen ez volt, a ma is van muszlim kérdés. Vagy azt mondom, hogy ez a római birodalomban történt. Ma is van római birodalom. És itt tovább. Lehetne mondani sorba. Tehát ha én nem értem jelen időben, akkor én kívül vagyok. Ez olyan, mint ezt sokszor szoktuk csinálni, figyeljék meg. Ha nekem valami bajom van, akkor nyögök. A másiknak van baj, bölcs tanácsokat tudok adni, csak sajnos ezeket a tanácsokat a másiknak elmondom, magamnak nem tudom elmondani. És főként nem tudom érvényesíteni magam felé. Ezért nem szabad kibújni a történelem nagyszerű alkalmai mögé a proféták nagyon fontos üzenete elől. A megoldó képletet be kell helyettesíteni a mi életünkbe. Ez a Jelenések könyvének a titka. Mert azt nem kell igazolni, hogy ugye Jézus előre tudta, hogy. Hát persze, hogy tudta előre, ő mindent tud, mert Isten. Nem ez a lényeges, hogy ezt igazoljam. Isten nem kell igazolni, Isten van. Ez éppen olyan, mint hogy gondoljuk el, hogy konferenciát tartanának a halak az óceán közepén, hogy valaki bizonyítsa be, hogy van óceán. Pál azt mondja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ha akarom, ha nem, ha elhiszem, ha nem, van óceán, abban élek, ebből élek. De vigyázz, mert emlékezzünk, hogy az 5. fejezetben hogy jelent meg ez a bárány, aki egyedül méltó, hogy felbontsa a pecséteket? Oroszlánként és bárányként egyszerre. És kérdezheti az ember, hogy oroszlán vagy bárány, ez tőlem függ? Ha én elfogadom bárányt, Keresztelő János ímé Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét, mondja Jézusra, amikor megkeresztelkedik, vagy pedig oroszlán, a júdai oroszlán, aki ellenemre jön. Mert nem az a kérdés a Bibliában, hogy Jézus visszajön-e vagy nem. Ez nem kérdés. Ez bizonyosság. A Bibliában az a kérdés, hogy amikor Jézus eljön, én oroszlánnal találkozom, vagy báránnyal találkozom, úgy értsük jól ezt a képet. Nem? És hogy én jól tudjak dönteni, ezért Isten bekopogtat ezekkel a trombita szókkal. A trombita felhívja a figyelmet, nézd csak a földdel, mi van. Aztán nézzük csak, ott van a második. Égő csillag hullott le, mint egy lámpás, ráesett a folyók harmadára, vizek forrására, stb. Ez a kozmosznak a másik része. Aztán most elkezdem így magyarázni, hogy az égő csillag biztos az atombomba, ez állandóan hallom. Nem lehet így meg szűkíteni ezt az igét. Sok üstökös volt már ezen, politikai üstökös, gazdasági üstökös, kulturális üstökös volt ezen a földön, sok katonai üstökös volt, mindenféle üstökösök voltak ezen a földön, nem? És akkor azt mondja, a csillag neve pedig Üröm, ami Ürömmé lett, ez is egy nagyon érdekes, az Üröm az rendkívül keserű, mindig az Üröm az a keserűség mintája volt. Érdekes dolog az embernek a tudása. Az emberiség történetében egyedül az európai kultúrában lehet látni ezt a kettősséget. Csodálatos például, hogy felfedezzük a maghasadást, a legnagyszerűbb energiaforrás, nem? De ezt atombombára szoktuk használni, nem? Csodálatos, hogy felkeresztük a génmanipulációt. Betegségek gyógyítására nagyszerűen lehetne alkalmazni. Helyette génmanipulációval torzítjuk a természetet, és tönkretesszük, nem? A puskaporttól kezdve lehetne mondani, vagy a repülőgép feltalálásától kezdve lehetne mondani, hogy mindig megjelenik ez a kettősség. Ami áldásra lehetne, az lesz az átok. Ürömmé lesz.
Örömmé lesz Jézus nélkül a tudás. És ezzel el kell gondolkodni. Ez a jel. Hogyha ezt a felső kapcsolatot, a füst száll fel, megint gondoljátok el a templomba. Ezt úgy elvágom, földre kerül a füstölő, elszakad a kapcsolat, akkor minden tudás örömmé lesz. Ebben a korban élünk. Ami áldás, az lesz az átok. Feldobom a követ, a fejemre esik.

Tovább megyünk, és megnézzük, hogy a negyedik angyal. Tönkretettük az időjárás, naphol, csillagok, az egész időjárásnak a dolga. Ez is újra és újra üzen. Nagyon érdekes a cunami. Hát amikor a cunami volt, emlékeznek rá, akkor én ugye éppen utaztam vonaton, Miskolcon tanítottam, mindig a professzortársaimmal utaztam. Hát persze én bölcsész voltam, mindig a Bibliát magyaráztam nekik, ők pedig magyarázták a természettudományos dolgokat. Cunaminál nevetve mondják a professzorok, na, mit szólsz hozzá? Mit csináltak a kínai elvtársak? De mert cunami, és hol, messze van az Kínától. És elmagyarázták azt, hogy cunami, ez nem azért van, mert most hirtelen megbolondult a Föld. A cunami az úgy jött létre, hogy kínai elvtársak, ahogy ők mondták, ugye az óceán ároknál, ahol 11 kilométer mély az óceán, ott a legvékonyabb a földkérek. Legközelebb van a magma. Mert a Földet úgy kell elképzelni, mint egy forralt tejet, persze nem közért tejet, hanem olyan jó falusi tejet, olyan jó vastag föle van. Ahol fele van az a szárazföld, ahol nem, az pedig a tenger. És van, ahol csak bőrös a tej, van, ahol vastag a föle a tejnek. Ez ugyanígy van. Például Magyarországnak az a szerencse, azért van rengeteg melegvízünk, mert nagyon hamar el lehet érni, 1000 méter mélyen már forró víz van. Közel van a magma. Ezt lehet tudni. És a kínaiak ugye olajat kerestek, mert ezen a óceán parti részen nagy valószínűség szerint rengeteg olaj és földgáz van, és az kellett. És túl teljesítették a tervet. Belefúrtak a magma részbe. Mi lett? 11 kilométeres mélységben a óceán óriási súllyal bemegy ebbe a lukba, amit fúrtak, felforr a víz, a gőz megemeli az egész vízoszlopot, és akkor elindul egy 50 méteres hullám. És a hullámnak az a természet, hogy ki akar egyenlítődni, útjává egy sziget, azt elsöpri. És mondjuk, hogy ver az Isten bennünket, dehogy is. Isten előre elmondta, hogy az önzésnek ez lesz a következménye. Szól a trombita. Szól a trombita, ember! Az önzéstől szabadulj meg, hogy ne az önzés irányítsa a tudásodat, amire rájöttél. Az önzéstől szabadulj meg a szeretet erejével, és ezt a szeretetet csak Istentől kaphat.

És ezért ilyen drámai ennek a fejezetnek a vége. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas repült át az ég közepén, és hatalmas hangon ezt mondta. Jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik ezután trombitálnak. Tovább folytatódnak ezek a jelek. Nem csak így az első négy angyal vázlatában, hanem a kilencedik fejezetben majd az ötödik és hatodik trombita szónak a vizsgálata történik meg, és aztán megint lesz egy közbevetés, még megszólal majd a hetedik trombita szó a tizenegyedik fejezetben. Érdemes ezen elgondolkodni, mert ez a közbevetés mondja el majd a kivezető utat. Ezért hát nagyon sok szeretettel várok mindenkit a következő alkalomra, mert higgyék el, ez egy nagyon izgalmas része, nagyon izgalmas tükre a mi világunk valóságának. Én szándékosan nem beszéltem, mert rengeteget lehetne beszélni, hogy a régi időben így, úgy, agy, ez történt, meg ezt itt lehet mondani, meg ott lehet, biztos történt. Nem ez a lényeg. A megoldó képletet a mai élet egyenletébe kell behelyettesíteni. Csak így lehet érvényesen a jelenések könyvét megérteni ma. Azért, hogy tudjak választani, bárány vagy oroszlán. Mert ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem, Jézus visszajön. Úgy jön, hogy azt mondom a hegyeknek, ugye itt olvastuk már korábban, hogy esetek mi ránk, és rejtsetek el annak szédelő, aki jön, vagy pedig úgy, ahogy majd később olvasok, hogy ími az Istennek bárány, aki elveszi a világbűnét, és örüljünk és örvendezzünk a szabadításának. Szabadító, bárány, vagy mindent elpusztító oroszlán. Ugyanaz a Jézus, és ez tőlem függ. Én vagyok a keresztúton. Jobbra megyek, vagy balra? Széles úton, keskeny úton, maga mondja Jézus. Ugye, hogy mennyire benne van az evangélium ebben a könyvben? És ezt az örökkévaló evangéliumot kell meglátni, mert éppen ez lesz majd a 14. fejezetnek a csúcsán, a szerkezeti csúcsán a könyvnek a lényeg. És ezt megértjük, akkor nem hiába tanulmányozzuk a jelenések könyvét.

Én köszönöm, hogy itt voltatok, egy imádsággal fejezzük be. Jó Istenünk, köszönjük te néked, hogy nem ijeszgetni akarsz a te proféta ígéddel, hanem megoldást kínálsz. Azt akarod, hogy mi értsük, érezzük, átéljük és lássuk azt, hogy te ki vagy, hogy te szeretsz, hogy te vezetsz. Te azt akarod, hogy te legyél az a bárány, aki elveszi a világ bűnét, benne a miénket is. Add, Urunk, hogy ne oroszlánként várjunk, ne a végidőtől rettegő emberek legyünk, hanem reménykedők, akik megtanulnak felfelnézni az égre, mert a mennyben dől el minden. Ott, hogy a közben járó Jézus Krisztus a mi életünk ura legyen. Erre kérünk Jézusért, fiadért, hallgass meg imánkat. Amen.

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását

0: Hír összeállításunk következik.
1: Isten szava mindig teremtő szó. Udvardi György érsek előadása a református egyházi napokon. Amikor a keresztények együtt hallgatják és értelmezik a Szentírást, nem csupán új gondolatokkal gazdagodnak, hanem egymást is erősítik hitükben, fogalmazott abban az előadásában Udvardi György veszprémi érsek, amit a június 26-a és 28-a között Veszprémben megtartott 11. református egyházi napok Dunántúl a rend nevet viselő rendezvényen mondott. A református találkozó idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk 4:39. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt a veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a veszprémi Petőfi Színházban, közölte a veszprémi érsekség. Beszámolójuk szerint a jelenlévőket Steinbach József püspök köszöntötte, aki elmondta, a rendezvény felépítése arra törekszik, hogy a Szentírás üzenetét különböző nézőpontokból teológiai, lelkipásztori, művészeti és személyes megközelítésben együtt szemléljék a résztvevők. Idén is megrendezik a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a Balatonszárszói Szóli Deo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az élet sűrűjében vagyunk. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén, ezért májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai, a stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hídben, sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulja, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésnek. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Adásunkat az elmúlt hetekhez hasonlóan ma is Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkkal kezdjük. Mai leckénk címe Készülődés a házasságra.
1: Bárcsak már fiatal lányként tudatosan olvastam volna a példabeszédek 31-ben a derék asszony dicséretét. Korunkban lebecsülik a háziasszony helyzetét. Csak háziasszony, halljuk gyakran, ha egy nő hivatása után érdeklődünk. Pedig a háziasszonyság és anyaság a nő két legfontosabb és legsok oldalúbb hivatása. Mennyi felelősség rejlik ezekben? Közben meg kell tanulni valamit teljesíteni, ügyesnek lenni, a feladatokat kézben tartani úgy, hogy elvégzésük örömet szerezzen. Olyan fontos, hogy egy háziasszony ne süllyedjen bele a kisebb rendűségi érzéssel a hétköznapi taposó malomba, hanem fölismerje feladatainak rendkívüli fontosságát, és alkotó módon fogjon hozzájuk. Egyszer egészen tudatosan kell elolvasnunk a példabeszédek 31-et, és sorra venni, hogy mi mindent végez el ez az asszony. El van foglalva a házán kívül és azon belül az ügyes bevásárlástól, háztartás vezetéstől, a hétköznapok legapróbb dolgáig mindenben. Ért mindenféle házi munkához, ízlésesen öltözik, lakályosan rendezi be a házat. Tehetséges nevelője a gyermekeknek. Önálló, megbízható gazdálkodása támaszt jelent a férjének, és élvezi férje és gyermekei elismerését. Itt szó sincs arról, hogy egy nő háziasszonyként és anyaként nem bontakozhat ki a maga teljességében, hogy ez rabszolga munka. A példabeszédek 31-ben nem egy rabszolganő képét festi elénk, hanem egy önálló, aktív, alkotó nőjét, aki elégedett, kiteljesedett, fegyelmezett, tehetséges és erőteljesen állja a sarat. Ne hagyjuk, hogy korunk üres jelszavai és puszta hazugságai megzavarják a fejünket, mint sok nőnek, aki a házát és gyermekeit elhanyagolja, hogy a hivatásában valósítsa meg önmagát. Azután túl későn kellett megállapítania, hogy az önmegvalósítás valódi lehetősége ott volt az orra előtt, ám ő elnézett fölötte, a saját kárára, és a gyermekek, a házasság, a család és a társadalom kárára. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy fiatal lány ne tanuljon hivatást. Sok képességet, amelyet háziasszonyként és anyaként is használni fog, munkája közben szerezhet meg és gyakorolhat. Minden esetre használja ki ezt az időt arra, hogy kibontakozhasson minden tehetségében, amellyel Isten megajándékozta őt. Különösképpen azokat a tehetségeket, amelyeket később háziasszonyként és anyaként is használni tud, és melyik képesség az, amelyiket ott ne használhatnánk. Ha majd a háztartás és a gyerekek követelik a jogokat, és belekerülnek a napi munkaritmusába, néhány évig nem sok erőnk és időnk marad másra. Teljes lesz az igénybevételünk.
0: Ő csak egy háziasszony. Lekicsinylő, sőt, lesajnáló megjegyzést sokszor megkaphatja az, aki teljes energiájával, minden kreativitásával és szeretetével a családjának él. Pedig lehet, hogy sokkal képzettebb, talán még magasabb iskolai végzettséggel is rendelkezik, és sokkal többet dolgozik annál, mint aki ezt a fejéhez vágja. Sajnos napjainkban nincs megfelelő társadalmi megbecsülése az anyai hivatásnak, és ez meg is látszik szétesett családjainkon és romokban heverő társadalmunkon. Ahogy ezen az istentelen dolgon gondolkodtam, eszembe jutott egy írás, amit évekkel ezelőtt olvastam az interneten, és nagyon ideillik. Egy nőtől kezdődik a történet, aki éppen a jogosítványát akarta megújítani a polgármesteri hivatalban, a hivatalnok hölgy megkérdezte, hogy mi a foglalkozása. A nő hezitált, nem igazán tudta, hogy mit is válaszoljon. A hivatalnok, aki láthatóan egy karrierista hölgy volt, újra megkérdezte, mi a foglalkozása. Végül a hölgy maga biztosan kijelentette, tudományos munkatárs vagyok a gyermekfejlődés és emberi kapcsolatok területén. A hivatalnok megdermedt, és úgy nézett rá, mint aki rosszul hall. A hölgy megismételte a választ, lassan kihangsúlyozva a fontos szavakat. Tudományos munkatárs vagyok a gyermekfejlődés és emberi kapcsolatok területén. És közben elégedetten szemlélte, amint a hivatalnok kitöltötte a nyomtatványt, és megérdeklődte, hogy mit is csinál egészen pontosan ebben a csodálatos projektben. Hűvösen, minden izgatottság nélkül válaszolta kérdezett. Továbbképző kutató munkát végzek, laboratóriumban és terepen, mondta, és közben magában még hozzátette, általában úgy mondom, hogy a házban és a házon kívül, de ez most nem tartozik ide, majd így folytatta. A főnökömmel dolgozom, és magában most is folytatta a mondatot, az úrnak és az úrral elsősorban, aztán meg az egész családnak. Az ügyintézőre nézve ismét hangosan folytatta, szereztem már 4 elismerést ezen a téren. Mind lány, ezt is csak úgy magának mondta, pontosabban csak gondolta. Természetesen ez a munka az egyik legelhivatottabb a földön, folytatta maga biztosan, és gyakran napi 14 órát dolgozom. Egészen pontosan 24-et, de ezt is csak magában gondolta. A munkám több kihívást tartogat, mint a legtöbb átlagos karrier, fejezte be mondandóját, de a kapott elismerés mindenért kárpótol, többet ér még az anyagi megbecsülésnél is. Ez nincs is. A hivatalnok egyre növekvő elismeréssel töltötte ki a nyomtatványokat,

0: éppen egy új hangmintát tesztelt. A hölgy elégedetten nézett körül, s megállapította, hogy sokkal előkelőbb és nélkülözhetetlen az emberiség számára, mintha csak egy anya lenne a sok közül. Eddig a történet. Visszakanyarodva a Bibliához, Pál ezt írja a Tituszhoz írt levelében. Az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra, neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.
1: A Tituszhoz írt levélből vett szövegünk a nő legfontosabb feladataira hívja föl a figyelmünket. Meg kell tanulnia szeretni a férjét és gyermekeit. Szeretni azt jelenti, hogy késznek lenni az áldozatra, késznek lenni a feltétel nélküli segítésre. Életünkből már-már eltűnőben van az Úr Jézus elgondolkodtató igéje, hogy az nyeri meg az életét, aki kész elveszteni azt. Pedig az is igaz, hogy a valódi boldogság nem a birtoklási kényszerben, hanem az adási készségben rejlik. Ezért érdemes korán megragadni a kínálkozó alkalmakat, például kórházakban és gondozó intézetekben, vagy sok gyermekes családoknál segíteni, ott, ahol a legnőiesebb adottságokat fedezhetjük fel és bontakoztathatjuk ki. A segítést, a gondozást és az ápolást. Ahol magunk állapíthatjuk meg, hogy jobb adni, mint kapni. Ahol megszabadulunk a fogyasztói magatartástól, ahol felismerjük, hogy segítőtársai lehetünk, mint minden élő anyja, ez megfelel a szerepünknek, ha ezt a szolgálatot végezzük az életben. Végső soron ez mind az Úr Jézussal való személyes életkapcsolatból nő ki. Előkészületünk idején ez a legfontosabb. Tanuljuk meg Jézus Krisztus kezét fogva járni. Őt kell megismernünk, és ő belé kell vetnünk a bizalmat. Ő legyen az első szerelem az életünkben. Akkor csak is olyan férfihoz megyünk feleségül, aki ugyanilyen módon ő hozzá tartozik. Ez azonban hitbeli szilárdságot kíván, különben nem tudjuk a másikat megismerni és megvizsgálni. Túl sok lány hagyja, hogy becsapják és bolondá tegyék azok az ígéretek, amelyeket egy fiatalember túlságosan gyorsan kész adni, amikor szerelmes. A házasságkötést követően azután jön a keserű csalódás. Hogy nem lehet együtt gyülekezetbe menni? Nem lehet együtt imádkozni? Hogy a legfontosabb dologban nincs egyetértés? Aki azonban hagyja, hogy az Úr Jézus vezesse, akár a házasságba, akár a házasság nélkül maradásba, az nem fog csalódni. Isten beteljesedett életet ad neki. A házasság előtti időszak a tanuló és vándor évek kora. Az elmúlt évszázadokban jó szokás volt, hogy a legények mestertől mesterig jártak, mielőtt önállóak lettek volna, és saját üzletet alapítottak volna. Ez a szabadság és szabad mozgás a házasság előtt is megfizethetetlen. Olyan korban élünk, amelyben a lehető leggyorsabban szokás barátságokat kezdeni. A barátságok azonban meg is kötnek, különben nem lennének barátságok. Erre vonatkozik a kérésem. Ne terheljétek túl magatokat. Biztosítsatok magatoknak szabadságot és szabad mozgást anélkül, hogy megkötnétek magatokat. Szabadságot biztosítani azt jelenti, tudunk távolságot tartani. A 12 és 18 éves kor közötti időszakot azért kapjuk, hogy megismerjük egymást anélkül, hogy túl közel kellene kerülnünk egymáshoz, legyen ez akár osztályközösség, csoportmunka, játék, a Biblia bátorít erre a távolságra, amely nem tölt el gátlásokkal, hanem felszabadít.
0: Végül, a múlt héthez hasonlóan, ma is egy fiatal lány bizonyságtételét olvassa fel Ildikó.
1: Amikor 17 vagy 18 éves voltam, azt gondoltam, eljött hát az ideje, hogy keressek magamnak egy fiút. Másoknak már régen volt barátjuk, én meg még mindig egyedül voltam. Amikor nálunk az ifjúsági körben azt mondták, hogy várjunk, imádkozzunk érte, mindig azt gondoltam, könnyen beszélni.

0: Cél az, akinek már van házastársa. Ebben a körben a fiatal lányok aránya a fiatal emberekhez képest 15 volt a háromhoz. Egyáltalán nem volt tehát kilátás arra, hogy egyet megkaparinthassak. Aztán betegápoló nővér lettem, és ebben az időben volt egy barátom. Észrevettem azonban, hogy ez a kapcsolat nem az volt, amit az Úr Jézus tőlem akart. Egy év múltán szakítottunk. Bár ez a fiatalember is keresztjén volt, mégsem tudtam soha teljesen igent mondani rá. Bibliaiskolában töltött időm során az Úr egészen nyilvánvalóan szólt hozzám, rámutatott, hogy hamis indítékaim voltak, mivel ő először valami egészen mást akart tőlem, hogy tanuljak meg egészen megbízni ő benne. Ne én keresgéljek, hanem bízzam Istenre, aki a maga idejében el fogja küldeni nekem azt a férfit, aki számomra az igazi. Előtte ismerjem meg alaposan Isten igéjét és hozzá mindazt a gyakorlati dolgot, amire egy háziasszonynak és anyának szüksége van. Nyitottá váltam arra, amit Isten adott nekem. Amikor újra előtört bennem a házasság utáni vágy, így imádkoztam. Uram, vedd el ezeket a gondolatokat, először téged akarlak egészen követni. Az utolsó években azt mondtam az Úrnak, arra is kész vagyok, hogy hajadon maradjak, és megelégedjem egyedül veled. És ezután egy férfit ajándékozott nekem az Úr, pedig tulajdonképpen már lemondtam róla. Oda jött hozzám, és megkérte a kezem. Először azt gondoltam, nem, ez szóba se jöhet, aztán világossá vált, hogy most jött el Isten tervének az ideje, az Úr idáig vezetett engem, és most ez őtőle van. Ekkor tudtam igent mondani.
1: Az adás végén nekem már csak a búcsúra van lehetőségem. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében. Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink! Szüntelen tusakodások jellemzik korunkat, foglalkozzunk ezért a Máté evangéliuma 5. fejezete 43. és 44. versében írott íge üzenetével. Hallottátok, hogy ezt mondták? Szeresd bele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Bevezetőül Ferenc pápa homíliájából idézünk. Ha tudunk imádkozni azokért, akik rosszat akarnak nekünk, azaz ellenségeinket jobbá teszi, mi pedig még inkább Isten gyermekeivé válunk, hiszen az ellenségeinkért mondott ima a keresztény élet tökéletessége. Jézus kijelentése szembeállítja a régi mondást az újjal. Isten szavát kétféle, egymással kibékíthetetlen módon lehet értelmezni. Az egyik mereven és szárazon fölsorolja a jogokat és a kötelezettségeket, a másik pedig fölhívás az atya és a fele barát szeretetére, teljes szívvel, egészen odáig menően, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért.

0: Ez a dialektika él a törvénytudók és Jézus között. A törvénynek a vallási vezetők által a nép számára meghatározott sematikus előírása és a törvény teljessége között, amit Jézus maga szándékozik megvalósítani. Ezért van az, hogy megismétli azt, ami benne van az Ószövetségben. Melyik a legnagyobb parancsolat? Szeretni az Istent egész szívvel, minden erővel, teljes lélekkel. A fele barátot pedig úgy, mint önmagunkat. A törvénytudók magyarázataiban ez nem volt annyira a központba állítva.
1: Jézus sok példát adott arra, hogy megmutassa a parancsolatok értelmét, új megvilágításba helyezve őket. A ne ölj parancsolat szerinte többet jelent, mint hogy nem bántom a másikat. Mert ő tovább megy, azt mondja, hogy a szeretet nagylelkűbb a törvény betűjénél. Köntösét adja annak, aki ruhát kér. Ez egy olyan dolog, amely nem csak a törvényt akarja beteljesíteni, hanem a szív gyógyításán is fáradozik. Jézusnak a Máté evangéliumban a parancsolatokról szóló magyarázata adja a gyógyítás útját. A bűntől megsebzett szívnek, mert hiszen mindnyájan ilyen sebzett szívvel élünk, tovább kell mennie a gyógyulásnak ezen az útján.
0: Így azután meggyógyulva mindinkább hasonlítsunk az Urunkra, ahogyan Jézus mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Ez tehát a gyógyulás útja, hogy Isten gyermekei legyünk. Adjon az Úr kegyelmet, csak azt a kegyelmet, hogy tudjunk imádkozni ellenségeinkért, imádkozni azokért, akik rosszat akarnak nekünk. Imádkozni azokért, akik rosszat tesznek nekünk és üldöznek bennünket. Mindnyájan ismerjük őket, név szerint ismerjük őket, családi és kereszt nevüket. Ez az imádság két dolgot eredményez. Jobbá változtatja őket, mert az imádság hatalmas, és bennünket pedig még inkább az Atya gyermekévé tesz.

0: Szepesi László lelkész pasaréti prédikációjában ugyancsak ezt a tárgykört fejtegette. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ez a Jézusi parancs, hogy szeressük ellenségeinket, talán az összes közül a legnehezebb. Nem csak elméletben nehéz megérteni, hanem leginkább a gyakorlatban véghez vinni. Ez az ige szakasz rámutat arra, ami minket megakadályoz ebben. Leleplezi mindazt a szívünkben, ami határt szab ellenségeink szeretésében. Leleplezi a bennünk lévő haragot, a dühöt, a megbocsájtani nem tudást, az elégtételvételének akarását, a sérelmeink dédelgetését, megőrzését, és azt, hogy magunknak követeljük az ítélkezés és a bosszúállás jogát. Igen, Jézus Krisztus le akarja mindezt leplezni azáltal, hogy olyat parancsol, ami emberileg lehetetlen. Mert ha magunktól próbáljuk meg ezt a parancsot véghez vinni, az ellenségeinket komolyan szeretni, akkor észre fogjuk venni, hogy ez nem sikerül. Ez egyedül nem megy.
1: Ez a parancs azonban nem csak azért hangzik el, hogy szomorkodjunk saját szívünk romlottsága fölött, hanem rá akar mutatni a Krisztus általi megváltásunk igazi távlataira és lehetőségeire. Ugyanis a Jézus Krisztus által szervezett új életben Isten ereje mutatkozik meg. Ha Isten egy embert megtérít, hitet ad neki, és új életben kezdi őt vezetni, akkor ez az erő mutatkozik meg annak az embernek a hitén és tettein keresztül, akár bűnei megvallásáról, akár bocsánat kéréseiről, akár a kedvességéről, akár a szelídségéről van szó. Nem az ember, hanem Isten ereje mutatkozik meg a hívőn keresztül. Márpedig, ha Isten ereje munkálkodik bennünk az ige által, akkor bátran föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon Isten szent lelke mennyire tud minket megváltoztatni. Hiszen ellenségeink szeretete olyasmi, amit az ember magától a legtöbb esetben nem akar, de ha akarná is, lehetetlennek tartja, mert ismeri az emberi természetet, hogy erre képtelenek vagyunk.
0: Mégis Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek bennünk elvégzett munkája által olyan emberek lehetünk, akik képessé válhatnak még az ellenségeik szeretésére is. És Jézus Krisztus a parancsával erre mutat rá, erre a távlatra, erre a lehetőségre, hogy Istennek nincs lehetetlen. Még ezt is meg tudja velünk cselekedni, hogy ellenségeinket szerető emberekké tegyen minket. Amikor megváltó Urunktól, aki életét adta azért, hogy mi meghalljunk a bűnnek, és éljünk Istennek. Amikor őtől halljuk ezt a felszólítást, hogy szeressük ellenségeinket, akkor az a kérdés vetődik föl, hogy elhisszük-e ezt, hogy ez igenis lehet valóság az életünkben.
1: Gondoljuk meg a bűnbánat tartás mellett, amire ez az ige felszólít, valóban hiszünk-e Isten erejében, szeretetében, abban, hogy ő, mint szerető mennyei atyánk, képes a mi szívünkbe is olyan szeretetet adni, amely még az ellenségeinkre is kiárad. Ez a parancs tehát rögtön azt a kérdést intézi hozzánk, hiszünk-e mi Istenben és az ő csodálatos erejében, avagy nem? Jézus Krisztus parancsa tehát nem az Isten nélküli erőlködésre szólít föl, hanem elsősorban a mennyei atyánkba vetett hitre, hogy lássuk meg, ő általa képessé válhatunk még erre is, mert Isten hatalmasabb minden mi bűnünknél, és képes megváltoztatni bennünket.
0: Isten nélkül ez a parancs értelmetlen lenne számunkra. Egyrészt azért, mert nincs meg bennünk az a szeretet, amely megbocsájtó módon irgalmasan tudja szeretni az ellenséget. Ez a szeretet Isten sajátja. Másodszor, nincs bennünk annyi szeretet sem, amennyi mindenkinek elegendő lenne. A hétköznapi tapasztalat azt mutatja, hogy annak is örülnünk kell, ha egyáltalán szeretteinket tudjuk szeretni, mert gyakran a bennünk lévő szeretetet még erre is kevésnek érezzük. Igen, azokat sem tudjuk igazán szeretni, akik a legközelebb állnak hozzánk. Csak Istennél van meg a szeretetnek végtelen bősége, és az az ereje, amely le tudja győzni még azt is, hogy valakivel ellenséges viszonyban vagyunk. Ezért az ilyenfajta szeretetet csak őtőle kaphatjuk meg, és ezért újból és újból őtőle kell azt kérnünk.
1: Harmadszor pedig a mi szeretetünkkel az a baj, amit Jézus Krisztus is mond, hogy személyválogató. Azokat szeretjük, akik minket is szeretnek. Azokkal teszünk jót, akik velünk is emberségesek, és irányunkban segítőkészek. Eldöntjük, hogy kit szeretünk, és kit nem. Följogosítjuk magunkat arra, hogy legyenek olyanok az életünkben, az ismeretségi körünkben, akiket jogosan utálhatunk, megvethetünk, lenézhetünk, gúnyolhatunk, avagy semmibe vehetünk. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy mennyei atyánk felhozza az ő napját, mind a gonoszokra, mind a jókra, akkor éppen arra a személyválogatás nélküli szeretetre mutat rá, ami belőlünk hiányzik. Az isteni szeretet helyett kitalálunk magunknak egyfajta emberi szeretetet, olyat, amely alkalmazkodik a bűnös természetünkhöz, amelybe nem fér bele az, hogy az ellenségeinket is szeressük, és azt hisszük, hogy ez az emberi szeretet az igazi, és amikor eszerint szeretünk, akkor azt gondoljuk, hogy mindent megtehetünk.
0: Eközben az isteni szeretet létezését nem hisszük el, nem is könyörgünk érte, és gyakran nem igyekszünk aszerint élni. Az van a szívünkben, ami a Jézus korabeli egyházi vezetőkében is volt. Harag és gyűlölet sokak felé, de leginkább azok felé, akiket ellenségeinknek tartunk. Ez pedig oda vezet, hogy nem hiszünk Isten igéjének, hogy igenis ő képes minket ilyen emberekké tenni. Ehelyett Isten igéjét meghamisítjuk, félreértelmezzük, kiegészítjük, és ezáltal teljesen kiforgatjuk azt. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy Krisztus parancsa, szeresd ellenségeidet, nem mond ellent a Biblia más égeverseinek. Nem írja felül azt, hogy a bűnözőket a bíróságoknak meg kell büntetniük. Valakik azt állítják, hogy a szeresd ellenségedet parancs azt jelenti, hogy mindent bocsáss meg, hogy minden következményt el kell törölni. De ez teljesen ellentmond a Biblia más ígehelyeinek.
1: Nem írja felül azt sem ez a jézusi parancs, hogy a gyülekezetekben egyház fegyelmet kell tartani. A szeretet alatt Jézus Krisztus azt az isteni szeretetet nyilvánítja ki, amelyet a Szentírás ad elénk, amely Jézus Krisztus földi életében is megjelent. Mit jelent tehát szeretni? A Szentírás adja meg erre a választ. A Biblia szerint A szeretetnek sok fajtája van. Másként kell szeretni a gyermekeidet, másként a házastársadat, másként a hitben testvéredet, és másként az ellenségedet. Mindenkit kell szeretni, erre szólít föl Krisztus, de nem ugyanúgy. Az ellenség szeretete nem azt jelenti, hogy egyet kell vele értened mindenben, még a gonoszságait illetően is. Csupán a békesség kedvéért. Ugyanakkor megfontolandó Dale Carnegie gondolata, hogy gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik. Hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömünkben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi.

0: Azt sem kell hagynod, hogy az életedre törjenek. Avagy eltűrni, azt keresztény voltunk ellenére, hogy szemünk előtt másokat bántsanak. Szeresd az illetőt, mint ellenségedet, mondja az ige, mint Dávid szerette Saul királyt, elmenekült előle, de nem kívánta Saul halálát, és tisztelte is őt, mint Isten felkentjét. Szeresd ellenségedet, mint keresztelő János a farizeusokat, akiket mérges kígyók fajzatainak hívott, mert szeretete arra indította őt, hogy kemény szavakkal figyelmeztesse ezeket a makacs embereket a bűnükre, hogy aztán ezzel szembesülve Istenhez forduljanak és megmeneküljenek. Kemény szavakat használt keresztelő János? Igen, de szeretetből mondta, mentő szeretetből, mert az az igazi szeretet, amely a másik javát kívánja. Azért cselekszik, azért könyörög, azért imádkozik. Olyan szeretet ez, mint a szülői szeretet, amely neveli, tanítja, inti, figyelmezteti, és ha kell, bünteti gyermekét, mert a javát akarja, mert szereti. A szeretetnek ezt a módját Istentől kell megtanulnunk.
1: A Máté evangéliuma 5. fejezet 44. verse így szól. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Jézus ebben az igeversben 3 dolgot sorol föl, hogy mit jelent az ellenséget szeretni. Először azt, hogy áldjuk ellenségeinket, azaz kívánjuk a javukat. Másodszor, hogy tegyél meg ellenséged javáért, érdekében minden jót, amit tudsz. Harmadszor pedig imádkozz érte Istenhez. Áldás kívánás, jót tevés, imádság. Az első dolog tehát, amire Urunk fölszólít minket, az, hogy ellenségeinket áldjuk és ne átkozzuk. Gyakran félreértjük ezt a fölszólítást, és megrekedünk a szavak szintjén. Úgy értelmezzük sokszor, mintha dicsérnünk kellene azt az illetőt, aki éppen gonoszt cselekedett velünk szemben. Pedig az áldás és átok ellentétpárral Jézus valami másra mutat rá. Arra tanít minket, hogy a szívünk beállítottságának kell megváltoznia, hogy a szívünkben hogyan viszonyuljunk az ellenségeinkhez.
0: Mert mind az áldásmondás, mind az átok kívánás azt tükrözi, ami bennünk van, ami az hívünkben van. Amikor tehát azt mondja Urunk, hogy ne átkozzuk ellenségünket, akkor azt kéri, hogy ne hagyjuk, hogy a szívünkre a másik gonoszsága vagy beszéde olyan hatással legyen, hogy megteljen haraggal, bosszúállás utáni vágyakozással, gyűlölettel, és mindenáron olyan elégtételt, igazságtételt követeljünk, vagy magunk akarjunk kiharcolni, amellyel fájdalmat okozunk a másiknak. Ha ezt tesszük, és ezt hagyjuk, akkor éppen a gonoszság érvényesül bennünk, nem pedig az isteni szeretet. Ennek forrása önszeretet. Ez akadályoz meg minket abban, hogy szeressük ellenségeinket. Jobban szeretjük magunkat mindenkinél. Az áldásmondás megtanulásával viszont az ember megtanulja az önszeretetről való lemondást, mert az áldás kívánás a másik javára és jólétére tekint, nem pedig saját sérelmeit dédelgeti, és nem a saját megbántottságát őrzi, hanem akörül forognak a gondolatai, hogy a másiknak szüksége lenne Istenre.
1: Amikor áldás kívánásról szól Jézus Krisztus, akkor nem valami önbecsapás vagy hamis emberképet kíván adni nekünk. Nem azt kéri, hogy keress a másikban valami jót, mert mindenkiben van, és csak arra néz. Ő azt mondja, azért szeressük meg az ellenségeinket is, mert mennyei atyánk is ezt teszi. Tekintsünk Isten naponként nekünk adott áldásaira. Elég, ha csak a napra nézünk, amit ő fölhoz, jókra és gonoszokra egyaránt. Vagyis akarjunk, vágyjunk olyanok lenni, mint ő. Áldás és nem átokmondókká. Úgy is föltehetjük a kérdést, hogy vajon a mi szeretetünket mi határozza meg jobban. Mennyei atyánk szeretete felénk, vagy az, amit mások velünk tesznek. Ha atyánk gyermekei vagyunk, akkor ő rá kell tekintenünk, és akarata szerint gondolkodni, hinni és szeretni. Ez a bosszúállásról való lemondás. Az, hogy nem átkot és büntetést kérünk a másikra, hanem jót kívánunk neki. A hívő ember sajátja lehet.
0: Ez nem csak azt jelenti, hogy nem kérek Istentől rá büntetést, hanem tényleg a szívemben akarom elrendezni a kérdést, és Istenhez fordulok, hogy szabadítson meg engem minden indulattól, haragtól, gyűlölettől. Ezek helyett Isten szeretetét kérjük. Mindeközben bízunk Isten igazságosságában, mert a Szentírás másik része azt tanítja, hogy Isten igazságos bíró. A bosszúállás és ítélkezés jogát ne akarjuk Isten kezéből kivenni, hiszen ő az egyedüli mennyei bíró, aki helyesen tud mérlegelni. Gárdonyi Géza így összegez. Ellensége mindenkinek akad, ez természeti törvény. Az ember akaratát az ellenállás, a küzdelem acélozza. Mindazonáltal, valahányszor fúj valaki reánk, vessünk számot magunkkal, hogy valamely cselekedetünk-e az oka. Ha rosszat tettünk, engeszteljük meg. Ha nem lehet, tegyünk iránta annyi jót, amennyi tőlünk telik. Jézus Krisztus arra szólít föl, hogy ne csak szívünkben gondoljuk, vagy szánkkal valljuk azt, hogy szeretjük a másikat, hanem tegyünk jót is a másikkal, mert a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
1: A másik dolog, amit Krisztus megparancsol nekünk, az, hogy tegyünk jót ellenségeinkkel. Erre lehet példa az irgalmas samaritánus esete. A zsidók és samaritánusok ellenségek voltak, mégis a samaritánus férfi megmentette, ápolta, segítette a rablók kezébe esett zsidót, azért, mert fele baráti módon szeretett, sőt, ellenségét is szerette. Egy mai történetben egy egyedülálló hívő nő maga mellé vette beteg édesanyját, mert az már ápolásra szorult. A közös együttélés azonban napról napra egyre nehezebb lett. Eljutottak a gyűlölettel teljes tiszteletlen veszekedésekig, amelyek ellenségeskedéssé fajultak. A nőnek gyülekezeti testvérei azt tanácsolták, hogy minden nap tegyen valami apró dolgot, amiről tudja, hogy az édesanyja örül neki. Megpróbálta. Ez idő után az idős asszony elkezdte észrevenni a változást, és ő maga is elkezdett megváltozni. Elindult a folyamat.
0: Harmadszor azt mondja Krisztus, hogy kezdjünk el imádkozni az ellenségeinkért. Nem pusztán azért, hogy ők, a bűnösök, végre vegyék már észre, hogyan és mennyire bántottak meg bennünket, ártatlanokat, hanem hogy mi tudjunk megbocsájtani nekik. Tudjunk, ha rájuk gondolunk, nem átkozódni, hanem hogy mi tudjunk megbocsájtani nekik. Tudjunk, ha rájuk gondolni, nem átkozódni, hanem a javukat, a jót kívánni, és azért könyörögni, hogy a legfőbb jót megkapják az életükben. Azt, hogy Isten könyörüljön rajtuk, ahogyan rajtunk is könyörült egyszer. Jézus Krisztus arra szólít, hogy imádsággal Isten elé vigyük az ilyen emberekkel való kapcsolatainkat is, hogy ő előtte tudjuk őszintén bevallani érzéseinket, indulatainkat, gondolatainkat, és tudjunk értük imádkozni. Mint ahogyan Pál apostol is azt kívánta a Timóteushoz írott második levél 2:25-ben, hogy a gyülekezetben az ellenszegülőknek bárcsak adna Isten megtérést az igazság megismerésére.
1: Akik Isten gyermekeivé lesznek, azok életében megjelenik ez a fajta szeretet, bár nem tökéletesen, és nem fog minden azonnal menni, sőt, sokszor bűnt fogunk elkövetni. De az irányultság, hogy az ellenségeinket is elkezdjük szeretni, akarni, annak meg kell jelennie. Az a hitből következő dolog. Mennyei atyánk szeretete legtökéletesebben egyszülött fiában, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Mert amikor ő szeret minket, akkor az ellenségeit szereti. Azokat az embereket, akik korábban nem hittek benne, vagy ha nem is tagadták a létezését, de nem keresték az ő akaratát. Saját útjukon jártak. Jézus Krisztus az ellenségeiként szeretett bennünket. Áldást mondott ránk, és áldást hoz minden nap nekünk. Csak jót cselekszik velünk, és szüntelen közben jár értünk mennyei atyánk előtt. A Golgotai keresztfán bemutatkozott áldozat, amikor életét adta értünk, Isten ellenségei iránti szeretetének központja és legláthatóbb jele.
0: 360. dicséret, 7., 12., 13. és 14. verse. Mi csuda buzgó szerelem meghalni barátiért. De kegyes fejedelem meghalt ellenségiért. Ez lelkünk drága bére, mert Isten fia vére, mi drága az az áldozat, melyen romol a kárhozat. Ha meghaltunk Úr Jézussal, nem illik már vétkeznünk. Feltámadván Úr Krisztussal le kell a bűnt vetkeznünk. Mint mennyei lakosok, legyünk tiszták, okosok, mint testének s vendégének szükséges lennünk, szenteknek.
1: Isten ártatlan báránya, méltó vagy, hogy védj áldást, mert érdemed azt kívánja, védj tőlünk hálaadást. Védj örök dicsőséget, hatalmat, tisztességet, mert értünk megölettettél, atyádnak eleget tettél. Add, Úr Jézus, halálodban, követnünk életedben, szentséges tudományodban, szelíd szenvedésedben. Legyünk alázatosak, mindehez irgalmasak. Segélj erre szent lelkeddel, oktass, vezérelj igéddel.

0: Kincsényi László református lelkipásztor gondolataival zárjuk mai eszmefuttatásunkat. Ady Endre így sírta el gondolatait a szeretet nélküli világról. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki. Lennék valaki. Isten nélkül mi is valamennyien ilyenek vagyunk, a szeretet koldusai. Mennyi ember éhezi a szeretetet ebben az elidegenedett, elvadult világunkban, ahol az agresszió, a harag, az erőszak, a gyűlölet, a gonoszság ennyire elhatalmasodott. Milyen igaz az íge üzenete, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Máté 24.12.
1: Szinte már nevetséges az, ha manapság valaki az ellenség iránti szeretetről beszél. Nem csoda, hogy sokan az Úr Jézusnak ezt a tanítását egyszerűen lehetetlennek, megvalósíthatatlannak tartják. Valóban nem lehet följebb tenni a mércét, mint amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy az ellenséget is szeretnünk kell, de mégsem kér tőlünk lehetetlent. Először tisztázzuk az ellenségképet. Az ellenséggé válásnak mindig valamilyen konkrét előzménye van, rendszerint valamilyen apróság miatt robban ki feszültség, majd fokozódik az ellenszenv, amely teljes elhidegülés után gyűlöletbe csaphat át.
0: Minden ember természeténél fogva hajlandó Isten és fele barátja gyűlölésére, valljuk a Heidelbergi Kátéban. Valóban, ha közben Jézus Krisztus nem mentett volna meg minket, akkor mi is ilyenek maradtunk volna örökre. De ő, ami gyűlölettel teli szívünket, szent vére által megtisztította. Csak ezzel az új szívvel lehet feltétel nélkül szeretni. Ezért aztán a hívő ember minden nap vizsgázik. Vajon milyen gyakran állunk bukásra a szeretet gyakorlásából? Valójában keresztény ember senkit sem tarthat ellenségének. Természetesen arról nem tehetünk, ha valaki minket ellenségének tekint, általunk nem is ismert ok miatt.
1: A feltétel nélküli szeretet nem azt jelenti, hogy nem bántom a másikat, még csak nem is azt, hogy valahogy elviselem, eltűröm a másik személyét. Az ellenségünket szeretni azt jelenti, hogy azt kívánom neki, amit önmagamnak. Imádkozom érte, és áldást kérek az életére. Tudunk-e már így szeretni? Tanuljunk Jézus Krisztustól, aki még a kereszten is imádkozott ellenségeiért a következő képpen. A Lukács evangélium a 23. fejezet 33-34 szerint. Amikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Földi küldetésünket betölteni csak így lehet. Őszintén, tisztán, mások szemébe nézve, a szívünkbe az Úrtól kapott, élő, mennyei szeretettel élni.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak, vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe vezérel egész útadon. A mai ige 48. Zsoltár 15. verse. Ő vezet minket, mint halálig. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van vezetőre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, hogy valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezető. Az Úr, ami Istenünk leszáll, hogy vezetőnk legyen. Ő tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetőt. Adjuk hátát teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni. Legyen ő a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetőnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk vele járni, minden lépésünkben rátámaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját. Az a vigasztalásunk, hogy ő, aki öröktől fogva és mindörökké a mi Istenünk, soha nem szűnik meg a vezetőnk lenni. Mint halálig, ő vezet minket. Azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozó fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent. Azonnali üdvösséget, vezetést az utolsó óráig, azután pedig örökké tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek örvendeznünk életünk derekán, és ebben megbékélnünk öregségünkben. Keressük hát ma is az ő vezetését, még mielőtt kilépnénk lakásunk ajtaján. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye, mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és a közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmad Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban. Mindig kell folytatnunk ezt a témát, mert nem hagyhatjuk le a világnak a világosságot, de ebben mindenki egyetért, hogy ennek a világnak szüksége van a világosságra, sajnos. Úgyhogy nagyon nagy viták is vannak, minden van, de az egyházak ezt a feladatot kapták. Sőt, hát elindult Pál apostol, hogy az egész világnak hirdesse az evangéliumot, de onnantól kezdve nekünk is ez a feladat maradt. Ezt a feladatot sem állította le. És most ismét meg akarja szólítani kedves hallgatóinkat, Farádi Zsolt. Ő a laikus elöljáró, a metodista egyház az különleges, mert ő sok mindent teljesen más néven használ. Nem püspöke van Magyarországon, hanem szuperintendense, aki most elbúcsúzott már kedves hallgatóinktól, Kaled László testvér, de folytatjuk, mert Farádi Zsolt testvér, aki laikus elöljáró, mégis ő áldotta meg az új szuperintendenst, Kovács Zsolt testvért, aki hamarosan jön kedves hallgatóinkat megszólítani. Ő áldotta meg, bár együtt Kaled László testvérrel, ezeket mind te mondod el, bár én azért mondom kedves hallgatóinknak, ez csak egy személyes dolog, hogy mert én ott voltam és láttam. Úgyhogy akkor kedves hallgatóink, köszöntjük Farádi Zsolt testvért.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a Szóló Rádió kedves hallgatóit. És ahogy már itt a felvezetőben is elhangzott, valóban változások voltak, vannak az egyházunk vezetésének az életében. Minden évben van egy úgynevezett közgyűlése, vagy évi konferenciája az egyházunknak, ami idén május 7-e és 10-e között zajlott. Ez részben Szolnokon, részben pedig Budapesten volt ez a konferencia. A konferenciának igazából a feladata az az, hogy azokat a döntéseket, amelyeket maga a konferencia hozhat meg, ezeknek a szavazati részei vannak, de nyilván mivel idén volt egy 4 éves ciklusnak a lezárása, ezért ebben az évben egy tisztújítás is történt. A tisztújításnak köszönhető az, amit László is elmondott, hogy a szuperintendensünk Kaled Abdó László helyére Kovács Zoltán került, és valóban az ünnepi beiktató istentiszteleten kézrátételes imádkozással, imádsággal áldottuk meg őt, és kértük Istennek az áldását az ő életére, családjára és a szolgálatára, amivel Isten megbízta, és amivel Isten kívánja is szolgálni.
0: És a püspökkel együtt.
1: Így van, így van. Tehát a régi szuperintendens, a püspök és jó maga, mint laikus előjáró voltunk ennek az imádságnak a részesei vagy részei.
0: Ez nem olyan helyzet szintén a metodista egyházban, mint a többi egyházban. Úgyhogy, mert itt nem szavazni kell az új szuperintendensre, hanem ezt mindig a püspök dönti el. Ugye?
1: Így van, nyilván ez hosszas imádság és Istentől való elkérés útján történik, de valóban a régiónak a püspöke, Stefan Zürcher az, aki ezt a úgymond kiválasztási folyamatot végigimádkozta, és végül is itt Zoltán lett az új szuperintendens kijelölve. A teljes tavalyi évet gyakorlatilag már így ketten a Kaled László testvérünkkel vitték, úgymond, tehát ez az átadás átvétel, ez körülbelül 1 éves periódus volt, és igazából az ő hivatalos munkakezdés az holnapi nappal, tehát július 1-ével fog majd megvalósulni.
0: És ő sem lemondott, abba hagyta a munkáját, hanem lejárt az a 10 év, amit egyébként sokszor nem tartanak meg a metodisták, hiszen Csernák István testvér sokkal tovább volt, de mindenki elfogadta.
1: Így van. Hát igazából vannak olyan szituációk is, amikor ha jól működik egy dolog, vagy hogyha jól funkcionál, valószínűleg Csernák István testvérünknél is ez volt a fő ok, hogy ez a struktúra, amit felépítettek itt az egyházon belül, azok a szervezeti egységek, azoknak a működtetéséhez volt szükség arra az ő szakértelmi tapasztalatára. És hát nyilván jöttek új feladatok, jöttek új intézmények, iskolák, amelyeknek a fenntartási kérdésköre az gyakorlatilag újabb feladatokat és nyilván terheket ró az egyházvezetésre.
0: Ennek a konferenciának a hangját hallották a rádió hallgatói, mert közzétettük, de videó is ott van a YouTube-on,

0: mivel ezek olyan alkalmak, amik nem sűrűn adódnak egy egyház életébe, és együtt ünneplésnek a lehetőséget, illetve azokat a találkozási pontokat használjuk ki, amik ilyenkor lehetségesek. Olyan testvérekkel is tudunk találkozni, akikkel évközben nyilván nem.
1: Nyilván majd, amikor majd beszélgetünk Kovács Zoltán testvérrel, akkor ő elmondja, hogy vannak-e tervek a metodista egyházközösségben, hogy milyen lesz a folytatás, mert minden ilyen helyzetben, illetve hát amikor most mondtam az előbb, az másik egyház például most lesz év végén a református egyházban lejár mindenkinek a szolgálati ideje, és minden püspököt, meg mindenkit úgy, de ők másképp csinálják, mondom, mert már év elején, már egy évvel szinte előtte már felszólították a egyház tagjait, hogy na, készüljenek ezekre, és csinálják meg, de majd ez így lesz. Hát illetve aztán majd kiderül, mert még a Kaller László testvér, még ő sem tudta mondani, hogy például a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsába ő még mindig alelnök, még mindig ott nem cserélték, de biztos, hogy mivel a reformátusoknál mindenütt lesz változás, akkor nyilván ezekben a helyzetekben is, illetve hát nem tudom, majd az Allianzban mi lesz.
0: Ezek még kérdések, hogy valóban ott milyen változások várhatók, mert Kaled László testvérünk Nyíregyházán fogja lelkészi hivatását folytatni az ottani körzetbe, de mondjuk nyilván akár vonattal, akár autóval nem egy bejárhatatlan távolság mondjuk Budapest, tehát hogy ezeket a feladatokat nyilván, ha úgy alakul, akkor tovább is tudja végezni.
1: Igen, ezt beszéltem vele, elismerte, amit én mondtam, hogy igen, azért Nyíregyháza az egy ugye Debrecen mellett van, akkor ez azt jelenti, hogy Debrecen is talán a legökumenikusabb város, mert ott folyamatosan a hírekben én mindig azt látom, hogy mindig együtt működnek. A Kocsis Fülöp, Fekete Károly püspök testvér mindenkivel, és ő mondta, igen, ott, ő is ott lesz majd, akkor mindenkivel együtt fognak dolgozni.
0: Hát alapvetően az egyházunknak is az a célkitűzése, hogy leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, ahhoz a képhez, amikor a halfogás, csodálatos halfogás volt, amikor Jézus mondta, hogy vesse ki a hálót, és utána intettek a többieknek, hogy akkor gyertek és segítsetek nekünk. Tehát, hogy ugyanez a kép van bennem olyan sokszor, amikor az ökumenizmusról beszélünk, hogy az a fontos, hogy nem csak az, hogy az én hajóm legyen ott, hanem mindannyian együtt munkálkodva szolgáljuk Istennek az ország építését, mert ez a legfontosabb feladat, és sokszor van az, hogy úgymond klikkesedünk, vagy határoljuk magunkat, és pont ez a lényeg, hogyha megnyitjuk egymás előtt az ajtót, meg a szívünket, akkor ez a két dolog, ez valóban egy egységet fog létrehozni. És hogy a Zsoltárok is mondja, hogy Isten oda küld áldást, ahol egységben lakoznak az atyafiak. Tehát, hogy erre kell törekednünk, mert a végén egy pásztor és egy gyakor lesz, tehát nem sok kis.
1: Hát majd az is kiderül, de ez csak egy ötlet tőlem, mert illetve én az egyházak történetét korábban úgy ismertem, hogy a református egyházban az volt a szokás, hogy egyik évben akkor itt Budapest a központjuk, utána a választás után átolják Debrecenbe, utána vissza ide. Most ez így nem így van, de kíváncsi vagyok, hogy esetleg lehet, hogy mégis Debrecenbe átugrik. Akkor ezt beszéltem a Lacival, és igen, hát ők nem csak akkor ott egymással a görög katolikussal, vagy a katolikusokkal, hanem hát ott közel van Kárpát. Tehát onnan aztán akár az ukrán

0: Ukrajnával is nagyon kell nekik foglalkozni, ugye?
1: Így van. Hát a kárpátai rész, a szlovák rész, tehát ott igazából az ott egy könnyen, nagyjából egy távolságra megközelíthetőek.
0: De akkor én azt is hallottam tőle, hogy amikor már ő elmondta, igen, hogy Stefan Czürcher püspök eldöntötte már korábban, hogy ki lesz az új szuperintendens, és akkor elmondta, hogy hát akkor ők együtt végig mászkálták az egész ország, vagy te is velük voltál?
1: Vannak, tehát az évi konferenciát általában megelőzi minden körzetben egy úgynevezett körzeti konferencia, amin részt vesz a szuperintendens, a helyi gyülekezetnek a tagsága, illetve a helyi lelkész. És tavaly kezdtünk el egy olyan gyakorlatot, hogy én is ahova el tudok jutni, mivel ezek általában hétközi alkalmak, munkámból adódóan nem mindenhova tudtam eljutni, de próbáltam lehetőség szerint eljutni, és elég sok gyülekezetbe eljutottam most én is, és akkor így valóban hárman érkeztünk. Tehát a Zoli, a Laci, illetve jó magam, és ezek nagyon-nagyon áldott alkalmak. Egyrészt én is jobban megismerem a gyülekezetnek a helyi sajátosságait, belelátok azokba az életnehézségekbe, amikkel esetleg küzdenek, és tudunk együtt imádkozni. Ezekért a nehézségekért, vagy problémákért, hogy tényleg Isten adjon valódi megoldást ezekre az élethelyzetekre. És amúgy is nagyon jó, mert én alapvetően a szolnoki gyülekezethez tartozom, és sok olyan inspiráló gondolat és inspiráló ötlet jön elő egy gyülekezetek részéről, amiket mi is a saját kis missziónkba be tudunk építeni.
0: Igen, és ez azt jelenti, a világosság a világnak is, meg az egyházaknak is, hogy nem csak egy gyülekezetben kell egységnek lenni, hanem egy egyházban is, na de nem csak az egy egyházban, hanem kereszténység, vagy az vallások között is mindig törekedni kell az egységre.
1: Abszolút, így van. Ugye? Igen.
0: És ez most így történik, úgy tűnik, hogy így történik, illetve, hát igen, most, amikor állami szinten volt változás tavasszal, akkor ez minden egyházat érint, mert mindent szépen újra át kell gondolni, hogy működnek, mert sajnos mindig az államok, azok minden országban mindig befolyást akarnak. És itt ráadásul itt bevett egyháznak nevezték el az egyházakat, de én úgy gondolom, hogy ez meg fog szűnni, ez a fogalom. Hallani a hírekben mindig, hogy nagyon sokat tárgyalnak most már az egyházak egymással, hogy szépen, eredményesen tudják folytatni a missziót.
1: Abszolút így van, és még egy gondolat ehhez, hogy a változástól úgy elég sokszor szoktunk félni, hogy mit hoznak a változások, és akár egy úgymond kormányváltásra vonatkozóan is, hogy ez mennyiben érinti az egyént, de én úgy gondolom, hogy egy léptéket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Isten kezében vagyunk, és hogy igazából ez az egyedüli biztos pont, ami meghatározza, meg kell, hogy határozza az életünket, az egyházi identitásunkat, és minden olyan identitást, amire azt gondoljuk, hogy kívülről hat ránk, de igazándiból Istennek a gyermekei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog, és valóban így tudunk a világ világossága is lenni, hogyha ezt elhisszük, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, hogy azok a szó szerint örökbefogadottak, akik Jézus Krisztus által lehetünk gyermekei Istennek ebben a világban. És így tudunk világosság lenni, és így tudunk só és világosság lenni a világban, hogyha kifejezzük azt a másik felé, hogy nem az érdekel engem, hogy milyen a politikai hovatartozásod, vagy milyen a vallási hovatartozásod, mert nem ez a lényeg. Egy közös pont van, és ez Krisztus kell, hogy legyen. És hogyha tényleg ez megvalósul a kapcsolatainkban, hogy Krisztus lesz a közös pont, a közös nevező, akkor igazából ott már az egység kialakul, és ennek az egységnek meg lesznek olyan áldásai, hogy tényleg Isten utána oda hihetetlen áldásokat fog tudni küldeni. Csak sokszor azt gondolom, hogy kicsit ilyen ne vegye senki félreértetően magára azt, hogy kicsit magamról is beszélek, azért merem így megfogalmazni, hogy kicsit többet gondolunk úgy a világi dolgokra, mint Istennek a dolgára. Pedig Jézus azt mondta, hogy ő elmegy, hogy helyet készítsen nekünk, és amikor ez elkészült, akkor visszajön majd értünk. És ha tényleg erre tudunk figyelni, hogy ez az ígérete Jézusnak, ez megvalósul és be fog következni, akkor teljesen a hétköznapi dolgok is valahogy más színezetet fognak kapni. És teljesen újra értelmeződnek dolgok és jelszavak meg gondolatok.
0: Szerintem is mindenkinek át kéne gondolni, amit olvasunk a Bibliában, mert ezt mindenki szereti, mindig idézik, hogy Isten nagyon szerette ezt a világot, ezért küldte el a fiát ide, hogy megmentse a világot. Jézus pedig azt mondta, hogy én legyőztem ezt a világot.
1: Így van.
0: Szerintem ezt mindenkinek szépen meg kéne magyarázni, nem? A lelkészeknek is, meg mindenkinek, hogy mit jelent az, hogy legyőztem a világot, mert mi Krisztust követjük, akkor nekünk is le kell győzni ezt a világot, nem?
1: Igen, ilyen megfontolásban én nem gondolkoztam, de alapvetően igen, de magunk, szerintem ez elsősorban belsőben kell, hogy megvalósuljon, hogy nekünk a világ legyőzése az inkább az óemberünknek a legyőzése. És akkor tudunk szerintem hatással lenni másokra is, hogyha ez kívülvalók számára is egy nyilvánvaló dologgá válik az, hogy egy életváltozás történik, tehát a megtérésünket követően egy valóban elkezdünk Krisztus útján járni, Krisztust követni, mint tanítványok, és akkor ez a követés fog egy olyan életváltozást eredményezni az életünkbe is, ami a kívülvalók számára is észrevehető lesz, és ezt fog világítani a világvilágosságaként.
0: Igen, és ezt én már kérdeztem másoktól is, hogy mi a véleményük arról, hogy annak idején, amikor Izraelt meg kellett menteni, kihozni Egyiptomból, akkor Isten maga megszólította Mózest, és azt mondta, hogy jó, én láttam a népnek a szenvedését is, de ezért most elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet Egyiptomból. Aztán, amikor eljött Jézus, akkor ezt nem mondta neki Isten, hogy menj el a római császárhoz, hogy mentsed meg Izraelt. Úgyhogy megváltozott, ugye? Megváltozott minden.
1: Igen, de végülis, ha úgy veszük, akkor egy apostol, tehát Pál apostol eljut Rómába, és ott hát nem tudni, hogy milyen hatalmasságokig juthatott el az ő prédikációja, de akkor, amikor őt vádolták, akkor ő azt mondta, hogy mivel római polgár vagyok, ezért a császárra appellálok, és emiatt került ő végül is el Rómába. Tehát, hogy az a mag, amit Jézus itt a földön elvetett, ezek a magok, nem biztos, hogy mindig oda jutnak, ahova mi gondoljuk, de Isten üt tervébe, és Istennek a nagy tervébe, ezek mind-mind benne vannak, és az, hogy végül is ő, mint úgymond magáról mondta ezt, hogy én az utolsó vagyok az apostolok között, mégis ő volt az, aki a pogányoknak az apostolává vált, és eljutott tényleg Rómába. És amit az előbb kérdeztél a kivonulással kapcsolatban, hogy tényleg Mózes a fáraóhoz küldte el, de ott mondjuk volt valamilyen kapcsolódási pont is, tehát így korábban ő is a fáraó udvarában nőtt föl, tehát hogy...
0: Mintha testvére igen. Lett volna.
1: Tehát lehet, hogy ez is benne volt. Nem tudom, ez egy érdekes gondolat.
0: De itt a világot most nekünk kell megszólítanunk. Ezt kérte Jézus, hogy legyünk világosság a világnak. Na de akkor legyünk a folytatásban, jó?
1: Rendben.
0: Kedves hallgatóink, akkor köszönjük az eddigi beszélgetést, de akkor folytassuk a zene után Farádi Zsolt testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Farádi Zsolt testvérrel. Beszéljünk arról, mondd el a gondolatokat arról, amiről az előbb még beszéltünk, hogy igen, vannak példák számunkra. Például, ahogy Mózes kihozta Egyiptomból Izraelt, ez példa számunkra, és amikor József megmentette, mert elnevezték megmentőnek, az ő neve Kofnát Páneák lett, a megmentő, ki szintén egy példát mutatott nekünk, hogy ha lehetne valami probléma 7 év múlva, akkor készüljünk fel arra a 7 évre. Gyűjtsük össze az... Tehát, hogy ő megmondta, hogy nem, sose szenvedjünk attól, ami történik, hanem mindig készüljünk föl. És néha Isten elmondta a fáraónak, hogy na, mi lesz akkor. De sok másik példa van, jó, akkor erről, hogy nekünk is a világosság a világnak, amit, mert Izraelnek is ez volt a feladata.
1: Igen, a Bibliát sokan úgy veszik a kézbe, hogy akkor egy érdekes történeteknek a gyűjteménye, de igazándiból ez egy történelemkönyv, tehát ezt így kellene igazából igen, kézbe venni.
0: Bocsánat, hogy tényleg én senki másról nem tudok ilyet, mint Mózesről, hogy aki szinte az egész világ történetét rögzítette akkor. Mostanában nem ismerünk ilyen embereket, akik 6000 évet rögzítenék, de ez fantasztikus volt, hogy tényleg mindent, nem tudom, hogy honnan tudta azokat a történeteket, biztos, hogy a Szentlélek adta neki.
1: Abszolút, szerintem is ez egy inspirált leírat az ő Isten tollából Mózesen keresztül leírva, hogy ez a rengeteg információ, ami bele van sűrítve,
0: így teremtéstől kezdve.
1: Én beszélgetek néha emberek, és úgy néha annyira vágyom arra, hogy kicsit több információ lett volna mondjuk a teremtésre vonatkozóan, hogy ténylegesen mi minden, mert sokszor így le van szűkítve egy-egy mondatba, hogy első nap ez történt, második nap az történt, hogy Isten, ahogy megteremtette ezt a világot, hogy annyira sokszínűvé és olyan érdekessé alkotta meg, hogy tényleg amikor a természetben sétálunk, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mennyi minden van, és mennyire aprólékosan, és mennyire részletgazdagon van megalkotva ez a világ. Ez annyira mindig csodálkozásra késztet engem.
0: De a változást is rögzít, ugye Noé után, mert akkor megváltozott ez a világ.
1: Így van,
0: az egy kicsit teljesen... megfordította ezt a bolygót.
1: Hát igen, itt az emberi bűn volt az, ami olyan mértéket öltött, hogy ott nem volt más alternatív, vagy nem volt más választási lehetőség. De ugyanakkor Isten a Noénak megígérte, és amikor szivárványt látunk az égen, akkor mindig erre gondolhatunk, hogy még egyszer özönvíz által nem fog Isten elpusztítani ezt a világot. Tehát, hogy ezek olyan fantasztikus ígéretek, amik benne vannak, hogy igen, lehetnek nagy nyári záporok, meg lehetnek nagy özönvizek mindenfelé, a kiárat folyók okozta károk is ide tartoznak, és mégis az az ígérete ott van ebben is Istennek, hogy nem fog így elpusztulni ez a világ soha többet. És itt a kivonulás kapcsán jutott eszembe az, amiről hétvégén beszélgettünk, ahogy beszéltünk a gyülekezetünkben, hogy a manna, mint ilyen táplálék, amivel Isten táplálta a népet, hogy volt szerencsém egy jó pár évvel ezelőtt Izraelben kimenni a sivatagos részre és körülnézni, hogy ott tényleg ott semmi nem terem meg. Tehát ott nem is értettem azt, hogy azok a kecskék meg birkák, amik ott voltak, hogy azok miből táplálkoznak, mert fűcsomó is csak így elvétve van ezekbe a kősivatagokba. És úgy belegondolva abba, hogy egy ilyen pusztán keresztül vándorolt Izraelnek a népe. Nem is kevesen, mert hogyha azt nézzük, hogy ha csak harcedzett férfiak voltak körülbelül 600 ezeren, akkor ez nagyjából egy ilyen 2-2,5 milliós tömeg lehetett, és hogy ezt a tömeget Isten minden nap táplálta a mannával. És hogy milyen közvetett üzenete van ennek a mannának, az is olyan érdekes, hogy minden nap ki kell menni, és minden nap kapcsolatba kell kerülnünk a mannával. Vagy Jézus magáról mondta azt, hogy igen, az atyáitok a mannát tették a pusztában, és mégis meghaltak, de itt vagyok én, az életnek a kenyere, és aki eszik az én testemből, az annak örök élete van, a soha nem fog halált látni. Hogy ez egy olyan fantasztikus előképe volt Krisztusnak ez a 40 éves vándorlás alatt, hogy Isten minden nap gondot viselt a zsidóságról is, és hitünk szerint rólunk is ugyanígy gondot visel, és megadja azokat a szükséges dolgokat, amik nem csak az életre való szükségletek, hanem leginkább a lelki szükségletek. Hogy a mannával, vagyis az igével való táplálkozás az mennyire fontos nap, mint nap.
0: Hát igen, azt kérte Isten, hogy legyen nagy hitük, mert nem volt szabad előre szedni. Legyen hitük, hogy megkapják az újat mindent.
1: A következő nap is.
0: Ugye? Mert ha Isten azt látja, hogy na jó, de nem is hisztek nekem, hogy hónap, az előbb gyűjtitek. Most akkor ez érdekes, ez is, ezek ilyen üzenetek számunkra, nem?
1: Abszolút, és ugyanúgy benne van az is, hogy az, ami tegnap még üzenet volt, vagy tegnap még szólt, az lehet, hogy holnap teljesen más értelmezést fog venni. És ugyanígy az igének a megismerésében is, vagy az olvasásában is, hogy olyan sokszor van az, hogy olvas az ember, magamból kiindulva megint, hogy olvasok igehelyeket, igerészeket, történeteket, és úgy oké, elolvastam. És van, amikor meg egyszer csak, mint hogyha a lámpát így fölkapcsolták volna, hogy úgy megértek azon keresztül valamit Istennek a szeretetéből és jóságából, és ez tényleg annyira inspiráló lakhat. És maga a manna is, amit az előbb említettél, hogy akkor meg volt határozva az, hogy egy ómer per fő, az elég kell, hogy legyen egy napra. És ott is az Istennek a törvénye, hogy ne sérüljön, Isten azt mondta, hogy akkor a szombatot megelőző nap kétszeres mennyiséget gyűjtsetek, és akkor az elegendő lesz a következő napra is. És ott is voltak sokan, akik amit mondtál is, hogy nem hitték el. Meg a különlegessége az volt, hogy aki többet gyűjtött, amikor lemérték a sátorba, akkor nekik is csak ugyanaz az egy ómernyi mennyiség volt, mint aki esetleg kevesebbet gyűjtött. Tehát, hogy Isten egyformán adja az ő igét és az ő szeretetét mindannyiunknak.
0: Hát ezeket a történeteket nem tudom, mi a véleményed a zsidó testvérekről, hogy ők így nevezik, hogy a Tóra, és hogy a heti szakasz, vagyis hogy összerakták egy-egy részét ennek úgy, hogy egy év alatt minden héten fölolvassák a Tórát, Mózes könyvét, egy év alatt, annyit azért, ha raktak össze mindig a szakaszokba annyi fejezetet, hogy akkor tényleg akkor 52 hét van nekünk évente, ezt megcsinálják, és érdekes, hogy ezt minden évben megcsinálják.
1: Ez csodálatos, és azt mondom, hogy irigylem őket, mert ez nagyon érdekes gondolat.
0: A keresztény zsidó tanács megtehetné azt, hogy akkor megkéri, hogy akkor a keresztények is olvassák föl.
1: Vannak ilyen bibliaolvasó segédletek, hogy tudjuk egy év alatt elolvasni az egész Bibliát, az Ószövetséget és Újszövetséget is. Nekem mindig Nehémiás könyve jut az eszembe a ige olvasásáról, hogy ott is, amikor elkezdték csak olvasni az igét, és hogy az ige a kimondott szónak, tehát Isten kimondott szavának olyan teremtő ereje van, hogy ott nagyon sokan bűnbánatra jutottak, és ott sírt az egész nép, amikor hallották a törvénynek a szavait. És hogy ez annyira fantasztikus, és ők még tényleg csak a mózesi könyveket olvasták akkor, tehát nem, nem, a, nem voltak még benne se Dávidnak a Zsoltára, és se azok a történeti könyvek, vagy nem tudom, hogy melyik rész volt felolvasva, de maga az, hogy annyira inspiráló számomra az, hogy Istennek az igéje az elvégzi azt a munkát, amit Isten elküldte. Hogy nem tér vissza hozzá üresen egyetlen egy szó sem, ami Istennek a szájából származik.
0: Hát igen, a többi írásban sokszor idézik a többiek is Mózesnek az írásait, illetve hát szerintem igen, a zsidó testvéreknek ez sokkal jobban tetszik, mert a későbbi prófétai üzenetek azok nagyon kemények voltak a számukra, ugye?
1: Igen.
0: Azokat most nem nagyon, bár biztos olvassák, hát nyilván megtanulja mindenki, legalábbis az Ószövetséget is. Igaz?
1: Abszolút, igen. Igen. Hát az a fajta tudás, ami az Ószövetségből származik, az tényleg nagyon sok esetben előre mutat Krisztusra, és hát rengeteg olyan profécia van, és a Zsoltárok is nagyon sok olyan profétai üzenettel, vagy előremutató üzenetet tartalmaznak, amik Krisztusra mutatnak előre. Nem tudom szám szerint hány olyan profécia van, ami erre vonatkozik, hogy Krisztus életére, halálára és feltámadására vonatkozik, de elképesztő az, hogy ha matematikailag kéne levezetni, akkor gyakorlatilag ez lehetetlen az, hogy ez mind megvalósuljon, de Istennél semmi sem lehetetlen, mert Krisztusban ezek mind beteljesedtek, és maga az, amikor kereszten az utolsó szavával azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor gyakorlatilag ezekre is utal, hogy az a munka, amit Isten rábízott, azt ő elvégezte, és azok a proféciák, amik róla szóltak, azok is megvalósultak és beteljesedtek.
0: Nem, van egy olyan írás, hogy 1844 egyszerűen, ez a címe, ezt egy Clifford Goldstein nevű ember írta, aki zsidó volt, Izraelben lakott, de folyamatosan aggodalmaskodott, hogy most akkor mégis ő meg tudná érteni Jézusnak a történetét, és mikor eljött hozzánk, elmondta, hogy igen, egyszer azt gondolta magában, hogy na jó, akkor ezt befejezzük, vagy befejeztetem. Úgy imádkozott, kérte az Urat, hogy akkor most biztos, hogy jöjjön be a szívébe az, ami az igaz. És neki bejött a szívébe az, hogy igen, Jézus volt a Mesiás, és erre akkor ő összeszedte az Ószövetségből azokat az üzeneteket, amik Jézus, és ott leírta, hogy igen, pontosan megvan írva, hogy hány hét, hány hónap, vagy hány év lesz, és pontosan akkor született Jézus, meg akkor halt meg, amíg le volt írva, stb. És ezért mondja, hogy utána akkor 1844, amikor azt mondja, hogy aki 2000 évnek vége a Biblia, akkor ő leír, szépen összerakja, mondom, zsidóként. Érdekes volt.
1: Ez így van. Tehát a Biblia szerintem a legaktuálisabb könyv, ami az életünkre vonatkozhat, és egy folyamatosan egy olyan tükröt tart elénk, ami arra serkent, vagy arra késztet minket, hogy mi is változzunk. Tehát amikor reggel belenéz az ember a tükörbe, akkor lát egy arcot, és akkor ezen, ha nem tetszik neki a kép, akkor próbál változtatni. És a Biblia is ilyen, hogy ha belenézünk ebbe a tükörbe, hogyha Isten ezen keresztül megmutat nekünk dolgokat, amik nem tetszenek, akkor ott van a lehetősége annak, hogy igen, ezen tudunk változtatni. És hogy ebben tényleg egy olyan változás jöhet létre az életünkbe, amit Isten inspirál, és Isten segít is ezekben a változásokban.
0: És mindenki fejlődhet úgy, mint Mózes. Mert amikor ő Egyiptom hercege volt, és nem is tudta, hogy ő zsidó, de aztán amikor mégis kiderült számára, hát akkor azt se tudta, hogy na és mit jelent az, hogy zsidó. Nem tudott a történelemről, nem mondta neki semmi, és amikor elmenekült Egyiptomból, még akkor sem tudott mindent. De azt olvassuk, hogy viszont nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy na, akkor mi a történelem, és ő ezek szerint teljes mértékben visszalépett, és megtanult mindent, ami korábban volt, hát illetve megtanulta azt, ami lesz, nem?
1: Így, hát mert ilyen 3-40 éves ciklusa volt.
0: Ahogy kellett menniük Egyiptomba, azt nem mindenki hitte el Izraeliek között.
1: Igen, tehát folyamatosan ezért zúgolódtak, hogy sosem volt jó igazából semmi, pedig az is egy érdekesség volt, hogy Isten, amikor azt mondta, hogy szenteljék meg a szombatot, és tényleg az egy igazi pihenőnap, egy ünnepnap legyen, ott sem, nem is tudták igazából, hogy 400 éves rabszolgaság van mögöttük, tehát azt sem tudták, hogy ez mit jelent, hogy egyáltalán pihenőnap, mikor a hétből 7 nap kellett nekik dolgozniuk. Valószínűleg így volt, mert rabszolgákat korábban sem nagyon pihentették. És egy csomó olyan dolog volt, ami alapvetés volt, és Isten pont ezeket az alapvetéseket csúcsosította ki a 10 parancsolatban, hogy ebből a 10 idézőlesen mondom egyszerű parancsolatból minnyájuk, igen, mondhatom azt, hogy minnyájunk életére vonatkozóan vannak olyan részek, amikben változnunk kell és formálódnunk kell.
0: Na jó, de hát akkor a vége előtt még szerintem ugorjunk vissza a metodista közösségre, nem? Hát tájékoztasd akkor, hogy mik a tervek, miről beszélgettetek a konferenciákon, meg majd lesznek mindenféle rendezvények, de hát egyébként azt mondta, igen, még a Fisül Vilmos testvér is, hogy hát igen, a legfontosabb majd októberben a reformáció emléknapja lesz, de ami közösen leszünk majd mindenki együtt, na jó, de akkor a metodista közösség hogy fejlődik egy új szuperintendenssel?
1: Maga a fejlődést, meg a növekedést is igazából Isten adja, a mi feladatunk, meg a mi munkánk lényege az, hogy plántáljunk, hogy öntözzünk, ahogy Pál apostol is mondta, és Isten meg majd adja hozzá, és imádkozunk azért, hogy Isten adja hozzá a növekedést, és keressük igazából azt, hogy a lélek mit akar indítani, és hol akar indítani. Tehát én úgy gondolom, hogy az imádkozás az, ami leginkább szükségszerű és elengedhetetlen, bármelyik egyházat nézem, és ezek valóban olyan imák, ha lehet így mondani, ez a könyörgő és Istenhez kiáltó imák kellenek, hogy legyenek, hogy tényleg Isten adjon útmutatást, hogy kit akar rajtunk keresztül magához vonzani, hogy mi hol tudunk az ő eszközei lenni, hol tudjuk azt a szolgálatot, amit ránk bízott a legjobban elvégezni. És itt, ahogy pörög vissza az órának a számlálója is, ez valahol a mi életünkben is egy folyamatos állapot, hogy mi sem tudjuk, hogy mennyi időt adott Isten nekünk ezekre a feladatokra. És nagymamámnak a szavai jutnak az eszembe, aki egy áldotta életű katolikus mamóka volt, és ő mondta mindig azt, hogy, és még ő is a nagymamájától tanulta ezt a mondást, hogy dolgozz úgy, mintha örökké élnél, és imádkozz úgy, mintha a következő perc lenne az utolsó. És ez egy olyan érdekes gondolat, hogy igen, vigyázni és imádkozni, hogy ez mennyire fontos és elengedhetetlen a mai világban. Mert hiszem azt, hogy Isten ezeken az imákon keresztül fog életeket és sorsokat megváltoztatni. És tapasztalok én is sokszor olyan dolgokat, hogy imák hatására valódi változások jönnek létre emberek életében. És ez az, ami igazából lényeges és fontos.
0: És a te életedben is lesz változás? Mert most megmutattad kedves hallgatóinknak, hogy te laikus vagy, de mégis a Bibliáról beszéltél, mint hogyha lelkész lennél.
1: Nem, egy lelkész elég a családban. A fiam, ő idén végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és ő augusztustól kezdi meg majd az új szolgálati helyén Szegeden az ő szolgálatát, és ez egy különleges élmény, és egy új élethelyzet az egész családunkban. ő érte is nagyon sokat imádkozunk, hogy tényleg Istennek is adjon nyitott ajtókat, nyitott kapukat, de ugyanúgy szoktam imádkozni a többi lelkészért, az egyházunk többi lelkészéért, hogy ők is a szolgálati helyükön megtapasztalhassák Istennek a vezetését. Mert hiszem azt, hogy ez a vezetés kell ahhoz, hogy ő maguk is tudjanak másokat vezetni. Tehát én a saját szolgálati területemben talán az imádkozást tartom így a legfontosabb szolgálatnak, ami hegyeket tud elmozdítani. Hittel magas hegyeket mozdítunk el, hogy az ének is mondja.
0: Akkor nem felügyelő, nem a kritizálás a feladatod, ugye?
1: Nem, tehát ha
0: hogy mindenkinek ellenőrizni, hogy jót csinál, vagy nem, hanem segíteni mindenkinek, főleg imádkozással, ugye?
1: És szeretettel, tehát a szeretet az, ami sok vétket elfedez, és Jézusnak a példája, hogy tehát az nagyon belém égett Krisztusnak azok a üzenetei, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szeréd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Tehát, hogyha ebbe a rohanó világba körülnézünk, és azt mondjuk, hogy csak egy kis nyugalomra vágyunk, és szeretnénk békességet, Istennek azt a sálomját megtapasztalni, megélni, akkor tényleg ezekre a szavakra kell figyelni, és ez nem könnyű azt mondani, hogy akkor legyek szeléd és alázatos szívű, amikor az egész világnak ez a fősodra azt mondja, hogy igen, legyél te önmagad, és alakítsd ki önmagad, és mutasd meg, hogy te vagy a mindenki fölött való. Jézus meg pont megfordította ezt a háromszöget, és azt mondta, hogy nem, tehát ahhoz, hogy ha ti nagyok akartok lenni, akkor legyetek mindenkinek a szolgái.
0: Igen, akkor viszont, amit most így mondtál, ezt tettétek meg Kovács Zoltán testvérrel, aki az új szuperintendense most a magyarországi metodista egyházközösségnek, de együtt imádkoztatok Kaled Lászlóval, ugyanígy, ahogy azt mondtad a többire, ugye?
1: Igen, hát fontosnak tartom azt, hogy egy lelkésznek nagyon fontos a hátország is, és én akkor, ha jól emlékszem, azért is imádkoztam, hogy a családja is legyen Istennek az áldása alatt, és Zolinak is Isten adjon olyan vezetést, hogy azokat a feladatokat, amiket rábíz, azt hűséggel és szeretettel tudja elvégezni.
0: De akkor az ima is a szeretetet sugározta nekik, ugye?
1: Így van.
0: És és szerintem ezt kellene nekünk is, akkor az egész világnak, illetve ez, amit mondtál, hogy végigjártátok az országba minden gyülekezetet, ott szerintem ott is ez a fontos, hogy minden gyülekezet egyformaképpen érezze, hogy a szeretet belőletek hogy sugárzik. És akkor megtanulják is, sokkal közösebbek lesznek ők is.
1: Így van.
0: Nekünk ez a feladatunk, illetve minden egyháznak, ugye ez a feladata a világ számára, hogy a szeretetet sugározzuk, a lélek gyümölcsét.
1: Így van.
0: Azt mutassuk meg nekik, a szeretetet, az örömöt, békesség, béketűrés, amit úgy fordítanak le most, hogy türelem. Béketűrés, az türelem, szelídség, jóság, hűség, mértékletesség, vagyis, hogy ezt kell nekünk, hát illetve, hogyha tudjuk, akkor ezt kell látszon rajtunk, mert egy fán is a gyümölcs látszik.
1: Így van, az is mélyből indul el. Így. Ez is belülről indul el. Tehát az, ami a mélyben, a föld alatt van, a gyökerekből, ami tolódik föl a gyümölcsökig. Egész onnan indul el.
0: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük Farádi Zsolt testvérnek a gondolatokat, kérjük, gondolják át, és ezt mondjuk a végén is, úgy legyen.
1: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe vezérel egész útadon. A mai ige 48. Zsoltár 15. verse. Ő vezet minket, mint halálig. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van vezetőre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, hogy valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezető. Az Úr, ami Istenünk leszáll, hogy vezetőnk legyen. Ő tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetőt. Adjuk hát át teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni. Legyen ő a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetőnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk vele járni, minden lépésünkben rátámaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját. Az a vigasztalásunk, hogy ő, aki öröktől fogva és mindörökké a mi Istenünk, soha nem szűnik meg a vezetőnk lenni. Mint halálig, ő vezet minket. Azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozó fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent. Azonnali üdvösséget, vezetést az utolsó óráig, azután pedig örökké tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek örvendeznünk életünk derekán, és ebben megbékélnünk öregségünkben. Keressük hát ma is az ő vezetését, még mielőtt kilépnénk lakásunk ajtaján. Isten szava mindig teremtő szó. Udvardi György érsek előadása a református egyházi napokon. Amikor a keresztények együtt hallgatják és értelmezik a Szentírást, nem csupán új gondolatokkal gazdagodnak, hanem egymást is erősítik hitükben, fogalmazott abban az előadásában Udvardi György veszprémi érsek, amit a június 26-a és 28-a között Veszprémben megtartott 11. református egyházi napok Dunántúl a rend nevet viselő rendezvényen mondott. A református találkozó idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk 4:39. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt a veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a veszprémi Petőfi Színházban, közölte a veszprémi érsekség. Beszámolójuk szerint a jelenlévőket Steinbach József püspök köszöntötte, aki elmondta, a rendezvény felépítése arra törekszik, hogy a Szentírás üzenetét különböző nézőpontokból teológiai, lelkipásztori, művészeti és személyes megközelítésben együtt szemléljék a résztvevők. Idén is megrendezik a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a Balaton-Szárszói Szóli Deo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen.
1: Kulturális programajánló.
2: Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmad Artúr központi kántorképzőhely színén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Együtt építjük az ezer éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és a közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával együtt.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Az élet sűrűjében vagyunk. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén, ezért májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai, a stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hídben, sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulja, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésnek. Az összetartozás jegyében. Tegnap kezdődött a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napjára, amely június 4-én szombaton volt az idén. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődött harmadik csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várta az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és várt minden érdeklődőt. Sokan indultak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársukkal együtt mindhárman részt vettek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Holnap, július 4-én, szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínnévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indít holnap a 15. Szélrózsa találkozóra.

0: mellett sátorban, vagy akár a szabad ég alatt is töltik. Az zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Frissüléssel indult az év második fele. Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható. A hétvégére megnyugszik időjárásunk a több órás napsütéssel. A hőmérséklet nagyjából az ilyenkor megszokott átlagoshoz közeli tartományban alakul.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Allegri, Handel, Vivaldi, Mozart és Fauré kórus műveiből készült összeállítást hallgathatunk.

Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Allegri, Handel, Vivaldi, Mozart és Fauré kóros műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Holnap, július 4-én, szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a református szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabbak lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában, elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indít holnap a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban, vagy akár a szabad ég alatt is töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önazonosság. Ha majd belefáradsz abba, hogy az legyél, aki nem vagy, akkor majd végre élvezheted az életet. Idővel rájössz, hogy ez nem csak örömet szerez, hanem valami sokkal mélyebbet ad. Értelmet az életednek. Paulo Coelho.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai leckénk egy nagyon érdekes három szóból álló, nem is mondat, csak három szó egymás után. És ez a három szó nagyon sokszor elhangzik a mai fogyasztói társadalom emberének az ajkáról, mert ez a három szó az, hogy meglátom, akarom, megszerzem. Nagyon sok embernek belefér az egész élete. Meglátom, azután akarom, aztán megszerzem. De vajon mit mond ezzel kapcsolatban Isten? Ezt fogjuk tanulmányozni. Az első ige, amit olvasni fogunk, és Erzsike fogja olvasni, a korintusi második levélből való, a 8. fejezet első 7 verse, egy hosszabb szakasz. Ez az tartozik hozzá, hogy 49 táján volt egy éhség, ami az egész keleten végighatott, és ez bizony a jeruzsálemi gyülekezetet, ahol nem vagyonközösség, hanem közösen felélték az evangélium érdekében a vagyonukat, és mindenki bizonyságot tett. Bizony-bizony ez az éhség nagyon-nagyon legyengítette a gyülekezetet, és ezért szükség volt a keresztény szolidaritásra. És erre nagyon sokszor szükség van, és ezzel kapcsolatos ez az ige, amit majd ti szépen ki fogtok fejteni, de először Erzsikét kérem, hogy olvass el ezt a hosszabb igét.
1: Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok az adománynak összegyűjtését. Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek.
0: Köszönöm szépen. Ugye nem a leggazdagabbak adnak ám a legtöbbet, ez mindig így van. Hanem azok, akiknek a szívükben van a gazdagság, nem a pénztárcájukban. És itt is erről volt szó. És ezt köszöni meg most apostol ebben, de nagyon sok lelki tanulságot rejteget bele. Tivadar akar már rögtön valamit mondani hozzá.
2: Jézus egy alkalommal azt mondta a tanítványainak, nem sokkal a halála előtt, hogy szegények mindig is lesznek köztetek. És azt gondolom, hogy ez a mondat ma is nagyon érvényes, és érvényes akkor is, amikor Pál apostol leírta ezeket a sorokat az első gyülekezettel kapcsolatban. Viszont ezek a szegények valamilyen szinten próbára teszik azokat, akik talán bővölködnek valamilyen szinten a javokban. És tulajdonképpen erről olvastunk az igében is, hogy gyűjtés szerveztek az első gyülekezetben számukra. Nyilvánvaló, hogy ebből kifolyólag látszik, hogy voltak gazdagabbak is. De valahol itt van az emberiségnek a próbája, és a mi próbánk is egyénenként, hogyha ha meg tudjuk tenni, ugye úgy olvastuk az igében, hogy van, aki még erején felül is adakozott. Ha meg tudjuk tenni, akkor gondoljunk azokra, akiknek talán kevesebb van.
0: Köszönöm szépen. Marian, parancsolj.
3: A főcím kapcsán eszembe jutott Dávid, mert ugye az a cím, hogy meglátom, akarom, megszerzem. És tulajdonképpen Dávidnál pont ebben a sorrendben történt az ő bukása tulajdonképpen, és az ő Istennek a megcsalása. És ugye a bevezetőben, nekem most eszembe jutott hirtelen a leckénkbe, a bevezetőben volt egy ilyen, tehát megemlített a leckénk, hogy volt egy teleevangelizátor, egy tévé evangelizátor, aki ugye azt prédikálta, azt mondta, hogyha valaki követi a Jóistent, akkor annak jól fog menni a sora, az egészséges lesz, és nem lesz semmi problémája. Na most az a helyzet, hogy a Bibliában ilyen nincs. Viszont olyat mond Jézus, hogy aki engem követni fog, vagy követni akar, annak szenvedéseken, meg problémákon keresztül fog vezetni az útja, azt, hogy a gyűlöletesek lesznek az én nevemért. Tehát, hogy pontosan ennek az ellentétje, De azt mondja egyébként Jézus, hogy viszont a próbákban meg a szenvedésekben nem lesztek egyedül, hanem ott leszek veletek. Tehát, hogy ez így annyira fals vágányra viszi, meg holtvágányra viszi az egészet, és nagyon sokan sajnos ebben hisznek vagy reménykednek, amiket hallanak ugye a tévén keresztül, nagyon-nagyon helytelen. És a másik pedig, ami még eszembe jutott, hogy Jézus még mond valamit a Lukács 21-ben, amikor azt mondja a Jeruzsálem pusztulásáról és az ő eljöveteléről, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. És ez annyira arról szól, hogy a világ dolgaival lesztek elfoglalva, és annyira nagyon arra koncentráltok és fókuszáltok, ami a világban van, és az e világi élettel foglalkoztok, hogy rátok fog törni az a nap, és akkor viszont már késő lesz, mert a ti életetekbe akkor fog eljönni Jézus. Tehát kegyelem, majd bezárul.
0: Köszönöm szépen, majd utána. Parancsolj.
4: A Szentírásban elég sokszor előfordul az a fogalom, hogy szegény. De tartalmilag egyszer

0: amennyiek kellene. Ebből következően nagyon sokszor előfordul, hogy olyan személyek is, akiket egyébként mi kívülállók gazdagnak tekintenék, szegénynek érzik magukat, mert többet szeretnének. Tehát aki a saját szegénységével van elfoglalva, az valójában egy lépést hátrafelé tett Istentől, mert az anyagiasság foglalta el Isten helyét. És ha szabad még egy gondolatot, akkor tulajdonképpen az ilyen ember már bálvány készít önmagának, mert minden bálvány lehet, ami Isten helyét foglalja el a szívünkben.
1: Köszönöm szépen, még mielőtt Marika mondana valamit, egy mondatot hadd mondjak. A szószövetségi időben is már, de az új szövetségi időben az igazán szegénynek azt tekintették, aki Istenre van szorulva. Tehát a szegénység az nem anyagi állapot, nagyon jól mondta Laci, és ezt alá szeretném húzni. Tehát nem attól függ, hogy mennyi a fizetésem, nem ettől vagyok szegény, hanem én vajon Istentől kapom-e mindazt, amim van, Istenre szorult vagyok-e, Istennek kész vagyok-e elszámolni, mint sáfár, vagy pedig magamnak tulajdonítom. És azért mondja, boldogok a szegények, mert ők bírják örökségül a földet. Marika, parancsolj!
2: Bennem ez a cím tulajdonképpen azt a gondolatot indította el, hogy ugye a mai világban azt látjuk, hogy meglátom, akarom, megszerzem. Most ezek az igék, hogyha más tartalommal bírnak, mert az isteni elvbe is be lehet ezeket vonni, mert meglátom a másikat, aki valamilyen szükségben szenved. Akarok szolgálni a másiknak, és megszerzem neki azt, amire szüksége van, szóval, tettel. Tehát nem az igével van a baj, hanem a hozzáállásunkkal.
1: Köszönöm szépen. Gyula, aztán utána János.
3: Én a készséget szeretném kiemelni, és két bibliai történet jut eszembe. Egyik az Illés története, amikor az asszonynak nincsen csak az a maréknyi lisztje, az egy alkalommal, és a másik az özvegy asszonynak az két fillérje. Amikor Jézus azt mondja, hogy ő tette a legtöbbet. Tehát ha ebben az egészben, és a makedóniai gyülekezet, ez a készség, ez látható ebben a gyülekezetben. És hát a Biblia arra tanít, hogy ha készségesek vagyunk, akkor sose fogy el se a liszt, se az olaj.
1: Köszönöm, János.
4: Én azon gondolkoztam el, hogy most a szegénységről volt szó. Én szerintem a legszegényebb ember az, aki nem tudja szeretni az ő fele barátját, és nem tud megbocsátani. Ennél szegényebb ember nem lehet. Ez szegényebb annál, hogy mint ahogy mondjuk, hogy a másik fizikailag szegény. Nem. Az a szegény, aki magán hordja a mérget, nem tudok megbocsátani, és csak örökké haragszok. Ez a legnagyobb szegénység.
1: István, parancsolj.
5: Tulajdonképpen az egész leszkénk az anyagiság csapdájáról szól. És nem az a kérdés, hogy van-e pénzem, vagy sok pénzem, vagy kevés pénzem van, hanem ha jó utána gondolok, és őszinték vagyok magunkhoz, akkor ez mindig úgy vetült fel, hogy erre van pénzem, arra nincs pénzem. Tehát pénzem van, csak arra nincs, erre van. És tulajdonképpen sátánnak oldaláról, ha nézzük ezt a dolgot, akkor tulajdonképpen az a feladata neki, hogy Isten ügyében munkálkodok, ne jussanak forrásához. Tehát ez a feladat az önzés klasszikus feladata. És ennek a célja pedig az a kapzsiság, hogy tartsuk a pénzt a saját soraimba. Ez úgy felbelül a sok pénz esetén, meg a kevés pénz esetén, a módszerek ugyanazok, és a módszer pedig az, hogy rávenni őket, hogy jobban érdekelje őket a pénz, mint Isten országának építése és az evangélium terjesztése. Tehát a megtévesztés a módszere, és ennek minden egy célja van, ez pedig a befolyásnak a megszerzése. Erre megy ki az egész játék, tehát az anyagiak csaptájának a legfontosabb célja, idézőjelbe vett célja, ez a befolyásnak a megszerzése.
1: Köszönöm szépen. Tehát akkor a pénz elhomályosítja a lelki látásunkat, és éppen ezért most lépjünk

0: tovább egy krisztusi példázattal. Esztertől kérem, hogy olvassa Máté 13-ból a 3-tól 7. verset, majd a 22. Ami egy közismert példázat, de ezt az elhomályosult lelki látást nagyszerűen illusztrálja.
1: Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Ímé kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett. Jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz.
0: Ugye ebben az igében, az a példázatban az az érdekes, hogy a mag az egyforma. Minden magban benne van a lehetőség, a termés lehetősége. Csak hogy, ahogyan a 22. vers mondja, a világ gondja, gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlenné tesz. Tessék, parancsoljatok, Tivadar először, aztán Marian.
2: Én is pont erre a gondolatra szeretnék rámutatni, amit említettél, hogy ebben a példázatban mind a kétféle típusú ember benne van, illetve mind a kétféle helyzetben lévő ember, a szegény is, meg a gazdag is. Mert ugye azt mondta az ige, hogy e világ gondja. A másik oldal pedig a gazdagságnak a csábítása. Tehát ugye gazdagság, szegénység. És azért azt el kell mondanunk, hogy ha valakinek nincs pénze és nélkülözik, valamilyen szinten az is megkeseredhet, és elfordulhat az Istentől. De ugyanakkor, ha valakinek nagyon sok pénze van, lehet, hogy el fogja bolondítani a sok pénz. Ugye valamilyen szinten igaz lehet az, természetesen igaz, amit az ige mond, hogy se túl nagy gazdagságot ne hagy nekem, se túl nagy szegénységet. Tehát az ige arra tanít bennünket, hogy tényleg jól osszuk be a pénzünket, ami van, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy esetleg nélkülözzünk, illetve nehogy önmagunkra terelődjön a figyelem a mi gazdagságunkra.
0: Köszönöm szépen, Marian.
3: Ehhez csak az jutott eszembe, hogy ugye ennek tanulságai vannak. Azt mondod az imént, Jenő, hogy a mag az egyforma, és az így is van, viszont a talaj az nem. És pontosan ez a lényeg az egésznek, szerintem az egész tanításnak, hogy ugye jó talajnak kell ahhoz lenni, hogy az Isten magva, az ige belehújjon, és ott valóban termőképessé váljon. Ezt a földműves annak idén tanultuk a leckénkben, hogy ugye mit kell csinálni a talajjal, hogy kell művelgetni, erre most nem térnék ki. Viszont ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem szabad magunkban semmiféle dolgot, olyat megtűrni, ami például mondjuk közönösséget, vagy azokat a már ismert bűnöket, amik tulajdonképpen visszahúznak bennünket, és nem tudunk haladni előre az Isten útján. Vagy nem szabad semmi olyan dolgot megengedni, ami az Isten ügyért egyébként előre haladhatnánk, de valami visszahúz. Tehát nem szabad bennünk magunkban ezt megtűrnünk. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a talaj, ami szívünk talaja sajnos, az sem mindig egyforma. Jó lenne, hogyha egyforma lenne, de nem. Néha ilyen, néha olyan, néha keményé válik a mi szívünk, néha pedig befogadó képessé, de szerintem ezt mindannyian tapasztaljuk. A másik gondolat, ami eszembe jutott még ennek a leckének kapcsán, a főcím kapcsán, hogy elhomályosult lelkilátás, eszembe jutott a vakon születetnek a meggyógyítása, amiből az derül ki, és az a konklúzió az egésznek, hogy tulajdonképpen a lelki vakság a sokkal nagyobb probléma, mint a testi vakság. Ugye a vaknak a példájából, a meggyógyított vaknak a példájából kiindulva, és ugye ebből a példából az derül ki, hogy pontosan az elitje, a krémje, úgymond a farizeusokra mondja ki Jézus ezt a letális ítéletet, ezt a diagnózist, ugye, hogy ezeken úgymond nem nagyon lehet segíteni, hiszen azt mondja, hogy ők már megkeményedtek az ő vakságukba, lelki vakságukba, ők maguk döntöttek így, hogy nem akarnak tulajdonképpen engedni az Isten szent lelkének a befolyásának, és azt mondja, ezzel már igaziból az Isten sem tud mit kezdeni, csak legfeljebb rábólint, és azt mondja, hogy ezt te választottad, és akkor ez lesz. Tehát nem lehet vele mit kezdeni.
0: Köszönöm szépen. Tessék, adjátok, Lacina.
4: Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a Szentírás nem ítéli el a gazdagságot. Semmi rosszat nem mond róla. A kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Betölti-e teljesen a lelkünket, vagy csak eszköznek tekintjük például arra, hogy Isten ügyét szolgáljuk. Ha a gazdagság azt eredményezi, hogy csökkenti a ráutaltságunkat Istenre, tehát egyre inkább meg leszünk elégedve magunkkal, magabizóak leszünk, úgy érezzük, hogy az összes felmerülő problémánkat magunk meg tudjuk oldani, akkor a gazdagság eltávolított és gyakorlatilag káros. De viszonyulhatunk a gazdagsághoz, úgy is, hogy eszköznek tekintjük, és azokra a célokra és feladatokra fordítjuk, amiket viszont elég konkrétan meghatároz a Biblia.
0: Köszönöm szépen, Marika.
1: Ugye itt főként a világban lévő kincsnek mondott dolgokról beszélünk, de mi van a lelki dolgokról? Arról sokszor kevés szó esik, pedig annak még nagyobb az értéke. Mert akinek van családja, van barátja, van egészsége, hát nem nagyobb kincs az, mint hogy hajkurásszuk a földi értékek utáni vágyakozásunkat, és hogyha ezeket a nem anyagi természetű kincseket vesszük, akkor ezek sokkal inkább a mi lelkünket tudják táplálni, ha észrevesszük és értéknek tekintjük. Mert aki csak az anyagi biztonságában bízik, az sokszor az üdvösségét is kockára teheti amiatt.
0: Én a Lacihoz szeretnék egy rövid mondatot, és utána adom tovább a szót, hogy a szegénység az éppen ilyen csapda lehet. Gondoljunk el egy olyan szegény embert, aki állandóan azon gondolkodik, és gyötri magát, hogy jaj nincs, és ez elválaszza Istentől. Tehát a gazdagságban és a szegénységben egyetlen egy gyógyszer van, egyforma gyógyszer van, Istenbe kell bízni. Jól a parancsol?
5: Hát a döntés a mi kezünkben van, és attól függ, hogy mit ápolgatunk és dédelgetünk a lelki világunkban. Tehát az előző napon tanultuk, hogy a makedóniai gyülekezet az teljes szívvel erőn fölül. És annak megvan a maga áldása. De hát dédelgethessük a fukarságot, a fösvénységet és sok minden mást. És hát attól függ, hogy ezekkel a bűnökkel hogy állunk. Mert tehát én, ha egy picit a mezőgazdasági oldalról közelíteni meg, akkor a töviset azt le is lehet kaszálni, de azért a gyökere ott marad. Tehát ki tudom-e írtani gyökerestől mindazt, amit ostromol a sátán, és folyamatosan be akar plantálni a lelki világomba. Mert amikor gyökerestől ki kell valamit írtani, az fáradtságos szolgálat.
0: Köszönöm szépen. Ha van egy betegség, akkor mindig meg kell nézni azt, hogy hogy kapjuk el ezt a betegséget, mi vezet ehhez a betegséghez. És ezért most a keddi részt nézzük meg, aminek az a címe, hogy a kapzsisághoz vezető lépések. Milyenek ezek? A közismert történet, ugye a bűneset történetét olvassuk itt a Bibliában, és arra kérem Gyöngyikét, hogy olvass el ezt a történetet, most ebből a szempontból, hogy vezet a kapzsisághoz az első bűnesetben, hogy látjuk a kapzsisághoz vezető út lépéseit.
6: A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és hogy kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett.
0: Tehát az első bűnesetben rögtön ott van az, hogy Sátán azt hiteti el, hogy érdeked az, hogy ezt a bűnt elkövest. És ennek az érdeknek, érdek kialakításának vannak lépései. Ezeket hadd mondjam el, aztán utána tétek a szó. Első lépés. Meghamisítja Isten szavát. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy egy fáról se egyetek, tehát semmit nem adott az Isten. Hogy ez nem igaz. Ezt vissza is utasítja még Éva. A második lépés az, hogy Éva, amikor visszautasítja, ezt eltúlozza. Mert ezt nem mondta az Isten, hogy ne is érintsétek. Ezt nem mondta, nem? Ő túl akarta lihegni ezt az isteni parancsot. És ez mindig jól jön a sátánnak. És akkor azt mondja, kívánatossá teszi ezt a tilosat. Mindig a tilos a kívánatos. És akkor utána az lesz, hogy megnyílnak a szemeitek, olyanok lesztek, mint az Isten, még közelebb kerültök az Istenhez, és utána ráveszi a férjét is, és mást lát jónak, mint amit az Isten jónak mond. Most tiétek a szó, Tivadar már jelentkezett előre, Marika jelentkezett, és sorba megyünk aztán. Marian.
2: Én azt gondolom, hogy önmagában az nem baj, hogyha terveink vannak, céljaink vannak, és azokat el akarjuk érni. Tulajdonképpen, hogyha szeretnénk gyarapodni, szeretnénk, hogyha egy kicsit jobb lenne az életünk, vagy kényelmesebb lenne az életünk, önmagában még ez nem bűn. Az igazi bűn akkor van, amikor ezt már olyan eszközökkel próbáljuk elérni, amely nem Isten szerinti, ami már nem szabályos, ami már áthágja esetleg a törvényeket. Belemegyünk olyan dolgokba, ami nem helyes, vagy esetleg lehet, hogy a társadalomban még elmegy, mert talán nem büntetik, de a keresztény ember számára ez már bűn. Tehát én azt gondolom, hogy kell, hogy legyenek terveink és elképzeléseink, de ne ezek töltsék be a mi gondolatainkat, elméinket. Ne erről álmodjunk, ne ez legyen a mi életünk középpontjába, hanem tegyük le Isten elé ezeket a terveinket, és hogyha ezeket letesszük Isten elé, akkor teljesülni is fognak.
0: Köszönöm szépen, Marika.
1: Nagyon érdekes a kígyónak a taktikája, mert nem csak egy fa volt az édenkert, kébe. Hát hol van az a nagyon-nagyon sok fa, amelyik biztos, hogy szép volt, kívánatos volt, és valahogy ugye megint ez a lelki homályosságunk, hogy nem látjuk a többi értéket, a kincset, hanem csak azt az egyet. És a kígyó mondja, hogy ugye olyanok lesztek, mint az Isten. Hát ki akart olyan lenni, mint az Isten? A sátán. És hát itt kezdődik az emberiség bűnbeesése. És azon meditáltam, hogy ott van Ádám. Hát miért nem mondja Évának, hogy ne tedd? Miért vesznek rá bennünket mások olyan dolgokra, amit esetleg nem akarunk megtenni? De mégis megtesszük, és akkor ugyanúgy bűnösökké válunk.
0: Köszönöm szépen, Marian, és megyünk tovább.
3: Elhomályosult lelkilátás volt az előző leckénknek a címe, és akkor eszembe jutott Laodícia, hogy mit mond rá Jézus, azt mondja, vak vagy. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes, mert ugye, hogyha valamit nézegetünk általában, az kezdi el a kívánságunkat, ugye az eleje, hogy elkezdjük nézegetni, szemlégetjük, gondolkodunk róla, és azt mondja Jakab apostol, hogy ha meg mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja, tulajdon kívánsága, és amikor a kívánság megfogan, akkor ugye a bűn szül. Ugye úgy küzdhető le, és ezt Ellen White mondja, hogy ha nem állunk szóba vele, ha nem foglalkozunk vele, egyszerűen nem veszünk róla a tudomást, mert hogyha elkezdünk a gondolattal kokettálni, meg elkezdjük szemlélni, akkor valószínű, hogy bűnbe fogunk esni, vagy legalábbis nagyobb az esélye. És azt mondja Jézus, nagyon egyértelmű és elég egybehangzóan fogalmaz, azt mondja, ha pedig a te szemed bűnre csábít, vágd ki, és vesd el magadtól. És aztán ott van még a vágyakozás, amiről megint nem szabad megfelelkezünk. Az egész média erre van egyébként beállítva, hogy ha valamit nem veszel meg, ha valamit, amit komendálnak, nem teszed meg, nem veszed meg, akkor te már nem is vagy szinte ember. És ugye olyan válaszok vannak a Bibliában, amik annyira egyértelműek, és az ember olvassa vagy forgatja a Szentírást, akkor igaziból mindenre választ kap. Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek. És azt mondja, közeledjetek hozzá, és Sátán el fog akkor futni tőletek. És még egy gondolat van még itt, amit gyorsan elmondanék, ami arról szól, hogy ha ugye az ember valamit nem tesz meg, akkor ott van egy nagy űr a szívébe, a lelkébe, hogy ugye hát hiányzik valami. És Kolossé 3:2 meg azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Tehát mindenre van gyógyír, és mindenre van megoldás a Biblia szavaival, csak olvasni kell, és valamilyen szinten az életünkbe beépíteni.
0: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább egy új szövetségi példával. A kapzsiság kérdése körül vagyunk még, tehát ne törjön le a gondolat bennetek, és nem maradjunk csak Ádámnál és Évánál, hanem menjünk egy kicsit tovább. A kapzsiság, és a cím így határozza meg, legyen minden úgy, ahogy én akarom. Nagyon sokszor kimondjuk ezt, és nem gondolunk, hogy ez a kapzsiságnak a lényegében tulajdonképpeni meghatározása, de olvassuk el Csepec Erzsikét, kérem, Máté Evangélium a 26. fejezetéből 14-15-16. versét Júdásról.
7: Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elméne a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.
0: Szóval ez a tanítvány, aki végigjárt Jézussal. És amikor Jézus azt mondta, ti is el akartok hagyni engem, nem akart elhagyni Jézust. Hát aki kötődött Jézushoz. 30 ezüst pénz felülírta a Jézushoz való hűséget. Ma is vannak ilyen 30 ezüstök. Lehet, hogy nem 30 ezüstpénz, hanem más. No, ezzel kapcsolatban a gondolataitokat kérem. Tessék, először most Lacit kérem, aztán majd Tivadart.
4: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy formális árulás nélkül is nagyon könnyen Júdássá válhat mindenki. Egyszerűen elég az, hogyha bármilyen földi kötődés miatt hátat fordít annak a közösségnek, amelyik magát Krisztus követőnek tartja. Csak ennyit szerettem volna. Tehát könnyen Júdássá válhatunk, anélkül, hogy formálisan árulást követnénk el.
0: Köszönöm, Tivadar.
2: Sokat beszélünk a gazdag emberekről, de azt gondolom, hogy ahogy már el is hangzott, teljesen mindegy, hogy mennyi pénzünk van, hogyha ha mindig arra törekszünk, hogy több legyen, több legyen, több legyen, és ez lebeg a mi szemünk előtt, akkor ez fogja betölteni a mi életünket, és talán kialakul bennünk egy másikra való tekintés, egy irigykedés, hogy na de jó neki, én is el akarom érni azt, ami a másiknál van. És ez egyre jobban oda vezet engem, hogy fukar leszek, tehát nem veszem észre a nálam szegényebb embereket, hanem csak a nálam gazdagabb embereket veszem észre, és ez az érzés kiöli bennem azt, hogy segítsek esetleg valakin, mert arra gondolok, hogy ha én adok, akkor nekem kevesebb lesz. Nekem gyűjtenem kell inkább. De közben a Biblia pont az ellenkezőjét tanítja, mint hogyha a matekot felülírná Isten, mert azt mondja, hogy ha adsz, akkor több lesz neked. Hát hogy van ez? Isten áldásával.
0: Köszönöm, Marian, és megyünk tovább.
3: Júdásról csak három gondolat jutott eszembe, még három pontba szedtem, de végül is nem csak Júdásra jellemző nyilván, tehát azért próbálnám ezt most csak így elmondani. Ugye érdeklődött Jézus iránt, mert mi volt az ő főindító oka vagy célja. Érdeklődött, mert az életnek a nagy lehetőségét látta meg benne, hogyha politikai karriert csinál Jézus, akkor ő majd ott lesz valahol az első sorokban. Tehát gyakorlatilag egy számító ember volt. Aztán ugye elgondolt azt is, hogy a karriert azt ő is megcsinálhatná, tehát Jézus mellett azért neki is lenne valami kis posztja, tehát becsvágyó is volt. Ő volt gyakorlatilag az apostolok kincstárnoka, ugye, tehát, és ugye nem végezte jó a dolgát, ugye, mert nagyon sokszor lopott, ugye azt olvashatjuk, tehát sikasztott is, tehát ez a bűnteher is végül is terhelte őt. És ugye amikor azt látta, hogy az élete folyása során ugye Jézus nem váltja be a hozzáfűzött reményeket a szerinte, ahogy kellett volna, hogy történjen, akkor gyakorlatilag ugye ellentétesen visszafordul a dolog, és teljesen elkezdi ugye támadni. És ugye azt mondja Ellen White csak egy mondat, hogy Júdás nagyon szerette a pénzt, korábban nem volt annyira romlott, hogy ilyen cselekedeteket végrehajtson. Azonban addig dédelgette a kapzsiság ördöki lelkületét, míg ez lett életének mozgató rugója, és a mamma lett végül is az Istene.
0: Köszönöm szépen. Marika, még mondjon valamit, és utána menjünk.
8: Én egy kérdést tennék föl. Vajon mire kellett Júdásnak az a pénz? Hiszen mit vett belőle? Mi volt az a dolog, ami lebegett a szeme előtt? Hogy ugye a mai világunkban mindig meg akarunk szerezni valamit. De ő vajon mit akart megszerezni? Hiszen föladta a legnagyobb értéket, és nem bánta meg.
0: Köszönöm szépen. Erre a kérdésre is egy kicsit felelet az utolsó kérdés, ahol két igét, két hosszabb igét olvasunk, ennyi fér a leckénkbe. Az apostolok cselekedete a 24. fejezet 24, 25, 26. versét Irmuska olvassa, majd utána közvetlenül Ildit kérem, hogy olvassa Péter második levele első fejezetéből az 5-től 9. verset.
9: Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druszillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusba való hitről. De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és jövendőítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt: most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hivatta, és elbeszélgetett vele.
0: Az Istennel való kapcsolat lehetőségét olvassuk most el Péter második levele első fejezetéből a pozitív oldalt.
10: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyelmességet. A kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarabodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneitől megtisztuljon.
0: Tehát arra a kérdésre, amit Marika feltett, itt lélekben megvan a válasz. Tessék, még van egy pici kis időnk, néhány gondolatot hozzáfűzhetünk, majd az összefoglalást olvassuk. Tessék, Tivadar.
2: Röviden csak annyit mondanék, hogy ahogy a leckében is van, a kapzsiság, az önzés, a pénz és az anyagi javak szeretete, ez vakká tesz bennünket. Ezt látjuk az első gyülekezetben is, hogy voltak ilyen gazdagok, voltak ilyen személyek, és azt gondolom, hogy ma is ez egy óriási veszély.
0: Köszönöm, Mariam.
3: A Korintoszi első levél 9. fejezet 27. verse jutott eszembe, egyetlen egy gondolat erejéig az önuralomra, vagy önkontrollra, vagy önfegyelemre, ami úgy hangzik, hogy amit Pál apostol mond, hogy hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok valami módon, méltatlanná ne legyek. És itt nyilván arról van szó, hogy nem én fogom megsanyargatni magam, mert én nem tudom. Tehát én nem tudom magam megfegyelmezni, hanem átadom az Istennek, az ő szent lelkének, hogy munkálkodjon bennem. Átadom az én akaratomat, egész valómat, hogy ő munkálja ki bennem azt, hogy valóban legyen önkontrollom, és tudjak megfelelni kinek.
0: Gyula.
5: Én is az önuralomat, mint kulcsszót szeretném hangsúlyozni. Amíg Júdás elbukik, vannak, akik túl teszik magukat, és tudnak uralkodni is önmagukon.
0: Köszönöm szépen. Most nézzük meg az összefoglalót, amit Rózsikát kérem, hogy olvassam.
11: Az ember végső célja az, hogy boldog és elégedett legyen. Ám, ha azt várjuk, hogy anyagi javak megszerzésével majd elérjük ezt a célt, nagyot tévedünk. Szívünk mélyén tudják az emberek, hogy ez igaz, mégis folytatják az anyagiak hajszolását. Meglátom, akarom, megszerzem. A javak hajszolása azonban nem hoz sem boldogságot, sem megelégedettséget. Sokkal inkább problémákat okoz, mégpedig sokat. Ezt a gazdag ifjú történetéből is láthatjuk. Szomorúan, csüggetten, elkeseredve fordult el Jézustól, mert nem azt hallotta vagy kapta, amit akart. A materialista keresztény, hadd fogalmazzuk így, büszkén iszik a gazdaság kutyából, de lelkileg folyton szomjas. Aki azonban abból a vízből iszik, amit Krisztus ad, soha meg nem szomjúhozik.
0: Köszönöm szépen. Ez a fogyasztói társadalomnak egy nagyon fontos diagnózisa. Én úgy gondolom, hogy már réges-régen elfelejtettük azt az imából, a mintaimából, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Már se imádkozunk, hogy a mindennapi kalácsunkat ad meg nékünk ma, mert a mindennapi kenyerünk nagy részét eldobjuk, és mégis elégedetlenek vagyunk. És ez valamire figyelmeztet bennünket. Ha a lelkiek elmaradnak a mi életünkből, ha a lelki kincsek nem lesznek értékesebbek a földieknél, és a földiből, az eszközből lesz a cél, akkor valami nagy baj van. És ez a valami nagy baj az az, hogy az egész értékrendünk fejre áll. Nem a milliárdosok, most már nem is milliómosokat mondunk, milliárdosok lesznek azok, akik öngyilkosok lesznek, hanem azok az emberek, akik elvesztik az anyagiak iránt érzékét, és általában ezek a milliárdosok, nem a hadgyerekes mamák, nem azok, akik mindennapi kenyérből élnek, és minden nap hálát tudnak adni. Ezért, amink van, azért legyünk hálásak. Itt kezdődik az egész. És amink van, azt használjuk. Ne csak magunknak, másoknak is, mert ez összekapcsol a másikkal is. Isten egy kicsi részt mindig adott a másiknak is abból, amit nekem adott. És adja Isten, hogy ezt mi értsük. És hogyha egy kicsikét megváltozik a gondolkodási módunk, a szemünk lesz más, ahogy az ige mondta, és emlegettétek ti is, akkor leszünk igazán boldogok, és ezt a boldogságot kívánom nektek is. Isten áldja meg ezt az ígét a mi szívünkben. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Rövid kis műsorunkat színes szőttesnek neveztem el, mert olyan, mint egy színpompás, tarka szőttes, mint maga az élet, ami rendkívül változatos, hol szomorú és hol vidám tud lenni. Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című versének utolsó sorai is valahol erről szólnak.
1: A világ Isten szőttes szőnyeg. Mi csak a viszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit.

0: Valóban minden szabad nékem.
1: Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében egy közmondásnak is beillő mondat kis eltéréssel kétszer fordul elő.
0: Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de ne váljak semminek a rabjává. Korintuszi első levél 6.12. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Korintuszi első levél 10.23.
1: A két igehely ugyanazt az igazságot különböző oldalról világítja meg, és a levél egyik legfontosabb alaptétele. Az első megfogalmazásban saját magamról van szó, a másodikban pedig inkább arra kerül a hangsúly, figyeljünk arra, nehogy botránkozást okozzunk. Mind a kettőnek az a lényege, hogy szabadságunkkal nem élhetünk vissza. Pál apostol nem tilalmat állít a gyülekezet elé, hanem a keresztény ember szabadságára utal. Vajon miért hangsúlyozza kétszer is ezt az alapelvet?
0: Minden szabad nékem, de nem minden használ, és nem minden épít.
1: Mit akarhatott ezzel a korintusi hívő gondolkodás módjába vésni? E kérdésekre akkor tudunk helyesen válaszolni, ha ismerjük a levél megírásának körülményeit. Tudjuk azt, hogy Pál sokszor leveleivel egészíti ki munkáját, máskor azzal készíti elő. Második misszió útján járt a városban, ahol másfél évig hirdette a Krisztusról szóló evangéliumot. Korintus az akkori világ egyik legnagyobb városa volt, amelyről az a hír járta az ókori közmondás szerint:
0: nem mindenkinek való a Korintusba való hajózás.
1: A város a görög kultúra egyik központja volt, ahol különböző vallásrendszerek kerültek egymással szembe. Ez az erkölcsök lazulásával is együtt járt. De a gazdagság, a fényüzés, a léha szórakozás csak egyik vonása volt, mert a kereskedő város gyönyörű palotái mögött, a sikátorokban és a kikötőkben ott lehetett találni a szegényeket és a koldusokat. Az apostolnak sikerült a szegény anyagi körülmények között élő emberekből egy erős közösséget alapítani. A gyülekezet tagjait azonban a bálványimádás, a különböző bűnök a legcsábítóbb formában kísértették, amíg Pál közöttük időzött, komoly tanításai, istenfélő életmódja segítségükre volt. De távozása után kedvezőtlenül alakultak a körülmények, igen sokan visszaestek a pogánság lealjasító bűneibe és szokásaiba, amelyeket pedig már megtérésükkor elhagytak. Tévtanítók jöttek, akik hamis elméleteikkel megtévesztették őket. Pál értesült a gyülekezet állapotáról, és ezért levelében felszólítja őket, hogy ne tévelyegjenek, és ne hallgassanak hamis tanításokra, amelyek a lényeget elhallgatják, és a fontos alapelvnek csak a felét hangoztatják.
0: Minden szabad nékem.
1: Rámutatott arra a veszélyre, hogy a korlátok nélküli, rosszul értelmezett szabadság milyen kárára válhat az embernek. Mert ha az Isten által megengedett dolgokkal visszaélünk, a tiszta, józan, erkölcsös élet helyett szenvedélyeink hatalmába kerítenek, akkor rabokká válunk, amely rombolja mind a testet, mind a lelket. Az a kérdés:
0: kinek a rabja vagyok? Ki uralkodik felettem?
1: Mert mindenki rabja valakinek, vagy valaminek. Jó és rossz értelemben egyaránt. És most csendesen kérdezzük meg magunktól:
0: vajon a megengedett dolgok határát nem léptük-e már néha át?
1: Ellenvágy szavai önvizsgálatra késztetnek.
0: Mi egy olyan világban élünk, amely az igazságnak, a jellem tisztaságának és a kegyelemben való növekedésnek ellensége. Bárhova is tekintünk, szennyet, romlottságot, elfajulást és bűnt látunk. ha valaki olyan életmódot folytat, amely feleslegesen emészti erőit és gyengíti értelmét, vétkezik Isten és önmaga ellen.
1: Isten az embernek szabad akaratot adott, nem akarat nélküli báboknak teremtett, és szeretetből fakadó engedelmességet vár el követőitől. Úgy jön hozzánk, mint aki megnyerni akar és nem leigázni, mert az erőszakosság nem Isten módszere. Stauffer szerint
0: az akaratszabadság az ember királyi nemes levele, és Isten képűségének a végső titka.
1: Az ember hajlamos arra, hogy Isten törvényében csak azt lássa, mit szabad és mit nem szabad csinálni. A törvény olyan, mint egy kerítés, amely oltalom számunkra és megvéd a ránk leselkedő veszedelemtől. A törvény nem a nem szabadok kerítése, mert Isten az erkölcsi és az egészségügyi törvényeinek mindegyikében azt láthatjuk, hogy mi vagyunk a megajándékozottak. A parancsolatok lényege soha nem a tiltásban van, hanem a javamat szolgálja. Megtehetem ugyan az ellenkezőjét, de nem ér semmit, és rab leszek. Az ember két út között választhat. Vagy a jót cselekszi, és akkor él, vagy a rosszat, és akkor a halál útjára lépett. Választhatunk. Ezt átgondolva csak egyet tehetünk, amit bölcs Salamon tanácsolt.
0: Az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Prédikátor 12:15-16.
1: Mielőtt bármit tennénk, mindig kérdezzük meg önmagunktól.
0: Vajon mit tenne most Jézus az én helyemben?
1: A bűn rabszolgaságából történt kiszabadulásunkért Krisztus fizetett meg mindent helyettünk. Nem pénzt, ezüstöt vagy aranyat, hanem drága vérét adta, hogy mi szabadok lehessünk. Adósságunkat úgy törleszthetjük, ha testünkben és lelkünkben Istent dicsőítjük, és meggondoljuk, mi kedves az Úrnak.
2: Kárpáti Petronella Színes Szőttes című műsora hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 25 perc, az ünnep kimenetele szombaton este 21 óra 45 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Pinchas heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchas a protestáns fordításokban Fineás, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. 4 Mózes 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchas Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. 4 Mózes 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgókodik, azt tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Íme én adom néki békeszövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még a varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. 4 Mózes 21:34. Tanítja Szerdót Szervin rabbi a Pinchas heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulásuk után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisítésükre törő ellenség fogalmával, eljöve pedig Amálek és hadakozék Izrael ellen. 2 Mózes 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökkévaló, avagy nincsen? Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal Farkas Emesével beszélgetek, aki nemrégiben járt Egyiptomban, a húsvétot is ott töltötte, és társaságunk egyik új tagja. Az első kérdésem hozzá az volt, hogy mennyi változást látott, milyen változásokat tapasztalt a korábbiakhoz képest Egyiptomban.
2: Az első szembetűnő változás, hogy visszatértek a turisták Egyiptomban, ez nagyon látványos, és az ország minden területén érzékelhető. Már is, amikor megérkezünk a kairói repülőtérre, akkor az ellenőrző pontokon, az útlevélvizsgálatakor, a vízumvásárlásakor, vagy aki ott váltja be a dollár vagy euró pénzét forintra, észrevehető az, hogy sorba kell állni, és amikor tovább megyünk a csomagok felvételénél, ott is olyan tömegek vannak, hogy tolonganak az emberek. Hölgyeim, felhívom rá a figyelmet, hogy a mosdókban is ugyanilyen sor várható a repülőtéren. Szembesülhetünk a tömeggel a látványosságok felkeresése során is, a pénztáraknál, a bejáratoknál. A gízai Keopsz piramis bejáratáról, hogyha letekintünk a parkolóra, akkor a korábbi évek üresége után jelenleg buszok sorakoznak. Ezek nagy buszok, mikrobuszok vegyesen, és különböző országok látogatói érkeznek ide.
1: Melyik országokból jönnek leginkább?
2: Az a tapasztalatom, hogy továbbra is a távol-keletiek. Sok turistával találkoztunk, ugyanúgy, mint korábban kínaiakkal, Malajziából érkező vendégekkel, de nagy örömömre szolgált, hogy például a kairói bazárban találkoztunk franciákkal, és Európa többi részéről is, a Luxor templomban például olaszokkal és spanyolokkal találkoztunk, tehát az európai turizmus is úgy tűnik, hogy nyit újra Egyiptom felé, és az embereknek kezd visszatérni a bizalmuk, és újra utaznak. Visszatérve a gízai nagy piramishoz, további problémaként érzékeltem azt, hogy amikor bementem a piramisba, akkor a közlekedés nehézkesebbé vált, mert már olyan sokan voltunk bent, hogy azokon a szűk járatokon nem fértünk el egymás mellett, és várni kellett arra, hogy akik föntről érkeznek, előbb el tudják hagyni a közlekedőt ahhoz, hogy én fel tudjak menni. A nagy piramisnak a galériájában, ami aki járt már ott, tudjuk, hogy nem egy túl nagy helység, eléggé visszhangzik, továbbra is idegesítő számomra, hogy a keleti turisták ott hangoskodnak, és most már még többen vannak, még idegesítőbb, de ezzel együtt örülök annak, hogy mégis szaporodik a turisták létszáma. Aki szeret fotózni, ne számítson most már arra, hogy a templomokról, látnivalókról önmagukban tud képeket készíteni. Most már tuti mindig valaki belép a képbe, illetve csak tömegekkel ellátott fotók készülhetnek, ami azért mégiscsak nagy öröm továbbra is. A korábbi évekről pedig megvannak ezek a szépséges képek turisták nélkül is, csak a templomokról.
1: Fényképezés, ez mennyire egyszerű? Engedélyek hol kellene?
2: Itt is azt kell mondjam, hogy az egyiptomi kormány próbál kedvezni a turistáknak, hiszen egyre több múzeumban meg lehet vásárolni egy fényképezésre feljogosító jegyet. Így például a Kairói Múzeumban, Luxor Múzeumban, Alexandriai Múzeumban. Ez a jegy a Kairói Múzeumban feljogosít bennünket arra, hogy a múzeum egész területén tudjunk fotózni, de kivételek természetesen mindig vannak. A Tutankhamon kincsnél, ahol konkrétan az ékszerek és a csodálatos aranymaszk található, nem lehet fényképet készíteni, továbbá az emberi mumiáknak a termében tilos a fotózás. Egyébként bárhol lehet a múzeumban. Ez egy 50 forintos külön, 50 fontos, egyiptomi fontos belépőt jelent, és ugyanígy más múzeumokban is. Viszont egy kis hátrány, hogy például Komombóban krokodil múmiáknak a múzeumában korábban nem volt ilyen belépőjegy, és lehetett fotózni külön térítés nélkül is. Most már ugyanezt az 50 fontos árat kell megfizetni, és ami még újdonság, hogyha még filmfelvételt is akarunk készíteni, az viszont már egy kicsit húzósabb, 300 fontos jegyet igényel. Megjegyzem, nem láttam olyan embert, aki így még külön videókamerázna is, és felvételt szeretne készíteni.
3: De a lehetőség fennáll.
2: A lehetőség fennáll, így van. És úgy látom, hogy ennek alapján ez bármelyik múzeumban most már bevezetésre került, és lehet élni a lehetőséggel. A Kairói Múzeumban javaslom is, hogy aki mostanában utazik, mindenképp használja ki ezt a lehetőséget, mert Kairóban az elmúlt néhány évben épül, nagy hírverést is kapott az új Grand Múzeum a piramisok mellett. Ez a Grand Múzeum 2018-ban fog megnyílni a tervek szerint, és a legutóbbi utam során ezt az információt újra megerősítették. Ha minden igaz, akkor a mostani meglévő, már mindenki által ismert lazac színű épületből az új birodalomnak a kincsei fognak átkerülni az új nagy Grand Múzeumba, illetve hát van ott még raktáron rengeteg minden, ami ott el fog férni. A Tutankhamon kincs és az emberi múmiák mindenképpen át fognak kerülni, de a mostani meglévő múzeum is fent fog maradni, és párhuzamosan fog működni a Grand Múzeumban. Az egyéb tárgyak, leletek itt maradnak, és ezek lesznek látogathatóak.
3: Van egy harmadik nagy múzeum is Kairóban, a Civilizációk Múzeuma. Ott jártál?
2: Nem jártam, sajnos erre nem jutott idő a legutóbbi utam során. Valóban ez a múzeum 2017. februárjában nyílt meg. Egy hónapig ingyenes volt a látogatás, úgyhogy a helyiek tömegével kihasználták ezt a lehetőséget. Egyébként ugyanezek a kedvező feltételek fennállnak, mint más múzeumokban, tehát például kedvezményre jogosító igazolvánnyal lehet, diákigazolvánnyal, sajtóigazolvánnyal, stb. Kedvezményes belépőjegyekhez jutni. Ez egy minimális ár volt a nyitás után, 30 egyiptomi font volt a diákjegy, és ennek duplája a felnőtt jegy, és itt is már is érvénybe léptették az 50 fontos fotójegyet. Úgyhogy bízom benne, hogy a következő utam alkalmával én is el tudok menni, és meg tudom látogatni ezt a múzeumot, mert nagyon érdekesnek ígérkezik a látott fotók és felvételek alapján.
3: Térjünk vissza ahhoz az úthoz, ami volt. Kairót milyennek láttad? Mennyit változott, vagy mi az, amiben nem változott?
2: Kairónál azt tapasztaltam, ami megdöbbenés volt, és nem is, hogy újabb városrész épül újfent. Ezt a Hurgadából Kairóba visszavezető úton már az utazásnak a végén tapasztaltam, de már a legutóbbi utamon novemberben is láthatóak voltak ennek az építkezésnek a nyomai. Kiderült, hogy alapvetően a kormányzás, minisztériumok épületei számára készül ez az új negyed, de bárkinek a lakosság részéről. A lényeg az, hogy tovább szaporodik a kairói lakosság, egyre nagyobb a létszám, és hát valahol lakni kell, úgyhogy ennek okán épül ez az újabb városnegyed.
3: És maga az élet milyen?
2: Az árak alapvetően, amik nagyon meghatározóak voltak turista szemmel is. A turisták részére a 25 dolláros vízum az maradt továbbra is, emiatt nem kell aggódni, bár voltak itt rémhírek az utóbbi időkben, hogy ezt megemelik lényegesen, de nem történt változás. Arról tudunk, hogy 2016. októberében egy gazdasági intézkedés következményeként az egyiptomi

0: számokkal érzékeltetve, még a leértékelés előtt 100 dollárért kaptunk 900 egyiptomi fontot, az árváltozás után, illetve a leértékelés után, ugyanezért a 100 dollárért már 1200 fontot kaptunk, amikor megérkeztünk, és amikor 2 hét múlva, vagy volt, aki 3 hét múlva jött vissza az utazásról, már 1700-1800 egyiptomi fontot lehetett kapni. Legutóbb utam során, ez 3 héttel ezelőtt fejeződött be, akkor az érkezésünkkor már a 100 dollárért ugyanúgy megkaptuk az 1800 egyiptomi fontot, 100 euróért pedig 1900 egyiptomi fontot lehetett kapni. Úgyhogy ez az Egyiptomba érkező turistáknak sokkal jobb, viszont a helyieknél érzékelhető az ebből adódó feszültségek, nem a turistákkal szemben, de úgy a helyi lakosok körében. Ugyanakkor azt tapasztalható, hogy az árak is változásnak indultak. Van olyan termék, ami elkezdte lekövetni ezt a változást, valami viszont változatlan. Mondok egy példát. 1 évvel ezelőtt, amikor kint jártam, egy fantasztikus, nagy A4-es méretű képes albumot, könyvet szerettem volna megvenni a Királyok völgyéről, de ez elmaradt. Akkor magyar forintra átszámolva ez körülbelül 10 000 forintnak felelt meg. Most viszont ennek az ára nem változott, ugyanaz a 350 egyiptomi font, ami átszámolva magyar forintra 5250 forint volt. Tehát én jobban jártam, hogy nem 1 évvel ezelőtt vettem meg ezt a gyönyörű könyvet. Azokat a híreket kaptuk, hogy a jegyek is változni fognak. A templomokba, sírokba való belépés esetén számolni kell arra, hogy a nyár folyamán emelkedni fognak ezek az árak, és nyáron, ősszel már magasabb árakon lehet bejutni ugyanazokra a helyekre, ahova korábban kedvező árakon tudtunk bejutni.
1: És az élelmiszerek ára, mert ugye egy turistának ennie is kell.
0: Igen, az élelmiszerek árán alapvetően túl nagy változást még nem tapasztaltam, azért, mert az utazás során az étkezés az benne van a szállásnak az árában, reggeli, vacsora. Néhány helyen ebédeltünk, nem érzékeltem olyan kimagasló, kiugró árváltozást, hogy arról most be tudnék számolni.
1: Menjünk tovább, mi az, amire még be tud számolni?
0: Visszatérnék még akkor a kairói múzeumra, mert nagyon szembetűnő dolog, amikor beérkezünk a múzeumkertbe, hogy ott vár bennünket 2 hatalmas szobornak a torzója. Erről azokat a híreket tudjuk a médiából, hogy ez év tavaszán Kairóban, Heliopolisban régészeti munka által feltártak egy építkezés mellett hatalmas méretű szobrokat. Ezen az ásatáson részt vett egyébként egy magyar régész hölgy is, Pabesic Virág, aki onnan a helyszínről tudósította a magyarokat az aktuális eseményekről. Először azt hitték, hogy második Ramszesznek lesznek a szobrai, majd végül a vizsgálatok után kiderült, hogy Psammetik szobráról van szó. Aki ezek után elutazik a kairói múzeumban, a szoborkertben egyből megtekintheti egyébként jelenleg ezeket a szobortorzókat, és elárulom azt a titkot, hogy nyugodtan menjenek be a múzeumkertbe, mert oda belépőt nem kell váltani, csupán, hogyha be akarunk menni konkrétan a múzeum épületébe, és ott szeretnénk megtekinteni a műtárgyakat, akkor kell belépőjegyet venni. Tehát kvázi ingyen nyugodtan megnézhetjük ezeket a kiállított szobrokat.
1: És a szoborkert szobrairól fényképet csinálni?
0: Azt is szabad.
1: Tehát ami az épületen kívül van, az térítés nélkül lehet fényképezni.
0: Így van, így van. Tovább mennék még Kairó mellett, Szakkarába kicsit átérnék az Óbirodalom egyik fontos temetkezési helyére, mert itt is egy nagy újdonság. 2016 évelején nyitották meg 15 év után Unisz piramisát, az 5. dinasztia utolsó uralkodójának sírját. Gyakorlatilag itt jelentek meg az első piramis szövegek, és nagyon érdekes, teljesen más jellegű látvány, más tapasztalunk ahhoz képest, hogyha valaki a Királyok völgyében, Luxorban meglátogatta az ottani királysírokat. Ez a piramis gyakorlatilag a szakkarai temetkezési területre szóló belépője gyárában benne van, tehát nem kell külön belépni

0: meglepő díjat fizetni ennek a sírnak a látogatásáért, érdemes megnézni.
1: Különösen, mivel ez az első olyan piramis, amiben a piramis szövegeket felírták, szépen felfestették.
0: Elhagyva Kairót és a körzetét, az óbirodalmi temetkezéseket, átérnék egy kicsit a tébai területre, ahol már az újbirodalmi királyok temetkeztek, hiszen ide sokan járnak olyanok is, akik például Hurgadára mennek nyaralni, akik inkább fürödni szeretnek, de jól ismert, hogy Hurgadából szeretnek elmenni egy-egy napos kirándulásokra Luxor területére, ahol megtekintik a tébai nyugati parti temetkezéseket, Luxor templomot, Karnak templomot, ugyanakkor pedig az imént már, amiről beszéltünk, el szoktak menni Gízába is egy napos kirándulásokra, a nagy gízai piramisokat megnézni. Visszatérve tehát a tébai nyugati parton, ami most nagy szenzáció, és tényleg az, hogy megnyitották Nefertári és első Széti sírját. Én azt gondoltam, bármennyire is érdeklődtem világéletemben a Nefertári sír felől, hogy nekem nem lesz lehetőségem megnézni ezt a sírt, mert hogy azt gondoltam, sosem fogják már kinyitni. Ennek a sírnak alapvetően olyan problémái vannak, amik a falakon lévő ábrázolásokon, szövegeken keresztül csapódik le a látogatók szeme láttára, hiszen a későbbi újrafestés okán és a levegővel, párával való érintkezés okán a falak dobják le ezeket a szövegeket, ábrázolásokat, bármit, amit oda valaha felfestettek. Ezt nagyon féltik, és ezért bezárták ezt a sírt, már nagyon régóta zárva van. Viszont szintén a turistáknak való kedvezés érdekében megnyitották, igaz, hogy nagyon borsos áron, 1000 egyiptomi fontért lehet belépni, semmilyen kedvezményt nem lehet igénybe venni, úgyhogy itt diákigazolványok, sajtóigazolványok mehetnek a zsebbe. Ez az 1000 egyiptomi font körülbelül 17 000 magyar forintnak felel meg. Ugyanakkor jó hírek, hogy beszéltem ott a helyszínen az inspektorral, aki felügyelte a napi eseményeket, és elmondta, hogy beváltak a Nefertári sír megnyitásához fűzött remények, hiszen naponta 20-50 vagy akár 100 turista is meglátogatja ezt a sírt, és hajlandó kifizetni ezt az összeget érte, annak ellenére is, hogy egyébként 10 percig lehet bent tartózkodni a sírban.
1: Kérdezni, mennyi ideig lehet bent lenni?
0: 10 percig lehet bent tartózkodni a sírban, és egyszerre 10 ember lehet bent. Bent a sírban szigorúan tilos fotózni. Itt nem lehet vásárolni plusz fényképezős jegyet, nem szabad fotózni, szintén a falak védelme érdekében. Sajnos az első Széti sírba ugyanezek a feltételek vannak, de nekem még nem volt lehetőségem bejutni, mert túl kevés idő volt az utam során arra, hogy még azt is meg tudjam látogatni. De hát valamiért mindig vissza kell menni Egyiptomba, úgyhogy a következő úton ez is sorra fog kerülni. Azt még el kell mondanom ezzel kapcsolatban, a Nefertári sírról tudjuk, hogy a királynék völgyében található, első Széti sírja pedig a királyok völgyében. Mindkét területre van egy alapbelépő, ez a belépő három sírnak a meglátogatását tartalmazza, és ezen felül fizetendő ez az 1000 font. Az alapbelépő egy nagyon minimális 20-50 font egyiptomi font közötti érték, és azon felül fizetendő, tehát ez az 1000 font, aki meg szeretné látogatni. Még egy hír a királyok völgyéből, ami miatt elég szomorú lettem, mert 2015. októberében nyitották meg Hóremheb sírját, aki a 18. dinasztia utolsó uralkodója volt. Szerettem volna újra meglátogatni ezt a sírt, mert legutóbb sikerült, és gyönyörű, nagyon jó állapotban vannak a falak, gyönyörű ábrázolások, hieroglifák találhatóak az eredeti színes állapotában. Ugyanakkor elmondták nekünk, hogy hát sajnos most már nem tudunk bemenni, mert 2017 tavaszán volt egy esőzés, ami miatt be kellett, hogy zárják, mert elkezdték restaurálni a sírt.
1: Pedig az nagyon ritka, hogy ott esik az eső, de nagy esőzések vannak, már első Jahmeszfára uralkodása alatt szóban van egy olyan sztélé, a vihar sztélé úgy nevezik, amelyik arról szól, hogy hatalmas vihar volt, és az ősöknek a sírjait tönkretette, és első Jahvesz természetesen helyrehozza őket. Karnakban találták beépítve az egyik piromba.

0: Egyébként, hogyha valaki oda megy a tébai sírokat megnézni, mennyire vannak ott látogatók? Hogyan lehet megtalálni az egyes sírokat? A tájékozódás segíti-e valami?
1: Igen, segíti a tájékozódást. A belépéskor egy hatalmas makett áll a látogatóknak a rendelkezésére. Ez a makett, hát nem is tudom, nem üvegből, de valami átlátszó anyagból készült, aminek az az érdekessége, hogy nem csak a hegynek a felszíni vonulatai, hegynek-völgynek a felszíni vonulatai látszódnak, hanem a síroknak a felszín alatt láthatóak a járatai, melyik milyen irányba megy. Ezek nagyon jól ki vannak alakítva, és meg vannak ugye számozva a sírok, és ki van írva az, hogy melyik sír látogatható éppen. Megnézhető ezen a maketten, hogy fizikailag a völgynek a területén hol találhatóak ezek a sírok. Megveszi ezt a belépőjegyet, fényképezőgépet le kell tenni a bejáratnál. Nem lehet ugye
0: tehát
1: fényképezni.
0: A sír bejáratánál?
1: Nem, hanem már a Királyok völgye bejáratánál le kell rakni a fényképezőgépet, különben elveszik, tehát tilos a fotózás. Minden sírban tilos a fotózás alapvetően. Tehát ott a belépésnél, a jegyvásárlásnál megszerezhetőek ezek az információk, beazonosítható az, hogy fizikailag hova szeretnék elmenni a völgybe. A völgybe ki vannak táblázva, hogy hanyas számú sír, melyik uralkodójé volt, és a sírok bejáratánál jegykezelők, illetve őrök várakoznak, akik bejönnek a sírokban is, és a jegykezelése után, ha kérjük, körbevezetnek bennünket, de ha nem, mert saját magunk már olyan tájékozottak vagyunk például, akkor saját magunk is végig mehetünk a síron.
0: Ez a vezetés, ez is benne van a belépőjegy árában? Vagy ez külön baksissal jár?
1: Alapvetően természetesen külön baksissal jár. Mint minden bármilyen plusz Egyiptomba, hogyha tevével akarsz fényképezni, hogyha téged fényképeznek, még azért is te fizeted a baksist, ezért is.
0: Jó. A Királynak völgyében csak a Nofertári sír látogatható, vagy van-e másik sír, amit meg lehet nézni?
1: Meg lehet nézni, három sírra szól a belépőjegy, mint ahogy említettem korábban, és emlékeim szerint pont három sír van nyitva jelenleg.
0: Ugyanez a helyzet ugye a nemesek völgyeként összefoglalható területen, de az több egységre oszlik. Például Gurna, Aszaszív, Dérelbakri van is van. Ezeket külön-külön tekintik egységnek, vagy az egészet együtt? Vagy mondjuk Dérel-Medine, ami azért egy kicsit távolabb van tőlük.
1: Dérel-Medine alapvetően azt gondolom, hogy ugyanúgy megközelíthető bárki számára, könnyen elérhető, mint akár a Hatshepszut templom, akár a Királyok völgye, akár a Királynék völgye, hiszen az ott található közvetlenül mellettük. Az a tapasztalatom, hogy oda nem nagyon járnak turisták. Nyitva van a kézműveseknek is néhány sírja, egyébként ez is egy újdonság, hogy négy újabb sír látogatható ezen a területen. Van egy makett, ahol látható a kézművesek falujáról egy nagyon jó kis ábrázolás, ott meg lehet tekinteni gyakorlatilag a hétköznapi életnek a mikéntjét, hogyan épültek föl ezeknek a házaknak a rendje, felosztása, hogyan voltak berendezve, nagyon jó kis makett ábrázolja ezt.
0: Tehát ilyen rekonstrukcióra gondoljunk?
1: Igen, igen.
0: A sírokkal kapcsolatban ugye szép piramis tetővel épültek, ebből egyet rekonstruáltak is már régebben. Ez változatlan?
1: Maga ez a sír, amit rekonstruáltak?
0: Igen.
1: Vagy
0: igen.
1: A terület? Vagy
0: és a környéke?
1: Környékén azt gondolom, hogy változatlan, ahhoz képest mindenképpen, hogy én 3 éve járok rendszeresen Egyiptomba, nem láttam területileg szembetűnő változást.
0: Uh-huh. Templomokat mennyire néztétek meg itt a nyugati parton? Tehát a halotti templomokra gondolok, például Medinet Habura, vagy első széti templomára.
1: A szokásos programban, amin én részt szoktam venni, Hatshepszut templomát szoktuk megnézni, illetve a 3. Ramszesz palota templomát Medinet-Habuban. Számomra ez egy nagyon érdekes templom, mert óriási nagy hieroglifák találhatóak ott, máshol ezt még nem tapasztaltam. nagyon szép ábrázolásokkal, jelenetekkel, amiknek a mai napig is megvannak az eredeti színeik, gyönyörű színes templom.
0: A harmadik Amenhotepnek a templom, ahol régebb, mondjuk 20 évvel ezelőtt csak a Memnon kolosztus állt, azóta rengeteget dolgoztak ott. Ott mi a helyzet?
1: Így van, ott is nagy változások vannak. Szemmel láthatóan ebben az elmúlt 3 évben, mióta én oda járok, folyamatosan tárják föl a Memnon kolosszusok mögött lévő területet. Én a mostani utazáson azt mondtam, hogy bízom benne, hogy hamarosan ide is belépőjegyet kell már váltani, mert láthatóan új szobrok kerültek elő, nagyon rohamos tempóban haladnak elő. Erről fotókat is készítettem, itt egy lábacska, ott egy kéz, ott egy fej, tehát kerülnek elő ezek a különböző szobordarabok, amiket láthatóan már restaurálnak is. Nagy munkálatok folynak ott.
0: És most akkor a keleti partra visszatérve, Karnaki Luxori templom, ott vannak-e változások?
1: A Luxor templomban egy újabb Ramszesz szobor került a bejárati pülonhoz. Amikor megérkeztünk első este, és meglátogattuk esti fényeknél a Luxor templomot, ahogy beléptem az ajtón, láttam a bejárati pülonnál, hogy valami nem stimmel. Készítettem a szokásos kis fotómat, és a beállításnál láttam, hogy hoppá, mintha ott egyel többen lennének. Közelebb mentünk, és látszódott az, hogy ott van egy újabb szobor, ami még le volt takarva, leleplezés előtt állt, és nagy szerencsémre az utolsó luxori napomon volt ennek egy nagy sajtó visszhangja, és zajlott ez az esemény, amikor konkrétan leleplezték a szobrot. Úgyhogy azután is készült fotóm, gyönyörű ez az új szobor. Állítólag már nagyon régen megtalálták, csak a restaurálással folyt az utóbbi időben, és most már ki is állították.
0: Ez nagyon jó hír. Nagyon sok ásatás van a Karnaki templom előtt, meg a Sphinx sort olvasható, hogy helyreállították, vagy legalábbis részben kiegészítették. Erről tudsz-e valamit mondani?
1: Tudomásom szerint folyamatban van ennek a Sphinx sornak a helyreállítása. Ez is látványosan halad előre. Tapasztalataim szerint a korábbiakhoz képest sokkal több szobrot állítottak fel mostanra, és nagyon jól látszódik már ez a Karnakot és Luxort összekötő út a szfinxekkel. Uh-huh. Nagyon jó fotót lehet készíteni erről is.
0: És maga az élet Karnakban, Luxorban változott, vagy érzékeltél változást?
1: Nem tartózkodtam ott olyan hosszú ideig, de az ott létem alatt nem. Az én tapasztalatom a programokon túl, amikor elmegyek esténként a bazárba, ismerősöket látogatok, beszélgetek velük, számomra ugyanaz a derű és jókedv hangulat tükröződik vissza, mint korábban.
0: Sok ismerősöd van a bazárban?
1: Egyre több. Bátor vagyok e tekintetben bármelyik bazárban. Én simán elsétálok, és mindig jobbról-balról oda pattan egy-két ember, akikkel elkezdek beszélgetni. Nyitott vagyok rájuk, és a beszélgetések alapján azért lehet hallani a hétköznapi életről. Nagyon kedvesek, egyből előteremtenek, nem tudom honnan, egy kis asztalt, kis széket, foglalhelyet, mit kérsz, egy teát kérsz, egy kávét kérsz, és már kezdődik is egy beszélgetés, úgyhogy szaporodnak a barátok, hogyha így fogalmazunk.
0: És mi érdekli őket? Miket szoktak kérdezni? Mi iránt érdeklődnek?
1: Az első mindenképp annak a beazonosítása, hogy honnan jöttél, ki vagy, és hanyadjára vagy Egyiptomban, és amikor rátérünk arra a témára, hogy sokadik alkalommal nagyon megörülnek, és akkor mindig arról szól a beszélgetés, hogy de hát miért? Mi tetszik neked Egyiptomban? Miért jársz ide-vissza?
0: És magukról szoktak mesélni?
1: Nyitottak alapvetően, de ahhoz el kell telnie valamennyi időnek ott a beszélgetés során, hogy megnyíljanak erről is. De nem, azt veszem észre, nem titkolóznak, nem hazudnak, tehát ami szívükön, a szájukon, elmondanak bármit, amit kérdezünk.
0: Na, akkor van-e még valami?
1: Esetleg még egy valami, ami ezen az utamon nekem egy nagy élmény volt, és nagy szenzáció, hogy én életemben először most voltam a sínai félszigetem, mert hogy lehetőség van újra utazni Sármelseken kívül, meg lehet látogatni újra a Szent Katalin kolostort, fogadnak turistákat. Továbbra is nem túl sok turista fordul meg itt, mert nincsenek olyan biztonságérzetben az emberek a hírek hallatán, hogy odautaznának. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy a kolostornál volt egy szállásunk, és igenis több országból utazó turisták rajtunk kívül is voltak, és szívesen jöttek erre a területre.
0: Mennyire biztonságos Egyiptom, és van-e különbség a sínai félszigeten érzett biztonsági intézkedések, meg a Nílus völgyek között?
1: Én Egyiptomban biztonságban érzem magam a híresztelésekkel ellentétben. Érzékelhető egy fokozottabb rendfenntartás, fokozottabb ellenőrzés az ország bármely területén, de úgy látom, ez nem csak a turistákra vonatkozik, de a turistákra jobban figyelnek. Például katonai felvezetés vigyáz a turista buszokra, vagy akár a buszon helyezkedik el egy katona, aki kísér bennünket. De ugyanúgy a repülőtéren a megszokott intézkedéseket tapasztaltam, nem láttam azt, hogy jobban jobbdoznának, vagy semmi kellemetlenséget nem éreztem.
0: És úgy, amikor az utcán jöttél, mentél, járkáltál, akkor nem voltak zavaróak a rendőrök? Vagy nem nagyon láttál olyankor?
1: Az első, hogy igen, én merek az utcán jönni, menni, járkálni, és biztonsági érzetem van. Egyiptom, ez egy ilyen állam, ahol katonaság működik. Teljesen természetes, még mi nálunk a rendőr áll az utcán, ott a katona áll az utcán. Én nem érzem ettől magam rosszul, biztonsági érzetet ad.
0: Az Egyiptom lakosságának ugye jelentős része muszlim, de vannak koptok is. A kopt negyedben jártatok? Volt-e valami eltérés az ottani élet és a többi rész között? Nem jártatok?
1: De jártunk a kopt negyedben. Mégpedig hallható volt a médiában, Alexandriában is, Tantában lévő kopt keresztény templomban megtörtént robbantások. Ekkor már kint voltunk Kairóban, és a következő napon mentünk el Kairóba, a kopt negyedbe, ahol szintén teljesen biztonságban éreztük magunkat. Gyakorlatilag az itthoni rokonoktól, barátoktól hallottuk ezeket a híreket, tehát Egyiptomban nem volt ez annyira felkapott sajtószenzáció, hogy így fogalmazzak, mint itthon, mert érezhető volt olyan ismerősök levelének a hangjából, akik rendszeresen járnak ki velünk Egyiptomba, hogy ők is túlzottan aggódnak. Tudják, hogy biztonságban voltunk bármelyik utunkon, de ők maguk fogalmazták ezt meg, hogy itt a sajtó olyan mértékben negatívan írja le ezt a hírt, hogy már ők is nagyon aggódnak és kérdezik, hogy mi van velünk. Mi a visszajelzésként arra gondoltunk, és ezt meg is tettük a Kop negyedben, a függőtemplom lépcsőjénél egy papírra ráírtuk a dátumot, hogy látszódjon, hogy a robbantás utáni napon vagyunk ott, és az egész csoportunk lefényképezkedett ezzel a papírral, hogy meg tudjuk azt mutatni, hogy a valóság azért más, mint ahogy itthon lecsapódik ez a hír.
0: Felsorítom, merre felé jártatok?
1: Minden alkalommal, amikor Luxorból elmegyünk Asszuánba, akkor elmegyünk Edfuba és Komombóba is, meglátogatni az ottani templomokat. Továbbá Asszuánban teljesen természetes, hogy meglátogatjuk a filéi Ízisz templomot. Sőt, a következő útra azt emeltem ki magamnak, hogy a filéi Ízisz templomnak a kafetériájából látható volt, hogy a sziget eredeti helyén a víz már olyan alacsonyan áll, hogy motorcsónakkal mennek oda az emberek, és arra a kis, minimális kis földterületre leszállnak, és lehet sétálni az eredeti templom területen, és én ezt jeleztem, hogy legközelebb akkor szeretnék oda eljutni. Kíváncsi vagyok, hogy ott mit tudok tapasztalni. Alapvetően nem látszik már semmi, hiszen a templom át lett telepítve egy magasabb területre, de az ott kiálló cölöpök hát, ha tudnak valami érdekességet nyújtani számomra. Innen Assuánból, pedig folytatva az előző gondolatmenetet, el szoktunk menni Wadi el-Szebuába, Abu Szimbel felé vezető úton, illetve egy nagy kitörőt téve a sivatagba és a Nasser-tó felé. Így gyakorlatilag szintén olyan megmentett templomok vannak a Nílustól, Nasser-tótól, amik egy leletmentő expedíciónak az eredményei voltak, amikor a nagygát megépült Assuánba, és elöntötte ezeket a területeket a víz. Féltették ezeket a templomokat, hogy nem marad fenn az utókor számára, és szétdarabolták őket, és felépítették őket egy biztonságosabb területen, ahol a víznek a felduzzadása nem érinti őket, és így megmaradtak az utókor számára is.
0: És mi a magyarázata annak, hogy a Nílus ennyire alacsony, hogy az eredeti Filér szigete már kibukkant a vízből?
1: Én azt gondolom, hogy a magának az Assuáni gátnak a felépítése, és ahogy a gáttal szabályozzák a vizet, a víznek az állását. Látható, hogy Filé melletti kis területen, ahogy motorcsónakkal jutunk ki a szigetre, az oldalsziklákon, ahol elhaladunk, sokkal magasabban állt a vízszint korábban. Most körülbelül, hát annyira nem emlékszem vissza, de minimum egy 5 méterrel lejjebb látom a vizet, ami a sziklákon ilyen fekete elszíneződésként jelenik meg.
0: Ez nagyon sok az 5 méter.
1: Így satszolom, nem tudom ezt így hitelesen visszaadni, csak így emlékeimből egy elég magas szakaszon látszódik ez a fekete folt folyamatosan a sziklákon.
0: Más változást tapasztaltál? Itt Assuánra gondolok most, az assuáni emberek életén.
1: Ami nekem nagyon nagy élmény volt idén tavasszal, hogy a mi húsvétunk egybeesett az egyiptomi húsvét napjával, tehát a mi húsvét hétfőnkön ünnepelt ott is az egész ország. Ennek kapcsán érdeklődtem, hogy na itt hogyan zajlik a húsvét, és megtudtam, hogy a húsvéti ünnep előtti este ők is tojást festenek, akárcsak mi. Alapvetően természetes alapanyagokból, például hagymával, hibiszkusz virág által előállított színekben festik meg a tojásokat, de náluk is ugyanúgy megvannak a különböző színezékek, amik már nem természetes alapanyagúak. Megfestik ezeket a tojásokat, és a lényeg az, hogy a család együtt van, és következő reggel együtt vonulnak ki a Nílus partra ünnepelni, és ott együtt fogyasztják el az ételeiket, és egész nap a családok együtt töltik a szabadidőt. Én ezt Assuánban, a Kitchener-szigeten tapasztalhattam meg. Ebben a botanikus kertben minden alkalommal megfordulok, és azt láttam, hogy egyszerűen egy talpalatnyi hely nincsen, mert oda jártak ki a helyiek. Korábban diákokkal találkoztunk, akiknek tanórájuk volt itt, a helyi árusokkal, de most egyszerűen tele volt a sziget családokkal. Ezen túl a szállásunkon is, a Sara Hotelban rengeteg ember fordult meg, tele volt a hotel, nem lehetett a medencébe beférni. Tehát abszolút látszódott ez a húsvét hétfő számomra. Ez egy új megtapasztalás volt, hogy az emberek hogyan ünnepelnek ezen a napon.
0: És mit ettek? Milyen ételeket? Azt megfigyelted-e? Nézted-e?
1: Nem volt lehetőségem megfigyelni alapvetően, mert csak a programjukat töltötték ott abban az időben, késő délután, de annyit tudok, hogy este sós halat fogyasztottak.
0: Szóval náluk is van speciális húsvéti étel.
1: Ezek szerint igen.
0: A tojások, amiket hímes tojások készítenek, láttál ilyet, hogy milyen motivumok vannak rajta?
1: Nem, sajnos nem láttam. Viszont itthonról vittem tojásfestéket, amit a helyiek szeretettel elfogadtak, és azt mondták, hogy a következő húsvét alkalmával fel is fognak használni.
0: Na, milyen praktikus. A tojásokat, tehát az én festett tojásokat mind úgy festették, hogy fogyasztásra, tehát olyan, igen, hogy kifújt tojás és disznek. Olyan
1: tudomásom szerint elfogyasztották utána.
0: Na, ez egy érdekes dolog.
1: Bízom benne, hogy a jövőben többet fogok ebből tapasztalni.
0: Akkor megint húsvét tájékán kell menni.
1: Igen.
0: És ez volt a Szuán. Komomóban említetted, hogy van egy külön múzeum rész, ahová külön belépőjeggyel lehet bemenni a templomhoz kapcsolódóan. Ez a templomban van, vagy tőle független épület?
1: Tőle független épület. Gyakorlatilag egy sötét terem van kialakítva, aminek aminek a közepén hatalmas krokodilmúmiák vannak kiállítva egy homokos felületen. Körbe még néhány ábrázolás, amin krokodilok vannak, de ez egy nagyon picike kis kiállító terem.
0: És mi a helyzet Esznával meg Edfúval? Tehát ezen a templomokban itt is csináltak külön kis múzeumot, vagy itt még nincsen?
1: Esznába sajnos még nincs tapasztalatom. Bízom benne, hogy oda is hamarosan el fogok jutni. Edfúban egy látogatóterem van a templomokat megelőzően a templomokba vezető úton. Ott igazából a templomhoz tartozó történelem, illetve magának a templomnak a bemutatásáról vetítenek filmet. Egy ilyen mini mozi gyakorlatilag, amiben van rendezve és működik.
0: Feliratozták, vagy milyen nyelvű?
1: Úgy tudom, hogy több nyelven. Én magam nem tudtam megnézni. Nekünk erre nem volt időnk, de éppen egy vetítésnek a végére odaértem. De ezek az ilyen tájékoztató jellegű információk több nyelvűek. Hivatkoznék itt például a négy templomban megrendezett hang- és fényjátékokra, amik ma Gízában, Abu Szimbelben, a Filé templomában és Karnakban vetítenek. Itt angolul, arabul, franciául, japánul, meg nem emlékszem milyen nyelven, több nyelven megnézhetőek ezek a fény- és hangjátékok. Gyönyörűek, én mind a négyet láttam. Számomra az utazásomnak egyik katarzis, amikor Abu Szimbelbe ezt a fény- és hangjátékot megnézem a csillagos ég alatt, második Ramszesz és Nefertári templomára kivetítve mondanak el egy történetet, nagyon jó fény- és hanghatásokkal. Hát ez egy ilyen teliholdas éjszakán, mikor a rendszer is látszódik az égen, ez gyönyörű tud lenni.
0: Tehát ez már esti előadás.
1: Esti program.
0: Esti program, hát igaz, fényjátékezik.
1: Igen, esti program. De Karnakban is csodálatos, ahol ki van alakítva a templom komplexum területén belül, a Szent Tó mögött gyakorlatilag egy nézőtér, ahová menet közbe kerül az ember, hiszen úgy kezdődik ez a fény- és hangjáték, hogy a Karnak templom bejáratánál meg kell állni, ott indítják el, és végig kell sétálni a templomon. Mesélik a történetet, színek, fényjátékok vannak, és kivetítenek különböző ábrázolásokat is a történetből, amit közben mesélnek, majd hagynak egy kis szünetet, ami idő alatt el lehet sétálni ott a tó mögött erre a nézőterületre. Ez egy emelt szintű nézőterület, tehát magasabbról látunk rá az egész templom területre, és a tó mögött lévő falakra vetítik rá tovább a történetet, és mondják tovább. Háttérben a kivilágított tébai nyugati part, szintén a csillagoség, gyönyörű, gyönyörű. Javaslom mindenkinek, akinek lehetősége van, hogy látogassa meg.
0: És milyen érzés ilyen sötétben a templomban lenni? Nem nagyon félelmetesek azok a hatalmas oszlopok a maguk árnyékával?
1: Nekem egyáltalán nem félelmetes. Még érdekesebb, mint nappal. Olyan misztikus. Emlékszem, hogy a hipposztér csarnokban vörös színnel volt egy megvilágítás, és gyönyörű volt. Alapvetően az út vezetett, amin lehet közlekedni, tehát nem lehet bárhová elsétálni a templomba. Van egy ilyen vezetés, elmondanak egy, tehát hogy őrök is vezetnek, illetve szalagokkal van az a terület kijelölve, ahol konkrétan végig kell menni, illetve hát csak konkrétan azokra a falakra vetítenek, ami emellett a kis kijelölt út mellett megtalálhatóak, tehát nem lehet mindenfelé bolyongani. Nagyon érdekes, olyan misztikus ez is, mint sok minden más Egyiptomban.
0: És mennyi ideig tart egy ilyen program?
1: A karnaki hang- és fényjáték az minimum 1 órás volt. De úgy nagyságrendileg 1 óra, mert a különböző nyelvű fény- és hangjátékok egymás után következnek.
0: És akkor 1 óra különbség van köztük hagyva.
1: Igen.
0: És Abu Szimbelben, meg Karnakban láttad a gízait is?
1: A gízait is láttam, mind a 4-et láttam, igen.
0: Akkor össze tudod hasonlítani
1: igen,
0: őket.
1: Igen. Filén az az érdekesség, ami egy plusz hangulatot ad a dolognak, hogy sötétben a motorcsónakkal előbb ki kell jutni a szigetre.
0: Hát ez is igaz, mert a szigeten van, az máshogy nem megy. És vissza is kell
1: vissza
0: menni.
1: Is, igen, ugyanígy motorcsónakkal, látva a sötétben a kivilágított templomokat. Nagyon szép tényleg. Ennek az ára mondjuk konkrétan tudom, hogy változott, ha már itt szó volt az árakról. Az Abu Szimbeli fény- és hangjáték még az előző utunkon tavaly novemberben 105 egyiptomi font volt, az mostanra 150.
0: 105-ből 150, hát ez elég jelentős változás.
1: Igen. Igen.
0: És sokan vannak rajta?
1: Egyre többen, megdöbbenés volt számomra, hogy Abu Szimbelbe gyakorlatilag ugye úgy járnak a turisták, hogy Asszuánból konvojjal reggel leutaznak Abu Szimbelbe, megnézik a II. Ramszesz és Nefertári templomot, ott van egy kis szabadidő nézelődni, és indulnak vissza Asszuánba 10 óra körül. Mi a csoportunkkal úgy szoktunk menni, hogy mi Asszuánból leutazunk Abu Szimbelbe, ott is alszunk a Nefertári hotelbe, ami ott van a templomok közvetlen szomszédságába, mi kimegyünk este megnézni ezt a fény- és hangjátékot, esetenként hajóról, nagyon ritkán, de járnak arra ilyen utasszállító szállodahajók, jönnek vendégek és megnézik, majd a műsor után visszamegyünk a hotelba, és másnap reggel hajnalban ott nézzük a napfelkeltét, és akkor tekintjük meg belülről a templomokat. Jellemzően ez a hotel az én véleményem szerint évente 2-szer van nyitva, amikor mi ott járunk a csoportunkkal, egyébként zárva. A Abu Szimbelben ugye nagyon más nincs látnivaló turisták számára, és mint mondtam, ez a megoldás szokott lenni, hogy Asszuánból leutaznak, és azon a napon vissza is mennek. Viszont ezen az úton azt tapasztaltuk, hogy amikor mentünk vacsorázni, ott volt egy másik csoport. Nem tudom, hogy honnan jöttek, de a lényeg, hogy most már ott is megjelentek mások is, akik ott alvást céloztak meg.
0: Egyébként egyiptomiak laknak ott, vagy ők is oda mennek a turisták fogadására? Vagy pedig ezt munkahelyként oda járnak?
1: Ezzel kapcsolatban nincs tapasztalatom.
0: Rendelát akartam még megkérdezni, hogy ott jártatok-e?
1: Igen, Abidosz és Dendere ugye leginkább egy Luxorból megközelített program során szokott valósággá válni annak, aki elmegy oda és megtekinti őket. Voltunk ez alkalommal Abidoszban, első széti templomában és Denderában is. Mindkét templomban egyébként azon túl, hogy itt is szintén több turistát láttam, az utóbbi 1-2 alkalommal újabb restaurálásokat lehetett megfigyelni, és ezeket be is fejezték. Tehát ez leginkább úgy látszódik, hogy egyre több fal felületet tisztítanak meg, és a korábbi fekete elszíneződésből újra színes jeleneteket, ábrázolásokat láthatunk.
0: Akkor azt is érdemes megnézni.
1: Így van.
0: Hogyha valaki Egyiptomba megy, hogyan készüljön, milyen tanácsot tudsz adni, mit vigyen magával, vagy mi fölösleges?
1: Hát ezt nagyon jótól kérdezed, mert én vagyok az, aki a fél otthonomat elviszem. Én mindig kihasználom az Egyiptom által adott lehetőségeket, a 2x23 kiló bőröndöt telepakolom, majd még többel kell, hogy hazajöjjek a bevásárlások miatt. Én azt gondolom, már abban is volt tapasztalat utas részéről, hogy eljött egy pici bőröndel, és alig hozott valami holmit. Tehát, hogy amik a mindennapi szükségletek, például ruházkodás, nem kell nagy mennyiségű ruha, ugyanúgy a helyen lehet mosatni, vagy magunk is kimoshatjuk azt az 1-2 vékony anyagú ruhát. Mivel készüljenek? Én inkább azt mondanám, hogy a szívük legyen nyitott az országra, és ne csak azt akarják megtapasztalni, amit a felszín mutat, hanem ha csak tehetik, merüljenek el a kultúrában, akár az ókori Egyiptomról beszélünk, akár a mai arab világról, legyenek nyitottak az emberekre, az ottani gondolkodásra, tekintsék meg ezt a gyönyörű építészetet minden irányból, ahogy csak tudják. Egyiptom annak számára, aki tényleg nyitott rá, nem csak annyi, hogy elutaztam, láttam a piramisokat, hú, de nagy kipipáltam meg volt. Egyiptom történelem, filozófia, vallás, építészet, egy más gondolkodás, más hit, túlvilágról alkotott kép. Én a mondó vagyok, hogyha tényleg meg akarjuk tapasztalni ezt az országot, akkor fogadjuk be ezeket az információkat, és így készüljünk.
2: Ezzel véget ért beszélgetésünk. Remélem, sok hasznos információt hallottak. Jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Isten szava mindig teremtő szó. Udvardi György érsek előadása a református egyházi napokon. Amikor a keresztények együtt hallgatják és értelmezik a Szentírást, nem csupán új gondolatokkal gazdagodnak, hanem egymást is erősítik hitükben, fogalmazott abban az előadásában Udvardi György veszprémi érsek, amit a június 26-a és 28-a között Veszprémben megtartott 11. református egyházi napok Dunántúl a rend nevet viselő rendezvényen mondott. A református találkozó idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk 4:39. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt a veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a veszprémi Petőfi Színházban, közölte a veszprémi érsekség. Beszámolójuk szerint a jelenlévőket Steinbach József püspök köszöntötte, aki elmondta, a rendezvény felépítése arra törekszik, hogy a Szentírás üzenetét különböző nézőpontokból teológiai, lelkipásztori, művészeti és személyes megközelítésben együtt szemléljék a résztvevők. Idén is megrendezik a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a Balatonszárszói Soli Deo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az élet sűrűjében vagyunk. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén, ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai, a stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hitben sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulja, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésnek. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották. Breviáriumok. jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Revicki Gyula a magyar szimbolizmus korai előfutára volt. Felfogásában a pozitivista determinizmus, a kereszténység és Schopenhauer eszméi ötvöződtek. A világ nyomorúságának elviseléséhez egyetlen lehetőség a részvét és a megbocsátás.
1: Hazugságot sosem írtam. Az igazság hangja legszebb. Visszazendül dalaimban vallomása életemnek.
0: Szeretek élni. Vonz az élet, a szerelem, a dal, tavasz. Amerre vágyakozva nézek, ott csak villámlik, nem havaz.
1: Szeretem a magányt, a csendet, ha odahúz édes titok. Ott szövök álmot, ott merengek, megenyhülőn csak ott sírok.
0: Lelkemben nincs virág, verőfény, csak hervadt néma fájdalom. Tévedt madárként egy-egy emlék repül át néha szívemen.
1: Csak nélkülöz, az élet így tanít. Hiányzani fog mindig valamid. Hogy meg ne szoknád, nincs oly gyönyör, de puszta híja, sírodik gyötör.
0: Ne fordulj! Vak hevedben, a világ és rendje ellen.
1: Úgy tekints az emberekre, hogy a föld se jó, se ferde, se gyönyör, se bútanyája, csak magadnak képe, mása. Ki sóhajtoz, ki mulat. A világ csak hangulat.
0: Fájdalmunkat ma rejtegetni nem kell. Halandó gyönge testvérek vagyunk ma. Sírok között egyenlő minden ember, akár ott sírva, akár oda jutva.
1: Ki szomorú nem volt, az mint pogány. Ő rendeli ezt így a Golgotán. Ő, aki jámbor, irgalmas, szelíd, s elvette a világ bűneit.

0: Most már tudom, nem élhetek veled, s tudom, hogy nélküled sem élhetek.
1: Én nem tehetek róla, ó, te sem. Üdvünk, csapásunk volt a szerelem. Bocsáss meg és feledj, Isten veled. Legyen örökre áldott a neved.
0: Epedni mindig. Sorsom ím ez, s tűnődni elszállt álmokon.
1: Áldott ki a könnyet letörli, s megért egy szerető szíve.
0: Ó, nem ulasszad el szeretni, amíg van, kedves embered, mert elmúlik az élet, és a sírban szeretni nem lehet.
1: Ha visszanézek most a múltra, álomnak tetszik az egész. Hisz így bolondot nem művelhet soha a józan emberész.
0: Isten veled hát, ami elmúlt, örökre elmúlt, miért siratni? Lásd, engem éppen az vigasztal, hogy vigaszt semmi sem tud adni.
1: Ha valaha találkozunk még, fordulj el, és ne nézz rám. Közönyt erről szakolni fájóbb, a gyűlöletnél is talán.
0: Te vagy minden dalom végső sora. Azt fogom zengni mindörökké. Hozzád hasonlót nem lelek soha.
1: Szeretlek, mint egy elhagyottat egy másik elhagyott szerethet. Ahogy vergődő fájdalom csak képes szeretni, úgy szeretlek.

0: kinek porszem, mi nékünk egy világ, s egy rebbenés határa az időnek, minden fűszálban érezlek. De elmém nem bír felfogni, megnevezni nyelvén.
1: Akit az Isten látogat meg, az nem lehet boldogtalan.
0: Ki egy világot hord szívében, az nem lehet boldogtalan.
1: Ki hű marad az ideálhoz, az nem lehet boldogtalan.
0: Ki nem szorult az emberekre, az nem lehet boldogtalan.
1: Kit homlokán csókolt a múzsa, az nem lehet boldogtalan.
0: Ki bízik tiszta szellemekben, az nem lehet boldogtalan.
1: Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyít a kínhoz, a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod.
0: A múltból, mint távol harangszót, áthallom a bölcs, jós ígét. Ne szűnj soha jobbkorra várni. Kislelkű, tudsz-e hinni még?
1: Örültem én is az örömnek, s ami fájt, megkönnyezém. S közel bár nagy idők viharja, én csillagomhoz hű leszek. Te benned bízok, örök Isten, dicsértessék a te neved.
0: Legyetek elnézők, szelídek, soha se zúgolódjatok. Bocsánat által győzni fogtok, bár minden ember elhagyott.
1: Nem haltak még ki a káinok, még nem süllyedt el Szodoma. Az ember most is csak a régi, s ó jaj, nem is lesz más soha.
0: S ha bár új messiás születnék, nem hozna

0: mely megöli a gyermekálmot. Ó, az a szellem átkozott! Nem bölcs, aki csak tud, s nem érez. Ó, tartsatok bűnbánatot!
1: S a szeretet nagy istenétől jó, tiszta szívet kérjetek. A könnyezőhöz, búsulóhoz vigasztaló szót szóljatok. Egymást ölelve, megbocsátva, így tartsatok bűnbánatot.
0: Az istenember képe bús marad. Átvert kebléből foly bíborszalag. Szelíd jóságáért ekképp fizettek. Békét hirdetni jött, s harcot teremtett. Pax vobis, béke veletek, de hol? Nincs béke itt a földön, nincs sehol. Kereszt alatt görnyedve vérzünk.

0: Elmém kábultan elmerül a távol kékellő világba, s míg csillagért, napért hevül, megbotlik a göröngybe, sárba.
1: Renyhén tűnődve, céltalan, hogyan s mit kellett volna tennem? Azzal vigasztalom magam, hogy majd jövőre megcselekszem.
0: Az ember vágya telhetetlen. Az Édenben természetünk a sátán. Ott leskelődik ránk kígyói mezben minden bírási vágyak almafáján. Jó, hogy kiűztek, kitagadtak innen, mert sose győzünk szenvedélyeinken.
1: Mert lelkem soha el nem adtam, s nem vettem példát rólatok. Jó tudnom, hogy világotokban lelkem bitang és hontalan.
0: Ki főjebb, más tiporva hágott, lenézi az alant levőt. Érdek bogozza őket össze, mind egymáshoz kötött rabok.
1: Ó, boldog, aki mer, boldog, ki mar. Lehetsz igaz, lehetsz bölcs, jó, erényes. Önzés az élet, háború, vihar, s pusztítanod kell a gyöngébbet, hogy élhess.
0: Megutáltam a világot, a sok önzést, csalfaságot. Jól laktam az emberekkel, semmi sem vonz, semmi sem kell.
1: Az élet láza, csábja ingerel, de haj, csak addig, míg nem éred el. Amire vágyol, kincsnek képzeled, s amit elértél, már nem élvezed.
0: Mi hát az üdv? Virág, mely percre nyílik, s el lesz taposva, ha lehult a földre. Mi hát az élet? Árny, melynek növése az éjszaka közelgését jelenti.
1: Elszáll az ifjúság, a nyár, az álom, s hogy ne legyen múltá, nincs oly jövendő.
0: A boldogság izgalma halkan rezeg a lélek húrjain.
1: Tanulj keresni, bízni, küzdeni.
0: Panasszal napjaid ne töltsed, ne légy telhetetlen.

0: vágyaidban. Vedd a világot úgy, amint van. Dolgozzál, és lesz pihenésed. Üdvöt ne hajszolj, és eléred.
1: Ki nyugodtan, józan ésszel, tiszta, vidám öntudattal minden óra öröméből kiveszi a maga részét, nem mohó, nem telhetetlen, s nem csömörlik meg a soktól, mert barátja az elégnek.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy újra együtt lehettünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a Biblia igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1831. Olvasunk-e varázslóról az új szövetségben? Válasz. Bizony olvasunk, de nem azért, hogy megszeressük ezeket az utálatos dolgokat, hanem éppen azért, hogy lássuk, mennyire Isten ellenesek, és mennyi kárt tudnak okozni az ember életében. De miért? Mert először nagyon csábosnak tűnnek az ajánlataik, aztán meg mindig benyújtják a számlát, és az az ember megrontása és halálának a biztosítéka. Nem kevesebb? Hát akkor nézzük is. Elsősorban fontos tisztázni, hogy mit jelent az Isten szerinti varázslás fogalma. Na, nem olyan sima kártyatrükk, amit ügyes kézzel el lehet érni, nem a fizika igénybevételével előállított szokatlan jelenség, nem, egyáltalán nem. A varázslás fogalma Isten igéjében a következő. Ha bárminek az elérésére, bármi megtudására nem az Istenről jövő választ és megoldást keresed, akkor a szellemvilág másik, embergyilkos és romboló erejéhez, csatornájához fordulsz. Ennek pedig rengeteg változata van. Horoszkópok, tenyérjósás, írásos elemzés, kabala figurákban való hit, kávézacból és ólom öntésből való jóslás, szerelmi, megélhetési és más varázslás, átkok és rontások igénybevétele, gyógyító varázslatok, kártyajóslásai jövőről, meg így tovább. Jaj, nagyon széles a spektrum. Sokszor ez már annyira természetes lett napjainkban, hogy észre se vesszük, hogy mit csinálunk. Bizony, engem is megkísért olykor, hogy nézem a tenyerem, meddig is élek, de már is elvetem a dolgot, mert ez Isten ellenes. Ha valamit tudni akarok magamról, vagy másról, ha rendezni akarok egy helyzetet, vagy kívánok valamit, akkor az Urat kérdezem, hozzáfordulok, és senki máshoz. Ha jó az nekem, hogy azt a valamit megtudjam, úgyis elmondja az Úr. Ha pedig a káromra volna, ártana nekem, még a tudása is, akkor az a legjobb, ha marad az Úr kezében a dolog, és nem engem rombol. Kérdés, hogy a sátáni erők tudnak-e nekem igazságot mondani, ha hozzájuk fordulok, a tiltott csatorna. Igen, nagyon kell vigyáznunk, mert bizonyos fokig igaz választ adnak, hiszen hatalmas angyal fejedelem volt a sátán sok-sok tudással. Ereje ma is megvan, de korlátozott. Erre a legjobb példát a fáraó udvarában látjuk, amikor az Úr Mózes botját figyelmeztetőjelként kígyóvá változtatja, végtelen hatalmát bemutatva. Mire az ottani varázslók is megtették ugyanezt, de Isten kígyója elnyelte az övékét. Tehát csak óvatosan. Mondhatják azt, hogy ez nem becsapás, mert működik? Igen, mert bizonyos szintig működik, de a gilotin is működik, mégse teszem alá a fejem, tehát a varázsló. Nos, kérdezem, hogy olvassunk-e, vagy olvastunk-e ilyenről az új szövetségben? Sajnos igen, nagyon is. És még vannak ma is legnagyobb bánatunkra. De nézzük a konkrétumokat. Ime egy. Abcsel 13. Pálék találkoznak egy zsidó varázslóval és álprofétával Cipruson, akinek Bar Jézus volt a neve. A helytartót érdekelte a kereszténység, és magához hívatta Pálékat, de a varázsló szembeszállt velük ott és azonnal, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Nos hát, egyértelmű. Ha valaki a Krisztus lelki ellenségének szolgálatában áll, mint a varázsló, akkor az a sátán embere. Pál is ördög fajzatnak nevezte,
és a Szentlélek maga választotta lelki vaksága után, testi vaksággal is megbüntette őt. És mi lesz az ilyen és a nekik hívő emberek sorsa? A Jelenések könyve 21-ben ez áll. De a gyáváknak és hitetleneknek, az útálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Vagyis a varázslók, vagy más néven mágusok, a legelvetemültebbek sorsára jutnak, mint a sátán kiszolgálói. Ma nagyon sok varázslással kapcsolatos dologra csábítanak, filmek, könyvek, szeánszok, haverok, internetek, érdekességek is sorolhatnánk, de ne legyünk gyávák nemet mondani csábításuknak, mert az életünket, az örök életünket védjük ezzel.

1832. kérdés. Mondj olyan személyeket az új szövetségből, akiknek a fölkínált kegyelem se kellett. Válasz. Ugye rögtön itt van ez az Elimász nevű varázsló. Ő is pontosan hallotta az üdvösség üzenetét, pontosan tudta, értette, de nem akarta megnyitni erre a szívét, inkább a sötétség világában maradt, mert ettől több hasznot remélt, sőt, a helytartó megnyílt szívét is be akarta zárni. Aztán tudjuk, hogy Tamás apostol másik neve Iker. Vajon hol van ő a másik testvér a hívők sorából? Elképzelhetetlennek gondolom, hogy ne hallotta volna ezerszer testvérétől az evangéliumot, a hívogatást, a bátorítást, de hűlt helye van a Szentírásban. Aztán olvassuk azt a Jézusi történetet, hogy ő átment a pogány gadaraiak földjére is, ahol két olyan megtébolyult emberrel is találkozott, akik sírokban éltek, vagdosták magukat, örjöngtek, állandóan veszélyeztették az ott lakókat, és semmi erő nem fogott rajtuk. Aztán megérkezett Jézus, és eléje jöttek. Míg az egyik az Úr lábához borulva megtérésre jutott, kérdezzük, hogy hol van a másik. Neki is éppen ennyi lehetősége lett volna. És a gazdag ifjú, akit Jézus személyesen hívott el, mint az apostolokat, hogy jöjjön és kövesse őt, de nem tetszettek neki a feltételek. Lapozgass csak tovább a Szentírásban, bátorítalak, és döbbenettel fogod meglátni, hogy milyen lélek volt, és még van ma is. Ne nézzük közömbösen a helyzetüket, beszéljünk nekik az üdvösségről, mert talán megnyílik a szívük.

1833. kérdés. Jézus mondta, van nekem más kenyerem. Mit jelent? Válasz. Ime a híres jelenet. Amikor Jézus és a tanítványok megérkeztek Samáriába a Jákob kutyához, akkor a 12 apostol elment a környező falvakba élelmet venni, de Jézus ott maradt a kútnál és várt. Várt valakire, akiről tudta, hogy a szívében van hely az igaz hitre, és csak arra vár, hogy azt valaki elültesse benne. Ezért, és csak is ezért a meghitt beszélgetésén Jézusnak arra volt szüksége, hogy csak ők ketten legyenek ott az asszonnyal. Ne szóljon bele senki, ne gátolja esetleges hitetlenségével senki se ezt a magvető munkát. Így aztán már nem is furcsa, hogy miért mentek mindig 12-en élelmet venni. Na és megtörtént a csoda. Miről visszajöttek, már özönlöttek ki a városból a Krisztushoz, akit annyira vártak és tárt szívvel fogadták Jézust. De amikor a tanítványok az ételt kínálták neki, ő ezt mondta, hogy nem kérek, köszönöm. Van nekem más ételem, és ezért már nem is vagyok éhes. Nos, egészen pontosan így szólt. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ezt a szakaszt sokáig nem igazán értettem. Jó, hogy evangelizált Jézus, hogy megnyíltak a szívek, de hát azért a szolgálatban enni is kell, nem? Így aztán sokáig a szívem kis kamrácskájába őriztem ezt a kérdést, aztán történt valami. Megértettem, hogy van olyan öröm a földön, olyan teljesség, ami ha betölt, és nem emberi eredetű, valamely oknál fogva a földi szükségletek megszűnnek, vagy háttérbe szorulnak. Ilyenkor másra már nem is vágyik az ember. Az a bizonyos dolog tökéletesen kielégíti minden szükségét, az éhségét is. Teljes az elégedettség, és azt most ne zavarja meg semmi, ez az érzés most mindennél fontosabb, mindennél többet ér. Na, én is átéltem ilyen örömet. Lehet, hogy kedves hallgatóim most ott fognak mosolyogni, de amikor az első gyerekemet szültem, rögtön utána nagyon éhes lettem, és kértem is a kórházi ebédből. Bácskai rizses hús volt csalamádéval, még most is emlékszem. De amikor a kislányomat a mellkasomra tették, hirtelen minden éhségem elszállt. Már egy percre sem érdekelt az étel. De volt más. Volt más ilyen nagy öröm is az életemben, és ennek a másik véglete is igaz. Érheti az embert akkora bánat, szomorúság, hogy egy falat se tud lemenni a torkán. Mások nem tudnak enni a nagy melegbe, vagy ha nagyon izgulnak, és így tovább. No, ezeket az okokat most már nem kívánom részletezni, mindenki csőstül tud ilyeneket mondani. Elakad a hangunk, kiszárad a torkunk, összeszorul a nyelőrendszerünk, és enni vagy inni egyáltalán nem vágyunk, de nem is tudunk. Nos, úgy vélem, hogy ezek érzelmi alapú dolgok, ami azt jelenti, hogy Jézus Urunknak is voltak érzelmei, amit ő mindig megélt. Volt akkora öröme a földön, hogy ezt a helyzetet is, amikor a földi szükség a lelki szükség mögé kerül, megélte. Így már érthető ez a reakciója is, azt hiszem.

1831. kérdés. Mikor került Pál apostol a Gehennára? Válasz. Nos, sokan most arra gondolnak, hogy a kérdés föltenni szentségtörés, de én azt mondom, hogy gondolkodjunk közösen, és aztán mindenki döntse el, hogy mire jutott. Elsősorban is mit jelent ez a szó, hogy Gehenna? Nos, ez a héber kifejezés a Gehinnom völgye nevéből származik. Eredetileg egy Jeruzsálem melletti völgyről beszéltek, de már a pokol és a kínszenvedés jelképe lett. De miért? A pogány időkben itt sötét szertartások, gyermekáldozatok zajlottak, vagyis szentségtelen lett. Ezért a város később csak szemét égetőnek használta, ahol a tűz folyamatosan égett, és a kukacok állandóan rágták a szerves anyagot. Ezért ide dobták azokat a halottakat is, akiket valamely oknál fogva a város méltatlannak talált a temetésre, és itt semmisült meg a teste. Nos, hát Pál apostolnak bár számtalan ellensége volt, és kegyetlen halálát kívántak sokan, oly annyira, hogy volt egy csoport, akik fogadalomból vállalták, hogy addig nem esznek ételt, nem veszik magukhoz, amíg Pált meg nem ölik. Szóval Pál apostol sose került ide, de nem csak Jeruzsálemben tudunk ilyen helyről. A Zabcsel 14-ben olvassuk, hogy az egyik ázsiai városban szintén hirdette a megtérést, de ismét és ismét ellenségeskedésre talált. Később Antiochiából és Ikóniumból is átjött néhány zsidó. Addig úszították az embereket Pál ellen, amíg meggyőzték őket, és az emberek nagyon megharagudtak Pálra, és megkövezték. Azt hitték, meg is halt, kész, ennyi volt. Ezért kivonszolták a városból. De Jézus tanítványai összegyűltek felette. Ekkor ő fölkelt, és visszament a városba. Nos, ezek a városon kívüli helyek is ilyen gehennafélék voltak. A sátán kidobta Pált, mint értéktelen, de Jézus kiemelte őt a halál mélyéről, és visszakapta az életét, hogy tovább szolgálhasson az Úrnak. Igaz, hogy annak idején még Pál ott volt, és helyeselte István vértanú megkövezését, még megtérése előtt, és később ezt mondta neki az Úr, meg fogja tapasztalni még, hogy milyen sokat kell neki is szenvednie az Úr szaváért. És sehol se olvassuk, hogy Pál egyetlen zokszót is szólt volna, mert Isten mindenben igazságos. Gondolkodjunk ezen sokat mi is.

1835. kérdés. Pünkösdön kívül hol található még lángnyelv a Bibliában? Válasz. Hát elég sok helyen olvasunk tűzről, amikor Isten megjelenik az embereknek. A legismertebb az állandóan égő csipkebokor története, amikor Isten ezzel hívta föl Mózes figyelmét magára, majd elküldte szolgálatba. A kőtáblák átadásakor is a hegy tűzben égett, jelezve az Úr jelenlétét. A pusztában is égő oszlopként volt jelen övéi között Adonáj. Sidrák, Misák és Abednego megégetésekor az Úr a tűzben ott volt velük, de olyat, hogy a tűz áldásként szétoszoljon a jelenlévőkön, nos, az sehol máshol nem olvasuk, csak amikor a Szentlélek megérkezik a földre, pünköskor, és minden ember részére elhozza az áldást, mármint azoknak, akik fogadják. És ez ma is így van.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1836. kérdés. Hány Simon van a Bibliában? 1837. Hol van a keskeny kapu a keskeny úton? 1838. kérdés. Boldogabb lett-e Ádám és Éva, hogy föllázadt Isten ellen? 1839. kérdés. Hová akart temetkezni Nagy Heródes király, és miért? 1840. Van-e bizonyíték arra, hogy Isten szava alkotta a világot?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak miközben. Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

megtettél mindent, amit lehetett. Csida Jenő írja egyik versében. Megtettem mindent, amit megtehettem. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földimását. Hamilton pedig egy verseny alkalmával mondta, amikor nem tudta megvédeni bajnoki címét. Mindent megtettem, amit megtehettem. Az utolsó 4 versenyen. Ennél többet nem várhattam volna magamtól. Nem lehet mindig nyerni, és örülök mindennek, amit elértünk. Mindent megtettem, amit csak lehetett. Ilyen és ehhez hasonló mondatokat több irodalmi műben is olvashatunk, szinte szállóigévé, közmondássá vált a kijelentés. Mindent megtettem, amit csak lehetett. Amikor ezt halljuk, úgy érezzük egy kicsit, mintha az, aki mondja, próbálná magát igazolni, védeni, és egyúttal magát is vigasztalni, mert valami nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Ha valakinek azt mondjuk, megtettél mindent, amit lehetett, ez a legnagyobb elismerésünket fejezi ki az illető felé. Egy biztos, bárhol vagyunk, bármilyen korban élünk, a rendelkezésünkre álló eszközök, lehetőségek segítségével megpróbálunk mindent megtenni, amit csak tudunk, és ami tőlünk telik. És ez így van jól, mert ettől megy előre a világ. Jelen pillanatban talán nincs elegendő időnk, és nem áll rendelkezésünkre a megfelelő eszköz, hogy befejezzük, megtegyük, amihez hozzákezdtünk, arra azonban van időnk, hogy nekiálljunk a feladatnak. Minden könyv, amit valaha megírtak, bármilyen hosszú legyen is, egyetlen mondattal kezdődött. Aztán jött utána a többi is. Minden sportoló, aki valaha megnyert egy versenyt, egy apró lépéssel indult el a pályán. Aki tanult valamilyen hangszeren az életében, az is tudja, hogy mennyi erőfeszítés, gyakorlás kell ahhoz, hogy végül sikeres, kiváló zenész legyen belőle. Nagyszerű teljesítményt csak is úgy lehet elérni, ha az ember egymás után elvégzi a célként kitűzött feladatokat, apránként. A kicsi erőfeszítések segítségével bármit elérhetünk. Sok kicsi sokra megy, tartja a mondás, és milyen igaz. Ha nincs elegendő időnk, akkor azzal gazdálkodjunk, ami rendelkezésünkre áll. Kisebb célokat tűzzünk magunk elé. Ha elég gyakran teszünk ilyesmit, és elkötelezettek vagyunk, végül egészen biztosan hatalmas eredményeket érünk majd el. Használjuk fel okosan a rendelkezésünkre álló pillanatokat, mert soha többé nem lesz rá lehetőségünk, hogy bepótoljuk a hiányosságot. Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy elérjük a sikert, és ragadjuk meg a kínálkozó lehetőségeket. Az előbb elmondottakkal kapcsolatban arra gondoltam, ha a mindennapi életben igyekszünk megtenni mindent, amit csak lehet, ami tőlünk telik, mennyivel inkább kellene a lelki életünkben is erre törekedni. Egy bibliai történet jutott eszembe, amit az evangélisták jegyeztek fel számunkra, miszerint a megváltó Betániában volt tanítványaival együtt, vendégségben, a Simon farizeus házában, akit az Úr Jézus a leprából gyógyított meg. Miközben az asztalnál ültek, váratlanul megjelent egy asszony, aki valódi nárdusolajból készült, igen drága illatszert hozott magával, és az alabástrom szelencét összetörte, a tartalmát pedig Jézus fejére öntötte. János apostol írása szerint Mária volt ez, aki az illatszert nem csak a fejére, hanem még a lábára is ráöntötte, és könnyeivel öntözte azt, majd saját hajával törölte meg. E tette miatt a jelenlévők zúgolódva fejezték ki nem tetszésüket és megbotránkozásukat. Az Úr Jézus azonban védelmére kelt az asszonynak,
mert tudta, hogy ezzel a tettével háláját és köszönetét szerette volna kifejezni, amiért megbocsátotta bűneit. Az üdvözítő a következőket mondta, amit Márk evangéliuma 14. fejezete 8. versében olvashatunk. Ő, ami tőle telt, azt tevé. Hányszor hangzik el a dicsekvő ember ajkáról ez a mondat? Én minden tőlem telhetőt megtettem. Ez legtöbbször nem egyéb üres szólamnál. Itt nem Mária mondta ezt magáról, hanem az Úr Jézus állapította meg róla. Ő, ami tőle telt, az tevé. Az egyszerű fordítású Szentírásban ugyanez a vers így szól. Ez az asszony megtette, amit tehetett. Előre megkente testemet a temetésre. Igazán mondom nektek, az egész világon, ahol csak hirdetni fogják az örömüzenetet, azt is elmondják majd, amit ez az asszony tett, és emlékezni fognak rá. Ugyan mit tett ez az erőtlen, egyszerű asszony? Sokat nem tehetett. Nem tudta elhárítani a zsidó vezetők gyűlöletét. Nem tudta megakadályozni Jézus elítéltetését. Nem tudta levenni róla a kereszterhét, sem átvenni róla a ráváró fájdalmat. De ami tőle telt, azt tette. Meg tudta mutatni hálás, ragaszkodó szeretetét, amire Jézusnak akkor szüksége volt. Kérdezzük meg csöndesen magunktól, hogyan tanulhatnánk meg mindazt valóban megtenni, ami tőlünk telik? Mária példája ezt üzeni nekünk, hogy Jézus lábához telepedve, igéjét hallgatva és csöndes imádság közben megtanulhatjuk azt, amit Jakab apostol levelének 4. fejezetében olvashatunk. Aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszik, bűne az annak. Sajnos, amit tudnánk megtenni, amit telne tőlünk, sokszor azt sem tesszük meg. Mária tudta, hogy az Úr Jézusnak hála áldozatra van szüksége, mert az igazi, tökéletes áldozat az néhány nap múlva megtörténik, hiszen Jézus is erre utalt szavaival. Az én temetésemre nézve cselekedte ezt. Megváltunk golgotai halálával, mindent megtett, hogy bennünket megmentsen, és aki hisz benne, annak örök élete lehet. Ezért hálából szenteljük neki önmagunkat és mindenünket, amink van, hogy ezáltal is kifejezzük iránta érzett szeretetünket, hódolatunkat. Ez az egyetlen dolog, amit megtehetünk. Az a kívánságom mindannyiunk számára, bár nekünk is mondaná az Úr Jézus Krisztus majd amanapon, mikor visszatér. Gyermekem, megtettél mindent, amit lehetett, ami tőled tellett.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe vezérel egész útadon. A mai ige 48. Zsoltár 15. verse. Ő vezet minket, mint halálig. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van vezetőre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, hogy valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezető. Az Úr, ami Istenünk leszáll, hogy vezetőnk legyen. Ő tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetőt. Adjuk hátát teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni. Legyen ő a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetőnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk vele járni, minden lépésünkben rátámaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját. Az a vigasztalásunk, hogy ő, aki öröktől fogva és mindörökké a mi Istenünk, soha nem szűnik meg a vezetőnk lenni. Mint halálig, ő vezet minket. Azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozó fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent. Azonnali üdvösséget, vezetést az utolsó óráig, azután pedig örökké tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek örvendeznünk életünk derekán, és ebben megbékélnünk öregségünkben. Keressük hát ma is az ő vezetését, még mielőtt kilépnénk lakásunk ajtaján. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye, mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és a közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmad Artúr központi kántorképzőhely színén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, mai vendégem igazán sokoldalú ember. A hangfaját tekintve tenor, tehát énekes, aki három műfajban is otthon érzi magát. Operát, operettet és magyar nótát is énekel. Mellette zenei kiadója is van, három teljes Erkel operát megjelentetett lemezen, ugyanakkor természetgyógyászattal is magas fokon foglalkozik. A telefon túlsó végén Éliás Tibort köszönhetjük. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Én nagyon meg vagyok hatódva, és nagyon szépen köszönöm, Kamilla, a meghívást. Imádom a szép zenét, a te zenédet is, és azt remélem, hogy a kedves közönség nem bánja, hogy egy kicsit tágabb értelemben használom a hangomat, mert az opera, operett, magyar nóta mellett még sanszon, táncdal, világslágerek, musical, kuplék, tehát minden, amit a szép hangon el lehet küldeni a kedves hallgatónak.
0: Így van, akkor a sokoldalúság már is bizonyított. Kezdjük az elején. Milyen családba születtél? Kik voltak a szüleid? Mit csináltak? Otthonról kaptad-e a zene szeretetét?
1: Mindent otthonról kaptam. Az én drága szüleim kétkezű munkások voltak, és mindenre megtanítottak. Elsősorban arra, hogy az haza, mondom haza, aztán becsület, aztán tisztesség, aztán munka, aztán nem panaszkodni, aztán megélni a jéghátán is, tisztelni a másikat, segíteni, akinek lehet. És olyan boldog voltam, mert amikor az első természetgyógyászati iskolámat elvégeztem, utána hippokráteszi esküt kellett letenni, ahol úgy szólt, hogy függetlenül attól, hogy ki a paciens rangtól, gazdagságtól, nemzetségtől, tudásom legjavát adva, szeretettel segítem őket az egészség irányába. Na most sajnos ez nem mindenhol így van ma már.
0: Sajnos ebben egyet kell értsek veled, ez bizony ritkaság. Hol kezdtél énekelni?
1: Egy egész véletlen dolog történt. Én nagyon sok mindent csináltam egész pici gyerekkorom óta. Mindig legalább 2-3-4-5 féle dolgot egyszerre. Bármennyire hihetetlen ez így van. Azért is volt ennyi minden szorult bele az életembe, a tudásomba, a kreativitásomba. És így elkéstem egy buszt, ahol a barátaimmal mentünk volna egy születésnapi köszöntőre, egy külön autóbusszal, és az utolsó pillanatban estem be, és így a sofőr mellett volt már csak helyem. Büntetésből nekem kellett kalauzolnom a utasokat, hogy beszéljek, hogy merre járunk, hiszen légiutas kísérő voltam akkor a Malédnál, és hát néha énekeljek is. Mikor leszálltunk a buszról, oda jön hozzám egy nagyon ismert ember, aki azt kérdezte, hogy te kinél tanulsz énekelni? Mondom, az égvilágon senkinél. Ne viccelj már, hát én ezt hallom, hát egy kicsit értek az opera énekléshez, de opera énekes vagy, nem? Mondom, nem, hát én nem tanultam semmit. No, akkor menj el Gencsi Sárihoz, a Színház és Főművészeti Főiskolán akkor indult az operett musical szak, föl vagy véve, és Sárika lesz a tanárod. Az urat úgy hívták, hogy Bente Zsolt.
0: Hú, ez nagyon Gencsi szerencsés Sári találkozás volt.
1: Nagy-nagy. Gencsi Sári meghallgatott, és mondta, hogy hát uram, magának semmit nem kell csinszolni a hangján, készen van, magának fel kell lépni, és hogyha tanul, akkor szívesen segítek, korepetálok, stb. Nem kell magának főiskolára menni, menjen, dolgozzon, és énekeljen. És magyarán szólva kitúrt a operett musical szakból, de viszont hozzájártam 3 vagy 4 éven keresztül szorgalmasan mindenfélét tanulni, szerepeket, dalokat, stb., csak éppen fellépésem nem volt. Mert ahhoz nem értett, hogy szervezzen, viszont isteni jól tanított. Aztán nagyon megelégeltem, hogy már mióta itt tanulok, és még mindig nincsen fellépésem. Egyáltalán érdemes nekem még tanulni? Szóval hát ki bizonyítsa be magának, hogy érdemes? Mondom, nekem teljesen mindegy, csak valaki értő ember mondja azt, hogy Tibor, van értelme, menj tovább. Jó lesz magának a Jóska, ha elmondja? Uh-huh. Mondom, jó lesz a Jóska, de milyen Jóska? Hát a Simándi Jóska. Tudni, hogy ők kollégák voltak, ugye énekes társak, és tényleg meghívta lakására Sárika Simándi Józsefet, aki meghallgatott, és onnantól kezdve Sok minden megváltozott, csak az nem, hogy szerepem lett volna. Nem hívtak sehova, nem ismert senki. Gencsi Sárika pontosan május 18-án a születésnapomon szervezett egy előadást, ahol én énekeltem neki az akkor 61 néhány éves hölgynek, hogy én mától kezdve csak te rólad álmodom. Na, nem nevettek ki, de hát hogy is mondjam, Simándi József azt mondta, hogy na jó van, akkor egy kicsit komolyabbra vegyük a témát. Tudod te a hazám hazámat? Na persze, hogy tudom. Beállította, és azóta gyakorlatilag, ahol fellépek, szinte mindenhol el kell énekelnem a világ minden pontján, a hazám hazámmal kezdek vagy zárok.
0: És most is ennek a műsornak az első részében ez lesz a zárózene. De azt is tudom mondani, hogy 1987-ben valahogy mégiscsak Kecskemétre jutottál, ahol a Katona József Színházban Lehár Luxemburg grófjával debütáltál. Ez hogy történt?
1: Hát én továbbra is kutattam, és mondtam, hogy Sárika az Isten ér. Hát minek énekeljek, minek tanuljak, hogyha sehova nem kellek? Mondjon már nekem valaki autentikus embert, aki esetleg megmondja azt, hogy színház vagy bárhová vigyen magával. Jó lesz magának a Ledvai Feri? Mondom, biztos jó lesz, de ki az? Hát a Kecskeméti Katona József Színház.
0: Az igazgatója, igen.
1: A régi nagyok egyik utolsó darabja.
0: Egy ősbölény, igen.
1: A Teri bácsit Budapestről. Elmondtam, hogy én Bomiván szeretnék lenni, és hogy szeretném, hogyha ő meghallgatna. Jó van, kis fiacskám, majd gyere ide, hogyha erre jársz. Mondom, én tudok nagyon gyorsan ott lenni. Hát mennyi idő múlva? Mondom, egy óra múlva. Miért, hol vagy? Nem Budapesten? De igen, de ma adták át az autópályát, úgyhogy szerintem egy óra alatt odaérek. Lementem, nem ő fogadott, hanem Hajdus Anyika, az iskolatáskás, ő volt akkor repetitor, meghallgatott, mindjárt ki is ment, és hívta a zeneigazgatót, a karmestert, ők is meghallgattak, aztán szóltak a Feri bácsán, hogy jöjjön már be, és november 14-én, ugye tudod, hogy tavasszal szoktak szerződtetni. Leszerződtettek azonnali hatállyal Kecskemétre, ahol beugróként a Marica grófnő Tasszilóját énekeltem, majd első önálló főszerepem Luxemburg grófja volt. Hát igen, akkor megváltozott az életem, de elmentem Debrecenbe, hogy minél több operát halljak, és a Cigánybárót, azt nagyon ritkán játsszák Magyarországon, meg kellett hallgatnom. Szünetbe bementem a kollégához gratulálni, és ott volt a debreceni Csokonai Színház igazgatója, Szabó László. Bemutatott neki a kollégám, mondta, hogy kollega vagyok, tenorista. Igen, nekünk nagyon szükségünk van egy jó tenoristára.
0: Ebből lett az újabb szerződés.
1: Sőt, olyannyira, hogy én kiprovokáltam, hogy ne kelljen nekem már Debrecenbe leutazni, most hallgassa meg igazgató úr. Meghallgatott, kezembe nyomta a partitúrkát, a szövegkönyvet, és egy hét múlva debütáltam Debrecenben, aztán 10 évig ott énekeltem operát, operettet felváltva.
0: Mondanál nekem a főbb szerepeidből?
1: Hát természetesen Bánkbán, Hunyadi László, mind a két szerep, Vígözvegy, Denevér, mind a három szerep, mert még a írnok szerepét is, vagy a közjegyző szerepét is eldadogtam, amikor muszáj volt. Lamer Mori Lucia, Don Carlos, Carmen, Cigánybáró, Csárdás királynő, én nem is tudom, tehát az opera-operett irodalom legnépszerűbb darabjait énekeltem. De nem engedtek el sehova, nem engedtek el Szegedre, Gregor József hívott Hamupipőke herceg szerepére, nem. Hívtak Budapestre rádióba, nem. Majdnem 10 éve voltam már ott, amikor Hamburgból jött egy felkérés, hogy holnap, ha beugrasz, azt a sztárgázsit kapod, aki helyett énekelsz. Mondom, jó, megyek. Kértem, hogy engedjenek el, de nem lehetett, mert este bánk volt. Mondom, mi volna, hogyha egyszer, 10 év alatt először beteg lennék? Tibor, ezt megneted, mert ide többet be nem teszed a lábad. Mit mondtál? 10 év után? Tudod mit? Keres estére bankot, mert én holnap Hamburgba fogok énekelni. 5000 nyugatnémet márkát kaptam azért az egy fellépésemért. Annyit kerestem én Debrecenben egy egész év alatt. De még egy nagyon fontos dolog történt Hamburgban. Ott hallott egy magyar úr, aki impresszárió volt, azzal foglalkozott, hogy beugrásokat eszközölt abban az esetben, mint például én is valaki helyett ugrottam be, és így felkínálta nekem az

0: sajnos szívinfarktus következtében. Mondhatom azt, hogy elhunytam, vagy majdnem elhunytam, de le kellett állnom, és azt mondták, hogy soha többet nem léphetek színpadra.
1: Hát én pont ennek, ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire volt ideg munka, mert ez azért borzalmas. Egy beugrás, az egy rettenetes nehéz dolog.
0: De nem egyszerűen beugrás, hanem az, hogy te egyedül, tehát itt vagyok Budapesten, akkor még mobiltelefon se volt, felhívnak, és hogy holnap este, mit tudom én, Berlinbe kell énekelnem egy gála koncerten, XY nagy név helyett, a sztárgázsi 4500 euró, mínusz 10%, de volt 5000-es is, nem kevés, vállalom el. Hát valahogy ki kellett oda jutni másnap időre. Sokszor azt se tudtam, hogy tehát effektív szerepbe beugrani nagyon nehéz, mert ott minimum egy lejáró próba kell, és a többi, és a többi, és a többi.
1: Persze, meg hát a kosztümök is zavarhatnak, a kellékek is zavarhatnak.
0: Azt tudtam, hogy kik a partnereim, szóval, hogy, vagy mit énekeljek, és akkor gyorsan egyeztettünk útközben, de nem telefon, tehát hogy mondjam, se internet, se telefon nem volt, úgy útközben, hogyha megérkeztem valami repülőtérre, akkor az első az, hogy oda rohantam, és megkérdeztem, hogy és milyen számokat jöhetnek. Bemegyek a szállodába, egyedül természetesen, éjjel fölkelek, azt se tudom, milyen városban vagyok, milyen időzónában, este kivel énekelek, milyen nyelven, mit fogok előadni, ki a karmester, hova, szóval, érted? És ezt nap, mint nap, közel tíz éven keresztül.
1: De mennyit kell ehhez készülni, hogy ezt meg tudjad valósítani?
0: És hány nyelven? És tudod, mi a nagy legnagyobb baj? Az, hogy tényleg ünnepelt sztárként, haza, úgy már kint, az előadások utána, bravo, stb. Hazajövök, és itt azt se tudják, hogy létezem. És nem kaptam senkitől szerepet. És nem hívtak akniba. Nem tudtam a kapcsolatokat. Uh-huh. És ez nagyon fájt. De nem estem kétségbe, nagyon sok pénzem volt, ezt, amit kint kerestem pénzt, azt mind félretettem, és ebből a pénzből kiadtam 3 olyan Erkel operát, mert hogy Erkel nem csak a Bánkot és a Hunyadit írta, hanem 9 gyönyörűséget. Ebből 3 addig ismeretlent kiadtam, a Báthori Máriát, a Brankovics Györgyöt és az István királyt. Nem a királyt, hanem az István királyt. Mind a 3 teljes operában, és azért nem a Budapesti Operaházzal, mert őnekik szépen volt munkájuk, keresetük, stb. De van a világban egy darab külföldön lévő magyar nyelvű operaház, az Kolozsváron. És úgy döntöttem, hogy oda viszem a pénzem, hogy nekik is legyen lehetőségük maradandót alkotni, hiszen lemez, és jó pénzt keresni.
1: Gyönyörű gondolat, mert nekik is óriási segítség.
0: Hogyne, hát hogy ott maradjanak, hogy megbecsüljék őket, hogy mutathassák, hogy nézzétek, nekünk is van lemezünk. A többieknek ez természetes dolog volt. Nekem 10 lemezem jelent meg. Senki nem tudja, hogy micsoda, mert nem érdek, nem is ismertek. Miért is érdekelni őket? De kint vitték, mint a cukrot, tudod? Na mindegy. Tehát megjelent ez a 3 Erkel opera, Magyar Rádiónak felajánlottam örök tulajdonban, ingyenesen, a magyar államnak természetesen, hogy most már 5 Erkel operát lehet hallgatni a 9-ből, de soha egy fillér támogatást nem kaptam semmihez, pedig kértem. A válasz egyszerű volt a 4-5 oldalas pályázatomra, Erkel operáinak kiadását nem támogatjuk.
1: Ez végtelenül szomorú és megdöbbentő.
0: És azóta se tudtam kiadni, pedig mi a Dózsát nagyon szeretném az életembe kiadni. Ja, azt nem is tettem hozzá, hogy természetesen a 3 Erkel operában én egyetlen szerepet, egyetlen hangot nem énekeltem. Nehogy azt mondják, hogy azért adtam ki, hogy magamat, érted, előnybe hozzam, és megfogadtam, hogy a Dózsába se fogok énekelni, mert nekem már nem a jövő karrierjét kell megépíteni, hanem azt, hogy egyáltalán megmaradjon olyan opera, vagy a magyar nóta, mert azzal is nagyon nagy baj van, hogy én nekem már jó így, ahogy van. Nem mondom, szívvel, lélekkel készülök, és örülök, hogyha valahol hívnak fellépni. De azt tapasztalom, hogy ez most már inkább a fiatalokat hívják. Hiába van az embernek nagyobb gyakorlata, nagyobb tudása, nagyobb. Simándi József azt mondta nekem 27-28 éves koromban, amikor megkérdeztem, hogy mester, értelme van annak, hogy én egyáltalán ezzel foglalkozzak ilyen idősen? Nevetett egyet, azt mondja,

0: ide figyeljen, fiatalember. Maga 70 éves korában fog a legjobban szólni, ha vigyáz a hangjára. Hogy vigyázzak, mester? Kevés duma, pozíció, és hát az a megkímélése az embernek, hogy ne legyen beteg. Na hát én reggeltől estig beszélek, mert mint természetgyógyásznak nagyon sokat kell beszélni az embereknek. De ezt is azért vállaltam, mert úgy érzem, hogy ezzel tudok a legtöbbet segíteni az embernek közvetlenül.
1: Volt olyan, hogy betegen kellett énekelned?
0: Én 23 éve nem voltam beteg. 24 éve volt a tüdő, tehát a hátsó fali szívinfarktusom. Akkor voltak még kisebb zűrök, de tudod, semmi sincs véletlenül. Édesapám meghalt, mert az agyérelmeszesedését nem tudták kezelni a kórházban, viszont kapott egy tüdőgyulladást a kórházban, és ott halt meg a kórházban. Ha tudtam volna, hogy melyik az a gyógynövény, amely az ő agyér elmeszesedését rendbe tette volna, akkor apukám még sokáig élhetett volna. És akkor fogadtam meg, hogy innentől az lesz az én célom, ha már nem kellek, mint énekes, hogy segítem az emberek információját. Tehát azt, hogy ne akkor akarjunk meggyógyulni, amikor betegek leszünk, hanem kerüljük el a betegséget, és ennek egy módja van, hogy amikor még egészségesek vagyunk, odafigyelünk az egészségünkre.
1: Igen, és őrizzük az immunrendszerünket, mint most is a koronavírus idején. De várjál, mielőtt átmennénk a természetgyógyászatra, azért még egy pillanatra maradjunk a zenénél, nem is mondtuk, hogy hívják a kiadódat. Muzika Hungarika művészeti kiadó, úgyhogy ez nem maradjon ki szerintem. Másrészt meg...
0: Kompletten ez úgy hangzik, hogy Muzika Hungarika a magyar zene kiadója. Mert hogy tényleg csak magyar zenét adtam ki, a három Erkel opera mellett Kálmán Imre teljes életű gyűjteményét, amire Kálmán Ivon azt mondta, hogy ezt ő soha el nem képzelte volna, hogy valaki ezt megteszi. Ráadásul azt is hét nyelvű, mint ahogy az operáimat, hét nyelvű szövegkönyvvel, tehát magyar, német, angol, francia, olasz, orosz és japán nyelven, hogy ismerjék meg a magyar operákat, a magyar operettet, hogy olyan minőség legyen, hogy kint is azt mondhassák, hogy húha, itthon meg nem mondtak semmit, azt mondták, köszönjük, nem kérjük.
1: Hát ez nagyon szomorú, nagyon-nagyon szomorú. Több díjat is alapítottál, erről is mesélj.
0: Ez mind azután volt, hogy én ugye hazajöttem, nem kellettem, és már nem is akartam, hogy keljek, viszont azt láttam, hogy az egész világot bejárt, Japánban meg Ausztráliában nem voltam, hogy mennyire úgymond zabálják külföldön a magyar operettet. Itthon pedig szomorúan tapasztaltam, hogy semmibe se veszik. Tehát abban az időben, ez gyakorlatilag 18-20 évvel ezelőtt volt, abban az időben, hát hogy mondjam, játszott az Operettszínház nagyon jó darabokat, stb., de közel nem azon a színvonalon és hőfokon, ahogy külföldön a Magyar Operettszínház játszott. Tehát kint nagyobb sztárok voltak az embereink, mint itthon. És a legszomorúbb az volt, hogy nem is becsülték semmire. Egyik nagyon-nagyon kedvenc énekesünk volt édesapámnak és családomnak is, Zentai Annuska, és tudtam, hogy beteg. És abban a pillanatban az jutott eszembe, Istenem, ő is elmegy, és úgy megy el, hogy azt sem mondtuk neki, hogy köszönöm. És bementem a Operettszínházba, először a minisztériumba, hogy én alapítanék egy olyan alapítványt, vagy egy olyan napot, hogy a Magyar Operett napja. Mit szólnak hozzá? És akkor részletesen elmondtam, hogy hogyan képzelem, stb. Stb. És mindenhol azt mondták, hogy nézze, mi pénzt ehhez nem tudunk adni, meg nem tilthatjuk, ha van kitartása, szorgalma, esetleg megpróbálhatja egyszer. És akkor gyakorlatilag 18 évvel ezelőtt elsőként Zentai Annának adtam át a Magyar Operett napján, október 24-én, Kálmán Imre születésnapján, Lehár Ferenc halálának napján, és azóta 18 év óta minden évben ezen a napon a Magyar Operett életműdíjat és a Magyar Operett nagydíjat. Ma már olyan rangja van, hogy külföldön is megtartják az operettszínházak a Magyar Operett Napját, és ilyenkor nagyon sok magyar vendéget, énekest hívnak meg, mert tényleg a magyar operett az operett. Elvehetjük a versenyt Bécssel, bár olyan gazdagok nem vagyunk, de a hangminőség, a rendezés, egyáltalán az operett nimbusza nagyon-nagyon sokat fejlődött. Aztán közben nagyon sokan megkerestek, hogy miért nem tudok én a magyar nótának is segítséget adni. Természetesen sehol semmiféle támogatást nem kaptam. Tavaly januárban kerestek meg először, hogy Szirmai Laci bácsi, az ORI és a OSK igazgatója, Nógrádi Tóth István, a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületének akkori elnöke és alapítója, és nagyon sok énekes, hogy Tibor, kéne valamit csinálni, mert nagyon megy le a magyar nóta. Hát én januártól március végéig nem mertem elvállalni. Aztán végül is azt mondtam, hogy ha mégis megszavaz a társaság, akkor csapjunk bele. És hát nem bántam meg, bár őszintén megmondom, azóta egyáltalán nem volt fellépésem, illetve ami volt egy-kettő, azok meg olyanok, hogy hát szívességből, meg szóval nem akarom elvenni a kollégák elől, mert látom, hogy mennyire nincsen fellépés, nem csak most a koronavírus idején, hanem úgy egyáltalán. Meg nincsen pénz. Szóval meg kellett teremteni. Röhely volt, hogy amikor átvettem az egyesületet, 50-valahány tagja volt a 30 éves egyesületnek. Azt megsokszoroztuk, és ma már ott tartunk, hogy hála jó Istennek, jelentkeznek maguktól énekesek, zenészek, zeneszerzők, szövegírók, hogy legyenek az egyesületünk tagjai.
1: Végül is ez a cél, ugye? Hogy tudjanak egymásról.
0: Mekkora tömeg akarja a minőségi magyar nótát művelni. És vannak pártoló tagjaink, és nagyon szépen kérem a rádióhallgatókat is, aki szereti a magyar nótát, az adjon nekünk egy gombóc fagyit, mert ennyibe kerül a tagdíjuk. És ez az egy gombóc fagyi, higgyék el nekünk, nem annyit jelent, amennyit ér, hanem annál sokkal többet, hogy ennyien szeretik a magyar nótát. Mert a minisztériumtól kezdve mindenhol azt mondják, hogy nézd oda, egy országos egyesület az legalább 500 vagy 5000 tagú. Majd, ha eléritek. Na de, hogy lehet úgy elérni valamit, hogy buznyák vasat nem kapunk sehonnan.
1: Tehát,
0: hogyha egy vállalkozó azt mondaná, hogy veszek az irodának papírt, 10 csomagot, de 2 odaadok az egyesületnek, már nagy segítség. Mert úgy higgyétek el, hogy semmi, de semmi. Megkaptuk a Hungarikum elismerő kitüntetést, itt van az íróasztalomon, de pénzt, paripát, fegyvert nem kaptunk hozzá.
1: Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy ezt most hallja olyan ember, aki azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább, és talán a zsebébe nyúl. Közben viszont elfelejtettem egy dolgot, hogy neked most volt nemrég a születésnapod, úgyhogy Isten éltessen, és el is érkeztünk az első rész végére, akkor most úgy gondolom a beszélgetés következményeként egészen biztos, hogy a Hazám Hazám című Erkel áriát fogod nekünk énekelni, és köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy minket hallgatnak, és pár perc múlva jöjjenek vissza, hogy hallgassák tovább a Lélek közelben című műsort, amelynek vendége Éliás Tibor.

0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben című műsor, amelynek Éliás Tibor ezermester a vendége. Ezt a kifejezést most találtam ki, mert annyi mindennel foglalkozik és foglalkozott, hogy nagyon-nagyon érdekes ember. Hallgassuk őt figyelemmel, mert nem csak énekel, könnyű zenét, komoly zenét, mindenféle fajta zenét, hanem például zenét is ír, meg szöveget is ír. No, erről hadd halljunk valamit.
1: Ó, Istenem! Szóval nem én vagyok a hibás. Na, tanárnőnök kérem, készültem, de én nem akartam ezt. Kovács Erzsi nagyon jó barátom volt, barátok voltunk, és nagy tisztelője, és elmentem hozzá, és egy nyári napon a kertben bókláztam, nyírtam a füvet, meg nyestem a bokrokat, és közben fütyültem, meg dúdoltam, egyszer csak jön, és azt mondja, te figyelj, nem ismerem ezt a dalomat, mi ez, amit te most itt dalolsz? Ja, nem is ismered, de ezt én találtam ki. Mi? Az anyád mindenit, te ilyeneket találsz ki, ilyen dalomokat, és te nem szólsz nekem? Hát miért nem írsz nekem valami szép dalt? Erzsikém, miről írjak? Hát írjál az életemről. Na most nyár volt, este 8-9 között már ugye kezdett sötétedni, 9-kor nagyjából hazamentem a belvárosba, és olyan éjjel fél egykor, nem is néztem az órát, olyan fél egy óra lehetett, amikor fölhívtam telefonon, akkor még csak Matáv volt. Kálló! Mondom, Erzsikém, készen van a dal. Milyen dal? Mondom, hát mondtad, hogy írjak neked. Most nézz az órára! Mondom, nem érdekel, Erzsi. Hallgass meg, amit írtam. És akkor elénekeltem neki a Sláger az életem című szerzeményemet, amit gyakorlatilag 2,5 óra alatt írtam, max. 3 lehetett, és vagy 30 éven keresztül majdnem minden zenés műsorát ezzel az úgynevezett tapsos lemenő számmal fejezte be.
0: És ezt csak úgy éjszaka, csak úgy bele a telefonba úgy énekelted?
1: Igen, úgy, mint most fogom.
0: Na, ezt akartam mondani, hogy akkor hadd csikarjam ki belőled, hogy mutassál belőle egy picit.
1: Tehát nőre így írtam meg neki, hogy mikor kislány voltam, fenn a hegyen játszottam sokat, szürke udvarokban, szűk lakásban, vidám hangulat, hogyha nem tanultam, elpüföltek, nem is volt, hogy rég éjjel-nappal fújtam az utca slágerét. Ma is jól emlékszem azt a napot, nem felejtem el, amikor édesanyám meghallotta a lánya énekel, egy ócska rádióból szólt hangom felé, két öröm könycsepp gördült arcán lefelé, száz emlék itt van velem, ezernyi dallam, nem bánok semmit sem én, amíg egy dal van, zenekar játszik nekem, közönség tapsol velem, sláger az életem, stb.
0: Hát én itten püfölöm az asztalt közben, csak óvatosan, hogy nehogy elrontsam a felvételt.
1: Úgyhogy ez volt az első igazi szerzeményem, aztán még nagyon sok követte, táncdal, örökzöldnek titulált, bár nem örökzöld, mert friss, én írtam, magyar nóták, sőt, Erkel palotására is írtam egy nagyon szép szöveget, de mégis a legszebbnek, vagy a legpontosabb dalomnak én a Férfi Könnyek című szerzeményemet gondolom. Nagyon sok férfi, felnőtt, úgynevezett Mika ember is megkönnyezte már ezt a dalt, és ez azért fontos, mert tényleg komolyan arról szól, hogy mi férfiak nem figyelünk oda az egészségünkre eléggé. Kamilla, ha lehet, hallgassuk meg ezt a dalt.

Emlékszel? Régen, ha elestél, megvágtad magadat. Azt mondták, ne sírjál, férfinak nem szabad. Becsapott, elhagyott, megcsalt a kedvesed. Úgy érzed, belehalsz, de sírni azt nem lehet. Átvágták agyadat, kirúgtak helyedről. Az bánt, kit szerettél, jóságért meggyötör. Látod, hogy oly beteg az, akit szerettél. Menteni nem lehet, mégis mit tehetnél? Kulcsolod két kezed fohászra, imára, nyeled a könnyedet, senki meg ne lássa. Kiszakad szíved, mert oly nagy a fájdalom. Férfi vagy, nem sírhatsz, pedig úgy fáj nagyon.

Érezted? Néha már meghalni, elmúlni szeretnél. Legnagyobb őrültség, amit csak tehetnél. Rád tör az érzés, mit mondani nem szabad. Te is csak ember vagy, zokogd ki magadat. Menj, ahol nem látnak, önsd ki a könnyedet. Nyugtasd meg lelked, mert így élni nem lehet. Megtisztult lélekkel újra elkezdheted. Meglátod, könnyebben éled az életed. Ne gondold másnak, az élete könnyen megy. Sírnak ők eleget, persze nem előtted. Tanítsd meg gyermeket, hogy legyen boldogabb, de soha ne mondd neki, a férfiak nem sírnak! A férfiak nem sírnak!

0: Nagyon szép volt ez a dal, remélem a hallgatóknak is tetszett. Most váltsunk témát, mert hiszen a műsor elején is említettem, hogy természetgyógyászattal is foglalkozol. Ez eléggé különálló terület a zenéhez képest. Ezt hogy kezdted el?
1: Hú, hány óránk van erre a műsorra, erre a témára, mert egyik szívszerelmem a természetgyógyászat, tudnék, ugye mindenki tudja, hogy hát gyógyszerek nem voltak örökké, és mi volt előtte? A természet ereje, a természet csodája, és van most már egy szállóigém, amit már írva is láttam, viszont azt mertem leírni, hogy ami a természetben elromolhat, arra a természetnek van gyógyírja, csak tudni kell, hogy miből, mennyit, mikor, miért, szóval, és ez tudható. Tehát igenis, hogy az orvosi cselekedeteket, vizsgálatokat, tudást nem akarjuk nélkülözni, de kiegészíteni igen. Tudnék, majdnem azt merem mondani, hogy szinte mindegy, hogy mi, de segítse azt a beteget, hogy egészségesebben tudjon élni hosszabb időt mindenki örömére.
0: De ez hát, mégis hogy fogalmazódott meg benned? Hogy kezdtél? Honnan volt területed? Vagy hogy indult el a dolog?
1: Mondom nagyon hosszú, hiszen a édesapám, édesanyám mind a ketten orvosi műhiba miatt haltak meg, holott élhettek volna, és akkor döbbentem rá, hogy egy agyérelmes esedésre, amikor nagy nehezen megszereztük, kihúztam az orvosból, hogy valami csodát találjon ki. És azt mondja, hogy Amerikában van valami ginkgo dolog, hát ha talán azt. És akkor nagy nehezen megszereztük, és azon a napon halt meg édesapám, amikor megérkezett. És akkor rájöttem arra, hogy borzalmasan el vagyunk késve. Az emberek nem kapnak korrekt információt, a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, és el kell kezdeni készülni arra, hogy majd megöregszünk, akkor jönnek, mert jönnek a problémák. Tehát meg kell fordítani, fordítva kell ülni a lovon. Ne akkor akarjunk szaladni, amikor már nem lehet, hanem előtte induljunk el időben. És erre a gyógynövények nagyon alkalmasak. És amikor rájöttem arra, hogy hát azért sajnos Magyarország nagyon-nagyon híres gyógynövénytermelő ország volt, de ma nem ugyanaz a minőség, aminek kéne lenni, hiszen fitoterapeuta, tehát gyógynövény szakértőnek mondhatom magam, különös tekintettel a méhészeti term, az olyan apiterápia, de több ágon vizsgáztam, úgymond államvizsgás, sőt Kínában tanultam a Harbini Egyetem, hagyományos kínaiorvoslás egyetemén. Szóval szívom magamba mindent, amivel tudok a magyar embernek, az embernek, majdnem azt mondtam, hogy mindegy, hogy kinek segíteni, mert van segítség mindenre, csak meg kell keresni. Sajnos az orvosoknak nagyon kevés az idejük. A legtöbb probléma a pszichoszomatikus betegségek, és az idegrendszer, a stressz, ami ma mindenkit gyötör, az ízületek, az emésztőrendszer. Gyakran kérdezik tőlem, de Tibor, annyi bajom van, hát mi lenne az első, amit meg kell regenerálni? Mindig azt mondom, hogy a gyomor, az emésztés, a probiotikumok hiánya, de hát nem mindegy, hogy milyen anyagokat adunk, tudod? Mert sajnos ugye itt is a biznisz. Én teljesen nem a bizniszért csinálom ezt, aki ismer 20-valahány éve, hogy csinálom, tudják jól, hogy gyakorlatilag ingyen segítem a hozzám fordulókat, mert amióta az én hátsófali szívinfarktusomból visszajöttem, megfogad, és a szüleim példája után megfogadtam, hogy mindenkinek segítek. Van is egy tévéműsorom, most már 13. éve megy a 6-os csatornán, a Geszti Glória barátom műsorában egy 15.
0: Igen, ezt szoktam is nézni, igen.
1: És én nagyon ajánlom a kedves nézőknek, mert ott egy komoly ismeretterjesztés folyik, tehát én azért csinálom ezt az egészet, mert a hátralévő életemet úgy szántam, hogy a magyar ember szolgálatában a magyar nemzet, nagyon nagy szavak ezek, tudom, de én ezt nagyon komolyan gondolom. ezer bizonyíték van rá. Na, tehát a lényeg, hogy itt a Kiskunsági Nemzeti Park szélén a Dunavidéki csatorna, vagy az új nevén a Betyár folyó partján van ez a 2 hektáros terület, 14 szobával, ahová szeretnék majd nótatáborokat szervezni, lehet, hogy már az idén, és szeretnék természetgyógyászati előadásokat tartani, bemutatókat a gyógynövénykertben. Borzalmasan sokat dolgozunk, de tudod, hat műtét el a térdemben arra jöttem rá, hogy ha az ember elhagyja magát, akkor ott marad. Ezt édesanyám mindig mondta is nekem, hogy nem, ő nem akar pihenni, mert ő még élni akar. És most látom, hogy mi az, hogy tényleg cselekedni, hasznosat tenni, és rátaláltam arra az útra, úgy gondolom, hogy az éneklés mellett nekem teljesen mindegy, csak hasznosat tudjak csinálni, mert haszontalanságból már annyi van a Földön.
0: Ez csodálatos dolog. Összetudod kötni az előadó művészetet és a természetgyógyászatot?
1: Hát figyelj, ez nagyon nehéz, de igen, össze lehet kötni abban, hogy Simándi mesterem azt mondta 28 éves koromban, mikor megkérdeztem, hogy nem késő nekem ezt a pályát elkezdeni, hogy mikor lesz ebből valami. Mondta, hogy nyugodjak meg, mert a jó hang az holtig érik, stb. És akkor hozzátett, hogy maga 70 éves korában fog a legjobban szólni. Na most még nem vagyok annyi, úgyhogy van egy kis időm, hogy esetleg most már szeretnék magammal is foglalkozni, hogy megmutathassam, hogy mire vagyok képes, hiszen az beszélgetésünk elején elmondtam, hogy ugye sokat énekeltem külföldön, nagy sztárok helyett is felléptem, amikor ők betegek voltak, vagy elfoglaltak valamiért. Úgyhogy idehaza meg jóformán nem ismer senki, pedig akár opera, akár operett, akár bármi műfaj, Zsolnai Hédi, Sanzon tanáromtól, Gencsi Sárin, Simándin keresztül, stb. Minden érdekel, tudod, ami szép és jó, és az emberi, hogy egészséges testbe, egészséges lélek, és tényleg igaz, és te is fújod, ugye, és mondod a dalt, hogy az egészséges léleknek kell a szép tiszta dal, de az egészség is kell a dalhoz.
0: Pontosan.
1: Úgyhogy így lehet összekötni a kettőt. Biztos vagyok benne, hogy az énekkel meghosszabbítjuk az életet, na de hogyan hosszabbítsuk meg azt, ami rossz, elromlik, tele vagyunk méreganyagokkal, hiánybetegségek vannak, óriási dolgok történnek, gyógynövényel tudjuk gyógyítani a tumor minden fajtáját, és nagyon sok olyan embert tudok felvonultatni, és be is jönnek a stúdióba elmondani az eredményeket, mert a példa az nagyon-nagyon fontos, mert félnek az emberek, hogy úgyse fog sikerülni, én már öreg vagyok. Drágáim, nem öreg az ember, hanem csak elfáradt. Meg kell pihenni, fel kell turbósítani magunkat a természet adta csodálatos növényekkel, és mehet tovább az ember, hiszen 120 évre vagyunk beprogramozva. Ne adjuk fel. A munka, ahogy látjátok, akár téged, akár engem, akár sokunkat, másokat új erőre inspirál, és magunk életét hosszabbítjuk azzal, hogyha másoknak segítünk, jót teszünk.
0: Hogy érzed, hogy mennyire fogékonyak az emberek a természetgyógyászat rejtelmeire?
1: Hát, hogy látják a jó példákat, most már én úgy érzem, hogy egyre jobban. És tudod, tényleg igaz az, hogy minden területen lehet segíteni. Most éppen egy kedves kollégámnak a mamáját hozta el, hogy naponta 2 deci alkohol, és már 2,5 csomag cigaretta, és már csontésbőr, és tele van betegséggel, stb. És képzeld el, a fülakupunktúrás kezelésem másnapján a 2,5 csomag cigarettával szemben 300 cigit szívott, és a 2 deci alkohollal szemben 0 ívott, és ez most már 2/3 hete, hogy így van, illetve a cigaretta, alkohol teljesen megszűnt, a cigaretta pedig, hát ez a 300, ez valahogy még benn van, na de nem 2,5 csomag, és közben párhuzamosan regeneráljuk a testét, méregtelenítjük, próbáljuk helyrehozni, és egyre jobban van a kedves hölgy. Na, így kellene valahogy minden egyes embernek a saját problémáját megoldani. Tudom, hogy hatalmas munka, de hát ha félünk, akkor nem érünk el sehova. Tehát dolgozni kell.
0: Így van, és először is önmagának be kell az embernek vallania, bele kell nézni abba a képzeletbeli tükörbe, és azt mondani, hogy én azt szeretném hinni magamról, hogy jól vagyok. De valóságosan ez meg ez a bajom. Tehát be kell tudni ismerni, hogy valami bajom van, és akarni azt meggyógyítani, tehát attól megszabadulni, például az alkoholtól. Egy alkoholistát csak akkor tudsz kiszedni a bajból, hogyha ő elismeri, hogy alkoholista.
1: Addig ha ő te... is akarja.
0: Ha ő is akarja.
1: Már volt nagyon sok olyan eset, amikor valaki azt mondta, tehát eljöttem, mert az anyám muszáj rám beszélte, de hát én nem fogok tudni leszokni. És képzeld el, még ők is tudnék, mindenkivel meg kell találni azt a hangot, amivel tudsz beszélni, és megértetni azt, hogy én nem vagyok az az ember, aki ő ellen tenne, vagy kibeszélném az ő titkait, hogy miért iszik, stb. Hát valakiben bízni kell, valakiben hinni kell, és mivel az orvosoknak sajnos tényleg nincs annyi idejük, hogy hosszasan, akár egy órán keresztül lelki és egyéb problémákról beszéljenek, hát teljesen mindegy, hogy miért, valahogy meg kell találnunk a közös hangsúlyt, hogy segítsük egymást. Mert nagyon nagy baj van. Az egész nemzet beteg, hogy úgy mondjam.
0: Hát és az egész földbolygó. Szerencsétlen kék bolygónk is.
1: Igen, elsősorban a magyar ember érdekel. Vagy az, aki itt él ebben az országban, aki úgy él, aki a nemes életet szeretné élni, és nem az ellenségünk akar lenni.
0: Hát ez így nagyon-nagyon igaz, amit mondtál. Szép lassan a műsorunk végére érünk, és én nagyon köszönöm ezt a sok-sok biztatást, ezt a lelkesedést, amivel talán ráébreszted az embereket arra, hogy igenis tenni kell, menni kell,
1: és
0: nem biztos, hogy a bogyó segít.
1: Volt egy régi dal, egy sláger, és annak az volt a vége, mindig a bemondás, hogy záróráig mindig van remény. Kedveseim, messze van a záróra, nem vagyunk idősek, nem vagyunk öregek, pláne nem, hanem elérkezik az az idő, amikor a regenerációnak az ideje, amikor még egy utolsó ilyen nagy löketet adhatunk magunknak, és szépen, illedelmesen, értelmesen és kedvesen tölthetjük el az utolsó éveinket is, mert a természet megadja a lehetőséget.
0: Ez nagyon-nagyon szép zárszó volt. Köszönöm szépen az összes lendülettel, szeretettel előadott mondatodat, a bíztatást, és akkor térjünk vissza a zenéhez. Mit szeretnél utoljára hallani a műsor zárásaként?
1: Hát a győzelmet, mert a győzelemre vágyik mindenki, hogy egy ledolgozott élet után valami olyan dolog történjen, hogy megérte ez a küzdés. Ugye Madách Sasszolva az élet célja a küzdés maga. Hát én azt gondolom, hogy a küzdésnek eredménye kell, hogy legyen. És Kalaf nagyon szépen énekli az áriájában, hogy győzelem. Hát kívánom mindenkinek, hogy győzzön, hogy az életét értelmesen élje, és értelmesen fejezze be majd, ha eljön az idő, de addig éljen, és minden lehetőséget ragadjon meg, szeresse a zenét, szeresse a kultúrát, a magyar érdekeket védje, és fogjunk össze, mert nagy szükség van mindenkire, aki segíteni akar közös ügyeink jó irányba terelésében.
0: Akkor hallgassuk.
1: És bevárjunk benneteket, és köszönöm szépen a beszélgetést, a meghívást.
0: Én is köszönöm szépen. Akkor hallgassuk a Turandot című operából Kalaf áriáját. És a kedves hallgatóktól is elbúcsúzom. Köszönöm, hogy minket hallgattak. Ez a Lélek közelben című műsor volt. Dévai Nagy Kamillát hallották. Viszont hallásra!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély-Szentkúton. Holnap, július 4-én, szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a református szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint. De az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabbak lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában, elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indít holnap a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban, vagy akár a szabad ég alatt is töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Ma a pénteken újabb hidegfront érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. A szél erősödik, és 26-31 fokunk van. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalom című műsorunk alkalmából, illetve hát nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat. Mondhatnám azt, hogy nem olyan régi, de a barátságunk, az az érzésem az első találkozás után elmélyült, és úgy gondoltam, hogy Gasszonyi László, a Wilkor vezérigazgatója, és Győrről beszélek, Wilkor Hungária RT vezérigazgatója, aki egy nagyon színes egyéniség, és az az érzésem, hogy az ő életútja és egyáltalán tevékenysége az azért mások számára is adhat példát, hogy hogyan lehet gondolkodni mába, a 21. században egy, mondhatnám, egy jó menő cég és az egyházak kapcsolatával, hiszen a műsorunk erről szól. Arany Lacikám, azért mielőtt belemennénk a lényekbe, azért azt mondjad meg, hogy ez a Gasszonyi László, aki 59-ben született, tehát jövőre lesz, belép a 60-asoknak a klubjába, hogy az honnan is indult, és honnan kapta azt a sok szeretetet, ami a mai napig is benne van, és ezt mások is élvezhetik.
2: Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm neked is, hogy kíváncsi voltál a viszonylag egysikú életünkre. A lényeg az, hogy Győrben születtem 1959-ben. A szüleim viszont faluról származtak. Édesapám vági, az anyukám a csalagi. És mindkét helyen mélyen vallásosak voltak a nagyszüleim. És hát most mindjárt a végére ugrok a kérdésednek, hogy honnan származik ez a, nem tudom, az a szeretet, amit néha azt gondolom, hogy talán tanúsítunk az emberek iránt, hát azt gondolom, hogy gyökerében onnan a nagyszüleimtől. Tehát mind a vallásosság, mind az erre való nevelés, ez ebből a két kis faluból.
1: De nem ott jártál iskolába?
2: Nem, én Győrben születtem, és Győrben jártam iskolába. És hát arra büszke vagyok most, hogy itt mindjárt is egyek az elején, hogy most ugye Győrön kívül az más vagyok, meg lokálpatrióta vagyok, és hát Törzsökeres Győrinek számítok, de hát a nagyszüleim falujába is igyekeztünk valami olyan maradandó nyomot otthagyni.
1: Az melyik?
2: Hát ugye az Acsalagra Vágra, Acsalagon gyakorlatilag megcsináltuk a templomnak a kivilágítását, a Római Katolikus templomnak a teljes diszvilágítását, aztán a belső oltárképnek a restaurálását, aztán a hősi emlékműnek a diszvilágítását, aztán tavaly előtt, tehát két évvel ezelőtt egy Szent Korona, egy Kovács Ortvas Szent Korona emlékművet helyeztünk oda a főtérre, aztán a templomnak a világítása, a templomnak a világítása, a belső világítása, illetve a
1: temető. És a díszvilágítás.
2: És a temetőnek a teljes világítása.
1: Na már, de nagyon előre szaladtunk. Azért végül is a Gasszonyi Lacika megszületett, és valahol járt iskolába, és valakik azért mégiscsak inspirálták a család szereteten kívül, hogy milyen pályára kerüljön.
2: Igen, hát ugye általános iskolában majdnem mindenki jár. Még az a szerencsém is megvolt, hogy mi egy ilyen kisbácsai városrészen lakunk, tehát egy ilyen abszolút falusias környezet a Győrben, és ez mai napig is megmaradt annak. És pontosan a szülői házunkkal szemben volt ez a kis általános iskola, ami óvoda, és az 1-4-ig lehetett oda ott tanulni. Hát akkor csak át kellett mennem az úttesten, és ott voltam, úgyhogy eléggé szem előtt voltam a szüleimnek is, meg a tanároknak is, vagy a tanítóknak. És hát azt követően pár kilométerrel arrébb volt ugye a felsőbe, de hát ugye ennek az iskolának a felső tagozata. Aztán középiskolában mondhatom, hogy édesapámnak az unszolására, illetve az útmutatására a Battantyús Ábrahám Géza Ipari Szak középiskolába jelentkeztem, ahol fölvettek, és ott ilyen erősámú technikusi szakon végeztem.
1: Igazából szerettem. Miért az ipari területre inspirált? Egyrészt, ott látta a jövődet?
2: Igen, egyrészt ő maga is nagyon szertágozott, tehát egyszerű géprakatos volt.
1: Ja, igen.
2: de nagyon jó érzékkel tudott hozzányúlni gyakorlatilag minden műszaki dologhoz, akkori csöves tévéktől a kuci batyúig, a központi fűtőstádot, kisbács várososan talán nem tudom, második családban volt nekünk a központi fűtésünk, de úgyhogy maga csinálta. De nagyon jó érzéke volt, és hát ahogy egyre már látszott, hogy azért a villamoság azért mindig csak fejlődik, és hát ugye napjainkban is rohamléptekkel jár ezen az úton. Mindig azt mondta a kisfiam, a villanyszerelő villanyra mindig szükség van. Tehát ha azon a területen bármelyik szakákban dolgozol, akkor az biztos, hogy
1: jó. És amikor végeztél, akkor hol helyezkedtél?
2: És akkor utána, nem helyezkedtem, hanem utána bent, ugye akkor még KTMS Győri Műszaki Főiskola.
1: Aha.
2: És hát az nem erős áramoszak volt, hanem gyakorlatilag egy ilyen vezetékes hírközlési területen. És hát azt követően kerültem a postához, akkor még nem Telekom volt, hanem ugye a postának volt a forgalmi, postaforgalmi területe, illetve a műszaki területe. És hát ott akkor épült pontosan a győri teljesen új telefonközpont, ugye még hatalmas épületben, tehát most már gyakorlatilag azt a nagy épületet fölváltott a 10 darab számítógép a mai világban, de akkor ez egy óriási beruházás volt. Meg volt egy nagyon komoly áramellátása, ilyen szünetmentes áramellátás, és hát annak azon a területen kezdtem el dolgozni, ami számomra írtó érdekes volt, nem csak azért, mert korábban nem volt nyilván ilyen tapasztalatom, honnan is lett volna, amikor iskolába jártam. És de hát az, hogy az egész városnak meg bekapcsolódva az országos hálózatba, ez egy olyan nagy és felelősségteljes feladat volt, hogy ennek ugye az áramellátásának totál biztosnak kellett lenni, tehát külön akkumulátortelepek voltak, inverterek, most nem akarok így a szakmai mélységbe belemenni, de számomra igen élvezetes volt. És volt még egy másik nagy előnye, hogy viszonylag korán megnősültem, vagy azt lehet mondani, hogy korán megnősültem, a lányom éppen ma 39 éves, tehát magyarul 20 éves voltam, amikor kicsit koraszületre sikerült, aztán hát nyilván elkezdtünk a legelején építkezni, ami azért nem volt olyan nagyon egyszerű dolog, abban se pénzünk nem volt, meg tehát abszolút a nulláról, és hát abszolút szülői segítséggel, de nem elsősorban a pénzbeli segítséget tudták, hanem olyan szinten mellénk álltak, hogy én segítettem inkább az apámnak, mint fordítva, tehát falazástól a villanyszerelésen át a központi fűtésig, hát egy év alatt be tudtunk költözni.
1: És végül is a családon belül, tehát a friss házasok azért a szülőkkel együtt voltak.
2: Így van,
1: a két generáció.
2: Igen.
1: Ami ritkaság ma már, de gondolom ma már nem így van, de végül is ez azt jelentette, hogy azt a inspirációt, amit édesapád manuális készségét, azt te ott is érezted akkor, amikor már önálló voltál.
2: Igen, igen. És hát én azt gondolom, hogy olyan útra valót adott, tehát annyi mindenben csináltunk, mi ott tényleg családi kereteken belül elég komoly volt az összefogás, úgyhogy én nem mondom, hogy az a mai trend, hogy együtt laknak a szülők, netán több generáció, de tőlem, őszintén mondom, tőlem nem áll messze. Tehát persze ezzel nagyjából egyedül maradtam, mert a gyerekeim nem nagyon törekszenek erre.
1: Igen.
2: Nagyon jó a kapcsolatunk, meg együtt dolgozunk, tehát semmi ilyen probléma nincsen, de az együtt lakást ők másképp nézik. Én pedig látok egy sor olyan erőnyét, hogy mind ami régen is volt, hogy a nagyszülőket a következő generáció, aztán szépen ez fordul és cserélődik, és van mit megtanulni az utánunk jövőknek, hogy azért mégis mi a tisztesség, meg milyen felelősség.
1: Most ugyan eltérünk egy picit ettől a témától, de amit mondtál, azért az egy meggondolandó az, hogy ez a fajta mindenáról önállóskodás inkább vállalva annak a nehézségét, mint az, hogy együtt azokkal, akiknek köszönheti az életét, meg az, hogy egyáltalán emberré formálódott, ezeknek pedig épp, hiszen az idősebb korúna meg szüksége van a fiataloknak a segítségére. Igen. Most ez, amit te mondasz, tulajdonképpen ez ennek a lényege, ami hát igen, sajnos ma már nehezen fogható, bár sok helyen még olyan házakat lehet látni, ahol a több generáció mindig hozzáépített egy szobát. Ez a éppen Győr-Sopron megyébe, vagy ha átmész Burgenlandba, ott is látsz Mörbisbtől kezdve, ahol a több generáció együtt tudott élni, és emekült tudott a másik oldalon lévő műhelyben meg dolgozni közösen.
2: Igen. Na elnézést. És hát vannak itt azért nyilván a körülöttünk levő országban, Olaszország, Franciaország, Ausztria, Németország, ahol azért ezt gyakorolják, és én azt mondom, hogy jól működik. Igen. Az a rendszer. Na és akkor visszatérve a következő állomásra, hogy aztán akkor, amikor ott kezdett megszokottá válni talán ez a úgymond postai műszaki feladatkör, akkor kaptam egy nagyon kedvező ajánlatot, vagy számomra egy kihívást jelentő ajánlatot, és az pedig a vízügyi igazgatóságnál, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóságnál, a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszernek a kirendeltségéhez kerültem. És hát ott az volt a feladatom, hogy az akkor még ugye épülő erőműnek a generál tervezőjével, akkor úgy hívták, hogy víziterv, aztán a beruházójával, mint Oviber, aztán meg a vízügyi igazgatóságot képviselve, és tehát az építés fázisában, és felkészülve majd az üzemeltetésre. Ez volt a feladatom, ilyen értem, az első fecske voltam, és mint szakmailag, mind emberileg, én azt mondom, hogy ha megépült volna ez, amiből valamilyen szinten politikai kérdést csináltak, nyilván a rendszerváltozásnál azért ez egy szimbóluma volt a rendszerváltozásnak, de én azt hiszem, hogy ha ez megépült volna, én nagyban segítem, még talán most dolgoznék. Én szerelmes voltam abban a témában, és szombaton, vasárnap ugye akkor többször el voltam, megnéztük az addig elkészült zsilipeket, szívattyú telepeket, tehát egy szakmailag nagyon érdekes és

0: mondja, hogy igen, akkor ez pillanatokon belül üzemképessé lehet tenni.
1: Igen.
0: Nem is értem, hogy miért kellett egy ilyen dolgot. Hát jó, akkor nem voltunk unióba szlovákokkal, de ma már mindent közösen kellene csinálni. Hát az Ipoly mellett lévő épült hidakat is csak közös megáll, vagy akár az esztergomi, ott van Mária Valéria híd is. Tehát ez mind az emberek szolgálatára közösen hogyan lehet csinálni egy olyat, hogy ne egyik se érezze azt, hogy ezzel ő hátrányba kerül. És én szerintem akkor a politikának ez volt a gondja, hogy biztos Magyarország hátrányba kerül, és a szlovákok ezzel előnyhöz jutnak, pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy az áramellátástól kezdve hajózásig mindent meg lehetett volna oldani.
1: Igen, hát ugye árvizek, maga a környezet, hát azért, hogyha elmegyünk Ausztriába, van 6 vagy 7 vízlépcső a Dunán országterületen, ugye a Németországban is van egy csomó helyen. És hát azért nem, én azt gondolom, hogy ők azért példát mutatnak, nem csak Európának, talán a világnak is a környezetvédelmi területen, minden további nélkül és minden, tehát azt mondom, nagyon szépen működnek, arról nem beszél a valóban, hogy a hajót biztosítása, mégiscsak az energiatermelés, biztos, hogy valamiféle vízgazdálkodás, amikor a nagy árvizeket adott esetben le tudják úgy vezetni, hogy talán kisebb a probléma. Szóval mindegy, ez elmúlt, és hát akkor, amikor ebből az ügyből politikai kérdést csináltak, akkor lehetett látni, hogy nagy valóséggel a vízügyes területen nem elsősorban a villamos munkák fognak prioritást kapni. És hát akkor elgondolkodtam azon, hogy hát valószínűleg itt már valamit kell csinálni, hiszen az nem elégített volna ki, hogy a Mária Rigeti Gátorházba fejlő ki biztosítékét kicserítettük, vagy nem. És hát akkor voltak nyilván kapcsolataiban az akkori főiskolán, működött egy úgy hívták, hogy transportfőiskolai kis szövetkezet, és akkor mi azon belül csináltunk néhány kollégámmal, meg az édesapámmal, az öcsémmel, feleségemmel egy szakcsoportot, ugye ez még nem önálló jogi személyiség volt, de azt sem tudtuk, mi az a vállalkozás, azt tudtuk, hogy valami az értünk, valamit szeretnénk, és hát akkor úgy beleugrottunk a vízbe igazából. Egy jó nagyot, most mondhatom, hogy a hülyék nyugalmával, de valahol ez történt, és hát akkor ott ilyen apró feladatok, ami nem volt nagy anyagvonzata, ilyen érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, áramszolgáltatói alállomásoknak a védelmeinek a beállítás, az egy nagyon komoly szakmai terület volt. És így szépen elkezdtünk, nem mondom, hogy erősödni, de elkezdődött az üzleti élet megismerése. És ugye akkor bomlottak fel az állami vállalatok. Hirtelen olyan robbanásszerű igény lett arra a tevékenységre, amit mi elkezdtünk kicsibe csinálni, hogy nem is nagyon tudtunk, tehát ellen kellett volna állni, hogy ne sikerüljön egész őszintén.
0: Jó orrotok volt.
1: És jó lenne azt mondani, hogy tudatos volt, őszintén mondom, nem, tehát valami inkább talán megérzés.
0: Megérzés, igen.
1: De nem, semmiképpen nem az okosságunk volt benne, azt nyugodtan kimerem mondani, hogy és akkor na, aztán ugye szépen elkezdett fejlődni, és hát egy rövid idő után ez a kis szövetkezet, ez megszűnt. És hát akkor úgymond ez a szakcsoport, nem, mivel nem önálló jogi személy, akkor megint ott álltunk, hogy na jó, de akkor mit csináljunk. És hát akkor nem tudtunk más kitalálni, hiszen részvénytársaságot, nem Kft-t, nem. Mit lehet csinálni kevés pénzből betéti társaságot, és akkor azt viszont már így négyen alapítottuk, tehát a feleségem, az öcsém, édesapám és jó magam. 10-10 ezer forinttal, ami akkor sem volt olyan rettentő nagy pénz.
0: Ez a Vilkor.
1: Ez a Vilkor. Ugye villamos és kor, elektromos korrózévidens, pont a vízügyes múltamból adódóan volt az a név, hogy ezeket a szivattyútelepeket, csirépeket ilyen külső áramforrásos korrózévidemmel védték meg a rozsdásodás ellen, és hát azért ebből csináltunk nem is olyan túl régen is még feladatot, például a Gönyői erőműnél, vagy a kikötőnél. És hát ebben szép lassanként aztán elkezdtünk menni, ugye én voltam a beltag, a többiek kültagok, de hát magyarul ugye abban az időben, meg hát most is a beltag, az a teljes vagyonával felel, és nem azért voltam én a beltag, az én nevemben nem volt semmi, hanem pont az ellenkezője, hogy ugyan nem volt sok minden, de a házunk, ami az életünket jelentette, a családunk életét jelentette, azért azt rátettük.
0: És hát meg a szakmát ki.
1: Igen. És akkor szépen elkezdtünk menni, és hát most már azt gondolom, hogy eljutottunk valahova, amire én azt gondolom nagyon büszke vagyok, az, hogy nagyon sok rétű szakmai tevékenységünk van, tehát ebben én hiszem, és majdnem biztos vagyok benne, hogy az országban egyedülállóan. Tehát közvilágítás, diszvilágítás, áramszolgáltatói hálózatok 120 kV-tól lefelé, aztán technológiai vína

0: És tehát egy komplet gyárnak, csarnoknak a teljes kivitelesét megemlíteném, azt mondom, hogy amire talán méltán büszkék lehetünk, a Győri Audi gyárnak a biztos, hogy 80%-át villamosan mi végeztük. De ugyanígy jártunk a Mercedesbe, annak éden a Suzuki-ba, a 60 Bosch, tehát nem akarom, mert nem ez a témája itt most a referenciáinkat sorolni.
1: Ez
0: csak úgy azt mondom, hogy ezt csak egy kicsit érzékeltetni szerettem volna, azért ezek nagyon nagy feladatok, rövid határidővel, tehát elég komoly kihívást jelentenek. És hát ott azoknál a munkáknál, amik elkészülnek, azoknak az üzembiztonsága, ugye nem csak azért, mert van mondjuk 5 éves garancia, de hogyha van ott egy egynapos leállás, mondjuk egy villamos üzemzavar miatt, azért az elég könnyen be lehet látni, hogy iszonyat nagy pénzről lenne szó, és a Jóisten megóvott minket attól, hogy ilyen problémánk.
1: Hát igen, hogyha belegondolunk, hogy 40 ezer forinttal indul valami, és ma nyugodtan azt lehet mondani, hogy milliárdos cégről van szó, amelyik azért az országba letette a névjegyét, ha jól emlékszem, a Budai Vártól kezdve több nagy díszvilágítást is csináltatok. Mondjuk, ha csak Budapestnek veszünk néhány olyan épületét vagy intézményét, és így tovább. De hát ezt inkább te mondjad, hogy végül is
0: hát igen,
1: mondjuk Budapesten mi az, amire te büszke vagy, és a mai napig is arra mész, azt mondod, hogy hát igen, ezt mit csinált?
0: Hát ugye maga, önmagában a közös diszvilágítás, elsősorban a diszvilágítás téma, az egyik kedvenc szakmai területem, hogy őszinte legyek, és hát mivel általában olyan illetve hát egyházi épületeket világítanak ki, amúgy is közel áll az ember szívéhez, és gyakorlatilag ez mindenhol tagolt épület, tehát nem az vagy, hogy 100 méterről egy nagy reflektorral megvilágítunk valamit, mert van egy egyenes falon, amit teljesen másképp kell megoldani ezeket. És hát itt büszkén elmondom, hogy azért biztos van az ország, hogy 50-60 templom, amit mi világítottunk ki, ezt ugyan sokan megcsinálják, de térítésmentesen kevesebben, mi ezt mindent térítésmentesen végeztük.
1: Hát itt jön be a te szereped, és amit hoztál muníciót, hogy ilyenkor tudod igazán a hovatartozásodat is kinyilvánítani, akkor, amikor tudod, hogy egy örökös dolgot csinálsz, mert maga az örökös templom, nem mindegy az, hogy milyen vonzereje van mondjuk egy esti kivilágításban.
0: Igen, ezek a lelkemnek is nagyon fontosak, tehát mindazon túl, hogy természetesen ezeket pénzből lehet megvalósítani, pénzből, munkaerővel lehet megvalósítani, de azért ezen aztán ezt elfelejtjük viszonylag gyorsan, és a maradandó, én abban bízom, hogy a hosszú távon maradandó világítást tudjuk így ilyen értelem megvalósítani, meg úgy egészen őszintén néha azért arra is gondolok, hogy azért egyszer előbb-utóbb csak föl kell mennem oda elszámolni a Jóistennek.
1: Igen.
0: És abban bízom, hogy azért, na jó, mondta azért egy pár ilyen dolgot elkészítettél, de mehetsz tovább. Bár azért attól félek, hogy mást is megkérdeznek.
1: Ez aranyos. Hány embertnek adsz kenyeret?
0: A Vilkor saját létszáma, a fizikai dolgozók a 117, az irodában pedig közel 40-en dolgozunk. És hát ezen kívül van, ugye földmunkába alkalmazunk mondjuk még alvállalkozókat, meg hát hogyha vannak ezek a nagyobb nagy feladatok, amikor 200-300 alvállalkozó is van, de gyakorlatilag inkább azt mondom, hogy bérmunkát veszünk igénybe. Tehát olyan feladat nincs, hogy valamit elvállalunk és egy az egybe kiadjuk, vagy továbbadjuk, hanem bizonyos részeket adunk ki. Így hát a tavalyi árbevételünk az 5,6 milliárd forint volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kiemelt adózók vagyunk, nem, gyakorlatilag nem volt adóbüntetésünk, nem is ez a cél. Mi a dolgozóinknak is gyakorlatilag nem tudom, 25 éve úgy utaljuk a fizetéseiket, tehát nincsen boríték, nincsen. Én azt gondolom, hogy becsülni kell annyira a dolgozókat, hogy akár egy baleset, akár egy betegség netán előfordul, mint ahogy volt. Akár ezek a dolgozók, akik nagyjából leteszik az életüket.
1: Hát, hogyha jól emlékszem, akkor most ugye 28 éves ez a cég.
0: Igen.
1: Úgyhogy végül is az életednek azt lehet mondani, hogy a felét. Most már mondhatod, ugye, mert elárultuk, hogy 59-ben születi, tehát jövőre lenni 60, tehát annak a fele már a Vilkor.
0: Igen.
1: És mindig is ügyvezetőigazgató voltál, tehát gyakorlatilag te fogtad össze.
0: Igen.
1: Ezt a kis négyes csapatot, amelyik mai napig is...
0: Hát apukánkon kívül, sajnos 21 éve meghalt, de
1: igen.
0: A 4-ből 3-an mai napig.
1: De ott van ő is.
0: Igen, hát ebben
1: bízunk. Háttérben azért ott irányít benneteket, és amiket kaptál tőle muníciót, azt viszed tovább, tehát ott van benned. ha jól gondolom.
0: Nem, akkor... ez teljesen, teljesen jól gondolod, egészen biztos, hogy így van. Meg hát még az a szerencsénk, hogy anyukánk legalább még él. Ugyancsak hétvégén találkozunk, mert ugye ez a mindennapi pedáltekerésünk azért ez eléggé hát megnehezíti, hogy korán indulunk, tehát mit tudom én, 4-6-7-kor szoktam otthonra indulni, lehet a többiek is, ugye 4 és 6-7-8 órakor élünk haza, most akkor már azért nem mindig van kedvünk bemenni, de hétvégén vagy az öcsémnél ebéddel, vagy nálunk, és akkor mondjuk oda megy délután, tehát minden hétvégén itt cserélünk.
1: Hogy... Na most mondtad, hogy ugye lányom, ez azt jelenti, hogy már akkor nagypapa vagy.
0: Igen, nagypapa, de nem a lányomtól, hanem ugye van egy lányom, meg egy fiam.
1: Ja, fiat.
0: A lányom ugye közgazdász, neki három diplomája van, de mindegyik így a közgazdaság.
1: De az ott dolgozik vele.
0: Ott mind gyakorlatilag a gazdasági igazgató. Egy rövid kitérője volt, amikor elvégezte az egyetemet, akkor 3 évig egy banknál dolgozott, aztán aztán hát úgy hozta a sors, aminek nagyon örülök, meg erre is utaztam, hogy azért csak ő jön.
1: Tehát egy fő, egy lány van.
0: Igen, és hát a Peti fiam pedig villamosmérnök, és hát onnan van a két kisfiú unokánk, a kis Peti most már 13. év, 13. éve most volt 6-as, az András pedig 9.
1: Úgyhogy... Én úgy emlékszem, amikor találkoztunk rá nem sokára, olyan aranyosan beszéltél az unokádról, meg hogy mesekönyvet is csináltál neki, és ki is adtad.
0: Igen, ez így volt, ez az egyik, ez örülök, hogy megkérdezted.
1: Hát itt jön be a szülői és a gyerek szeretet.
0: Az a helyzet, hogy ugye, mint ahogy az elején említettem, a nagyszüleimnek, nagyszüleim falusi emberek voltak, egyszerű falusi paraszt emberek, akik mindig a földön jártak, legalábbis az egyik lábukkal. És olyan jó nagyszülők voltak, hogy például az acsalagi, tehát az anyukámnak a szüleinél 8 unoka volt, és olyan nagyszerűen tudtak bennünket, nem tudom, nevelni, meg kardírozni, hogy én szerintem minden 8-unk azt gondolt, hogy őt szeretik a legjobban. Én is meg voltam előgyőződve, hogy engem szeretnek a legjobban. És nagy tisztaság volt, nagy rend van, nagyon szorgalmasak voltak a nagyszüleim, de egyet nem lehet elmondani, hogy mondjuk ilyen könyvtárszóban mondjuk nem volt ezekben a falusi házakban. Volt egy biblia, volt imakönyv, aztán a kincses kalendárium, ami a tehéneletéstől a tanárőművég mindenre választ adott, és volt egy darab mesekönyv, úgy hívták, hogy Északcsillaga. Na és amikor még nem tudtam, és ezt forgatták ott az unokák, amikor én nem tudtam még olvasni, akkor ebből olvastak, amikor már tudtam, hiszen még mindig ez egy könyv volt, akkor meg magam olvastam, úgyhogy nagyjából betű szerint el tudom mondani, annyira belémivódott ez a... És hát valahogy annyira a véremmé vár, vagy nem teljesen megfogott engem ez a könyv, nagyon szép történetek vannak benne. Úgyhogy ha valakit érdekel, majd netán jelengezne Iván nálad, akkor nagyon szívesen adok. Aki elolvassa, boldogabb lesz az élete tőle, ezt elmerem mondani.
1: Én el tudom képzelni, hogy az öletbe ül a unoka, és abból mesélsz neki.
0: Ez így van.
1: Mert ugye kiadtad ezt a régi könyvet, újjáélesztetted, és a majdnem fejből tudó mesét, csak tartod a könyvet, mert mondod a gyereknek.
0: Igen. És tényleg nem akarok a részletekkel itt untatni senkit, de az volt a lényege, hogy meghaltak a nagyszüleim, amikor a katona voltam, és hát eladásra került a nagyszülői ház, hiszen nem tudták egymást úgy kifizetni, meg nem is volt rá akkor talán olyan igény. Ma ez, azt mondom, hogy nem így lenne, de akkor sajnos így ment, és egyszer csak, amikor hazajöttem a katonaság után, akkor valahogy elkezdett hiányozni nekem ez a könyv. És akkor utána, hogy hol van ez a könyv? És nagy nehezen kikötöttem az egyik unokatestvéremnél, és mondták, igen, rövid, oda is adná nekem.
1: Minden esetre egy kis szünetet tartunk, de könyvvel folytatjuk.
0: Jó.
1: Mert a könyv és a te ember szereteted, gyerek szereteted, és egyáltalán az ember szereteted, az hogy alakult? Ez a második részben erről fogunk beszélgetni.
0: Jó, örömmel, köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Gasszony László, a Wilkor ügyvezető, én vezérigazgatónak mondom, hiszen 28 év az már hallgatok egy vezérséget
1: rá.
0: Jelent.
1: Hallgatok rá.
0: és örülök az, hogy valóban tényleg elmondtad mindaz, ami a szívedben van, és a könyv az, ami aztán adott neked sok inspirációt, hogy miért kell neked más embert is szeretni, nem csak a sajátjaidat. Na de a könyv megkerült, ott fejeztük be.
1: Igen, hát illetve még nem csak, meg volt a tettes, aki elvitte, és igazából ez az unokatestvérem sajnos azóta már meghalt, többször elvált, és valahogy a költözései során ez a könyv elmaradt valahol, tehát elveszett. De én egyszerűen nem tudtam a fejemből kiverni, nekem ez rendszeresen eszembe volt, és a történetek is rendszeresen az eszembe voltak. És hát arra emlékeztem még gyerekkoromból, hogy ez a Szent István társulat kiadásában, gondozásában jelent meg, és hát nyilván van egy csomó papismerősünk, püspök, különböző kiadók, régiségvásárok, antikvárium, tehát mi ezt mindenhol kerestük, de azt mondom, és nem tudom, 10 éve, 20 éven keresztül. És hát akkor, amikor meg már az internet világa is működött, akkor fölrakták a gyerekeim is, az öcsémék is, hogy mi bennénk egy ilyet, hanetán valahol. És kézzel 50 éves koromra, 50 éves születés napomra valaki bejelentkezett, hogy neki van egy, de nem a mi könyvünk, hanem egy ugyanolyan könyv. És hát természetesen ez a legszebb ajándékom volt az 50 éves születés napomra. És akkor elhatároztam, hogy hát én ezt beviszem a Wilkorba, lemásolom, összekapcsolom, és adok a gyerekeimnek, az unokáimnak, mert biztos, hogy nekik is ugyanannyira fog tetszeni, mint ahogy ez nekem. Persze, ők ugyanazt nem érezhetik. Nekem ebben van az, hát, hogy ott a nagyszüleim, akik ott minden szünetben elláttak, hiszen a szüleim dolgoztak, és hát a hosszú szünetben, és én nagyon is szerettem ott a falusi emberek a parasztok között, és jó értemben a parasztok között, tehát a mai napig is meglátszik rajtam, azt gondolom. De igen, élveztem, hogy ott lehettem, és közel kerültem nagyon a nagyszüleimhöz, mind a két oldalon. És hát ebben a könyvben az is bent, hogy amikor ott nyaraltam, mondjuk télen, teleltem, mondjuk a karácsonyi szünetben, akkor a nagymama az úgymond a szép szobába egy 4 köbméteres dunyhát rakott rám, hogy egy megmelegített cserepet vagy téglát, bebugyolát, és akkor a lábamhoz tette, vagy hallottam azt, amikor reggel begyújtottak a konyhába, a sparherbe, és akkor ropogott a tűz, és akkor kinyitották, hogy kelljek. Vagy vasárnap reggel bekapogott, hogy akár magam voltam ott, akár más unokatestvérem, majd gyerekek, mise, és akkor szépen mentünk kézzel fogva misére. Úgyhogy ebben a könyvben nekem ezek az érzéseim vannak. Emlékszem, ahogy a szekrények tetején az alma vagy a körte illat. Tehát annyi minden.
0: Meg a bírsalma.
1: Meg a bírsalma, tehát ez mind benn van ebben a könyvben, és én igen. Valahogy egy kicsit úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy visszakaptam egy kicsit a nagyszüleimet, visszakaptam egy kicsit a gyerekkori életemet ezáltal, és hát nem biztos, hogy mindenkinek ezt nem jelentheti, mert én éltem át, tehát nyilván, hogy de én ezt olyan szeretettel próbálom el odaadni, és ja, és akkor kinyomtattam, nem foglalkoztam szerzői jogokkal most már, de semmi ilyen kérdéssel, egy kicsit vilkorosítottuk, és először kinyomtattunk 600 példányt, de most már nem akarok nagyot mondani, de biztos, hogy 30x600-ot osztottunk céllyel. Ez Kaposvártól Győrig különböző iskolák, akiknek valamilyen szinten tudomással jutott, hogy van, nagyon szívesen odaadtam, vagy küldtem neki, nem tudom, 10 darabot, 20 darabot. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is másodt, megmondtam neki, hogy de kikérdezem, a legközelebb találkozunk, el kell olvasni, hogy kikérdezem. Hát, és ebben ilyen régi történetek vannak, tehát a hit, a szeretet, a családtisztelet, ne pazarolj, ha van, mert hátra lesz idő, amikor nem lesz. És egyetlen személyes dolgot még ehhez a könyv históriához, hogy a nagyobbik kisunokám tényleg azt mondom, hogy egy jó gyerek, de azért minden gyereknek vannak egy kisebb, nagyobb csintevése, és ott kaptam a gyerekeimtől egy ilyen járdeköves, masszírozó ágyat, és hát ott játszott valami kis szerszáma valami késsel, és eljött rajta egy ilyen 15 centis vágást. És amikor megláttam, mondta neki, ennyi kisfiam, hát mit csináltál, hogy hát milyen dolog ezt kivágni, hát a gyerekeimtől kaptam, a Jóisten megver bennünket, itt pazarlunk, nem tudunk, akkor majd másról nem tudjuk megcsináltatni, hát milyen dolog ez, szégyed magad. És mondja, hogy jaj, papa, ne haragudjál, csak egy kicsit megszúrta, hát mondta, ez nem szúrás, a szúrás, az egy szúrás, az meg egy 15 centis vágás. Uh-huh. de mindegy, talán meg tudjuk csinálni, de ilyet nem szabad csinálni. Este elolvasok neked ebből, este elolvasok neked egy mesét. És akkor még 3-4 éves volt, tehát igazából nem is nagyon értette nyilván azt a mesét, amit én olvastam. És neked is ajánlom, ez Eldobott kegyérfratkák című mese. És aminek nyilván a pazarlás volt a lényege, és hogyan lehetett egy dúsgazdag családból koldussá válni a végehez volt, és hát a végén azért a Jóisten csak megszánta és segített nekik. És akkor olvastam, és akkor lefordítottam az ő nyelvezetére, illetve erre a történetre, amit mi most megértünk. Megint olvastam, megint lefordítottam. És látszólag akkor hát pici volt, meg úgy nagyon nem is, nem mondom, hogy nem foglalkozott, mert intelligensen végig hallgatta. És tavaly, tehát ötödikes korában volt egy olyan iskolai délután vagy este, amikor mindenki bevihette a könyvét, vagy be kellett vinni a könyvét, a számára kedves mesés könyvet, és akkor benn aludtak, vagy benn voltak az iskolába egész, és akkor mindenki felolvasta a saját meséjét, amit ő legjobban szeret. És hát hála Isten, hogy a mi gyerekeink, vagy az unokáinknak nem az volt a, nem olyan könyvtárok volt, mint az én nagyszüleimnek annak idején, tehát azért sok könyvből választhatott volna, és ő bevitte ezt a mesekönyvet, és mit olvasott fel? Az Eldobott kegyérfarkákat.
0: Nagyon aranyos úgyhogy történet, úgyhogy hát ilyen vagy te, ezért vagy itt, Lacikám, azért. Na de hát ugye eljutottunk odáig, hogy azért ennek, amit elmondtál ilyen alapokból, eljutsz odáig, hogy nem eszed meg a profitot, nem szórod el, hanem jó célokra használod. És ilyen célra találkoztunk mi is, amikor 1996-ban II. János Pál pápa II. Magyarországi látogatása Győrbe is volt. Benkovics Ferenc atyával beszélgettünk arról, hogy jó lenne ezeken a helyeken ma már szent javatott pápának emléket adni, hiszen ez az ember megérdemli az, hogy is mondjam, ne felejtsük el. És ma egyedülállóan a te segítségeddel az országban itt van olyan helyen, ahol a pápa volt 96-ban, egy a szent javatott pápának a 2,5 méteres bronzszobra. Ennek, de amikor ezt te meghallottad, hogy ezt érdemesen, eszedbe nem jutott volna az, hogy nem.
1: Nem. Nem, én erre azonnal igen mondtam. És az, hogy akkor találkoztunk legelőször ennek az apropóján. És talán azért is volt ez bennem ilyen erős, hogy én is részesültem abban a szerencsében, hogy Szent II. János pápa, amikor az Győri Ipari Parkban tartotta a pápai misét, akkor mi készítettük, vagy készíthettük a teljes, ugye egy ideiglenes térvilágítást, hogy az a rengeteg ember ott.
0: Igen, hát már voltam én is.
1: Hogy hát láttad, hogy egy nagyon komoly munka volt, és hát nem voltunk a nulla szektorban, tehát a pár méterre lehetünk a pápától, hiszen hogyha valami baj van a közvetítésnél, nyilván akkor tudjunk valamit ott intézkedni. És engem olyan szinten, olyan mélyen megfogott az az ember, hogy ő biztos, hogy tehát ő nem tudom, nem is tudom úgy elmondani, tehát olyan szívdobogás jött ránk, pedig hát mint egy 3-4 méterrel voltam tőle, hogy valahogy ez nem tudom, én akkor úgy éreztem, hogy ez egy emberfeletti lény, tehát, és amilyen kedvesen néz, tehát egy csodálatos ember, azon kívül nyilván közelről nem ismerhettem, hát nem voltunk ilyen kapcsolatban, de engem akkor ez nagyon megfogott, és hát egyrészt nagyon büszke voltam arra, hogy mi készíthettük ezeket a munkákat, másrészt, hogy ott lehettem, majd azt mondhatom, a közvetlen közelébe.
0: És az időjárás elég rossz
1: volt
0: akkor.
1: Igen, esett az eső.
0: Igen, zúgó esőben volt, de rengeteg ember volt.
1: És hát ez is, és én örömmel a második, hogy ugye a győri Benkovics Ferenc atya, akit én személy szerint is nagyon nagyra értékelek, és nagyon-nagyon tisztelem. Azt is mondhatom, hogy barátom, vagy azt is mondhatom, hogy ő engem úgy hív, hogy öcsém, én meg bátyám. Nagyon nagyra értékelem azt az embert, aki a mai napig is, ugye azt tudni kell, hogy szintén egy falusi, egy bezenyei parasztgyerek a jó értelemben.
0: Krobót,
1: Kulák családból származó, de abból a családból, akik nagyon-nagyon keményen dolgoztak, hogy azzá váljanak. És hát a mai napig, aki elmúlt 70 éves, még a kezét megfog, vagy kezet fog az ember bele, érzi, hogy, hogy nem csak az ostatartót fogja, hanem ő a nap-nap után kiveszi fizikai munkából is a részét nagyon komolyan, és hát az az ember, aki Győrben létrehozta először ugye ezt a Szentlélek templomot, aztán gyakorlatilag és kétkezi munkával építette, hajtotta, meg tudta úgy szervezni a híveket, hogy ő ezt abban az időszakban el tudta készíteni, én úgy gondolom, hogy és azóta is mindig van újabb és újabb ötlete, ami ez természetesen minket is megkeres, meg is talál, és én örömmel segítek neki, kifogyhatatlan a szépítési vágya.
0: Hát gyönyörű is a templom is, környezete is, meg hát Apor Vilmos emlékét őrzitek a te munkádon keresztül is, ő is, igen. És arra is büszke lehetsz.
1: És azt mondja, hogy, ja és akkor ugye hát megkeresett, hogy esetleg mi lenne akkor, hogyha beszállnék, először csak arra volt, hogy beszállnék, de én azt gondolom, hogy ebben nem szeretek, nem vagyok önző, de ebben nem szeretek közösködni egészen őszintén, tehát és örömmel mondtunk igen, de visszatérve még a Ferenc atyához, és tudom, hogy most nem a Ferenc atyáról van elsősorban szó, de azért közös... én azt elmondom, hogy én hogy egyrészt a templomépítő, másrészt egy olyan iskolát hozott létre Győrbe, ugye az Apor iskolát, ahol ma Győrbe az egyetemen kívül a legnagyobb oktatási intézmény, gyakorlatilag az óvodától érettségig tudnak ott a gyerekek tanulni, okosodni, és mindezt egy olyan környezetben, meg egy olyan
0: ez a Marcalváros
1: rész. És azt mondom, hogy azért mégiscsak a vallás bevitt ebbe a Marcalvárosi részbe, és én azt gondolom, hogy akik oda járnak, azok a gyereknek a döntő többsége azért ezt magán hordozza, ezt a jelet. És egy harmadik, nem utolsó sorban egy városnyi, egy komolyabb falu, magyarországi falunak a lélekszámát biztosít. Öregek otthonát
0: hozott. Ez egy 30 ezeres városrész. És akkor csinált azt hiszem egy talán 400 fős...
1: Hát én 600-at, ugye van Győrő barátom is egy kis része, én összességet közel 600 embert láttam, többek között az anyukám is, bár hála Isten csak bejárom, mert télen többet van, ott hétvégén kihozzuk, de nyugodtan kimondhatom, hogy szállodai szintű szolgáltatást nyújtanak, mind emberileg, mind... mi se van, be van kamerázva gyakorlatilag a kápolna, hogyha valaki nem tud már kimenni, akkor a saját szobájába tudja hallgatni az Isten tiszteleteket. Tehát én azt gondolom, hogy kevés ilyen ember van, aki mindezt megalkotta. Na most egy ilyen pápának, és egy ilyen felkérő, mint a Ferenc atya, meg Iván bátyám, de most ennek nem lehetett ellent mondani. Tehát mi ennek örömmel tettünk eleget, és hát ennek kapcsán általad tudtam megismerkedni a Pál János Ervin szobrászművésszel, akinek azt gondolom, hogy igazán jó sikerült, bár a sértés, hogy jó sikerült, mert azért vagyunk szakemberek, hogy olyan csináljunk, amilyet akarunk, igen. És így is sikerült ez a szobor, és hát én azt gondolom, hogy méltó a környezete is, és hát talán ami az alapcélod, vagy az alap elgondolásod volt, hogy akár egy bucsújáró hely lehessen, na most ez megvalósult.
0: Igen.
1: És látom, hogy jönnek lengyelek, nagyon sokszor ott vannak lengyel koszorúk, tehát lengyel zászlóval ellátott koszorúk, magyarok. Tehát én azt gondolom, hogy ez meghozta azt az eredményt, ha lehet így mondani, amiért egyáltalán ott fölmerült bennetek.
0: Nagyon. Én mai napig is mondom, hogy azokon a 8 helyen, ahol 91-ben és 96-ban a pápa magyarországi látogatásra misét és mindegy, meglátogatott, ott mindenhol zarándok helyén lehetne ezt nyilvánítani, és ez végül is a te általad, hát hogy is mondjam, biztosított cél és támogatás máshol is ugyanúgy megteremthető. Ez nem igaz, hogy pénzkérdése, döntéskérdése, hogy ezt az embert valóban a magyar-lengyel barátság részeként, a szocializmus leépítésében való részével embert mennyire tiszteljük, pláne, hogy szentté is avatták. Hát ezek mind zarándok helyek lehetnek. Én egyszer voltam Benkovics Ferinél, és a plébánia ablakából látom azt, hogy egy házaspár két gyerekkel megáll a szobor előtt, keresztet vesz, és imádkozik, majd letesz virágcsokrot, majd megint imádkozik és elmegy. Tehát már bebizonyította azt, hogy ennek az embernek a tiszteletet meg kell adni, nem szabad elfelejteni, mert kevés olyan ember van. Én ötször találkoztam vele, tehát én az ő szeme az engem végigkísér, azt hiszem, egész halálomig. Úgyhogy, na mindegy, szóval tulajdonképpen ebbe óriási. Na de azt se felejtsük el, hogy ez meg neked jutott az eszedbe, hogy ezt a 2,5 méteres szobrot hogyan lehetne egy 40 centisé varázsolni. És ajándékként mások számára is, talán példaként is odaadni, és akkor tulajdonképpen aki felavatta az egészet, ugye a nuncius úr, ő is kapott egy ilyet.
1: Meg hát azóta már...
0: Meg én is kaptam egy ilyet, és...
1: Bíboros atya is.
0: Bíboros atya is. Bíboros atyának annyira megtetszett ez az egész, meg egyáltalán az, hogy te nem csak ezzel, hanem a Mindszenti boldoggá avatásával küszködő és azzal foglalkozó bíboros is úgy gondolta, hogy a Mindszentire. Most te Mindszenti szobrot is csináltál.
1: Igen.
0: És ilyet is átadtál akkor, amikor a Mindszenti zarándoklat Esztergomba volt. Hogy ő ezt, hogyan tudná ezt valamilyen formában meghálálni, hogy nyomot hagyjon benned is az, és akkor, ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt, a várba lévő primási palotába egy Szent Adalbert díjjal próbálta viszonozni mindazt, amit te tettél. A Szent Adalbert alapítványért is, Mindszentért is. Tehát gyakorlatilag nagyon sok olyan van, amit te a te belsődből inspirálva letetted a bélyegedet nagyon sok helyre. És ezt imádják is sokan. Csak te nem vagy ott, amikor én ott vagyok, akkor azt mondják, hogy hát igen.
1: Én, nekem is nagyon nagy örömet jelentett az, hogy jó érzés adni. Tehát sokszor hát jobb adni, mint kapni, őszintén. Én így gondolom. És én örültem az, hogy mégiscsak a magyar egyház feje, ugye szintén általad juthattam oda, a magyar egyház feje egy ilyen falusi parazgyereket, amilyen én is vagyok, fogadott és egy ilyen rangos elismerésben részesített. Megmondom, hogy számomra is nagyon megható. És
0: azért a Vilkor 25 éves évfordulójára készült kiadványba azért benne van az is, amiről itt beszéltünk. Maga a szobor is, meg a kicsinyített mása is, és hát benne van a Szent Adalbert díj is.
1: És hát visszatérve Mindszenti bíborosra, Csehi Mindszenten, hát személyesen ismerem a polgármestert, meg annak az unoka öcsét, a Kovács Tamást, aki a dr. Pápai Lajos megyés püspökünknek, most már nyugalmazott megyés püspökünknek a titkára volt egy ideig, és hát ő ebből a faluból származik, és gondolom, hogy hasonló elvek vezérelhették, mint amikor én a csalagom, vagy vágon a nagyszüleim, vagy a nagyszüleim falujába valamit megpróbálom létrehozni, vagy egy maradandót alkotni, akkor, vagy valaminek emléket állítani, akkor a Tamás is megkért engem, hogy hát nagyon rossz állapotban a templom, hát jó lenne, hogyha ebbe valamit tudnék segíteni, esetleg vagy világítást, tehát nem tudta pontosan. Na most pontosan tudtak majd pályázati pénzt szerezni, tehát az a gyönyörű templom kívül belül teljesen megújult, keresztutakat tudtak felállítani, teljes EO-hálózatot kiváltottuk ott, külső-belső világítást, a hangosítás, és hát ott volt egy falfülke ebbe a templomba is. Hát én pont ennél a pályán és elvénél láttam ezt a gipsz szobrot, akkor még csak gipszből készült el. Én nekem annyira megtetszett az a gondolkodó, távolban néző Mindszenti.
0: Igen.
1: Hogy én akkor azt mondtam, hogy ugyanerről nem volt szó, meg nem is kérték, meg eszébe se jutott senkinek, de én azt mondom, hogy ez még oda jár valahogy, úgy gondolom. És hát akkor már, hát hogy mondjam, egyet öntenek, akkor már csinálnak hármat, és egyet elvittem én is haza. Meg hát a bíboros atyának is tudtam egy ilyen ajándékkal megjelenni a színe előtt, úgyhogy és ő is nagyon örült neki. Én azt gondolom, hogy nagyon örült neki.
0: És az is igaz, hogy ezzel, hogy te valóban ez a nem elég nehéz sorsú ember, Mindszenti Józsefről beszélek, nek a megörökítésével, és ennek a zarándokút minden évben, ugye május 5-én van az úgynevezett Mindszenti zarándok esztergomi bazilikába, és utána egy fogadáson, akkor te ott átadtad, akkor azt mondta, hogy akkor minden évben neked ott a helyed, amikor zarándok vagy. Mert letetted a voksodat. Amellé, az ember mellé, aminek a boldog avatása most talán elindult Vatikánba ennek a pozitív megítélése. Tehát ugye elég lassan mennek az ilyen úgymond akciók, mire eljut odáig, hogy igen, és akkor a pápa azt mondja, hogy ekkor és ekkor itt és itt ennek a... Mint hát a Apor Vilmos boldog avatáson, azon én magam is részt vettem, még állami elnök kísérletében is. Úgyhogy nekem is azért, amikor ott vagyok az Apor Vilmos oktatási vagy művelési központban, Győrbe, és ott is van egy szobor, azt is tulajdonképpen te finanszíroztad.
1: Igen. Réger Tibor szobrát.
0: Az egy kőszobor. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy te nagyon sok helyen, nem csak Győrbe, sok helyen letetted a névjegyedet, amit azt hiszem, hogy sok ember örökké fog áldani ezért, még függetlenül attól, hogy még nem ismert, de remélem, hogy most ez a beszélgetés során megismer, hogy van ilyen ember, vannak ilyen emberek, és jó lenne, hogyha Magyarországnak a, hogy is mondjam, erkölcsi megújulásában az ilyen és ehhez hasonló ténykedések is elősegítenék az, hogy ne csak zsebbe gondolkodjunk és ellenségbe, hanem a szeretettel és a másoknak a segítésében. És hát benne természetesen a hit, amelyik kell, hogy összetartsa nem csak egy családot, hanem egy egész nemzetet. Úgyhogy én ezért is örültem, hogy elfogadtad a beszélgetést. Na de azért nem fejezzük be, mert még azért az, hogy ez egy Gosszony Lászlónak folyamatosan vannak ötletei.
1: Amire még én nagyon büszke vagyok, hogy azért valahogy kikívánkozna belőlem, és mindjárt elmondom, hogy talán az indogár is, vagy ami kiváltotta bennem, hogy ugye említetted, hogy az aporiskolába is került egy szép aporszobor, egy kőszobor, mondom, az a Réger Tibor szobrászművész alkotása, nagyon, nagyon szép, rendes embernagyság, tehát 4/4 szobor, és akkor ugyanígy egy Apor Vilmos bronzszobor pedig a Püspökvárnak a kertjébe, az előkertjébe került. Igen. Lebó Ferenc győri szobrászművész alkotta, és hát a Székesegyháznak a másik oldalán pedig a szívemnek talán az egyik legkedvesebb személye, vagy a Szent László szobra áll, amit szintén mi ajándékoztunk a mondjuk Győr városának, hogyha lehet így, illetve az odajáró, meg arra menő embereknek. És azóta gyakorlatilag minden évben a Győri Szent László körmenet gyakorlatilag ott ér véget, illetve maga a ceremónia az ott zajlik, aminek azt gondolom, hogy nagyon-nagyon örülünk. És hogy miért pont Szent László, hát az pedig nagyon egyszerű volt, hogy amikor megszülettem, akkor a nagyszüleim is, meg a anyukám is, a Szent László, és azért is lettem László, a Szent László oltalmába ajánlott. És valahogy úgy éreztem, hogy és ez valahogy sokszor motoszkált benne, és mindig úgy gondoltam, biztos kinevetnek érte, hogy ezt mondom, hogy engem érem vigyázz a Szent László. Tehát én valahogy mindig, én annyi mindent úgymond megúsztam, hogy nem történt olyan baj. Tehát azt gondolom, volt velem dolga Szent Lászlónak, hogy eddig egy épségben megőrzött, és hát akkor ez a minimum, hogy egy ilyen lovak királynak olyan emléket állítsunk Győrbe, hiszen a győri Szent László napi körmenet is amiatt van, hogy az emberek hozzá imádkoztak, fohászkodtak, amikor nagy földrengés volt, és gyakorlatilag, ahogy befejezték a monda szerint, abban maradt a földrengés, és megmenekült a város, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden évben, ez még talán a szocializmus idejében is így volt, csak nyilván nem mentek ki a templom falain kívül, de azért ezt megtartották. És hát azt mondom, hogy egy ilyen, mondjuk, és ott van egy a Székesegyházban a Hermája, a Szent László Hermája. Igen. Tehát azért ilyen szakrális emlékek, vagy ilyen értékek, és ugye volt, amikor a Szent Korona is ott volt, és a Szent Jobb is, és volt a történelem során 2-3 olyan alkalom, hogy ez a három együtt jár Győrbe. Csak azt mondjuk, hogy na azért mégis a Szent Lászlónak, és nem volt Győrben Szent László szobor, tehát Dombormű van, ugye a Herma természetesen van, de maga egy köztéri szobor nem volt. És én azt mondom, hogy egy kicsit méltatlan volt, hogy egy ilyen embernek, vagy szentnek most már, hogy nem állítottak, és mi ezt pótoltuk. És amikor volt a felszentelése, nagyon meleg volt. És én valahogy úgy éreztem, hogy ez a bronzszobor is rám nevetett, és megköszönte.
0: Aranyos vagy, és nagyon szépen köszönöm. Végülis a lehető legjobb végszó, úgyhogy a Szent László és Gosztonyi László egy Győrben mindenhogyan, és te pedig viszed az ő emlékét, és adod át mások számára. És köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk, és sok sikert kívánok neked a család, illetve a munkahelyed, és sok embernek adjál még örömet, ha lehet.
1: Köszönöm, igyekszem, ígérem.

0: hír összeállításunk következik.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 25 perc, az ünnep kimenetele szombaton este 21 óra 45 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Pinchász heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchász a protestáns fordításokban Fineás, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. 4 Mózes 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchász Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. 4 Mózes 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgókodik, azt tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Íme én adom néki békeszövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még a varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. 4 Mózes 21:34. Tanítja Szerdó Cervin rabbi a Pinchász heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulásuk után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisítésükre törő ellenség fogalmával, eljöve pedig Amálek és hadakozék Izrael ellen. 2 Mózes 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökké való, avagy nincsen? Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél és 25-30 fok várható. Vasárnap a felhők mellett napos időre van kilátás, eső nem valószínű, északias szél és 26-31 fok lehet majd.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is. Tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint VB-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnöki informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-rei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül most tessék figyelni 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott, áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen, körülbelül 6 hónappal javította a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganattípus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a ctDNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, túlélni a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közzé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a gamma-kász nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a főcsillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas, népszerű regény,

0: nevezésig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik, a hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt, hőséget lefelé préselő, magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022 márciusában vette be a szakszótárában. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját, több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futballvilágbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t, Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadóirodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek,

0: Viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek. Azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak, mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhikulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a covid.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázolóképet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat képmanipulációra vonatkozó irányelveivel, és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futball világbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak. A szakértők a becslése válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holtversenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét, azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak, és nem életőleg jelentős terepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez. Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból, megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beizzítja, illetve beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Charlotte Guest írta Oklahomából, az Egyesült Államokból. A várakozás ajándéka. Várom az Urat, várja a lelkem is, bízom ígéretében. Zsoltárok könyvének 130. fejezetének 5. verse. Az egyik hűvös reggelen úgy döntöttem, hogy iszom egy kis forró teát. A fűszeres tea illatát ugyanúgy szeretem, mint az ízét. Hogy gyorsítsam az áztatási folyamatot, kicsit erősebben kavargattam. Akkor azonban úgy éreztem, mintha az Úr gyengéden azt mondaná, lassíts, ne siess. A tea áztatási folyamata teszi lehetővé, hogy a tea levél egyedi íze, egészségre gyakorolt jótékony hatása és aromája teljes mértékben kibontakozzon. Ez hozza ki a tea leghitelesebb ízét. Hasonlóképpen, amikor időt szánunk arra, hogy elmerüljünk Isten jelenlétében, és hagyjuk, hogy Isten gyengéden felkavarja gondolatainkat és cselekedeteinket, gazdagodni fogunk, és a leghitelesebb önmagunk kerül elő. Miközben a teám ázott, néztem a napot, ahogy csillogott a tóvízében. Fecskék és cinegék repkedtek felettem, és énekelték reggeli dalaikat. Ez a plusz várakozási idő ajándék volt számomra, és emlékeztet, hogy szánjak időt arra, hogy Isten jelenlétében elmerüljek, és örvendezek a teremtett világ székségében. Istenünk, segíts lelassítani életünk ritmusát. Mutasd meg, hogyan használjuk ki az időnket, hogy jól szolgáljunk téged és másokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat, ma lelassítok, és élvezem az Istennel töltött csendet. Imádkozzunk azokért, akik nem találnak időt Istenre.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

A váróterem egy olyan helyiség, ahol az emberek ülve vagy állva várják, hogy elérkezzen az ő idejük. Életem során hosszú órákat töltöttem kórházak és orvosi rendelők váróiban. A várótermek érdekes helyek, és gyakran érzelmek egész sorát kell megélni, miközben várakozunk. Pár érzés, amit megtapasztaltam. Félelem, izgalom, szorongás, frusztráció, remény, és néha-néha béke is.

időnként rajtam is félelem és szorongás lett úrrá, mikor egy szörnyű diagnózisra számítottunk. Voltak idők, mikor izgalmat és reményt hozott, amikor babát vártunk.

Biztos vagyok benne, hogy ti is visszatudtok olyan várótermi élményre gondolni, ami frusztráció érzését váltotta ki a várakozási idő hossza miatt. Az egészségügyi személyzettel szemben érzett idegesség, vagy a hatalmas anyagi felelősség miatt, amivel hamarosan szembe kell néznetek.

Az élet néha olyan, mint egy nagy-nagy váróterem. Úgy érezzük, minthogyha olyan helyzetben lennénk, ahol csak várjuk, hogy mit fog Isten tenni legközelebb, és hogyan fogja helyrehozni a félrement életkörülményeinket. Olykor szorongással, remegve, sőt, türelmetlenül rostokolunk.

Ma ellenben arra szeretnélek hívni benneteket, hogy türelemmel és alázatosan várjatok. Mennyei atyánk látja, hallja, és pontosan ismeri az előttünk álló körülmények részleteit, és ő megoldja a helyzetünket földi, és ami még fontosabb, örökkévaló érdekünket nézve. Én jelenleg életem várakozási időszakában vagyok, és kísértést éreztem, hogy türelmetlenné váljak. De nemrégiben egy csendes üzenet ver gyökeret a fejemben. Csak várjak türelmesen, és az Úr majd kielégíti a szükségleteimet. Hát erre nagyszerű béke költözött a szívembe.

Ézsaiás arra bátorít, hogy várjunk Istenre, és arra is emlékeztet, hogy ő erősít meg minket, amikor elfáradunk. Ez csodálatos hír. Kedves testvéreim! Amikor az élet megpróbáltatásain elmélkedtek, és azon tűnődtök, hogyan és mikor szabadít meg belőle az Úr, ne feledjétek, hogy türelmesen várjatok rá, mert ő elhozza a szabadulást annak rendje és módja szerint. Várjunk hát együtt türelmesen az Úrra.

de akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve, 40. fejezet, 31. vers.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ma néhai Zimányi József lelkipásztor ige magyarázatát hallgatjuk meg Eszter könyve alapján.
2: Ahhoz Jézus nagyon szeretett mulatni. Egy furcsa ember volt. Néha irgalmatlan volt, kegyetlen. Oda vett egy népet. Ha meg akarod ölni a zsidókat, a 127 tartományomban öld meg. Indiától Etiópiáig terjedt a birodalma. Lehúzza a gyűrőjét, odaadja egy ilyen gyilkosnak. Ugyanakkor megtörtént, hogy amikor meg Eszter lett a királyné, közkegyelmet gyakorolt az egész birodalomban. Elengedte a bűnösök büntetését. Ez egy nem uralkodni való ember, aki ennyire bizonytalan, ingatag, de ez minden véletlenül volt. Ez is mind a zsidókért történik. Azt történt, hogy a király két hetes mulatozás után, amikor bemutatta a birodalma minden gazdagságát, eldicsekedett Eszteren és Valgán, elhatározta, hogy bemutatja Vásti királynének a szépségét is. Persze nem nagyon felöltözve. Hívatta a királynét, hogy lássák ezt a szép asszonyt. Volt benne annyi női öntudat, királynő volt, hogy nem ment. A király nagyon haragerje, dolgozott benne a bor. Megfosztották a királynői méltóságtól Vástit. Jó, hogy az élete megmaradt. Kihirdették, hogy keresni kell egy új királynőt. Megindul a lányok begyűjtése. Én biztos vagyok benne, hogy Eszter nem akar királynő lenni. Nem kérdezték, nagyon szép volt, vitték. Megalázó helyzet. És megkezdődik a kozmetika, méghozzá 12 hónapig. Különféle szépítőszerekkel készítik őket. Nagyon érdekes, a Bibliában meg van írva, hogy Eszter nem akart valami mást. Ő úgy hagyta, hogy Isten, ahogy odarendelte, hadd menjen minden úgy. Eszter nem akarta megvenni a holnapokat. Rábízta az Úrra. Nem tudta, hogy mindez miért történik. Szeretném a testvéreknek azt mondani, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit akar az Úr. Néha a végén megértjük, néha a végén sem. Ezt, amit majd csak odafent tudunk meg. De aki rábízta magát az Úrra, hagyja, vitesse magát. Eszterben volt olyan valami a tartásában, hogy megtetszett a királynak. Most a józanabbik fele volt, gondolkodásra volt felül, és Eszter fejére tette a koronát. A király udvarban ott van a nagybátyja Eszternek a nevelő, Márdokeus, megmondta Eszternek, hogy soha ne áruld el, hogy zsidó vagy. Milyen érdekes. Márdokeus nem tudta, hogy ezt miért kell mondani. Ugyanakkor, amikor Hámán előtt nem állt fel és nem hajlogott előtte, megkérdezték, hogy miért nem, azt mondta, hogy zsidó vagyok. Magáról megmondta, Eszter felül nem volt szabad. Csak Isten adta a szívébe ezt a gondolatot. Ő nem tudta, hogy miért. Nekünk egyetlen dologért kell felelnünk, hogy a megértett parancsot teljesítsük. Nem ránk tartozik, hogy miért utána. A megértett parancsot jól érteni szükséges, hogy a szív tiszta legyen. Ha a szív tiszta, a hallás is nagyon jó. És pedig mondjuk ki újra meg újra a mi atyánk szavaival, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Eszter királyné lett, nagy közkegyelem, nagy ünneplés. De Márdokeus nem akar bejönni a király udvarba, és Eszter, mint királyné, ugyanúgy tartja el a kapcsolatot, és szót fogad neki. Nem tudta Márdokeus, miért kell neki ott jönni-menni a király udvarba. Egyszer leül, elgondolom, hogy körös-körös gyönyörű futónövények, leül és hall valamit. A növényfüggöny másik oldalán ketten susogtak, Bittána és Téres, két testőr. Meg kell ölni ezt a királyt, nem bírom tovább elviselni, én is. Kit szervezzük be, hogy öljük meg, megbeszélik, hogy megölik a királyt. Készül a merénylet. Márdokeus hallgatja. Ezek elmennek, hívja Esztert, megmondja. Kivizsgálják, mind a kettőt felakasztották. És megint egy érdekes dolog jön. Márdokeus semmilyen jutalmat azért nem kapott. És az Isten kegyelme volt, hogy nem kapott. És nem zúgolódott, nem mondta, hogy megmentettem a király életét, hát semmit nem kapok. Nem. Olyan jó, az ember mindent rábíz az Úrra. Nem kapott semmi jutalmat. Majd később megkapta, amikor kellett. Most pedig megtörténik, hogy Hámán minden fejedelem fölé emeltetik a fejedelmi széket, feljebb kerül minden más fejedelménél. És ez nem elég neki. Nagyon háborog, mert Márdokeus nem hajlik lelőtte a földre. Milyen furcsa dolog. Valaki egy világbirodalom második embere, és ez nem elég neki, hogyha egy zsidó derékszög, hogy háromszögben van neki, az kell. Ha nincs, akkor nincs öröme. És fölgerjed nem csak az ellen az ember ellen, hanem az egész zsidó nép ellen. Márdokeus megmondta, hogy nem hajlok, mert zsidó vagyok. Eszternek azt mondta, meg nem mondta, hogy zsidó vagy. Ennek így kellett lennie. Nem lehet megmagyarázni ezeket a dolgokat. Isten szabadon cselekszik, az engedelmes ember pedig áldássá válik. Hámán készült valamire. Egy éven át sorsot vetettek előtte Púrt. Pogány ember volt, különféle jóslásokkal. De valamit ebből a negatív dologból pozitívra lehet a mi részünkre változtatni. Mi úgy vagyunk, hogy elolvastunk egy igét, értünk belőle valamit, már csináljuk is. Néha nem baj, ha kétszer is megkérdezzük. Hámán oda megy a királyhoz. Nem azt mondja, hogy az a bajom, hogy Mardokeus nem hajol le. Arról nem beszél, a szégyelné. Van egy nép, birodalmat minden tartományában. Nem tartják meg a király parancsát. Az, aki az ördögtől való, az hazudik és gyilkol. Hámán teljesen megtelt a ördögi lélekkel. Nem mindig a királynak úgy hagyni őket, el kell őket pusztítani. A király lehúzza a gyűrűjét, tessék. Nem kell a 15 talentum ezüst, hát van nekem. Tied az ezüst, tied a nép. Ez uralkodó. Világbirodalomnak a feje, de borzasztó. Kihirdetik az egész tartományban, gyors futárok mennek. Egy meghatározott napon minden zsidót meg kell ölni. Tudják meg a körülöttük lakók, és el kell a vagyonát rabolni. Megkérdezi Susán várában is, hallja Mardokeus. A zsidók jaj veszékelnek, sírnak, bőjtölnek, zsákruhába öltöznek. És akkor Mardokeus hivatja ezt. Ha te csendesen, lapulva, ott maradsz a palotában, te el fogsz pusztulni. De nekünk zsidóknak, ezeknek a zsidóknak, Isten másholnap fog szabadulást adni. Menj be a királyhoz, változtasd meg ezt a törvényt. Igaz, hogy a birodalom törvénye szerint egyszer a király lepecsételt egy levelet, és kihirdették, nem szabad megváltoztatni. Menj be és változtasd meg. Eszter azt üzeni, 30 napja nem hívott a király. Ne az életedet kímélt, Eszter. Be kell menni az életed kockáztatása árán is. Jól van. Mardokeus, most Eszter parancsol. Gyűjtsél össze minden zsidó Susán városában 3 napig, se nappal, se éjjel, nem enni és nem inni. Én ugyanazt csinálom szolgáló leányaimmal. Aztán bemegyek. Ha elveszek, elveszek. Benezet tudok könnyek nélkül beszélni. Micsoda tüzérségi előkészítése. Hogy dolgozik az, aki az Istené? Eszter kockáztatja az életét is népéért. Tudjátok, az volt a törvény, ha valaki hívás nélkül bement a királyhoz, kivégezték. Merényletnek számít. Mindegy, hogy kicsoda. A királynő sem mehetett be a férjéhez anélkül, hogy ne kérte volna az engedést. Eszter ott áll az ajtóban. A király meglátja. 33 napja nem látta. Ilyen szépet még nem látott. Kinyújtja az aranypálcát. Eszter királyné, mit akarsz? Kell a fél országom? Odaadom? Nem. Készítettem egy nagy vacsorát, készítenék. Jöjjön el a király a vacsorára, és Hámán is. Azonnal mondjátok meg Hámának, ott leszünk a vacsorán. Olyan nagyszerű ez a lassú menet. Eszter királyné teljesen elaltatja Hámánt. Nem is tudja, hogy mikor másodszor vagy a vacsorára, utolsó útját teszi meg. Jöjjön el a király a vacsorára. Nagyon szeretett enni meg inni, persze, hogy elmegy. Folyik a vacsora. Eszter királyné, a király a bortól már felhevült. Most mondd meg, mit akarsz? Kell a fél ország? Odaadom. Nem. Még egy kérésem van. Holnap este is jöjjön el a király, de Hámán eljut a vacsorára. Nagyszerű, jövünk. Igen ám, de a király hazamenve nem tud aludni. Vegyétek elő a történetek könyvét. A legközelebbi múltban kicsit nézzünk széjjel. Olvassák, hogy Mardokeus, a zsidó Mardokeus Biktánát és Térest följelentette, tényleg verénylők voltak, felakasztották őket. Azt mondja a király, milyen jutalmat kaptak ezért? Semmit. A király sose hibás, hogy nem kaptak. Miért nem szóltatok? Na most. Most meg fogom jutalmazni. Ekkor nézzétek, így áll az Isten órája, hogy ketyeg. Pont most van az ajtóban Hámán. Otthon elmondta a feleségének, hiába van minden, 10 egészséges fiam van, rengeteg pénzem, a birodalom második ember vagyok, de az a zsidó nem hajlik meg előttem. Azt mondja, Zéres a felesége, mindent megbeszélt a feleségével. Pokolén nő volt. Menj be a királyhoz, kérjed, hogy akasztassa fel, csináltass egy 50 könyöknyi 25 méter magas akasztófát. Nem lesz többé kérdésünk, hajlik vagy nem hajlik. Nagyszerű. Megcsináltatta a fát, most jön a királyhoz, hogy kérje az engedélyt a felakasztásra. Olyan pontos Isten órája, nincs olyan atomóra, amik ilyen pontos ne lenne. A királynak azon tűnődik, hogy kéne megjutalmazni Mardokeust. Bejön Hámán, a király beengedi. Van egy kérdésem hozzád, Hámán. Te okos ember vagy, birodalom második embere. Mit kell tennem azzal az emberrel, akit nagyon meg akarok jutalmazni? Hát kit, ha nem engem. olyat néhány sokan mellett, hogy nem fér hozzá, gibraltári szoroson, akkor ott áll. Ezzel az emberrel azt kell tenni, hozzanak egy lovat, amelyen a király szokott ülni, és királyi ruhát. A birodalomnak egy kiemelt fejedelme öltöztesse fel ezt az embert, ültesse fel a lóra, a fejére tegyenek koronát, és a királynak egy főembere vezesse, és kiabálja állandóan a város terén, hogy így tiszteli a király azt, akit meg akar becsülni. Nagyszerű, mondja a király, menj ki, ott van kint a zsidó Mardokeus. El ne hagyjál semmit, tedd meg vele. Jól jár az Isten órája. Hámán kimegy, és azt a zsidót, akinek a lenemhajlását nem bírt elviselni, megkéri, hogy legyen szíves, jöjjön ide, ráadja a ruhát, koronát vesz a fejére, felülteti a lóra. Udvari lovász lett belőle. Mardokeus lovász, első osztályú. Vége van a menetnek, Hámán betapadt fején, szomorúan megy haza. Mardokeus pedig kimarad megint, ahol eddig volt. Nem szédült el. Mardokeus nem szédült el. Hazamegy Hámán, betapadt fején, szomorúan. Na mi van? Gyere feleségem, és a barátait is mindig meghívta a tanácskozásra. Ez történt velem. Képzeljétek el, én voltam Mardokeus lovásza. A felesége, aki azt mondta, hogy 25 méter magas legyen az apasztófa, most azt mondja, már elbuktál Mardokeuson szemben, akkor a végső harcot is elveszíted. Felbújtatta, felbújtatta, most pedig még sebzi is terheli. Igen ám, ott busul Hámán, jönnek érte, vacsorára menni Eszterhez. Nem tudta, hogy ez az utolsó útja, nem tudta. Borívás közben a király újra kérdi. Eszter királyné, most már aztán mondd neki, hogy mit akarsz. Mi a kívánságod? Most jön egy olyan drámai, nagyszerű rész, ebből lehetne jó filmet csinálni. Oda borul a király lába elé. Az első feleség. Ha csak arról lenne szó, hogy minket eladnak rabszolgának, nem zaklatnám a királyt, ennyiért nem szabad. De nem akarnak ölni engem és népemet. Az életemért könyörög és népem életért. A király megrendül. Ki akarja ezt? Most jön a nyíl. Milyen erős Eszter? Hát a háromnapi bőjt, egy acél. Itt van ez a kolosszállal, ő az. Király kimegy a palota kertjébe, kedvencével szemben, most mit csináljon? Gondolkozik, a bor is dolgozik benne. Hámán ráborul a királynő lábára. Irgalmaz, irgalmaz. Bejön a király. Még erőszakot akar elkövetni, erőszakot a királynő itt a házban? Ezt már szándékosan mondta a király. Azonnal izabigyel betakarták Hámán arcát. Volt egy nem jó akarója, Harbona. Mondja a királynak, uram, ott van egy 50 könyöknyi akasztófa, arra akarta Mardokeus felakasztani, aki megmentette a király életét. Akasztátok rá! Ahogy odaadta Hámának a zsidó népet és életét, most oda vetette őt magát. Most pedig Eszter könyörög azért, hogy változtassák meg a kiadott parancsot. Sír nagyon, a király megindul. Ez az ember meg akarta ölni az első feleségemet, a királynőt. És kiadják a parancsot, fordítva legyen. Azon a bizonyos napon, amikor meg kell volni minden zsidó bosszút áll az önmagáért. Jön egy félelmes bosszúállás. Sokat gondolkoztam rajta, hogy hogy értékeljem ezt. Mi nem így csinálnánk, keresztények vagyunk. De tudtára kellett adni a 127 birodalom minden népének, hogy ez a nép valahonnan védve van. A zsidó Mardokeus a második ember volt Ahasvéros király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népejavát kereste, és egész nemzetének a békéjén tevékenykedett. Itt van előttünk két ember. Mekkora különbség van köztük? Egyik az ördögnek szolgál, másik pedig az ő istenének. Nem lehet két úrnak szolgálni, csak egy úrnak.
1: A mai hívőknek fontos üzenet volt az, hogy mit jelent népünkért felelősséget vállalni. Nekünk nem kell az életünket kockára tenni, de a kitartó imádkozás kötelességünk, hiszen népünk megmaradásáért, Istenhez való visszafordulásáért csak a hívők tudnak imaharcot folytatni. Erre biztatjuk kedves hallgatóinkat is. Most pedig adásunk végén szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeselyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Síkra szállni Istenért. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 25 perc, az ünnep kimenetele szombaton este 21 óra 45 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Pinchas heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban. Pinchas a protestáns fordításokban Fineás, Áron pap fiának, Eleázárnak a fia volt. 4 Mózes 25:10-től 31-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Pinchas Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mivel síkra szállt Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. 4 Mózes 25:11. A zsidó hagyomány szerint, aki Isten dicsőségére buzgókodik, azt tiszta szándékok kell, hogy vezessék. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Íme én adom néki békeszövetségemet. Izrael ellenségei egyszer már rájöttek, hogy a zsidókat nem lehet karddal, de még a varázslás, diplomácia eszközével sem legyőzni. Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét. 4 Mózes 21:34 tanítja Szerdó Cervin rabbi a Pinchas heti szakasz kapcsán. Egyiptomból való szabadulásuk után a zsidók már szembesültek a teljes megsemmisítésükre törő ellenség fogalmával, eljöve pedig Amálek és hadakozék Izrael ellen. 2 Mózes 17:8. Háborúhoz nem szokott, önvédelemben tapasztalatlan nép jövőképét áthatja a bizonytalanság. Vajon köztünk van-e hát az örökké való, avagy nincsen? Mert a nép tudja, hogy jövője kizárólag Isten kezében van. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32:17. Isten szava mindig teremtő szó. Udvardi György érsek előadása a református egyházi napokon. Amikor a keresztények együtt hallgatják és értelmezik a Szentírást, nem csupán új gondolatokkal gazdagodnak, hanem egymást is erősítik hitükben, fogalmazott abban az előadásában Udvardi György veszprémi érsek, amit a június 26-a és 28-a között Veszprémben megtartott 11. református egyházi napok Dunántúl a rend nevet viselő rendezvényen mondott. A református találkozó idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk 4:39. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt a veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a veszprémi Petőfi Színházban, közölte a veszprémi érsekség. Beszámolójuk szerint a jelenlévőket Steinbach József püspök köszöntötte, aki elmondta, a rendezvény felépítése arra törekszik, hogy a Szentírás üzenetét különböző nézőpontokból teológiai, lelkipásztori, művészeti és személyes megközelítésben együtt szemléljék a résztvevők. Idén is megrendezik a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a Balatonszárszói Szóli Deo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen.
0: Kulturális programajánló.
1: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és a közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Az élet sűrűjében vagyunk. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén, ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai, a stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hídben, sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulja, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésnek. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a református szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt két évtizede tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint. De az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabbak lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában, elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indít holnap a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban, vagy akár a szabad ég alatt is töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Frissüléssel indult az év második fele. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap a felhők mellett napos időre van kilátás, eső nem valószínű, északias szél, és 26-31 fok lehet majd. A hétvégére megnyugszik időjárásunk a több órás napsütéssel. A hőmérséklet nagyjából az ilyenkor megszokott átlagoshoz közeli tartományban alakul.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Nem tudom, hogy vannak vele, de vannak olyan részei a Szentírásnak, amit nagyon egyoldalúan szoktunk csak vizsgálni. Amivel ma kezdjük ezt a Biblia tanulmányt, ezek közé tartozik. Legalábbis az én tapasztalatom szerint, természetesen mindig azt szokták mondani, hogy tisztelet a kivételnek, én is ezt kell majd, hogy mondjam. Aki velem együtt nyitja ki az Apostolok Cselekedetei 20. fejezeténél az igét, a 7. verstől, valószínűleg hamarosan rá fog jönni, hogy miről is beszélek. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk, egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték föl. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és azt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Aztán felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták föl, és egészen megvigasztalódtak. Troászban vagyunk, ahol egy hosszú körút után tölt Pál egy teljes hetet, és hogyha valaki még visszaemlékszik, egyébként nem kell nagyon messzire visszalapozni a Szentírásban, hiszen a 20. fejezet első néhány verse szól, egy körülbelül jó éves körútat foglal össze Lukács néhány versben. Ahol Pál Macedóniában jár, aztán görög területre megy, aztán amikor megtudja, hogy a zsidók merényletet terveznek ellene már, ki tudja hanyatszor, akkor újra macedón területre lép, és Macedóniából vagy Macedónián át érkezik Troászba, és amit ennek a körútnak az elején elmulasztott, és ezt szándékosan mondom így, hogy elmulasztott, hiszen akkor is járt Troászban, de annyira vágyott volna arra, hogy végre Titusszal találkozzon, aki hozta vissza a választ a korintusiaknak. Titus volt az, aki a korintusi első levelet magával vitte, és várta Pál, hogy vajon milyen reakciók érkeznek, hogy fogadta a gyülekezet, hajlik-e a gyülekezet szíve a jóra, hogy mivel nem találta Tituszt, nem maradt, hanem indul tovább abban a reményben, hogy Titusszal előbb-utóbb összetalálkozik majd az útja során. Ez nyilván meg is történt, de amikor visszaért Troászba, akkor viszont ott töltött egy hetet, mégpedig egy nagyon intenzív Biblia tanulmányozó hetet, hiszen akkor már Troászban gyülekezet volt, és magyarázta Isten igéjét. Ehhez képest a hét első napján, amikor mindenki tudta, hogy most Pál el fog tőlük köszönni, összegyűltek, és az volt a szándékuk, hogy együtt fognak úrvacsorázni. És ezt az alkalmat arra használta ki Pál, hogy a tanítást újra hosszan megismételte, hiszen ezeknek a testvéreknek a kezében nem volt még ott a Szentírás, jó esetben az ószövetségi tekercsek közül lehetett ott egyik vagy másik, hiszen Pál apostol leveleinek a nagy része is ezen az úton, ez alatt az egy év körüli időszak alatt íródott, egy jelentős rész, a többi levélből alig ismerhettek, vagy csak egy párat ismerhettek, ekkor még evangéliumok nem forognak közkézen, tehát éppen ezért rendkívül fontos a tanítás, a szóban átadott üzenet, és hát ennek az a következménye, amit így olvasunk, hogy a tanítást annyira megnyújtotta, hogy egészen éjfélig. Emlékszem még teológus koromra, hogy az első 15 perc a szívnek, a második 15 perc a fejnek, a harmadik 15 perc a falnak szól. Ez így hangzott valakinek a szájából, hogy jól jegyezzük meg, hogy az ige hirdetésnek rövidnek kell lenni. Egy kicsit megdöbbentem, amikor rátaláltam a reformáció korabeli rögzített időpontokra, mert akkor még úgy hangzott, hogy az első óra a szívnek, a második óra a fejnek, a harmadik óra szól a falnak, és azon gondolkozom azóta, hogy is fogunk lassan eljutni, hogy az első két perc

0: a szívnek a második kettő a fülnek, és aztán a harmadik kettő már csak a falnak. És ebből nehogy valaki azt a következtetést vonja le, hogy élcelődni szeretnék, hiszen arra hívják föl, most már magas tudományos fokozata rendelkező lélektannal és pedagógiával foglalkozók a figyelmet, hogy egy olyan korosztály jön most itt mögöttünk, aki koncentrációban 2,5-3 percnél egy dologra nem tudnak jobban figyelni. Sőt, nem fogják elhinni, kedves hallgatóim, de amikor egy YouTube csatornának a megtekintettségét szokták vizsgálni, hogyha valaki 30 másodpercig nézett egy YouTube-ra föltöltött anyagot, az teljes egészében megtekintetnek tekintik, akár meddig is tart utána ez az anyag. Mert egyébként állítólag az első 2-3-4-5 másodperc alatt eldönti az, aki belepillantott, hogy ezt meg fogja nézni, vagy sem. Ez valami szörnyű kényszer. Tessék csak arra gondolni, mi lett volna az első gyülekezetekkel, ha valamiféle ilyen koncentrációs problémával rendelkeztek volna. És most kárpátaljai testvéreink jutnak eszembe, akik közül többekkel jó ismerettségben vagyok, meg voltam, és közülük mondta el valaki, hogy egy olyan gyülekezetben élt hosszú-hosszú évtizedekig, ahol a gyülekezetben egy, ez nem tévedés, tehát nem nyelvbotlás, félre ne értse egy hallgató se, egy az az egy darab szentírás volt magyar nyelven, és be volt osztva, hogy a gyülekezetben a következő héten melyik családnál lehet a szentírás. Ige hirdetőt 2-3 havonta kaptak, ha ennél gyakrabban akartak volna ige hirdetést hallgatni, akkor át kellett menni 30-40 kilométerrel arrébb, ahol egy ruszin nyelvű ige hirdetőt meghallgathattak. Egyébként a gyülekezetnek az volt a gyakorlata, mondta el az kedves testvérnő, hogy másolták kézzel a szentírást, hogy amikor nem náluk van, akkor is legyen bibliájuk. Azon gondolkoztam, hogy hány biblia is van a polcomon. És ehhez képest ott a következő kérdés, hogy és mennyi idő jut erre a bibliára? És mennyi idő jut az ige hallgatásra, az ige hirdetés nyomon követésére? Tessenek csak arra gondolni, hogy lelki éhség is kell ahhoz, hogy valaki akarjon igét hallgatni. Itt van ez a troászi gyülekezet. Azt nem tudták, hogy soha többet nem fogják élőszóban hallgatni Pál apostolt, de a történelem ezt igazolta, az élet ezt igazolta. És Pál nem rest megnyújtani a tanítást, és mondja a Krisztus üzenetét. Miért? Mert különben hogy lehetne később elmondani, igaz, hogy az Péter apostol mondja, hogy ti ráépültetek a proféták és az apostolok kősziklájára. Ha nincs tanítás, ha nincs lelki látás, elvadul a nép. Ez már az Ószövetség idején is így volt. És az az igazság, hogy az Isten kijelentett igéje újra és újra el kell, hogy jusson a szívünkig. Ha már az előbb ezt a kárpátaljai testvérnőt emlegettem a bizonyságtételével, ő még azt is elmondta, hogy minden Isten tiszteleten fölálltak a testvérek egymás után, és ige szakaszokat mondtak. Nem olvastak, ige szakaszokat mondtak hosszasan. Pontosan azért, hogy mélyüljön a gyülekezetnek az ige ismerete. Ne tessék azt gondolni, hogy kárukra vált. És én még jól emlékszem, hogy nem kell Kárpátaljára menni ahhoz, hogy valamikor a gyülekezet hosszú időt töltött az igével. Ma nagyon sokszor találkozom eféle szövegek, nem kell félni, nem lesz túl sok ige. És tessék mondani, hogyha nem lesz túl sok ige, akkor mi végre jöttünk össze? Akkor mi az, amitől a lelki táplálék eljuthat a lelki emésztő rendszerünkbe? Miből fogunk élni? Hangzatos szólamokból? Azt mondja Pál apostol az efézusiaknak, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, csalásával. Honnan tudom, hogy üres a beszéd, ha nem ismerem az igazit, a tartalmasat? Egy kislány jut eszembe, akinek a születése körüli időszakot nyomon tudtam követni egészen jó pár éves koráig, és egyszer csak azt vette észre a szülei, hogy valami nagy baj van a gyerekkel. Olyan probléma volt, amit én korábban soha nem hallottam, nem fordult meg nála a kép. És ez akkor derült ki, hogy nem fordult meg nála a kép, hogy a gyermek igen előszeretettel lehajolt, és a két lába között nézett hátrafelé, és ez egy ilyen kedvelt póza volt. Aztán elvitték szemorvoshoz, aztán mondta a szemorvos, hogy mi a probléma, mindenki halálra rémült, kapott szemüveget, és utána döbbentek meg a szülei, mert a kisgyerek, mint minden kisgyerek, vidám volt, egészséges, játékos, és amikor megkapta a szemüveget, egyszer azt kérdezte, hogy ilyen a madár. Tetszik tudni, nagyon sokszor, minthogyha valami különös dolog történne, mert hiányzik az ige. Nincs lelkilátásunk. Kellene az Istentől kapott szemüveg, ez pedig kell az ige hirdetés. Még most nem szeretném, ha valaki arra gondolná, hogy a hosszú, kibírhatatlan, unalmas prédikációk mellett szeretnék kardoskodni. De amellett mindenképpen, hogy szükségünk van az igére, tartalmas ige hirdetésekre, kitartó ige hirdetőkre, és erre szokták azt mondani, hogy persze aztán majd jönnek az eutikusz esetek, mert hát a gyülekezet ettől csak elalszik. Hát először is szeretném mondani, hogy azért nem úgy tűnik, hogy a teljes troászi gyülekezet esett ki az ablakon. Hanem úgy tűnik, hogy eutikusznak sikerült csak, aki fiatal emberként valószínűleg úgy döntött, hogy ő elfér az ablakpárkányon is. Egyébként, aki a római építészetet ismeri, tudja, hogy az azért nem egy olyan kis keskeny ablakpárkány volt, mint amit a panel lakásokban megszoktunk, hanem oda valóban ki lehetett ülni, ott valóban akár nézelődni is lehetett. És én nem gondolom, hogy Eutikus eredetileg egy félig kint, félig bent akart volna lenni, de fiatal emberként gondolom úgy gondolta, hogy az neki jó hely lesz. Csak aztán elnyomta az álom. Ez is előfordulhat. És Pál apostol nem élcelődik Eutikuson, bár Eutikusnak ez a közel 9 méteres zuhanása egyáltalában nem csoda, hogy azzal végződik, hogy hát eszméletlenül találják a földön, sőt, azt gondolja róla mindenki, hogy halott. Pál apostol pedig érdekes módon megszakítja az ige hirdetést, lemegy, ráborul, és aztán azt mondja a többieknek, hogy ne zajongjatok, a lelke benne van. És fölhozzák a fiatalembert, bár az ige ezt a végére hagyja ennek a szakasznak, mert Eutikus jól van. Van, aki ezt úgy értelmezi, hogy Pál feltámasztotta, meggyógyította, és én egyikkel se szeretnék vitatkozni. Én a folytatásra szeretnék rámutatni. Pál nem megijedt, hogy de hosszú volt a prédikáció, hanem visszament, megtörte a kenyeret, magyarul úrvacsoráztak, aztán sokáig egészen virradatig folytatódott a prédikáció. Nem azért, mert Pálnak prédikációs kényszere volt, és nem bírta ki anélkül, hogy ne őt hallgassák, hanem azért, mert Pál pontosan érezte belül, hogy amit most megtehet, az soha többet nem teheti meg. És Pál apostol egyik helyen azt írja az egyik gyülekezetnek, most hadd idézek Károli fordítást, én mindenkivel szemben köteles vagyok. Az új fordítást ezt úgy mondja, hogy én mindegyik őtöknek adósa vagyok. Nem pénz szempontjából, nem be nem tartott ígéret szempontjából, hanem abból a szempontból, hogy az Úrnak tettem ígéretet arra, hogy akikkel összehoz, azoknak az evangéliumot hirdetni fogom. És ez a kitartás, ez azt gondolom mindenképpen figyelemre méltó. De tessék csak nézni, innentől kezdve valami egészen megdöbbentő rendkívüli életszakasz következik Pálnál. Mi pedig előre mentünk, hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mert így rendelkezett. Odáig ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán Asszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk, onnan tovább hajoztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé, másnap befutottunk Szamoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt tölteni Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzem. Ez megint egy olyan szakasz, amire azt lehet mondani, hogy hát így gyorsan Lukács egy pár nevet fölemleget, aztán kész. De meg tetszett figyelni? Minden munkatársának azt mondja, hogy tessék szépen hajóra szállni, elindulni, én meg gyalog megyek. Hát ha van hajó, ha lennének utitársak. Miért vállalja Pál ezt a kiszolgáltatott, egyedül való utazást? Van olyan, amikor nincs mese, egyedül kell maradni. Az előbb már pedzegettem Troásznál, hogy Pál apostol már sejti, hogy ez az utolsó lehetősége, hogy Troászban bizonyságot tegyen. És most kénytelen vagyok előre szaladni, bár jövő héten ezt sokkal részletesebben veszük, hogyha az Úr akarja és élünk. Milétoszban majd azt fogja mondani az efézusi véneknek, hogy és most Jeruzsálembe megyek, és hogy mi vár rám, nem tudom, de a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám, de én ezzel nem törődöm. Tetszik tudni, nem olyan egyszerű szembesülni azzal, hogy a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, mikor tudom, hogy fogság és nyomorúság vár rám. És most nem azt mondja a lélek, hogy te Pál, oda ne menj, mert baj lesz. És nem azt mondja a lélek, hogy hallgass a munkatársaidra, akik például Efézusban kitessékeltek még az aréna környékéről is, hogy nehogy bemenj a stadionba az őrjöngő tömeg közé. Most Jeruzsálembe mész, ott fogság és nyomorúság vár rád, de menned kell, mert ez az én utam. Hát ezt valahogy emészteni kellett. Nem könnyű ezeket a dolgokat megemészteni. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, kedves hallgatóim, mert hazugság az, hogy Krisztusnak a tanítványa mindent megold egy csettintéssel, bocsánat, de egy fejbólintással, vagy egy várándítással, és megy, minthogyha 10 centivel a föld fölött járna, meg se kottyan neki, holmi kis fenyegetettség, nehézség, üldözés, nyomorúság, börtön, hiszen az örök élet reménysége fölé emeli mindezeknek. Észre tetszett venni, hogy miközben igazat mond az ember, mert ott volt Pálnak a szívében az örök élet reménysége. Azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélt, hogy Krisztust megnyerje. Ezt nem előre írta valamikor fogságok előtt, 10 évvel, aztán később már biztos nem írt volna ilyeneket. Ezt a mindent kárnak és ítélt nem Krisztusért, és most is mindent és kárnak ítélek, hogy Krisztust megnyerjem, hogy megismerjem őt és az ő feltámadás erejét, ezt majd Filippinek írja, és ezt már a római fogságból írja. Jó pár évvel később, mint ahogy Jeruzsálembe indul. Miért fontos ez? Mert hiteles, de meg kell harcolni. Oda kell majd állni a munkatársak elé. És a munkatársak észreveszik majd, hogyha együtt maradnak az úton, hogy Pál gyötrődik. Gyötrődik. Egy hívő ember nem gyötrődik. Na most szeretném teljesen világosan mondani, ez egy demagóg mese. Azt írja az egyik gyülekezetnek Pál, testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus szenvedéséből még hátra van. És a szenvedés nem tréfa, nem móka, nem szórakoztató, és még csak nem is dicsőséges olyan értelemben, hogy most aztán mindenki azt fogja látni, hogy micsoda nagy ember ez a Pál. Mert nagyon sokan éppen megvetni fogják majd a szenvedése miatt. Tessék csak arra gondolni, hogy majd az egyik kedves munkatársának kell azt írnia, hogy ne szégyeld hát az evangéliumot, se engem a Krisztus fogját. Efézusnak is azt kell majd írnia, hogy jó, ha tudjátok, hogy az én fogságom inkább Krisztusnak a dicsőségére van. Magyarul nem kell szégyenkeznetek miattam. De jó pár gyülekezetben azért fölmerült, nem csak fölmerülhetett, fölmerült, hogy probléma van ezzel a Pállal. Tessenek csak a korintusiakra is gondolni. Hiszen kit szeretnénk látni a gyülekezet élén? Egy dicsőséges, nagyszerű embert. Aki ha szól, akkor meggyógyulnak a betegek, ha szól, feltámadnak a halottak, ha szól, szabadulnak az ördöngősök, és ha szól, meghátrálnak az ellenségek, az ellenfelek, de soha nincs semmi probléma. És most Pál egy olyan útra indul, amire előre megmondja neki a Szentlélek, hogy nagyon nehéz lesz. Miközben azt fogja majd mondani Pál, hogy mi várott rám, nem tudom. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, ezt végig kell gyötrődni, ezt végig kell kínlódni egyedül, miközben városról városra tesz bizonyságot a Szentlélek Pál személyével kapcsolatban, hogy hova fog ő jutni, milyen élethelyzetbe fog kerülni. Aztán majd, amikor eljön az idő, akkor újra hajóra száll, csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként Pál apostol személyének majdnem biztos, hogy ez lenne az egyik legkedvezőbb, anyagi szempontból legkedvezőbb időszaka, hiszen úgy tűnik, hogy itt nem a hajó menetrendhez alkalmazkodnak, hanem a hajó menetrendje alkalmazkodik hozzájuk. Ezt tetszik tudni, mikor fordul elő. Egyetlen esetben, ha mi vagyunk a hajónak a bérlői. És úgy tűnik, hogy ebben az esetben legalábbis Milétoszig olyan járattal mehetett Pál, amit vagy testvérek ajánlottak, vagy valaki finanszírozott Pál apostolnak, ezt nem tudjuk, de úgy néz ki, hogy itt ők döntenek a hajó továbbindulása felől, hiszen a hajó megvárhatja azt, amit Pál rájuk talál, aztán továbbindulhatnak, aztán kiköthetnek itt, ott elhajózhatnak Efézus alatt, nem kötelező kikötő Efézus, tovább mennek Milétoszig, majd onnan Pál fog üzenni az efézusi vénekért, hogy jöjjenek most már és találkozzunk, mert el akar tőlük búcsúzkodni. És ezt is végig kell harcolni. Már csak azért is, mert tessék csak arra gondolni, hogy azt írta annak idején a korintusiaknak, Efézusból, hogy Efézusban pünkösdig maradok, és aztán majd meglátogatlak titeket is. Azt írta ez alatt az egy év alatt a rómaiaknak, hogy ezen a területen a munkaterület elfogyni látszik, de hozzátok megyek majd, és azt szeretném, hogyha ti indítanátok tovább az én utamra majd Hispániáig, és most kiderül, hogy ezeket a terveket nem volt felesleges, hogy Pál elmondta, csak éppen mintha Isten lelke átírná most ezeket a terveket. Van, amit véglegesen, van, amit időlegesen. Rómába egészen biztos, hogy el fog jutni, nem teljesen azon az úton, módon, mint ahogy ezt ő elképzelte. Némelyek úgy gondolják, hogy Hispániáig is sikerül eljutni a két római fogság között. Ez a két római fogság, ez nagy valószínűséggel valóban megtörtént, és abból vonják le sokan ezt a következtetést, hogy azért Hispánia területén pauliciánusoknak nevezik magukat az evangéliumi keresztények évszázadokon keresztül, mármint Pál követőinek, tehát úgy tűnik, hogy azért ott kellett, hogy történjen valami. De minden esetre, amit mi tudunk, hogy Rómába biztos egészen más úton, módon jut. De ezt még egyszer mondom, meg kell harcolni. Mint ahogy nekünk is meg kell harcolnunk az életünk következő lépését, ha Krisztussal járunk. Van bátorságunk a harcra? Vagy pedig rá akarjuk húzni minden egyes élethelyzetünkre, hogy hát pont így van, ahogy Isten akarata, mert hát most ez az élethelyzet van. Vagy engedjük, hogy az Úr vezessen bennünket. Ez nem könnyű, de szükséges. És nem is mindig lehet nagy közösségben megbeszélni ezeket a dolgokat. Sokszor négy szem közt az Úrra.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Érezd és lásd meg, hogy én jó vagyok. Minél bensőségesebben tapasztalsz meg engem, annál inkább meggyőződsz a jóságomról. Én vagyok az élő, aki lát téged, és vágyik arra, hogy része legyen az életednek. Tanítalak, hogy minden pillanatban megtalálj, és szerető jelenlétem csatornája lehess. Időnként titokzatos módon érnek el az áldásaim. Fájdalmakon és bajokon keresztül. Ilyenkor csak úgy ismerheted meg a jóságomat, ha bízol bennem. Az értelem cserben hagy, de a bizalom megtart szorosan mellettem. Köszönd meg békességem ajándékát, ami olyan óriási, hogy fel sem foghatod a mélységét vagy szélességét. Amikor a feltámadás után megjelentem tanítványaimnak, legelőször békességet közöltem velük. Tudtam, hogy arra van legnagyobb szükségük, hogy elcsitítsa félelmeiket, és kitisztítsa elméjüket. Neked is békességet szólok, mert ismerem szorongó gondolataidat. Hallgass rám, iktasd ki a többi hangot, hogy tisztábban hallj engem. Arra terveztelek, hogy békességben lakozz. Egész nap, minden nap. Közeledj hozzám. Fogadd el a békességemet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Harmincnegyedik Zsoltár, 9. vers, Mózes első könyve 16. fejezet 13. és 14. vers, János evangélium a 20. fejezet 19. vers, Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezet 15. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 3-a.
2: Jakab Miklós, református lelkész, egy életen át vállalta a vakok és siketek lelki gondozását, ismerte a Braille írást, és jelnyelven is prédikált a hallásérülteknek. Vallotta, közölni kell a szót, a fogalmat, a vallomást. Közölni kell önmagadat, és közölni kell készségedet, hogy elfogadod a másikat Istentől olyan küldöttként, akin keresztül hozzád közelít az Atya különleges kegyelmével. 1912 és 2002 között élt, és már egészen ifján elkötelezte magát hivatása mellett. Matolcsi Miklósné és Ravasz László püspök 1934-ben létrehozta a Vakok Világossága Társaságot, amely kiadta és terjesztette a pontírásos bibliákat. Ebbe a munkába kapcsolódott be Jakab Miklós, akinek missziói szolgálata 1938-ban kezdődött. Már akkortól jelnyelvi istentiszteleteket tartott a Fasori Egyházközség templomában, a Barostéri Egyházközségben pedig siket gyermekeknek. A Vakok Intézetében és iskolájában szintén rendszeresen szolgált. 1950-től szolgálata a gyülekezetekbe tagolódott vak és siket emberek között folytatódott. 1976-ban Braille emlékérmet vehetett át, majd ennek aranyfokozatát kapta meg.
1: 1926-ban e napon született Rab Zsuzsa költő, műfordító, újságíró. A pápai református nőnevelőintézetbe járt, 1949-ben a Budapesti Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett. 1971 és 84 között az élet és irodalom munkatársa volt. Még középiskolás korában napvilágot látott első verses kötete, A fény felé címmel. Száll és áll az idő, halottat élőt összekeverve. Áll a kakukkos óra, tétováz mutatója. Merre? Az orosz irodalom és népkültészet rendkívül termékeny tolmácsolójává érett, majd 200 kötetnyi műfordítást hagyott hátra.
2: Egész szemléletét és gyülekezeti munkáját áthatotta a diakónia, az elesettek, üldözöttek, gyengék iránti segítő szeretet. Írta róla Cseri Kálmán lelkész. Jó Sándor, református lelkipásztor 1910-től 70-ig élt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia után Amsterdamban folytatta tanulmányait, hazatérve budapesti, kecskeméti, majd újra budapesti segédlelkész. 1939-ben gyakorlati teológiából a Budapesti Teológiai Akadémia magántanárává képesítették, majd a Debreceni Tudományegyetemen doktorált. Megszervezte a Budapest Pasaréti Egyházközséget, melynek haláláig neves lelkipásztora volt. Cikkei, fordításai, igehirdetései egyházi lapokban jelentek meg, mintegy 1000 összegyűjtött prédikációja maradt fönn. Fő művei: diakonátus a református teológiában, a húsvét homiletikuma, mi van a halál után? Jó Sándor élettörténetét Draskóczi István írta meg, Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség címmel.
1: Samarjai Máté János református egyházi író, hittudós, 1585 és 1652 között élt. Szencen, majd Nagyszombatban lett iskolamester. Ekkor gyűjtött össze annyi pénzt, amiből a Heidelbergi Egyetemre mehetett. Hazatérve Nagymegyeren, 1618-tól Halásziban lelkész, majd 1622-től Felső Duna melléki református szuperintendens lesz 1652-ig. 5 református esperesség tartozott alá. számos hitvitában részt vett, könyveket írt, több kánont alkotott. Országos tekintélyű hittudorként vezette le az 1623-as komjáti zsinatot. A komjáti kánonok 1890-ig életben maradtak. 1636 elején egyesítő szellemű szertartás könyvet adott ki Lőcsén. Ez a legelső magyar református agendás könyv és liturgia. Főműve Magyar Harmónia, azaz Augustana, és az Helvetica Confessio artikulusainak egyező értelme. Az evangélikus és református egyház egyesítése érdekében lépett föl. Az általa képviselt békéltetés, azaz irenizmus nem elvetendő, hiszen nem kell, hogy egyik vagy mindkét fél a békesség kedvéért letérjen az igazság útjáról, lehetnek közös igazságok is. Ma sem jönnek rá sokan, hogy a béke olyan alapérték, amely nyugalmat, biztonságot, jólétet hozhat.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: Minden gondotokat őre ávessétek, mert néki gondja van reátok. Péter első levele 5-7.
1: Aktuális ez az ige nagyon, mert gondból van elég. Sok mindenből az embernek talán hiánya van ebben az életben, de gondból mindig van, sőt, talán túl sok is. Ám nem szabad, hogy eluralkodjon rajtunk az az érzés, a mi gondunk a legnagyobb. Lehet, hogy azért van annyi gond, mert nem osztjuk meg Istennel ezeket. Talán minden gond gyökere, hogy úgy élünk, ami nem kedves az Isten előtt. Pedig nincs olyan gond, amit ne vihetnénk Isten elé, csupán ennyit kellene tenni. Vele megosztani és belátni, Uram, én kevés vagyok, de te elég vagy az én problémámhoz, és átveszed a terhet. Ezt csak akkor teszi, ha önként megosztjuk vele, vagyis elmondjuk imádságban mindazt Istennek, ami bennünk van, ami megterhel, ami megnyomorítja a szívünket. A hívő embert is le tudják nyomni, terhek, de Isten látja a harcainkat, és ha átadjuk neki, ő egyszerűen átveszi, és leveszi rólunk. A keresztényeknek is lehetnek sokszor kemény küzdelmeik, mert a hit ezt nem zárja ki. Nem jó, ha az embert a gond köti le, és nem a munka, amit Isten rábízott. Isten azzal az emberrel, aki túlzottan aggódik, csak gondjaival van elfoglalva, nem tud mit kezdeni. Ezért tanítja az ige, hogy hagyjuk Istenre az oroszlán részt, mindazokat a dolgokat, melyek akadályoznak a szolgálatban, a hit megélésében. Az ige második felében az áll, neki gondja van rátok. Érdekes, hogy a magyarban ugyanaz a két szó gyökere. Gond és gondja van rá. Talán épp ez jelzi a közelséget. Így menjünk Jézushoz is, aki a problémák megoldásának a forrása, aki magára vett minden bűnt, ítéletet, halált, hogy érezhessük, neki is gondja van, mireánk.
0: Uram, átadom neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom neked minden lelki és testi szenvedésemet. Uram, én összes aggodalmamat a kezedbe teszem. Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden bizodalmam benned van. Gondjaimmal együtt átadom neked fájó kételyeimet, kínzó érzéseimet is, amelyek nyugtalanítanak és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat okoztak is. Minden bizonytalanságot és aggodalmat fölvált bennem a bizalom, hogy neked gondod van rám. Átadom neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését. Átadok neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy te tudod azt. Bizalommal szeretnék a jövőbe tekinteni, mivel te csak az én javamat akarod, Uram. Bízom benned, hogy minden bajomat átveszed, gondoskodsz rólam, és segítesz mindent a lehető legjobban megoldani. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Isten szava mindig teremtő szó. Udvardi György érsek előadása a református egyházi napokon. Amikor a keresztények együtt hallgatják és értelmezik a Szentírást, nem csupán új gondolatokkal gazdagodnak, hanem egymást is erősítik hitükben, fogalmazott abban az előadásában Udvardi György veszprémi érsek, amit a június 26-a és 28-a között Veszprémben megtartott 11. református egyházi napok Dunántúl a rend nevet viselő rendezvényen mondott. A református találkozó idei jelmondata Márk evangéliumából szólt, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk 4:39. A háromnapos találkozó lelki programjainak egyik kiemelkedő eseménye volt a veszprémi érsek előadása, amelyet Steinbach József református püspök meghívására tartott a veszprémi Petőfi Színházban, közölte a veszprémi érsekség. Beszámolójuk szerint a jelenlévőket Steinbach József püspök köszöntötte, aki elmondta, a rendezvény felépítése arra törekszik, hogy a Szentírás üzenetét különböző nézőpontokból teológiai, lelkipásztori, művészeti és személyes megközelítésben együtt szemléljék a résztvevők. Idén is megrendezik a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a Balatonszárszói Szóli Deo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-ig lehet a rendezvény.református.hu felületen. Az élet sűrűjében vagyunk. Generációváltás történt a 35 éves ökumenikus segélyszervezet élén, ez év májusában Gáncs Kristóf, korábbi kommunikációs igazgató, ügyvezető vette át az elnöki tisztet Lehel László elnök igazgatótól. Mindketten az evangélikus egyház tagjai, a stafétabot átadás pedig közel két évtizedes közös szolgálat után a lehelyezett alapok őrzése és a megújulás harmóniájában zajlott. Gáncs Kristóf elmondta, milyen erőforrások rejlenek egy hídben, sokszínű közösségben, szólt a szervezet jövőjéről, és elárulja, miért tartja a hídépítést vezetői küldetésnek. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap a felhők mellett napos időre van kilátás, eső nem valószínű, északias szél, és 26-31 fok lehet majd.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.
3: Miről van szó itt tulajdonképpen a svájci helvét reformációban? Szigeti Jenő az első előadást azzal kezdte, hogy merre tovább egyház. Azt gondolom, hogy ez volt a svájci reformációnak is a nagy kérdése. Merre tovább reformáció? És tulajdonképpen Svájc kicsit eltérően majd Németországtól ugyanerre a kérdésre adott választ. De most még egy kicsit menjünk vissza egy lépéssel és a reformáció előtti hát szellemi előzmények közül nézzük meg egyet, amelyik szerintem nagyon fontos. Sok mindenről beszélhetünk a reformáció előzményei között. Ugye az előreformátori mozgalmakról volt szó. Arról is, hogy a 16. századi reformzsinatok eredménytelenül végződtek. Volt azonban egy fontos szellemi előkészítés is, és ez egy különös középkori intézmény, amiről egy pár mondatot szeretnék szólni, mert különben nehezen értjük a reformációt. És ezt úgy hívták, hogy egyetem, az universitas. Ez tulajdonképpen a középkor csúcsán jött létre, ez jóval korábbi intézmény, a keresztény ezred fordulónak a táján, Bolognában, Párizsban, Prágában, és tudjuk, hogy Magyarországon, Pécsett is majd az ellenreformáció nagy alakja, Pázmány, Nagyszombaton is egyetemet alapított. Tulajdonképpen az egyetem azért jött létre, mert a keresztény nyugat a középkor hajnalán fölismerte azt, hogy bizony lemaradt a tudományban az arabok mögött, és a keresztény tudósok lopva arabul tanulták azt a tudományt, amit hát akkor nem nagyon volt szabad nagyon sokat emlegetni, például az orvostudományt is Avicénától tanulták el, és bizony Bagdadban és Kairóban már működtek abban az időben egyetemek. A 16. század végén körülbelül 80 egyetem működik már, és tulajdonképpen valamennyinek az a meggyőződése, hogy van egy három szög, amit össze lehetne kötni, az Isten, világ, ember. És ezt a hármat összeköti ez a fogalom, hogy logosz. Ezt talán ismerjük, vagy ismerik a testvérek is, de ez igét jelent, a János evangélium ezzel kezdődik, hogy kezdetben volt az ige. Most a középkor azt ismerte föl, hogy az isteni logosz teremtette ezt a világot, tehát ez logikus, és az emberi logosz, ami az értelem is, az ész is, meg a tudománynak a művelését is így szoktuk ugye nevezni, minden logia ebből következik, hogy ez a három összetartozik. Tehát szabad ezt a világot megismerni, ennek a világnak a logikáját felfedezni, mert általa az Istenhez jutunk közelebb, az isteni logoszhoz, mert mi rendelkezünk egyedül emberek ezzel az értelemmel. Még ehhez az előzményhez egy dolog jön hozzá, hogy ezt is mindjárt ismerjük, majdnem 100 évvel a reformáció megindulása előtt fedezi fel Mainzban Johannes Gutenberg a mozgó könyvnyomtatásnak a technikáját, és ezzel a korabeli információs technikát nagyon erősen megjavította, és ez majd nagyon fontos szerepet fog a reformációban is betölteni. Érdemes még egy picit elidőzni annál, hogy mi jellemezte ezeket az egyetemeket tulajdonképpen. Én úgy jelöltem meg, hogy ez egy harmadik hatalom. A hatalmat persze egy idézőjelbe kellene tenni, mert nem földi értelembe vett hatalom, hanem egy szellemi hatalom volt. Ugye az egyház hatalom, a pápai hatalom és a világi hatalom, a császári hatalom mellett jön létre az egyetemnek ez a szellemi hatalma, amiben nagyon fontos lesz az, hogy az igazságot lehet keresni, és az igazságot meg lehet vitatni. Az igazságkeresés, tehát az egyik nagyon fontos dolog. Egy bizonyos relatív szabadság is van az egyetemeken a nyilvános vitákra. Tessék arra gondolni, hogy az előreformátorok közül is Hus a prágai egyetem tanára volt. Igaz, hogy ez a vita nem jól végződött, ezt hallottuk. De Luther Márton is, ugye a Wittenbergi egyetemnek a tanára volt. Amikor ő kitűzi a 95 tételét, akkor nem a német polgárokat akarta megszólítani elsősorban, latin nyelvű volt ez a 95 tétel, hanem a tudós társait. Ez volt akkor annak a módja, hogy akinek van valami véleménye erről a dologról, az hozzá kapcsolódhat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy megindul egyfajta relatív szabadság. Azért mondom, hogy relatív, mert azért az egyház dogmáihoz, a végső dogmáihoz, ahhoz nem lehetett hozzájutni. De ez egyébként minden vitatható volt. Nagyon fontos volt egy bizonyos értelemben demokratikus intézménynek is lehet nevezni az egyetemet, mert a származási korlátokat áttörte a tanulásra nézve. Egy kicsit későbbi példa, de Bethlen Gábor idézném, aki az erdélyi fiataloknak nemesi oklevelet, a jobbágy fiataloknak nemesi oklevelet, armálist adott, ha elvégezték az egyetemet. A kiemelkedésnek a lehetősége, tehát a szellemi fölemelkedés volt. És végül is nem utolsó sorban a diákok szabad európai mozgását is biztosította az egyetem. Ha meghallották, hogy valahol van egy jó professzor, akkor tömegesen oda vándoroltak. Például Wittenberg ekkor lendült föl igazán, amikor Luther Márton híres lett, és úgy kell visszautasítani a diákokat, mert nem tudták elhelyezni őket. Na most itt nagyon fontos közvetítő dolog volt a nyelv. Ugye a latin nyelv, ez lehetővé tette azt, hogyha például Magyarországról valaki ki tudott jutni Utrechtbe, vagy Wittenbergába, vagy Cambridgebe, másnap rögtön beülhetett az órára, legfeljebb egy kicsit azon csodálkozott, hogy a professzor más dialektusban beszéli a latin, de valójában mindent lehetett érteni. Na most ennyi bevezető után, mert látjuk, hogy ennek nagyon fontos előkészítő szerepe volt a reformáció terjedésében, nézzük meg, hogy a svájci reformációnak kik voltak az igazán nagy alakjai. Ugye Ulrich Zwinglinek a nevét említettem, néhány héttel Luther után született, tehát ők tulajdonképpen kortársak, és nagyon érdekes módon egymástól függetlenül jutottak el a reformátori fölfedezésekre. Svájcban azonban egy kicsit eltérő volt a helyzet, mint Németországban. Svájc ugyanis egy közösség volt, egy ilyen népközösség volt, ahol a kantonoknak a közössége bizonyos értelemben más szervezeti fölépítésű volt, mint akár Németország, a választófejedelmekkel, császárral és így tovább. Bizonyos értelemben nagyobb szabadságot élveztek ezek a kantonok, és ez a mai napig is sok tekintetben így van. Ha egy svájci embert megkérdezzük, hogy hogy van ez nálatok, akkor azt fogja mondani, hogy ez kantonról kantonra változik. Tehát ez egy fontos dolog. Amíg Luther inkább mondjuk a megigazulást, a teológia érdekelte, addig Zwingli az egyház torzulásával foglalkozott, az háborította fel őket, amellett, hogy ő egy másfajta háttérből is jött, ő inkább a humanista háttérnek, mint Luther a szerzetesi háttérnek a hatásait mutatja a munkásságában. Martin Bucert azért említem őrá, majd ki fogunk térni Calvinnal kapcsolatban is, ő Strasbourgban működött, mert ő egy bizonyos közvetítő irányt képvisel, sajnos nem túlságosan sikeresen, mert a lutheri és a kálvini irányzat között 1529-ben egy nagy törés keletkezett, Zwingli és Luther ültek le az úrvacsora kérdéséről beszélgetni, és 14 pontban megegyeztek a Marburgi kollokviumon, egy kérdésben, az úrvacsora kérdésében azokban nem. De más volt a Zwingli hozzáállása mondjuk a harchoz is. Ő egy harcosabb reformátori típus volt. Ő maga is ugye a katolikus kantonok elleni harcban a kappeli síkon esett el 1531-ben. De tulajdonképpen nem róluk szeretnék igazán szólni, hanem úgy érzem, hogy az irányzatnak, a svájci irányzatnak a legbefolyásosabb alapja az Calvin János volt, Jean Calvin, akinek két év múlva fogjuk az 500. születésnapját ünnepelni. Három városhoz köthető Calvinnak a munkássága, Genfhez, majd egy strasbourgi számüzetés következik, és újra Genfbe tér vissza. Januárjunkban született, a Párizsi Egyetemen kezdte a tanulmányait, teológiát tanult, de érdekes módon a jog is érdekelte őt, és Orléansba és Brüsszelbe ment el, pont azért, amiért az előbb mondtam, mert ott voltak jó jogász tanárok. Nem szeretjük igazából azt, mondja valaki, hogy kálvinizmus, mert egyrészt hát a kereszténység az nem izmus, másrészt azt gondolom, hogy Calvin maga is tiltakozott volna ez ellen, hogy az ő nevéről valami felekezetet nevezzenek el. Mégis ez terjedt el igazán, mert kétségtelen, hogy az ő munkássága volt a reformációnak erre az ágára a legnagyobb hatással. Az életében egy nagyon fontos mozzanat a megtérése. Ez 1533-ban történik. Nagyon keveset tudunk erről, csak ennyit, hogy Isten hirtelen megtérítésemmel uralmába hajtotta és tanítható keret felé terelte elmémet. Mivel ő rendkívül visszahúzódó és zárkózott ember volt, a személyes életéről nem nagyon sokat beszélt, ez azonban úgy látszik, hogy rendkívül fontos volt számára. Ehhez nyilvánvaló hozzájárul egy, mondhatni így, hogy kudarca, mert írt egy Seneca kommentár, tehát a filozófia irányába, a filozófia és a jog irányába próbált volna menni, ez nagyon sikertelen volt, és anyagi csődbe is vitte őt, nem bírta ezt eladni,

az evangélium által érintett előkelő asszony, és hát sajnos ezt ő sem tudja, de Calvinnak drámai körülmények között is menekülni kell, mert kiderítik, hogy állítólag a beszédnek a nagy részét ő írta, és a legendás menekülésről úgy számolnak be, hogy vincellérnek öltözve lopakodik ki Párizsból, és navarrai Margit udvarába rejtőzik el Anjouan-ben. Ez néhány évig tart, ez a csöndes menekülés. Majd innen Bázelbe kerül. Bázel kisváros, akkor még, de már tulajdonképpen a reformáció által megérintett város. Erasmus is itt húzza meg magát, él néhány évig. De tulajdonképpen ezekben az években Calvin elvonultan él a világtól, el is határozza, hogy ő tudós akar lenni, a tudománnyal szeretné szolgálni a reformáció ügyét. Amivel igazán itt magára fölhívja a figyelmet, az az 1536-os könyve, az Institúció első kiadása. És tulajdonképpen ez lesz az ő főműve, ezt fogja bővíteni, és az utolsó, immár magyarul is két kötetben megjelent munkája 1559-ben jelenik meg, és ezen egy nagy-nagy fejlődést is lehet látni igazán. Ezt a művét Ferenc császárnak ajánlja, és nem naivitásból teszi ezt, hanem úgy gondolja, hogy jó lenne, hogyha a császár megértené, hogy nem kellene nagyon üldözni az evangéliumi hitű embereket, mert ez jó lenne magának, Franciaországnak is, és hát nem eretnekség ez, amit ők tanítanak, hanem az igazi bibliás hit, és el is küldi ezt a művét a császárnak, persze ennek nem lesz semmi különösebb hatása. Ügyeit el kell intézni, családi ügyeit szülő hazájában, és visszafelé utazva Genfben pihen meg, bizonyos zavargások következnek be, és meg kell állni a Genfben. Genf tulajdonképpen formailag már legalábbis a reformáció oldalára állt, de mint majd később kiderül, ez sokkal inkább egy politikai döntés, egy a savoyai hercegségtől való függetlenedési törekvés volt. Minden esetre a városnak a tanácsa elhatározta, hogy a reformáció mellé áll. Fárer Vilmos volt a lelki pásztor, aki látta azt, hogy a genfi polgársággal hát nehezen lehetne a reformációt igazán úgy megismertetni, legalábbis ő nem érezte magát elég erősnek, és amikor Calvin, akinek már neve volt az Institúció miatt, fölkereste, akkor szinte kényszeríti arra, hogy maradjon Genfbe. Azt mondja, hogy Fárer rettentő szavai marasztaltak ott engem, mert megátkozta a tudományomat, hogyha én most elmegyek és itt hagyom Genfet, és én valami elefántcsontoronyba elvonulok, akkor átkozott legyen a tudományos kárlimtő úgy megijedt, hogy ebben ő valahol az élő Istennek az útmutatását érezte, és ez a harcoktól viszolygó, természetes szerint visszavonulás kereső tudós ott marad Genfben, amiről persze rögtön kiderül, hogy bizony egy hát viperafészek is volt. Az ige hirdetéseiben Calvin nagyon következetesen és kompromisszumok nélkül tárta föl az erkölcsi bűnöket, beszélt az egyház megtisztításáról, az igazi egyházi életről, ami bizony nem volt nagyon ínyére a genfi polgároknak. Tulajdonképpen Calvin az ige hirdetésben és a tanításban nem ismert kompromisszumot. Profétai erejű volt ez az ige hirdetés, és az egyház fegyelemről való tanítása is. Úgy gondolta, hogy a gyülekezet tagjaihoz méltó életet kell élni, a nagy tanács tagjainak is, és nem engedte, hogy a libertinusok, ugye mindenféle erkölcsi szabadosság ellenére magukat keresztjének nevezzék.

egyébként meg kell, hogy jegyezzem, hogy más tekintetben kompromisszum készebb volt Calvin. Például meg volt ugyan győződve ő arról, hogy mi a helyes egyház szervezet, de ha megnézzük a levelezését, akkor azt látjuk, hogy például az anglikán Cranmer érsekkel is tudott levelezni, és azt írja, hogy 10 tengeren is átkelnék az egyház egysége érdekében. Tehát különbséget tudott ő tenni igazán fontos tanításbeli, ígybeli dolgok és a lényegtelen dolgok között, ám de az igehirdetésben és a tanításban profétai erővel hirdette Isten igéjét. Mindez bizony ahhoz vezetett, hogy 1538-ban el kellett hagynia Genfet. A küzdelmes élet, a nyugalomra vágyó tudós, küzdelmes élete bizony itt látható a szemünk előtt. Ez a kép egy nagyon szép könyvtárral ábrázolja őt, de bizony azt leírja, hogy Strasbourgba már úgy érkezett, hogy a könyvtárának a felét el kellett adni, hogy egyáltalán megéljen, és amikor az institúciót itt ki akarja bővíteni, akkor arról panaszkodik, hogy sok mindent már fejből kell idézni, mert nincs a keze ügyében a könyvtár. Strasbourgban ugyanakkor nagy hatással van rá Bucer egyház szervező munkája, és egyesek szerint a calvini egyház szervezet eredete az tulajdonképpen Bucerre nyúlik vissza. Nagyon termékeny időszak a strasbourgi tartózkodás Calvin számára, irodalmilag legalábbis, ugye az urvacsoráról ír egy könyvet, és sok egyéb kérdésben, vitába bocsátkozik Szadoléto bíborossal például. Úgy néz ki, hogy nagyon jól érzi magát, ott elemében van, miközben Genfben az ő távozása után zűrzavar támad, és bizony az egész reformáció ügye hát veszélybe kerül. Látja a városi tanács, hogy igazából vissza kéne térni a Farelli calvini vonalhoz, és elsőként Farel kérik meg, ő akkor éppen Baselben tartózkodik, hogy jöjjön vissza, de Farel érzi, hogy az ő tehetségénél sokkal alkalmasabb volna Calvin, és megint másodszor is rábeszéli Calvint arra, hogy jöjjön vissza, tegye félre a bultat. És bizony 1541-ben megtörik, hogy így mondjam, jó értelemben Calvin, és visszamegy Genfbe. Ekkor véseti a pecsét címerébe azt a bizonyos égő, felemelt szívet, szívemet egészen élő áldozatul felajánlom néked, Uram. Sok vergődéssel telik el a második genfi tartózkodás is, hiszen Calvinnak szüntelen harcai vannak a hatalommal. Genf ugyanis a görög városállamokhoz hasonló szervezet, ahol háromféle lakosság van. Vannak a citoyennek, akik ott születtek és ősi genfieknek számítanak. Őket lehet megválasztani bizonyos tisztségekre, és természetesen választók is. Aztán vannak a polgárok, a burzsóák, akik gazdasági vagy egyéb tevékenységükkel hívtak ki maguknak valamilyen hatalmat, és vannak a habitants, a lakosok. Hát kérem szépen, Calvin ebbe a harmadik kategóriába tartozik, neki nincs Genfbe választójoga. Sem választani, sem szavazni nem lehet. 1559-ig tart ez a habitant állapot, és csak 1559-ben már tiszteletből adják neki a burzsoá címet. Ez nekünk ugye most furcsa hangzik, ennek ilyen politikai felhangja van a burzsoának, ez egyszerű polgár jelent franciául. Néhány gondolatban nézzük meg Calvinnak a legfontosabb tanításait, amit hát én saját
magam szempontjai szerint próbálok röviden összefoglalni. Mindenek előtt Calvin számára az Isten dicsősége az a kapu, amin beléphetünk Isten világába. Az Isten dicsősége ragyog Calvin szemei előtt. Nem az ember, ugye a humanizmusnak az ember volt a fő témája. Calvin számára azonban mindennek a kezdete az Isten szuverén döntése, ami mindent megelőz. Talán nála szebben senki nem beszél arról, hogy hogy mutatkozik meg az Isten dicsősége a teremtettségben. Ő azt mondja, hogy a teremtett világ is, így mondja a latinul, Teatrum gloriae Dei, az Isten dicsőségének a színtere. És minden, ami itt történik, tulajdonképpen az Isten dicsőségét mutatja, csak szemünk kellene, hogy legyen és ezt meglássuk. És ide tartozik az a sokat vitatott és sokszor félreértett tanítás is, hogy ő az isteni eleve elrendelésről is ennek a fényében beszél. Nem úgy, hogy ezt egy külön kiemelt témává tette volna, hanem úgy, hogy a maga helyén beszél, ugye az üdvrend tárgyalása alkalmával a Pál apostol római levele 8. részének 29. verse alapján, amik elmondja az Isten üdvözítő rendjét. Nem sorrend ez feltétlenül, de egyfajta rend arra nézve, hogy az Isten döntése megelőz minden. És Calvin azt kérdezi, hogy hát a kiválasztás, hát nem erről szól a Biblia, hát akkor neked is kell erről beszélni. Isten kiválasztó Isten. A sokakból keveset választ ki, megint csak a sokakért. Na most, ha ez így van a szolgálat szempontjából, akkor a Páli levél szerint így van ez az üdvösség szempontjából is. Állítólag ez a mondat is tőle származik, hogy egyedül Istené a dicsőség. Valahogy úgy lehetne ezt a calvini gondolatot ábrázoltatni, hogy ugye, ha egy gótikus katedrálisba be akarunk menni, akkor eldöntheti az ember, hogy a díszes főbejáraton lép-e be, vagy a hátsó ajtón, csak egyet nem lehet tenni, egyszerre bemenni mind a kettő, mert ez egy fizikai képtelenség. És Calvin úgy érzi, hogy logikai képtelenség, hogy egyszerre beszélni az emberi szabad akaratról, az emberi döntésről, ami nagyon fontos, beszél is erről, sőt a megtérésről is beszél nagyon sokat, az ember felelősségéről. De amikor az Isten oldaláról közelíti meg a témát, akkor az egyedül kegyelemből való megigazulásból az ő számára az következik, hogy az üdvösségünk garanciája, végső garanciája nem mi magunk vagyunk, hanem az Úristen. Na most egy másik fontos tanítása, hogy a keresztjén élet az kereszthordozás. Hát ez bizony a saját életéből is tapasztalta. Nem úgy, ahogy az emberek ezt manapság általában mondják, hogy mindenki hordja maga keresztjét, ugye ez nem a sorsunkat jelenti, hanem a Krisztus szenvedésében való részvétel. Hogy azt a feladatot, azt a szolgálatot végig kell hordozni, és ha a szenvedésekkel jár, akkor ezt is kell vállalni. Ugyanakkor ezt nem úgy tesszük, hogy ebben megkeseredünk, hanem szemünk előtt tartjuk az élő reménységet. A reformátorok közül azt kell mondani, hogy egyedül ő beszél arról, hogy a keresztény életben fontos szerepe van annak, hogy a jövendő életről, az örök életről és a feltámadásról, az új égről meditáljunk. Nem álmodozunk, hanem ahogy a Szentírás ezt elénk adja, erről gondolkodjunk. Mert csak reménységben lehet igazán a keresztet, a Krisztus követésnek a keresztjét elhordozni. Egy további fontos tanítása az, hogy ugye a Lutherrel együtt ő is vallja, hogy ingyen kegyelemből, hitáltal igazulunk meg, ám de ezt megkülönbözteti attól, hogy akiket Isten megigazított, azoknak az életét szeretné meg is szentelni. Éppen ezért a keresztény életben, Calvin szerint, előre haladást is kell látni. Nem maradhatunk egy helyben, nem maradhat a keresztény életünk ott, ahol elindultunk, hanem van egyfajta növekedés. Úgy, hogy Pál apostol beszél, hogy a hitnek a gyerekkorától eljutunk a felnőtt
korig, amikor már, hogy így mondjam, bocsánat ezért a kifejezésre, amikor nem minket tesznek tisztába, hanem magunk döntünk és magunk vállaljuk a felelősséget. Ez egy nagyon fontos hangsúly a kálvini tanításban. Na már most ehhez nagyon fontos része a Szent Életről előhaladásnak az, hogy Isten törvényét vegyük nagyon komolyan. Mégpedig ő a törvénynek háromas hasznát különbözteti meg, úgy, ahogy Pál apostol a Galata levélben beszél, arról mondja, hogy tükör szerepe van. Benne látom meg igazán azt, hogy mit kíván Isten, és én mennyire távol vagyok ettől. Ezt kényszerít oda majd Krisztus keresztjéhez. Ezért Calvin a genfi Isten tiszteleti rendbe minden alkalommal belevette a bűn való imádság előtt a 10 parancsolatnak a felolvasását. Ez legyen az a tükör, amiben mindjárt belenézünk, és bizony megállapítjuk, hogy sem Isten nem tudjuk szeretni teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, sem fele barátunkat, mint magunkat. De van egy másik szerepe is, ő szerint ez pedig az, hogy fék és zabla legyen. Ebben egy kicsit a törvénynek az általános, mondhatnánk úgy, hogy külsődleges szerepére gondol, és ide veszi tulajdonképpen a világi törvényeket is, amelyek arról szólnak, hogy az emberek nem azért nem csinálják a rosszat sokszor, mert megvannak róla győződve, hanem azért, mert félnek a hatalomtól, mert a törvénynek van egy bizonyos fokú visszatartó ereje. Most érdekes módon Luther egyformán beszél arról, hogy meg kell különböztetni az egyháznak a rendjét, a világ, a polgári rendtől, de azért abban el is térnek, hogy azt mondja, hogy az egyházban is szükség van külső rendre, azaz a törvénynek a rendjére. Mert ezen a földön élünk, bűnös emberek vannak ezen a világon, és ezért fontos, hogy minden törvényesen történjék, és érdekes módon az ő társadalom szemléletében is nagyon fontos szerepe lesz, majd erről egy kicsit később fog szólni, hogy nem bizalmatlanságról van itt szó, hanem arról, hogy úgy épüljön föl egy közösség, hogy ellenőrizni lehessen egymást. A hatalom megosztás az nem Montesquieu-től származik, mint ahogy a jogászok ezt szokták származtatni, valójában Calvin-tól. Ő beszél arról, hogy a bűnös embereknek a kezébe, ha egy ember kezébe nagyon nagy hatalom kerül, akkor az a rendszerint az ördög megkísérti és vissza lehet vele élni, ezért ellen érdekeltségű intézményeket kell létrehozni, és ez gyakorlatilag magyarázza, hogy aztán a későbbi polgári demokráciákban és különösen az amerikai alkotmányban is ezek az elvek belekerülnek. A harmadikról is szólok, a harmadik haszonról azt mondja, hogy ösztöke is a törvény, iránymutató is a törvény. A megszentelődés útján, mint egy iránytű, úgy vezet bennünket Isten törvénye. Nagyon fontos volt számára az, hogy, ahogy mondtam is, hogy Luthertől ugye megtanulta, hogy az egyház szervezetet is le kell egyszerűsíteni, és meg kell nézni, hogy melyek azok a bibliai szolgálatok, karizmák, tisztségek, amelyeket Isten állandóan az egyház számára fönntart. És négy ilyen tisztséget látott ő, a pásztorok, akik az igehirdetés és a lelki gondozás szolgálatát végzik, a tanítók, a doktorok, akik abban különböznek a pásztoroktól csupán, hogy őnekik nem kell a mindennapi élettel foglalkozni, hanem a szent tudománynak, a teológiának szentelhetik magukat, és a presbiterek, a vének és a diakónusok. Most tulajdonképpen az úgynevezett presbiter zsinati egyház szervezet erre a négyes tisztségre épül. Calvin nem egy egyházi struktúrát akart létrehozni, hanem a kegyelmi ajándékok rendje szerinti szolgálatokról beszél, ugye a Krisztus test egységében. Fontos volt Calvin számára is, hogy a Isten tiszteleti rend, a liturgia leegyszerűsödjön. Ahogy az előbb már említettem, ugye minden alkalommal elhangzott a törvény, és elhangzott egy bűnbánati imádság,
ami után ő mindig a kegyelemnek a feloldozását hirdette. Látta azt, hogy a régi gregorián éneklés hát bizony nem nagyon tudja lekötni már az embereknek a figyelmét, ezért egy Bourgeois nevű zeneszerzővel és egy Maró Kelemen nevű költővel barátságba kerülvén, és hát meg kell mondjam, hogy Calvin a művészetet is szerette, szemben azzal, hogy Calvin most művészetellenesnek szokták tartani. Egyenesen azt mondta, hogy a Szentlélek ütletése minden igazán szép és jó és igaz dolog ebben a világban. Tehát mind a költészetet, mind a zenét nagyon megbecsülte, és azt a feladatot adta nekik, hogy a 150 dávidi zsoltárt, illetve a Zsoltárok könyvének a 150 zsoltárát szedjék versbe és lássák el hát dallamukkal. Fontos volt számára az, hogy folyamatosan magyarázta az egész Szentírást. És ez azért volt fontos, mert ugye a régi kanonikus rend szerint három bibliaolvasás volt a régi misében, volt egy ószövetségi szakasz, volt egy apostoli levél, és volt egy evangéliumi rész, és ha egyáltalán volt prédikáció, az evangéliumi részhez kapcsolódott. Calvin az ószövetséget is ugyanúgy Isten igényének tekintette, mint az újat, és versről versre, fejezetről fejezetre magyarázott egy-egy bibliai könyvet. Följegyezték azt is, hogy amikor hosszú távollét után, hogy másodszor visszahívják Genfbe, akkor ugye fölment a szószékre, a Szent Péter templom szószékére, és azzal kezdte, hogy legutóbb ennél és ennél a fejezetnél hagytuk abba. Hát az ugye pár évvel ezelőtt volt. Most ugyancsak érdekes dolog az, hogy amit így írtunk ide, hogy puritán templom belső, ugye nagyon jellegzetes dolog az, hogy ő nem tekintette a templomi képeket adiaforonnak, azaz közömbös dolognak, hanem úgy látta, hogy az bizony a bálványimádásra, az Istennek a kiábrázolására, vagy legalábbis a parancsolat szerint ne csinálj magadnak faragott képet, ez azért arra is vonatkozik, hogy ha túlságosan mi adjuk az embereknek a szeme elé, hogy milyen az Isten, akkor az esetleg a hitet befolyásolhatja. Tehát az ő számára fontos volt az, hogy Isten lélekben és igazságban imádjuk, és hát tudjuk, hogy a puritán mozgalmak ennek a jegyében messzelték le a középkori freskókat, ám de talán ma ezt nem tennénk, őseink hitbeli döntésből ezt megtették, és a művészet történészek tudják, hogy ezzel óvták meg igazán, mert a mész alatt maradt meg igazán érintetlenül, ma is lehet Magyarországon, Vizsolyban, Velemérben, különböző helyeken, 12.-13. századi freskókat látni, általában csak ott, ahol reformátussá vált a templom, mert utána jött a barokk, és az lefestette, és aztán tökre is tette alatta a képeket. Valamit a társadalmi tanításairól is érdemes elmondani. Nagyon érdekes adalékok azok, amik például rávilágítanak arra, hogy miért éppen Svájc lett két nagyon fontos területen élvonalban, világ élvonalában, ugye az egyik az óraipar föllendülése, a másik pedig a bankoknak a létrejötte. Divat volt abban az időben, Calvin korában már, ugye akkor felfedezték már Amerikát, és hát divat volt olyan nagy órát készíteni a templomok bejáratához, amik mutatták a különböző időket, mondjuk, hogy Amerikában, Ausztráliában mennyi idő van, és így tovább, különböző időket. Calvin ezt különösképpen nem hallotta meg, hanem arra kérte a genfi órásmestereket, hogy olyan órákat csináljanak, amiket zsebbe lehet tenni, hordozni lehet, és viszonylag olcsón meg is lehet venni, mert ez a munkaadónak is, meg a munkásnak is jó, mert így tudnak megállapodni igazán abban, hogy mettől meddig tart a munkaidő, márpedig mivel az idő az pénz, ezzel se szabad egymást megrabolni, tehát mindenki tudja, hogy miben állapodtunk meg. És ez
vezetett állítólag oda, hogy a svájci óraipar fellendül. A másik nagyon fontos felfedezése, hogy így mondjam, az volt, hogy ugye a puritán életre nevelvén a genfieket, ugye azt tanította, hogy ne költsék el mindazt, amit keresnek, hanem a keresményüknek egy részét jótékonyságra fordítsák, de a másik részét helyezzék el a pénzváltóknál, úgy, ahogy a Jézusi példázat mondja, hogy elhelyezte a hírákat, illetve a talentumokat valaki a pénzváltóknál. Miért volt ez érdekes dolog, vagy új dolog? Azért, mert a középkor álszent módon nem engedte ezt meg. A kamatszedést ezt valami bűnös dolognak tekintette. Külön fejezet volna arról beszélni, hogy tulajdonképpen a zsidókat arra tartották legtöbb helyen a királyok maguk is, hogy tőlük lehet kölcsön kérni, mert úgyis elkároznak, mondták. Tehát nekik lehet kamatot adni. Hát ez egy álszent és sajnos az antiszemitizmusnak az európai kifejlődéséhez vezető út is volt. Most Calvin azt mondta, hogy nem, hát a tisztességes kamat megilleti azt, aki kölcsön ad, és hát ebből a tisztességes kamatból jöttek létre a svájci bankok, és látjuk, hogy a mai napig is elég jól működnek. Fontos volt a calvini tanításban az úgynevezett közösségi ellenállási jog hangsúlyozása a zsarnokkal szemben. Hangsúlyozom, hogy a közösségi ellenállási jog. Tehát nem az, hogy egyénileg lázadok fel, és akkor azt csinálok, amit akarok, ezt ő anarhiának tekintette, hanem azt mondta, hogy a magisztrátus, amelyik ugye egy svájci fogalom volt a régi római városállamok szerint, a magisztrátus kötelessége az, hogy a zsarnok uralkodóval szemben ellenálljon. Persze minden olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy valamilyen politikai nyomás nehezedik rá, vagy szenvedés ér bennünket, akkor az első gondolat ne az legyen, hogy hogyan lázadjunk föl ellene, hanem megkérdezzük azt, hogy mit akar az Úristen ezáltal tanítani nekünk. Ez egy nagyon fontos történelem szemlélet volt a kálvinizmusban, egészen Magyarországon is, Magyarországra is kihatóan, ugye itt a török időkben terjedt el igazán a reformáció, és a magyar reformátor, így Károli Gáspár is ír egy kis könyvecskét arról, hogy miért engedi az Isten a törököt. És akkor azt mondja, hogy azért, mert sok bűnt követett el ez a nemzet, és az Úristen megbüntetett bennünket most a törökkel. Ez nagyon sokszor visszatérő motívuma volt a református igehirdetéseknek, csak egy valamire utalok, a háború előtt még Berecki Albert igehirdetésében tűnt fel ez a profétai hang, amikor arról beszél, hogy az Úristen ezért a kegyetlenségért, amit megengedtünk éppen a vészkorszakban, ezért nagyon meg fog büntetni bennünket. És amikor mindez tényleg bekövetkezett, akkor ezt profétai szóként értelmezték, most már abban nem mennék bele, hogy ebben aztán később mennyi igazodás meg egyéb volt, pusztán csak erre a tényre, hogy ez a gondolat, hogy először ne az ellenállásra gondoljunk, hanem arra, hogy bűnbánatra indít bennünket közösségileg az Isten. De az üldözöttekkel való szolidaritás is hozzátartozott. Ha valaki esetleg Genfben jár, mai napig látja az külváros részben azt, hogy a házakon van egy kisebb ablaksor, ami kálvini hatásra készült az üldözött hugenottákat, részben Genf fogadta be még az nagy szentbertalan éjszakai mészárlás előtt, aminek a képét itt látjuk. Többen jöttek Genfbe is, Calvin azt mondta, hogy be kell fogadni őket, emeleteket építettek rá. Persze ezzel Genf jól is járt, mert a hugenották hozták azért a maguk
kis vagyonkáját is. Említettem már, hogy Calvin Gentben mennyi küzdelmet vívott, éppen ezért a személyével kapcsolatos hát tévedésekről de is érdemes rámutatni, mert nagyon sokszor ugye egy későbbi kép valami hát torz genfi diktátorról beszél, ugye általában őt így szokták emlegetni. Most anélkül, hogy őt szenté avatnánk, azért Rousseau-val, Stefan Zweiggel és még a mi Sütő Andrásunkkal is bizonyos értelemben vitába kell szállni, mert bizony ők a 20. századi diktatúrákat vetítették rá Calvinra, és akár még magára a szervét ügyre is. Ma már a történetkutatás világosan mutatja, hogy hát Calvinnak bizony a konzisztóriumban csak arra volt joga, hogy a saját híveit fegyelmezze. Természetesen nem értett egyet szervéttel, vitatkozott is vele, és kétségtelen az, hogy ebbe a szörnyűségbe az ő neve is belekerült, mert ő is aláírta, mint az egyház képviselője a mágia halált. Ezt nem lehet erkölcsileg mentegetni, legfőjebb a korral magyarázni, és hát bizony ez mind abba a kategóriába tartozik, amiről I. és Gyula verse is beszél. Két hitvallásról szólnék csak, megemlítve azt, hogy ez a magyar református egyház és magyar kálvinistáknak a hitvallása is a heidelbergi K.T., amely szemben a kiírással, sajnos nem tudom, én tévesztettem el, valószínűleg 129 kérdés felületet tartalmaz, három fő részből áll, és minden második helvét hitvallás, a heidelbergi K.T.-nak a szerzője, Urzinus Zakariás és Olevianus Gáspár, de inkább Urzinus Zakariás volt ennek a szerzője. Nos, ennek a K.T.-nak a legelső kérdésére szeretném fölhívni a figyelmet, ez egy nagyon szép hitvallás. Az a kérdés, hogy micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Azt mondja, hogy az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életedben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Nem a magamé vagyok, hanem Krisztusé vagyok. És ez valójában egy nagyon veretes alaphangja ennek a hitvallásnak, és végig ilyen személyes hangon kérdez rá az Atya Istenre, a Fiúra és a Szentlélekre is. Nézzük, hogy milyen hatása volt Magyarországra Calvinnak. Hát azt gondolom, hogy a nagy kérdés az volt, és a történészek ma is vitatják, hogy miért terjedt el Magyarországon Calvin tanítása a 16. században, amikor nem volt igazán jelentős polgárság Magyarországon. Benda Kálmán, az én első rektor elődöm a Károli Egyetemen, egyszer nekem azt a választ adta erre, hogy ő úgy látja, hogy nagyon fontos tanítás volt a kálvini tanításokból a magyarok számára az, hogy az Isten ide rendel bennünket, akkor mi nem a magunkéi vagyunk, az Istenéi vagyunk, és helyt kell itt állni. Tehát valahol ez a fajta helytállás, egy bizonyos értelemben etikai hangsúly lehetett az, ami a 16. században népszerűvé tette Calvinnak a tanítását. Tehát nem szeretném megkerülni azt, hogy látom én, hogy ma mit mondana nekünk, mert hiszen a mai egyházi élet, és hát a Semper Reformanda azt jelenti, hogy az egyházi életét állandóan reformálni kell. Milyen kritikája lehetne a magyarországi református egyházzal kapcsolatban Calvin? Többit nem ismerem, tehát csak a saját egyházamat mondom. Én úgy látom, hogy túlságosan tisztségközpontú, túlságosan lelkészcentrikus,
Már pedig hol van az a hár? Hát most itt tesznek valamit, azért most már újabban teszünk, hogy presbiterek képzése, erkölcsi és hitbeli kvalitásai növekedjenek, de én úgy látom, hogy túlságosan is bürokratikus, és néha-néha nem vesszük komolyan, hogy a kálvini egyház szervezet, a presbiter zsinati rendszer egy fordított piramis. Legfelül vannak a gyülekezetek, és a gyülekezetektől jutunk el egészen a zsinatig. Ez az emberek tudatába fordítva. Aztán úgy látom, hogy az ige hirdetés megújulására is mondana valamit. Olyan értelemben is, hogy teljes szentírást prédikáljuk, ne válogatott textusokat, ne csak azt, hogy nekünk megvan az az előnyünk, hogy szabad textus választásra. És bizony, én magam is, mint amikor én még ige hirdető voltam, egyszer csináltam egy rohancsot, hogy hány ószövetségi textusról prédikáltam. Bizony azt kellett mondani, hogy vannak kedvenc textusai az embernek, amik sokszor előjönnek, és nagyon jó lenne újra a folyamatos szentírás magyarázást bevezetni. Az igének kell hatni az aktualitásokra, és nem a társadalmi aktualitásoknak az ige hirdetésre. Nagyon jónak tartom ezt a jelmondatot. Krisztus zászlóvivőiről van szó, de Krisztus zászlaját semmilyen más zászlóval nem szabad összekeverni. Még a magyar zászlóval sem. Azután azt látom, hogy nem szabad szembeállítani a teológiát és a gyakorlati egyházi életet. Kálvin a tanítókat, a doktorokat, a pásztorok és a presbiterek mellett nagyon fontosnak tartotta, mert a teológia az egyház tájékozódása. Ez nem valami tisztítés a hajó, hanem ez a hajónak a kormány, meg iránytűje. Lutherrel és Calvinnal együtt mondjuk, hogy a kereszt a mi teológiánk, de ezt reménységben mondjuk. És nagyon fontos az is, hogy Isten törvénye iránytű, ami korunk erkölcsi zűrzavarában és válságában is. És már egészen röviden csak szólnék arról, hogy hogyan, milyen térképszerűen terjed el a kálvini reformáció, hol volt igazán hatásos, hát Európában és Svájcban, Hollandiában, Skóciában és az Egyesült Államokban, és manapság legdinamikusabban Dél-Koreában és Afrikában terjed. Nem tudom ennek a magyarázatát, ne is tessenek tőlem kérdezni, de én magam is csodálom, hogy... Tessék? Igen. Na most néhány statisztikai adat arra nézve, hogy a Calvin teológiája köré hogyan is szerveződnek az egyházak, tehát a Calvin reformáció a világban. Jelenleg körülbelül 70-75 millió ember azonosítja magát különböző nevekkel, mert van, ahol Európában inkább a református neve, az angol száz területeken inkább a presbiteriánus nevet, de ahogy mondtam, még a kálvinistaként is szoktak emlegetni bennünket, amit én nem nagyon szeretek, mert mondom, a hit számomra nem izmus, és nem is kálvin követői vagyunk. A reformátusokat a 1877 óta a Református Világszövetség fogja össze, ez először Presbiteri Világszövetség néven alakult meg, és éppen ebben az időben, éppen ebben az évben tettek javaslatot arra, hogy a Református Egyházak Világközössége nevet vegyük fel. Hát ennyit tudtam elmondani önmagunkról, és talán csak önmagunkról, hanem arról, hogy az én hitem szerint a maga módján Isten zászlóvivője volt Calvin is, és a svájci reformátorok is. Köszönöm a figyelmet!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe vezérel egész útadon. A mai ige 48. zsoltár 15. verse. Ő vezet minket, mint halálig. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van vezetőre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, hogy valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezető. Az Úr, ami Istenünk leszáll, hogy vezetőnk legyen. Ő tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetőt. Adjuk hátát teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni. Legyen ő a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetőnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk vele járni, minden lépésünkben rátámaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját. Az a vigasztalásunk, hogy ő, aki öröktől fogva és mindörökké a mi Istenünk, soha nem szűnik meg a vezetőnk lenni, mint halálig ő vezet minket. Azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozó fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent. Azonnali üdvösséget, vezetést az utolsó óráig, azután pedig örökké tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek örvendeznünk életünk derekán, és ebben megbékélnünk öregségünkben. Keressük hát ma is az ő vezetését, még mielőtt kilépnénk lakásunk ajtaján. Együtt építjük az 1000 éves Váci Egyházmegye, mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeznek Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahová a családok és a közösségek sikeres tavalyi fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával együtt. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap a felhők mellett napos időre van kilátás, eső nem valószínű, északias szél és 26-31 fok lehet majd.
0: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, A Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ma is egy házaspárt hívtunk meg, és beszélgetünk az élet dolgairól, hogy hogyan élik meg keresztényként, mert keresztény házaspárokat hívunk be, hogyan élik meg az életüket, azokat a kihívásokat, amelyek mindannyiunkat érnek az életben, hiszen az élet minden nap produkál új és új meglepetéseket, de azért vannak periódusok az életünkben, és különböző szakaszok, ezen végigmegyünk az egyes házaspárok életében. Kezdjük persze a love story-val, mint a címben is jelezzük ezt, mert ennek igen fontos része van a későbbiekben is, ennek az alapnak, és akkor megyünk végig az élet különböző szakaszain, és hogy ezekben a hit hogyan segít abban, hogy ezt úgy tudjuk megélni, hogy a döntéseinkben mindig előre tudjunk lépni, és egymást segíteni, nem pedig a szétválás felé haladunk. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Uzsai Zoltánt és kedves feleségét, Uzsainé dr. Pécsi Ritát. Még 39 éve erősítik ezt a köteléket, és náluk is az összetartás az abszolút jellemző és annak a növekedése, és ráadásul ezen a területen a feleség szakember is. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor egy nagyon rövid bemutatkozást kérnénk csak tőletek, és utána majd belemegyünk a sűrűjébe.
4: Tehát 39 éve vagyunk házasok, előtte majdnem 4 évig jártunk együtt, így indult.
2: Igen, és Zoli, te foglalkozásszerűen mit űzöl?
4: Igen. Eredetileg én építész üzemmérnök vagyok, aztán akkor eközben érlelődött meg bennem egy ilyen missziós küldetés, akartam lenni, tehát teológiára jártam, aztán negyed év után akkor volt egy olyan zarándoklat, amin együtt vettünk részt a Ritával. Előtte is ismertük egymást, de itt egy különös feladat is állt előttünk, hogy olyan 50 embert koordináltunk másokkal együtt, és aztán hát ennek a tapasztalatai, azok tulajdonképpen elindítottak bennünk egy közös gondolkodást.
5: Mert lassan belemegyünk a love story-ba, úgyhogy a Ritától egy rövid bemutatkozást még, és utána visszatérünk, és bele is vághatunk a love story-ba.
3: Hát Uzsaliné Pécsi Rita vagyok, és most már 39 éve így, és hát én neveléssel foglalkozom mindenféle szinten. Ez érdekelt mindig is, de zenepedagógusként indultam, karvezető és zongorát tanultam a Zeneakadémián. Pécsett, egyébként Pécsett is élünk, én ott is születtem. Hát van ez a kedves jó 4 gyerekünk, már mindenki felnőtt, van már 7 unokánk.
5: Fantasztikus.
3: Most ősszel lesz egy 8. unokánk is, úgyhogy nagyon sokat dolgoztam édesapámmal, könyveket írtunk, zenepedagógiai, mindenfélét, nagyon sokat tanultam tőle, és van egy kórusunk is, Pécsett, Zoli is énekel benne, Székesegyházban minden vasárnap énekelünk, azt vezetem, ez a Márdos kórus.
5: Igen.
3: Oda még, hát diákként is jártunk, úgyhogy én most az Aporviumos Katolikus Főiskolán tanítok, meg hát járkálunk az országban, a havi 10 000 kilométer van, így a közös munkánkban, tehát nagyon-nagyon sok felé megfordulunk, és igazából ezzel foglalkozunk, meg az unokákkal, meg a családdal, hát ezt próbáljuk valahogy egyensúlyba tartani, úgyhogy ez jellemzi most a napjainkat.
5: Uh-huh.

0: a love story-ról szeretnénk bővebben hallani. Egyedi love story-k vannak, néha leesik az állunk tényleg, mi sem tudjuk mindig, akit meghívunk, a részleteit az életének, és akkor itt derülnek ki dolgok, sőt, még néha egymás előtt is kiderülnek dolgok, komolyan mondom. Úgyhogy lehet, hogy itt is lesz ilyen meglepetés. Na, úgyhogy akkor...
1: Talán Rita kezd el most te, amit...
2: Valóban, közöttünk 7 év van, tehát akkor, amikor a Zoli Pécset tanult, ez a bizonyos építészmérnöki terület, ez Pécshez kötötte, de hát akkor én még kislány voltam. Egyébként ismertem őt, mert így közösségekben itt-ott ugye azért csak megfordultunk együtt is, de nekem az annyira távoli volt még, hogy meg különben is, aztán utána ő papnövendék lett. Azt is tudtam, meg úgy láttam is, hogy persze így benne van, de hát nyilván nem játszott ez a kérdés. És akkor azért, amikor már, hát ez már érettségi után, ugye akkor elmentünk egy ilyen közös zarándoklatra, de akkor ő már nem volt szoros kötelékben a teológiában, mert ezt még ugyan nem említette, de nem is a love story része, de minden esetre megelőzte, hogy volt egy ilyen, hát talán egyházpolitikai kiállásuk egy társuk mellett, és hát úgy láttam meg, hát utána úgy is mesélte el, hogy akkor azért választani kellett, mert hát kitették őket akkor a szemináriumból, és ott volt egy ilyen jellegű hát feszültség is, hogy akkor ezt most hogyan csinálja tovább, és akkor ő úgy döntött, hogy mégsem.
0: Bocsánat, belekérdezhetek, mert ez elég speciális elég. Dolog, hogy ez abban a korban, ugye most szocializmus
2: hát
0: alatt, ez politikai feszkó volt, vagy hogy feszültség, nem. Vagy pedig egyház politikai, ahogy mondtad, hát, vagy akkor ez azért...
2: Biztos ez összefonódott is.
0: Összefonódott, igen.
2: Ugye a bulányista mozgalom, annak idején ez a kisközösségi mozgalom.
0: A bokorcsoport.
2: A bokorcsoportok, igen. És hát egyikünk sem tartozott ilyen formában a bokorcsoportokba, de volt a Zolinak egy kis paptársa, aki viszont nagyon tehetséges volt, és benne volt a közösségbe. És nem akarták felszentelni, mert hogy beletartozik a bokorcsoportba. És akkor így, ahogy én ismerem a történetet, így több társa kiállt érte, írtak az írseknek, bíboros, stb. Mindenféle, és hát ugye azért ez nem számított valami nagyszerű együttműködésnek sehol se, és nyilván hát itt keletkezett egy feszültség, tehát inkább csak azt észleltem én már akkor, ugye már 18-19 évesen, hogy már nem az a papnövendék, akit én ismerek, csak azzal a múlttal, de itt vagyunk ebben a helyzetben. Hát Varsó Csenszóhova az zarándoklat volt, hát ez 200 kilométer, úgyhogy...
0: 240. Itt vagyunk ebben a helyzetben, akkor mi volt ez a helyzet?
2: Ez a helyzet, hogy zarándokoltunk.
0: Igen.
3: És 10 nap.
2: Hát igen.
4: Wow. És akkor teljesen egy...
2: Aha. Hát igen, hát 50 ember, ez egy pécsi csoporttal, ugye Bíró László akkor kaplán volt, püspök lett aztán később, de hát így... ő vezette ezt a csoportot, meg hát ott meg volt mindenkinek a feladata sokat. Hát mind a ketten szerettünk a közösségben tenni, dolgozni, csinálni ezt-azt, és akkor ott azért sok olyan közös, hát nem is tudom, feladat volt, amiben nagyon tudtunk egymásra hangolódni. Tehát ez azt hiszem pont az a rész, amikor azt érzi az ember, hogy én sokat foglalkozom ezzel így előadásokban is, majd talán majd sorba is kerül, ugye a szexualitás, lehet, hogy már volt is. A szexualitásnak ugye van négy szép dimenziója, és ez a bizonyos lelki dimenzió, ami nem testi, ez az erotika, amikor egy érezhető tetszés férfi és nő között, de nem egy testi közösség, hanem egy ilyen nagyon intenzív áramlás. Tehát amikor érzed azt, hogy érzed a másikat, és hogy ez örömöt jelent. És ezt nagyon sokszor átéltük ezen a zarándoklaton, mindennel együtt, tehát nagyon sok feladatával, nagyon sok fáradtságával. Tehát én nagyon, hát nagyon áldott volt ez az egész 10 nap, hát nyilván utána még 4 évig jártunk, tehát azért
0: sok... Bocsánat, mit tartalmazott ez a zarándoklat, vagy mi volt a célja? Hát vagy helyileg hol volt?
2: Katolikusok vagyunk, Varsóból Csenszóhovába a Fekete Madonnához zarándokoltunk, és hát így egy nagyobb fiatalok csoportja, tehát egy gyalogos menet, 245 kilométer, minden estől, Zsákostól, itt alszunk, mit tudom én, Szalmába alszunk, földön alszunk, nem tudom, hol alszunk, felszelsz, nem tudom én, 2 mázsa kenyeret, most nyilván ez túlzás, de sokat, kedvet csinálsz, mert mi nekünk is voltak ott közösségbeli tagok és minden, én mindig, hát egy kórust is vezetek, és azt is tudom, hogy ilyenkor ez hogy zajlik, hogy mindenkinek legyen kedve, hogy kinek fáj a lába, hogy kinek kell vinni valamit, hogy ki az, aki most éppen szomorú, vagy mire gondolt, vagy nem tudom én, vagy nem, éhes, vagy szomjas, vagy nem tudom. Vagy játszunk egyet már, hogy egy kicsit feszítsük föl, és ebben mindig találtam társat az Oliba is, vagy ő bennem, vagy nem tudom. Tehát, és ebben nagyon jól éreztük magunkat. Tehát ezért ez egy fárasztó, egy nagyon nagy szolgálat is, meg, és nyilván hát imádság az egész, tehát imádsággal... hogy mondjam, de nem csak imádság, tehát egy menetelés, egy beszélgetés. Akkor egy ilyen megérkezés, nagyon szép volt, tehát nagyon sok szép emlékünk van.
1: Így indult a Love Story-tok. Igen. És ez a 4 év, ez elég hosszúnak tűnik.
5: Igen, nekem
1: miért,
5: is annak
1: miért tűnt. Volt ilyen hosszú? Szabad megkérdezni?
5: Hát több oka volt ennek. Az egyik ugye az, hogy én nekem is, hogy így mondjam, át kellett állni, át kellett értékelnem, és tényleg megérteni azt, hogy most akkor tulajdonképpen mi az, ami folytatódik, mi az, ami más arcot ölt, stb. Szóval én magam úgy szoktam mondani, hogy én nekem nem volt hivatásválságom, én ugyanazzal a küldetés tudattal jöttem ki, amivel bementem. És akkor
1: jó.
5: Tulajdonképpen úgy magam is úgy azon csodálkoztam, hogy hát akkor hogy tudtam én ezt ennyire könnyen ott hagyni. Mert én tényleg azt hiszem, hogy szóval nagyon nagy elkötelezettséget éreztem. Szóval nem éretlenül mentem bele ebbe a döntésbe, hát akkor már 21 éves voltam, de akkor most ez hogy van?
1: És mennyi idő volt, míg teljesen eldöntötted, hogy ő lesz a feleséged?
5: Hát körülbelül 3 év volt ez.
1: Tehát akkor nem tudtad, de ezután az zarándoklat után
5: ez az zarándoklat,
1: nem tudtad, hogy biztos, hogy ő lesz a feleséged?
5: Hát minek után az én helyzetem azért az eléggé sajátos volt. Magamat is, meg az égieket is, hogy úgy milyen tesztelve, vallatva, hogy tényleg legyen jel, hogy lehet ebbe az irányba menni. Zarándoklat után eltelt 1-2 hónap. És tulajdonképpen igazán én, amikor zarándoklat volt, szóval nem, ugye már szóba került itt az erotika, meg ilyesmi, szóval ez úgy értendő, hogy éreztük a egymásra való ráhangoltságot. És ez örömet is jelent. De semmi nem is tudott

0: tud-e képzelni az életünket közösen. És akkor persze a...
1: Nagy kérdés volt, így
0: 19 éves kislánynak ez aha. egy eléggé meredek kérdés volt.
2: Hát 10 nap után.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen itt szóval a számomra tovább lépési lehetőség akkor volt, hogyha ha zöld lámpa van.
1: Világos. De? Igen. Igen. De akkor ezt megkaptad?
0: De ez még egyáltalán nem biztos akkor.
1: Aha.
0: Tehát ebben még lehet sok minden olyan, ami hát mégsem. Uh-huh. Mégsem valók vagyunk egymáshoz.
1: Tehát kellett neked ez a, vagy nektek ez a 3 vagy 4 év, hogy igazán biztosak legyetek abban, hogy ő
2: nem
1: az.
2: Nem tudom, hogy hát persze nem tudom, hogy
0: ez talán az én része. A másik része az, hogy hát a Rita akkor kezdett járni, zene ott.
2: Ugye, hát én akkor végeztem, Pécset értünk, ugye én akkor költöztem Budapestre, akkor kezdtem el a Zeneakadémiát, akkor hát költöztem el otthonról. Nyilván nekem is azért ez egy nagyon új felállás, hát azt mondtam, hogy nyitott vagyok, és tulajdonképpen lehetőség volt, és nyilván nagyon nagy öröm volt bennem, de tényleg úgy láttam, mintha egy ilyen 10 méteres betonfalat kellene ehhez átugorni, vagy hogy ez hogyan lesz. Aha. Hát azért ezt kell tudni, nagyon, nagyon mély hívő családból kerültem ki, nagyon közeli egyházi kapcsolatai voltak a szüleimnek, édesapám orgonált is, meg mindenféle csinált, így egyház közelben éltünk tényleg. Hát azért ott azért ez nem egy kis bejelentés, hogy egy volt papnövendék, szóval hogy is van ez a dolog, hogy ott volt minden. És nem is volt nagyon nagy, hát ezt így enyhén fogalmaznám, tehát nagyon nagy ováció nem volt otthon, hogy ez így lehet.
3: Annál jobb fér nem is létezett katolikus körülben, hogy
2: persze, igen,
0: ez egy értelmezés. Igen,
3: megközelítés.
2: De én így most később szülőként már én is úgy látom, és akkor is megértettem őket, tehát én teljesen értem, hogy azért egy nyilván fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hogy hát nézd, hát mérnök volt, otthagyta, pap lett, otthagyta, most aha. akkor mit gondolsz? Szóval azért, mert ugye ezek nagy döntések, tehát ha valaki egy errefelé elindul, és én nekem is látom, hogy neki is ez egy fontos döntése volt, és azért ez egy nagyon nagy felelősség is ült rajtunk, amellett, hogy egy, szóval tényleg én bennem is volt egy mély pecsét, hogy igen, ez nagyon jó lehet ez a kapcsolat, tehát ez tényleg nagyon sok biztonsággal is töltött, de hát az a betonfal azért úgy ott volt, és akkor hát azért ez a minden oldalról való sokszoros megkérdőjeleződés, hogy akkor most ez tényleg, ezt most szabad, ezt kell, most én bátoríthatom, most akkor ő vajon, szóval azért ennek voltak ilyen ugyai. Nem mondom,
1: Érzel.
2: Hogy ez 4 évig tartott azért, de akkor jó. Utána meg már az volt, hogy hát én is albérletben laktam, ő is albérletben lakott. Ma már talán ez egy kicsit könnyebben megy, de ugye nem tudtam dolgozni, hát amellett akkor édesapám közben volt egy betegsége, és akkor én 2 évet végeztem a Zeneakadémián. Egyszerre meg akkor akartam szakmunkásoknak a zenei nevelését továbbvinni, mert édesapám azzal foglalkozott. És akkor azt mondta nekem otthon Pécset, hogy hát nem képzelem el, hát a szakmunkásoknál nincsen zene, és akkor mondom, miért is, hogyha elvégeznék egy szakmát, akkor lehetne? Persze, hát akkor lehetne. És akkor beiratkoztam, és női szabó is vagyok, nem tudok varni, de van. Képzeld el, akkor gyakorlatilag a Zeneakadémia mellett elvégeztem a női szabót, angol női szabó mindenfélét, úgy anyagismerettel, meg anyagtannal, és akkor közben zenei, irodalom, meg átszól. Ez egy nagyon veredek dolog volt, tehát gyakorlatilag
1: sok minden volt magyarul
2: nagyon,
1: egy
2: nagyon sok
1: tárcán.
2: Minden volt. Uh-huh. És akkor azért erre így nem gondolhatunk, most akkor így ebből hogyan tudunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy hát először végzek, és akkor visszaköltöztünk Pécsre, és akkor volt az esküvőnk. Tehát így akkor ez a 4 év, tehát nem azt mondom, hogy 4 évig keresgéltük ezeket a válaszokat, de azért 2-3 évig azért voltak kérdőjelek, meg tehát nagyon érdekes. Én legalábbis úgy éreztem, tehát bennem nem volt kérdőjel, csak körülöttem. Aha. De hát azokat is meg kell válaszolni. Tehát én mindig azt mondtam a szüleimnek is, ez szép volt, ez nagyon érdekes, nagyon jó kapcsolatunk volt nekem édesapámmal különösen is, de édesanyámmal is, de ő egy csendesebb, de apukám nem csendes, és ezt nem csendesen fejezte ki, hogy a telefonba se jöjjön ide ez az ember. De
1: van. Ismerős.
2: De úgy, szóval ez nagyon, az ott nehéz volt. És egyébként meg nem volt sem, tehát azt lehet mondani,

0: nem volt különösebb összetűzésünk addig, utána sem, másba sem, tehát sokkal dolgoztunk is együtt ezen a területen. És azért, hát ez azért számomra úgy is volt, hogy ezt hogyan kell, és mindig mondtam nekik, hogy de majd meglátjátok, de megismeritek, akkor biztos tudja, tehát örülhettek neki, hogy ez így, és hát ez nehéz volt azért,
1: igen.
0: De hát pár év alatt azért valamire jutottunk.

0: katolikus barátaim vagytok, mert azt gondolom, most már nevezhetlek így benneteket, hogy fantasztikus bármikor, amikor picit leülünk kávézni, vagy éppen pár szót beszélgetni. És hát ez egy örömteli dolog volt, hogy ezt úgy érzékeltetitek most, hogy azért ezek a döntések így házasság előtt, ezek tényleg megfontolandók. Igen. Jól lehet, biztosak voltatok benne, igen, hogy egymáséé vagytok. Igen. És bátoríthatjuk a kedves nézőket, igen, is, hogy jobb előbb megbizonyosodni afelől, hogy ez tényleg az Istentől van. És hát ez gyönyörű dolog, hogy azt halljuk, és látjuk, mi már tudjuk is a végét is a Love Story történetének, hogy egy óriási elhívás van mai napig részetek. De magyarul, kedves Zoli, az nem, hogy megszűnt, hogy te misszionárius legyél, te Magyarország misszionáriusa vagy a feleségeddel együtt. Hogy jött ez az egész? Te is megkaptad erre az elhívást, vagy először a Rita kapta meg erre az elhívást, és hát tudjuk, hogy igazából majdnem, hogy kimondhatjuk azt, hogy te vagy a Ritának úgymond a segítője, de mégis együtt csináltok mindent. Ezt tudom, hogy most egy picit talán tömény volt, de ezt kifejtjük. Uh-huh. Hogy érzed, vagy hogy történt ez a te életedben, uh-huh, Zoli?
1: Ugye nem mechanikusan, hanem az egész pedagógiát, amit így a Rita képvisel, ugye így is nevezik, hogy organikus pedagógia. És tulajdonképpen ez az egész történet is tulajdonképpen ilyen. Más evangéliumi hasonlattal úgy is lehetne mondani, hogy ha a búzamag el nem hal, és nem kerül a földbe, akkor nem hoz bő termést. És tulajdonképpen nyilván az, amikor én ott amellett döntöttem, hogy akkor most ennek az útnak, ami a szemináriumba vitt, annak én most piros lámpát teszek a végére, vagy sorompót, akkor tulajdonképpen ott bizonyos vonatkozású meghalás is ezzel létre is jött. Ez egészen biztos. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy ahogy a Barsi Balázs mondja nagyon szépen, hogy semmi aszkézisnek önmagában nincs értelme, az öncsonkítás, hogyha valahol nem a szeretet sugárzása hívja az embert erre. Azaz, hogy van egy nagyobb távolat, amiben érzi az ember, hogy igen, most búvópatakként a föld alá megyek, de hiszek abba, hogy ez vezet valahova, és lesz ennek tulajdonképpen, mondjuk így, hogy föltámadása. Uh-huh. És tulajdonképpen azt hiszem, ez töretlen volt bennem is, noha akkor legfőképpen mondjuk a kapcsolatunkban volt ez garantálva. Ott hordoztuk ennek a garanciáját, hogy igen, ez értelmesül, ez a dolog. Na most voltak olyan konkrétumok, hogy ugyanakkor állásszerűen még nem lehetett valaki hitoktató, de ilyeneket csináltam, ilyen feladatokban benne voltam. Nem tagadható, hogy tulajdonképpen nem ez volt az igazi megoldás. Ezek olyan kis oldalági próbálkozások voltak. Akkor későbbiek során én a Kolpi mozgalomban dolgoztam 25 éven keresztül, amely szintén tulajdonképpen egy keresztény szociális közösségek hálózatát jelentette, és hát jelenti is. Akkor mondjuk így, hogy már így közelebb jártam ehhez az egész történethez. Leginkább aztán tulajdonképpen ez a Sönstati mozgalom az, amelyik egyre inkább generálta ezt a missziós feladatot, ahol megint csak nem mechanikusan, hanem organikusan, tulajdonképpen a feleségem számára hozta azt, hogy hát ennek a pedagógiai részét ő egyre inkább tényleg hát a sajátjának érezte. Olyannyira, mintha mindig is ezt akarta volna csinálni. És na most itt van tulajdonképpen ez a nagyon izgalmas dolog, szóval különböző házaspároknál a közös érdeklődés az tulajdonképpen nagyon különböző lehet. Nálunk az érdeklődéseinknek a nagyon nagy része az tulajdonképpen nagyon közös volt. És szóval valahogy mi mindig úgy éltük meg, hogy mi mindig mindent közösen csináltunk. És az, hogy ebben tényleg kinek mi volt a feladata, hát éppen ami őneki volt a legtestközelibb dolog. Szóval engem ugyanannyira érdekelt mindig is ez, az egész ügy, ez az egész szemlélet. Sőt, egyszer így is fogalmaztam meg, hogy ha annak idején, amikor a teológiát én ott kijárva, de nem mentem tovább, ha lett volna akkor már ez az organikus pedagógia, akkor ott kellett volna folytatnom. Uh-huh. Mert tényleg úgy láttam, hogy és máig is, hogy ez az a szemlélet, amelyikben ugye számunkra legalábbis a legelevenebb módon lefordítható az evangélium, tényleg az emberközi kapcsolatokra, saját magunk kibontakozására, mások kibontakoztatására. És na, akkor most ott vagyunk, ahol a teológia végén véget ért ez a dolog. Nyilván az előadásokat a Rita dolgozza ki, ő adja elő, de annak a átgondolásába, sokszor az ötletadásokba, szóval én mindig is érzem a saját magam feladatát, helyzetét, és ez, aztán erre építettünk ugye egy egyesületet is, hogy az, aki ebbe a szemléletbe be akar kapcsolódni, azt tulajdonképpen minél intenzívebben kapcsolódhasson. Szóval ezekben én úgy érzem, hogy igen, hát én otthon vagyok.
0: Teljesen partnerei igen. vagytok egymásnak.
2: Ja. Érdekes volt, hát ez ugye nem mindig ilyen utazós volt ez az egész dolog, ugye 4 gyerekünk volt, olyan mentünk sehova se. De iskolát vezettem, és azt az iskolát hát alulról építettük föl, akkor ilyen hasonló pedagógiával is, meg mindenki, de hát én ott vezető voltam, és de akárhányszor valakivel beszéltünk, akkor az Oli úgy beszélt róla, és hát az iskolánk. És az iskolánk. Tehát gyakorlatilag mindenben, amikor ott is, hát ott is azért sok küzdelem, sok alulról építkezés, tehát rengeteg mindenféle dolog, amit ugye át kellett érlelni, és persze vittük haza azért, de azért nem volt ez, hogy mondjam, nehéz, vagy azért nem szült különösebb feszültséget, mert nem én vittem haza a munkát, és otthon is még ezzel foglalkoztam, hanem az iskolánkat építettük otthon is, meg nem otthon is, meg mindenhol is. Oda jártak a gyerekeink is, tehát ezt nagyon sokszor átéltük, hogy mindegy, hogy milyen formában, de hogy együtt csináljuk.
3: Igen, ezt értjük, mert tulajdonképpen mi is így jöttünk Lillával, hogy igen. Hát úgymond a Lilla rendes munkahelyen, hogy ezt mondjam, amikor önállóan keresett, az 1-2-3 év volt maximum. Nem több, de utána a vállalkozást együtt csináltunk,
2: igen.
3: gyülekezeti igen. vezetést, mindent igen. együtt csináltunk. És
2: hát ugyanígy gyereknevelésben, tehát ott is, hogy most akkor éppen ki hordozgatja a gyereket az óvodába, az iskolába, úsznia, vívnia, mit tudom én, ide-oda, amoda, tehát ez olyan átfedésben volt, hogy szinte az ember azt se tudta, hogy mindegy, tehát valamelyikünk majd ezt így. Uh-huh. És tényleg szívesen mentünk bele egymásnak a területeire, szívesen kísértük egymást, szívesen

0: Hát ez egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog, hogyha egy házasságban ez működik. Igen. Van-e ehhez kulcs? Vagy a kezdetektől ennek működnie kell, vagy erre rá lehet hangolódni, meg lehet találni ezt a hullámhosszot? Hogy látjátok, különösen Terita, mint egy
1: szakember? Én azt gondolom, hogy hát nagyon jó mintánk volt mind a kettőnknek, tehát azért, ugye itt Zoliéra nem annyira láttam rá, de én például tudom, hogy otthon ez láttam a szüleimnél is, tehát nagyon különböző egyéniségek, nagyon különböző karakterű emberek, és nagyon tudtak együtt dolgozni. Tehát nagyon, nem csak dolgozni, érezni, örülni, akciókat csinálni, vagy tényleg egy nevelésbe, tehát nagyon, nagyon sok tapasztalatom volt erről, és arról is, hogy ez azért jár áldozatokkal, tehát hogy adott esetben valamelyiknek ott alkalmazkodni kell ebbe a helyzetbe. És azt hiszem, hogy a kulcs az, hogy tudunk-e közös célokat látni. És hogy ezeket így akár meg is fogalmazni, hogy akkor most mi a távolabbi cél, tehát hogy azt szolgálva, mert ott azon a szerda reggelen, hogy most neked kell menni lovagolni, mert van egy lovunk is, és abban én annyira nem tudtam részt venni, vagy kaszálni, vagy nem tudom hova, de most nekem, nem tudom én, tantestületi értekezlet van, és most a gyerekek akkor ebben hogy vannak. Na ezt így összeegyeztetni, uh-huh. hogy akkor ki áldozza fel a mit. És igen. azért ezek hétköznapi feláldozni valók. Uh-huh. De
0: ebben bukunk el a legjobban.
1: Ebben. Aha. Én azt gondolom, hogy ennek a, hát persze nem tudom, mert így nem gondolkoztam, mert csak úgy az élet vitt rá, meg hát mondom, tényleg nagyon, nagyon jó volt a hátterem, nagyon, nagyon jó példát láttam erre. Nagyon sokszor láttam így küzdeni a szüleimet is, hogy ez hogy megy, hogy ez bizony alkalmanként tényleg kell megküzdeni, és ez nem, hogy mondjam, nem sérülésmentes. Tehát adott esetben nyilván, hogy ez koccan, és akkor rájövünk, hogy ez nem volt jó, vagy rájövünk, hogy fú, ez fájt, tehát valamelyikünknek, és akkor utána ezt helyre kell hozni, mert azért tényleg, most így ez szép, hogy elmondjuk, és talán azt lehet mondani, hogy most a legkönnyebb, hogy úgy mondjam, az együttműködésünk, mert úgy valahogy mind a ketten megtaláltuk benne azt, amit jól tudunk csinálni, és a gyerekeink meg már felnőttek, tehát azért.
2: Igen, és... Előbb is ezen gondolkoztam, hogy egy másik, szintén katolikus, nagyon ismert házaspárról van szó, most nem mondom a nevüket, de ők, így fogalmazott a férj, hogy a nem garancia a szülők elkötelezett Krisztus követése, életpéldája, hogy a gyerekek azt fogják választani, persze. követni, hogy ti ilyen szempontból, hogy mondjam, duplán voltatok tesztelve, hogy egyrészt ugye, mint hívőszülők, vajon a gyerekek követik-e a hitünket, egyik oldalról, másik oldalról pedagógiailag is, hogy vizsgáztatok az életben, a négy gyerek előtt már elnézést. De mondhatok, hogy bármit kérdezhetünk.
3: De ezek nem garanciák.
1: Persze, igen, nem.
3: Ez biztos, hogy
1: az sem, hogy nálunk hogy megy, de persze ez kérdés lehet, mondják is a gyerekek, anya, az előadásban nem így mondtad. Ugye, és nyilván, hogy ez otthon sokszor ütközött is, és hát most azért már jó látni őket, tehát azért, de egyáltalán nem azt jelenti, hogy jaj, de klasszak vagyunk, tehát ez egy ajándék. Igen. Tehát mindent beletettünk, ajándék. Ez egy igen. ajándék.
3: Szóval, és ez az ajándék, hát itt most ebben a műsorban, ahol tényleg a vallási dimenziókat is érinthetjük, szóval itt nyugodtan lehet azt mondani, hogy szóval ezt tényleg a Jóisten kegyelme nélkül, tulajdonképpen az ember ezt nem, ezt a saját maga erejéből nem tudja ezt igen. megtenni. És szóval éppen annak idején, amikor első alkalommal voltunk mi ott Óbudaváron, itt a Sönstáti Mozgalomnak a központjában, hát akkor voltunk 8 éves házasok körülbelül, és ugye arra én emlékszem, hogy akkor volt egy kicsi bennem olyan, hogy magunkra vonatkozó, hogy mint hogyha azért többről szólt volna. ez az egész történet.
1: Ígéret.
3: Mint a több ígérete lett volna, és valahogy, és azt hiszem, hogy, hogy ez törvényszerű, hogy mindenki megéli, hogy, hogy úgy megfakulnak talán azok a legelső remények, ugye? És tulajdonképpen ott én tényleg azt kell mondjam, hogy ajándékként megkaptam, hogy de, igazak. Igazak azok a remények.
0: Wow.
3: Hogy tényleg ott, szóval így is fogalmazott meg bennem, hogy tényleg, hogy egymásnak teremtett minket a Jóisten, annak a bizonyosságát. És tulajdonképpen ez azt hiszem nagyon szükséges, ez most a pedagógiailag úgy is lehetne mondani, hogy annak az eszménye, hogy mi egyek vagyunk, együvé tartozunk, hogy nekünk közös feladatunk van, ez ajándék. Persze ezt az embernek tisztítani is kell, ezzel törődni is kell, ezt itt a mozgalomban úgy mondják, hogy barátaim, a házasság munka.
1: Éppen ezt akartam hozzá fűzni, hogy ajándék és munka is, és ugyanígy a gyerekeknél is. Tényleg most látjuk, hogy tényleg hitükben élnek, tehát tényleg nagyon nagy öröm ezt látni, hogy és tényleg, ahogy így kérdezted, hogy persze így már gyerekeik is vannak mindegyiknek, hogy jó látni őket, hogy jó apák, jó anyák, hogy valahogy azt az irányt vitték tovább, talán jó volt nekik, vagy de nyilván, hogy azért megvoltak, és hát mindenképpen azoknak a nehézségeik is, és ezt nekik is külön kellett megdolgozni, és meg is lesznek. Tehát iskolát vezettem, és akkor utána, hát ennek nagyon elég nehéz vége lett, és ott is volt egy ilyen összetűzésünk, egyházi vonalon, stb. Tehát azért nem volt könnyű a gyerekeknek, akkor voltak serdülők, azért azt látni. És akkor úgy féltünk is az, hogy most ezzel a hitük is megrendül, hát meg is tépázódott nyilván, tehát azért hát egy serdülőnek, hogy na hát akkor ez most hogy van. És de szépen meg tudtak kapaszkodni, és szépen ki tudtak belőle valahogy növekedni. De azt hiszem, hogy, és ez is azért nagyon fontos, hogy ezt látni kell, hogy igen, van egy nagyon jó minta, és ezt mi is úgy érezhettük, vagy én is legalábbis úgy éreztem, jó, nagyon jó minta volt a családi hátterünk, tehát tényleg a szüleimnek a vállára tudtam felállni mindenféle szempontból, de attól még meg kellett küzdenem a sajátomét. És attól még ugyanígy a mi kapcsolatunkat is azért meg kellett küzdeni sokszorosan, ugye először ikreink születtek, akkor fizikailag is. Tehát azt se tudtuk, hogy nappal van-e, vagy éjszaka, szóval éjjel-nappal két óránként szoptak felváltva, tehát az 3 évig nem aludtunk, de tényleg. Szóval, és akkor hát ez nyilván, hogy a kapcsolatra is ráül. Tehát akkoriban volt az, amikor ugye voltunk Óbudaváron is, hogy az ember úgy érezte, hogy elvékonyodott az a hatalmas nagy nem tudom micsoda, hogy persze élünk meg úgy jó, de hát azért talán nem ez az egész ígéret ebben. Tehát,

0: Igen. Zoli, még egy nagyon érdekeset mondtál, és gondoltam, hogy erre visszatérek, hogy amikor úgymond újra kellett önmagadat értelmezned, amikor a teológiai útja bezáródott, mondjuk az esetetben, ha most jól értettem a körülményeket, tulajdonképpen a körülmények okán végül is, hogy gondolom, akkor te nem a kiállásod miatt, a lelkiismereted miatt kerültél szembe a, úgymond a fő sodorvonal elképzelésével, és ez automatikusan gyakorlatilag megszüntette azt a lehetőséget, hogy így mondjam, nagyon finoman fogalmazva.
1: Elvileg lehetett volna folytatni, de tulajdonképpen ekkor már úgy bennem ott volt az, hogy biztos, hogy ez az a körülmény, ahol az én életem abba az irányba tud alakulni. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy, hogy tulajdonképpen itt volt az, ahol én nekem döntési helyzetem volt.
2: Talán ez egy gondviselésszerű felkiáltójel is volt az életében, hogy gondold már át, lehet, hogy nem ez az utad. Nem tudom, én nekem is ez messziről mindig így tűnt, hogy de hát éppen azért is volt az a sok idő, hogy gondold már át, lehet, hogy ez egy felkiáltójel.
0: Igen, ugyanakkor, amit említettél, hogy nem okozott neked törést az elhívásodban, hogy effektíve nem pap leszel, ami abba tudtál elképzelni, hanem ugyanúgy a missziót megtaláltad, hogy így mondjam, civilként.
1: Igen.
0: Amit már hát most végül is a katolikus egyház is a diakonusi szolgálatban hát, elismer, ugyan. Vagy ugyan. Majdnem, hogy egyelő rangra emelte. Tudomásom szerint nem vagyok nagyon járatos ezekben a dolgokban, de azért nagyjából tájékozott vagyok. De ez egy nagyon fontos dolog, mert sokan azt gondolják, hogy abból áll az Istennek való szolgálat, hogy pap legyen az illető.
1: Igen. Tehát azt hiszem, hogy tényleg ez a régi világban, 100 évvel ezelőtt még sokkal inkább az volt, hogy hát az az ideális és gyönyörű családi elképzelés, hogyha lesz egy papfiúk is, meg lesz egy apáca lányuk, vagy egy szerzetes gyerekük.
2: És akkor hát mint Istennek szentelt élet, ugye?
3: Igen.
1: Szóval ebben a vonatkozásban úgy hiszem, hogy valóban paradigmaváltás is van, mert hát a sörstáti mozgalomban van ez a kifejezés, hogy a legalapvetőbb a létapostolkodás. A létemmel.
3: És ezt csináljátok ti közösen.
1: És tulajdonképpen ez a sokkal erősebb.
3: Fantasztikus.
1: És tulajdonképpen ennek kell, hogy majdnem azt lehet mondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen körülményben van az ember, ha a léte a helyén van, akkor annak van kisugárzása.
0: Így van.
1: És úgy hiszem, hogy szóval ez a mi életünkön keresztül is azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ezt sürgettük, ezt segítjük és akarjuk, hogy igazán tényleg a mi egyházunk is ebben a vonatkozásban is bontakozzon tovább.
3: Nagyon jó.
0: Igen.
1: És még csak annyit, hogy tulajdonképpen ez úgy utóbbi időkben jutott éppen eszembe, hogy az ember egy életen keresztül értelmezi, újra értelmezi a számára fontos történeteket. És én tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy ez a 4 éve, amit én így szemináriumban töltöttem, majdnem azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy elvonulás volt. Egy elvonulás a magam újra értelmezésére, és tényleg egy evangéliumi irányba állítása vonatkozásába. Most az, hogy ott olyan nehézséget jelentett, hát ez a kor adta a körülmény.
0: Igen. Ugye?
2: Hát én ezért hálás lehetek.
3: Igen. Ezért, igen. Hadd térjek arra vissza, és igazából először Ritát kérdezném erről, hogy te hogy láttad, amikor úgy azért, mert valljuk be, fordult a kocka, hogy te vagy reflektorfénybe, és a férjed meg igazából segít, mindenki tudja, de mégis egy alázatos szerepet tölt be. Hogy láttad te a férjedet, hogy ezt meg kellett harcolni, vagy ez is nálatok azért így automatikus volt?
4: Hát nem,
2: Én nagyon nagynak látom ebben őt. Tehát ez
3: gyönyörű, ez volt
2: nagyon, nagyon, én nagyon hálás is vagyok érte, és én is tudom így az eszemmel, hogy nagyon, nagyon, nem csak az eszemmel, tehát én tényleg tudom, hogy mennyire jelentős szellemi támaszt és kiegészítő mindenfélét kapok általa és vele, de ugye ez nem látszik. Tehát én is látom, ugye mégiscsak én hozzám jönnek oda, hogy ez jaj de jó, meg hogy jaj de köszönjük, meg ugye megölelhetnek, és hát nem őt ölelik, meg nem engem ölelnek meg ebben a helyzetben. És azt hiszem, hogy ezt nem tudja mindenki így, hogy mondjam, integrálni a saját szerepét egy ilyen jellegű közös megmutatkozásban. És hát én nagyon hálás vagyok érte, és mindig is mondjuk, semmilyen szinten nem menne ez egyedül. Tehát néha elmegyek egyedül, de megmondom, hogy én soha többet nem megyek egyedül. És valaki mondta is, volt egy ilyen ezen a képzésen, hogy egyszer úgy nem jött velem az Oli, azt mondja, hát te teljesen más voltál most, mint amikor itt van, és tényleg én is érzem. Tehát, hogy ezt nagyon mélységesen meg lehet élni. Lehet, hogy a sok év, lehet, hogy ezek a tapasztalatok hozták ezt, hogy tényleg az ember benne él a másikban, és azt is érzem, hogy ő is bennem él, és hogy odaadta magát erre, hogy élhettünk ebben a közös szolgálatban. Hát ez egy különleges ember, ez az Oli ebben.
1: Én egyébként ezt úgy értelmezem, és én nekem ez egy nagyon erőt adó feladat, hogy a férfi feladata az, hogy a feleségét helyzetbe hozza.
2: Hát ez sikerült.
1: Minden szempontból. Aha. Minden szempontból.
3: Zoli, fantasztikus
1: adat mondasz. És a körülményeit biztosítsa annak, hogy a felesége ki tudjon bontakozni. Most én akkor teszek a legjobbat magunkkal, ha ezt tényleg érzékelem, hogy ő hogyan tud kibontakozni az, amit ő rá tényleg a Jóisten adott, hogy az ki tudjon bontakozni. Én azt hiszem, hogy az én királyi pozícióm az, hogyha a feleségemet királynővé tudom emelni.

0: ez
1: azért szolgálatnak
0: gyönyörű, de ne, én sem így nőttem fel.
2: Igen, de én azt
1: de
2: hiszem...
1: De nőben benne lakozik egy királynő.
0: Igen, ez én teljesen hiszem, így van.
1: És rajtunk férfiakon múlik csak az, hogy lesz belőlük királynő.
0: Sokszor a férjek várják el, hogy mi tegyük őt igazán királlyá, és ez... Végül is abszolút nem üti egymást.
2: Nem. Én azt hiszem, hogy
1: meg
2: itt van
1: az
2: a jó...
1: a kölcsönös szolgálat.
0: Igen,
2: ez a jó társválasztás. Most nem mondom, hogy akkorát választottam, mert elém jött ez a helyzet tényleg, és tényleg ezért is nagyon hálás vagyok. De hát édesapám rengetegszer mondta, amikor otthon voltunk, hogy fiam, hát a legnagyobb vállalkozás az életben a házasság. Mm. Tehát ezt kell a legjobban körültapogatni, a legjobban érzékelni, és azt hiszem, hogy tényleg, ha találsz egy jó társat, most mi így tudunk összeépülni. Ti biztos valahogyan másképp, uh-huh. és látjuk a gyerekeinken is, hogy sokféleképpen, uh-huh. de pont ez a kiegészítő egység, tehát hogy ez a társulás, vagy ez a kapcsolat, ez tényleg egy egysége. Tehát ahogy ez a Tilman atya, a kedves barátunk mondta, hogy nem egy krokodil, meg egy főtt krumpli, mert az sose lesz egység. Tehát a nap meg a hold az lehet egység, vagy a, nem tudom, szóval amelyik valahogy együvé tartozik. És azt hiszem, hogyha megtalálod a jó társat, vagy az igazán, igazán egymáshoz illő kapcsolódásban, ezt lehet megtalálni, hogy akkor majd ez kidolgozza magát az életben, hogyha nem tudnak így egyek lenni valahogy, tehát elmegy egymás mellett a két élet, és ezért azt hiszem, hogy azért is hálásak lehetünk azért a 3-4 évért, amikor azért gyötrődtünk, mert már szerettünk volna közös életbe fogni, de azért mégis voltak kérdőjelek. Én is tettem fel jó néhány kérdést úgy magamnak, meg a Jóistennek is, hogy pecsételje le ezt valahogy. Kaptam is benne válaszokat is, de azért ezek gyötrelmesek voltak, és azt hiszem, ezeket érdemes megharcolni előtte magunkban is, egymással is, még egyszer összevetve, biztos, hogy így van ez, mert akkor tud ez egy akkora támasz lenni, vagy egy akkora erő lenni, hogy sok évtizeden át tud tartani mindenféle életkörülményben. Mi most éppen ebben az életkörülményben vagyunk, de azért nem mindig ebbe voltunk, és voltak különböző élethelyzetek, voltam én is munkanélküli, volt a Zoli is munkanélküli, voltak egészen különböző feladataink, és szóval nagyon sokféle élethelyzetben bizonyított ez, hogy tudunk kölcsönösen egymásra támaszkodni, és tudunk egymásnak hát erőt adni, kedvet adni, uh-huh. vagy éppen támasztani, vagy helyzetbe hozni.
1: A nevelés minden az, körülmény igen. a javunkra tud szolgálni. Uh-huh. Ha abban tényleg megtaláljuk azt az ajtót uh-huh. a falon, amelyik arra vár, hogy már nyissuk ki, akkor úgy hiszem, hogy mindenki jól jár, mi is, meg mások is.
0: A nevelés az élet szolgálata, ha mondhatnám úgy, hogy ez a szlogenetek, de nem csak szlogen, hanem ez a missziótoknak a jelszava, és erre épül az egész missziótok, ha jól fogalmazok, és nagyon sok könyvet írtatok együtt, már nem is tudok úgy fogalmazni én sem, hogy csak külön, mert ahogy említettétek, hogy a Zoli is azt mondta, hogy ez az iskolánk, tehát magyarul minden közös. Én annyira elfogult vagyok veletek, vagy nem is tudom, hogy nem elfogult, de azt látom, hogy az életben az Isten dicsősége valóban kirajzolódik az életeteken, és a sok minden olyan körülmény mégis arra vitte az életeteket, hogy egyszerűen példák vagytok nekünk is, és hiszem azt, és tudom is azt a visszajelzésekből, hogy a kedves nézőknek is, és most próbáltam ilyen nagyon szép szavakat mondani a szívemből, de azért is, mert sajnos lejárt a műsoridőnk, és csak szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és azt gondolom, úgy érzem, hogy csak éppen belecsaptunk az életetekbe, de a Jóisten áldását kívánjuk továbbra is a szolgálatotokra, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és együtt eltöltettük ezt a nagyon rövid időt, mert úgy elszaladt,
2: hogy nagyon elszaladt. Köszönjük a meghívást, és meg a lehetőséget.
0: köszönjük, hogy velünk tartottak. Talán egy picit sikerült közelebb hozni Ritát, és nem csak Ritát, hanem a kedves férjét is, és egy picit beletekinthettünk az életükbe. Hiszem, hogy áldásul szolgált ez a műsor is az önök számára. Isten áldja önöket!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély-Szentkúton. Holnap, július 4-én, szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínnévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a református szeretetszolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint. De az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabbak lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában, elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indít holnap a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakákat sportpályák mellett, sátorban, vagy akár a szabad ég alatt is töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Szombaton sok napsütést láthatunk kis felhővel, de néhol eső is lehet. Élénk északi szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap a felhők mellett napos időre van kilátás, eső nem valószínű, északias szél, és 26-31 fok lehet majd.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önazonosság. Ha majd belefáradsz abba, hogy az legyél, aki nem vagy, akkor majd végre élvezheted az életet. Idővel rájössz, hogy ez nem csak örömet szerez, hanem valami sokkal mélyebbet ad. Értelmet az életednek. Paulo Coelho.

0: Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Péter első levele, 5-7.
1: Aktuális ez az ige nagyon, mert gondból van elég. Sok mindenből az embernek talán hiánya van ebben az életben, de gondból mindig van, sőt, talán túl sok is. Ám nem szabad, hogy eluralkodjon rajtunk az az érzés, a mi gondunk a legnagyobb. Lehet, hogy azért van annyi gond, mert nem osztjuk meg Istennel ezeket. Talán minden gond gyökere, hogy úgy élünk, ami nem kedves az Isten előtt. Pedig nincs olyan gond, amit ne vihetnénk Isten elé, csupán ennyit kellene tenni. Vele megosztani és belátni, Uram, én kevés vagyok, de te elég vagy az én problémámhoz, és átveszed a terhet. Ezt csak akkor teszi, ha önként megosztjuk vele, vagyis elmondjuk imádságban mindazt Istennek, ami bennünk van, ami megterhel, ami megnyomorítja a szívünket. A hívő embert is le tudják nyomni, terhek, de Isten látja a harcainkat, és ha átadjuk neki, ő egyszerűen átveszi, és leveszi rólunk. A keresztényeknek is lehetnek sokszor kemény küzdelmeik, mert a hit ezt nem zárja ki. Nem jó, ha az embert a gond köti le, és nem a munka, amit Isten rábízott. Isten azzal az emberrel, aki túlzottan aggódik, csak gondjaival van elfoglalva, nem tud mit kezdeni. Ezért tanítja az ige, hogy hagyjuk Istenre az oroszlán részt, mindazokat a dolgokat, melyek akadályoznak a szolgálatban, a hit megélésében. Az ige második felében az áll. Neki gondja van rátok. Érdekes, hogy a magyarban ugyanaz a két szó gyökere. Gond és gondja van rá. Talán épp ez jelzi a közelséget. Így menjünk Jézushoz is, aki a problémák megoldásának a forrása, aki magára vett minden bűnt, ítéletet, halált, hogy érezhessük, neki is gondja van, mire állunk.
0: Uram, átadom neked minden gondomat, melyek saját személyem, vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom neked minden lelki és testi szenvedésemet. Uram, én összes aggodalmamat a kezedbe teszem. Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden bizodalmam benned van. Gondjaimmal együtt átadom neked fájó kételjeimet, kínzó érzéseimet is, amelyek nyugtalanítanak és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat okoztak is. Minden bizonytalanságot és aggodalmat fölvált bennem a bizalom, hogy neked gondod van rám. Átadom neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését. Átadok neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy te tudod azt. Bizalommal szeretnék a jövőbe tekinteni, mivel te csak az én javamat akarod, Uram. Bízom benned, hogy minden bajomat átveszed, gondoskodsz rólam, és segítesz mindent a lehető legjobban megoldani. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jelenések könyvének a csúcsán vagyunk. 52. alkalommal foglalkozunk ezzel a könyvvel, és most már csak egyetlen egy lépés van a harmadik angyali üzenet, hogy teljes legyen az a hatalmas nagy katedrális, ami tulajdonképpen nem más, mint ez a könyv, amit jelenések könyvének, a kánon utolsó könyvének tartunk. A jelenések könyvének szerkezetében a csúcson egy angyal repül. Ennél az angyalnál, mint láttuk, az örökkévaló evangélium van, és ez az örökkévaló evangélium tulajdonképpen nem más, mint Isten egy felajánlott új szövetsége. Az egész Szentírást úgy lehet megérteni, hogy szövetségek sora. Megteremti Isten az embert, az ember bűnbe esik, és az Éden kapujában Isten szövetséget köt Ádámmal, és Ádám és Éva, Kain, Ábel története igazolja ezt, és ez az első generáció ezzel a szövetséggel nem él. Jön a vízözön. Isten új szövetséget köt Noéval. Noé után jön Bábel. Az emberek nem élnek ezzel a szövetséggel. Ezért Isten új szövetséget köt most Ábrahámmal. Aztán Ábrahám életében is jönnek gondok, bajok, ezt a szövetséget megújítja többször az Úr, azután Jákobbal újra megköti ezt a szövetséget, Mózessel megköti a szövetséget, Mózesen keresztül az egész néppel, és a proféták már arról beszélnek, hogy szükség van majd egy új szövetségre. Jézusban ez az új szövetség létrejött. És Isten újra és újra felajánlja a szövetségét az embernek. Azt gondolhatnánk, hogy ezek a szövetségek változóak, pedig ennek a szövetségnek egyik oldalán, ahol Isten áll, változhatatlan a cél. Isten nem akar mást, mint azt, hogy én ember legyek. Nem mondja, csak ember. De úgy ember, ahogy ő megteremtett. És ennek érdekében újra és újra szövetséget akar velem kötni, újra és újra feltételeket szab elém, újra és újra alapelveket szab elém, újra és újra történik ez az Isten az én életemben, és nekem csak egy dolgom van, igen mondani erre. Jelenések könyvének 14. fejezetének 8. verse, az utolsó felajánlott szövetség. Ez az örökkévaló evangélium. Amiben az az örökkévaló, hogy Istennek mindig egy célja volt, hogy én ember legyek. Ez az evangélium lényege. De ezt a szövetséget, hogy az elsőt is, a másodikat is, a többit is el kell fogadni. Ez jelenések könyvének a nagy tétje. Ha most viszont megnézzük ezeket a szövetségkötéseket, akkor nagyon érdekes módon mindig három elemet találunk ezekben a szövetségekben. Az első elemet úgy lehet mondani pontosan megfogalmazva, hogy egy apodiktikus rész van, vagyis egy alapelvet rögzít egy szövetség. Egy olyan kézzelfogható, alapvető dolgot mond el Isten, ami az ővele való kapcsolatomnak az alapja. Ezért van az, hogy a szövetségkötésben mindig van egy alapelv, a második lépés az mindig egy történeti helyzet, amiben ennek az alapelvnek érvényesülni kell, és a harmadik lépés pedig mindig olyan szabályoknak a sorozata, ami megvéd engem, hogy ennek az alapelvnek eleget tegyek, ennek az alapelvnek a szellemében éljek. Ha az elsőt apodiktikusnak mondtam, akkor egy jogi kifejezéssel hadd mondjam kazuisztikusnak ezt a harmadikat.

Történeti folyamatot ír le. És ezt a történeti folyamatot kell megvizsgálnunk. Ez a Jelenések könyvének az egyik fontos témája, pontosan a második része a Jelenések könyvének szinte e körül, az alapelv körül forog. Itt említi először Babilon nevét a Jelenések könyve, és utána nagyon sokszor már ezt láttuk a korábbi igetanulmányaink alkalmával, nagyon gyakran előkerül ez a fogalom, hogy Babilon. A harmadik angyeli üzenet az úgy írható le, hogy akkor, ha. Úgy mondtam, hogy ez egy kazuisztikus része a hármas angyeli üzenetnek, mint ahogy minden szövetségkötésnek van egy ilyen része. Egy akkor, ha. Ha ezt és ezt és ezt teszed, akkor annak az és az és az lesz a következménye. Ha ezt megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy például, hogy egy szövetséget, a legnevezetesebbet, az Ószövetségi Törvényadás Szövetségét vizsgáljuk meg, ott is erről a három dologról van szó. Ha megnézzük a Jelenések könyvének ezt a csúcsát, akkor ezt nagyon sok írásmagyarázó észrevette, adventista, nem adventista, írásmagyarázó egyformán. Nagyon hasonlít a szerkezete Mózes második könyve 19-től 23. fejezetig terjedő szakaszra. Ott is van egy történelmi alapelv. Ez a történeti alapvető igazság, amire az egész 10 parancsolat épül, az a 10 parancsolat első félmondatában már ott van. Kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ez egy történeti tapasztalat. Ez a történeti tapasztalat, a szabadítás történeti tapasztalata adja meg az alapot, hogy a 10 parancsolatnak ezt az alapelvét, apodiktikus alapelvét, így lehetne mondani, elmondja Mózes második könyve. És ezt egészíti ki egy csomó szabállyal, ami a 20. fejezet második részétől egészen a 23. fejezetig tart. Ugyanerre a szerkezetre épül ez is. És hogyha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes szerkezetét, akkor a Babilon fogalmát egy kicsikét közelebbről is meg kell ismernünk. Ez az a fogalom, ami többek között az egyik kulcsa Jelenések könyvének. Ha megnézzük a második angyali üzenetet, akkor azt lehet mondani, hogy a Babilonra vonatkozó ígék a legközelebb állnak a szó szerinti idézettséghez. Ugye elmondtuk azt, hogy Jelenések könyve 54%-a, versének 54%-a az ószövetségi képeket alkalmaz, és csak az Ószövetség felől lehet megérteni, de a Jelenések könyve kerüli a szó szerinti idézeteket. Ez azért van, mert illegalitásból írja János ezt a levelet, és ezért vigyáz arra, hogy a cenzúra, akin át kellett, hogy menjen a Jelenések könyve, amíg eljutott a 7 gyülekezethez, akik az első címzettjei voltak ennek a könyvnek, észre ne vegye, hogy itt miről van szó. De ezen a ponton majdnem szó szerint idéz ószövetségi igéket a Jelenések könyve. Erről majd egy kicsit később beszélünk.

Ha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes történeti képét, akkor a következőket kell elsőre észrevenni. Az ég közepén repülő, örökkévaló evangéliumot hirdető angyal három részre osztott üzenetében az első és a harmadik üzenet az nagy hangon, vagy úgy lehetne fordítani a görög szöveget, hatalmas hangon

elmondott üzenet, egy nagyon hangsúlyos üzenet. A második angyel üzenetnél ezt a kifejezést, hogy nagy hangon, vagy hatalmas hangon, ezt nem olvassuk. Ellenben nagyon érdekes módon másféle formában hangsúlyozza ennek a második angyeli üzenetnek a lényegét a Jelenések könyve. Úgy, hogy a 18. fejezet első három versében ezt megismétli. Egy kicsit másképp. Megismétli egy kicsit más szituációban. Ugyanarról van szó, de egy kicsit más szemléleti móddal közelíti meg ezt, más látószögből közelíti meg ezt az igazságot, és így tesz egy hatalmas nagy hangsúlyt arra, amit mondani akar. Hát akkor mi is ez a Babilon? Vagy ki is ez a Babilon? A Jelenések könyvének, ugye megszokhattuk már, a képei azok nagyon érdekes párhuzamos képek. Erről is lehetne egy sorozatot tartani, mert szinte minden képnek megvan a párhuzama a könyvön belül. Sárkánynak a bárány, a parázna asszonynak a napba öltözött asszony, a Babilonnak, várom, hogy segítsetek, Babilonnak Jeruzsálem. Ha most megnézzük ezt a képet, hogy Babilonnak a helyét sem nagyon tudták akkor, amikor a Jelenések könyve íródott, egy romváros volt. Jeruzsálem is romváros volt. Akkor Élia Kapitóliának hívták, más neve volt, zsidóknak belépni tilos volt a városban. Jeruzsálem mintha nem lett volna. Ez mutatja azt, hogy ezek a képek szimbolikusak, és a szimbólumnak mindig az a lényege, hogy a tartalmát ismerjük meg. A szimbólum akkor szemléltet, hogyha tudom a tartalmát. Ha nem tudom a tartalmát, akkor homályos lesz az egész. A Jelenések könyvét azért felejtette el a kereszténység, és azért van sok-sok zavar még most is a fejekben a Jelenések könyve kapcsán, mert ezeket a szimbólumokat felejtettük el. Babilon egy szimbólum volt. És ennek a szimbólumnak a kulcsa, mint ahogy minden Jelenések könyvében lévő képnek a szimbóluma, az az Ószövetségben van. Ez volt az a kód, ez a közös nyelv, amit beszélt János, aki Pátmoszról, a börtönszigetről ír, a kis-ázsiai gyülekezeteknek. Ez volt az a kulcs, amit mindenki értett. Mit jelent hát akkor Babilon? Nézzük az Ószövetséget, hol szerepel Babilon az Ószövetségben. Ó, mondjátok nagyon sokszor. Pedig nem is olyan sokszor. Babilont két összefüggésben említi az Ószövetség. Egyrészt említi az ős Babilon, Bábel tornyát, másrészt pedig az új babiloniai birodalomról, Nabukodonozor Babilonjáról beszél a Szentírás. Nagyon sokat. Nézzük röviden, hogy mit is mond az Ószövetség Babilonról. Bábel tornya. Ennek van egy újszövetségi ellenképe. Bábel tornyánál azt látjuk, hogy az emberek nyelve összezavarodik, és nem értenek szót egymással. Az újszövetségi ellenképünk közt különböző nyelvű emberek az Isten szavát megértik a Szentlélek segítségével. Amíg Bábelnél arról van szó, hogy az ember, aki kapott egy ígéretet, egy szövetséget, a Noé szövetséget, amiben Isten megígéri, és a szivárvány jelével újra és újra emlékezteti az embert arra, hogy vízözön pedig többet nem lesz. A bábeli emberek úgy gondolták, hogy jó, jó, hát az Isten ezt mondta ugyan, de biztosítás, biztonság, építsünk csak egy tornyot, és annak a tetején, ha jön is az özönvíz, hát ha Isten nem gondolta ezt komolyan, akkor megmenekülünk. És óriási erőfeszítéssel, hatalmas technikai tudással, óriási kulturális vívmányként, ugye a kövek helyett téglát vetnek, szurokkal összeragasszák a téglát, emelkedik a torony, csodálatos magasságokba,
És Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy neveti ezt az Úr. Mert míg a torony épül, történik valami. Mennél inkább úgy érzi az ember, hogy közel ér a mennyhez, annál kevésbé ért szót a másikkal. Bábelnél nem a különböző nyelvek kialakulásáról van szó, hanem arról van szó, ami a 21. századi embernek a legnagyobb gondja. Magyarul mondom, sokszor magyarán mondom, és a másik nem érti meg. Ekkor tessék tolmácsolni. Ez Bábel tragédiája.

Az utolsó időkben is erről van szó. Isten felállja az örökkévaló evangéliumot, ez az utolsó szövetség, és Bábel tornya épül. És mennél jobban épül a modern Bábel, mennél jobban úgy érezzük, hogy birtokunkban van a föld. Az én generáció még emlékszik arra, hogy a nagy hazába, tudják, hogy mire gondolok, hogy ott-ott ugye Szibériába. Majd ugye az Isten rosszul teremtette a folyókat, és azok az északi jeges tengerbe ömlenek, majd gátakkal megfordítjuk a folyókat, és a sivatagot öntözni kezdjük, és akkor majd paradicsom lesz az egész világ. Most meg annak örülünk, hogy hál' Istennek nem sikerült. Elég bajunk van az időjárással így is. Ez csak egy példa. De vannak ilyen modern bábelek, hogy majd megoldjuk. És egyre kevésbé értünk szót egymással, és ez kicsiben is így van. Egyre kevésbé értünk szót egymással. Mert bennünk is épül a Bábel torony. De nagyon fontos figyelni a másik ószövetségi összefüggésre. Ez az új babilóniai birodalom. Hosszú ideig nem hallunk a Bibliában Babilonról, azért nem, mert Babilon az asszír birodalomnak egy kis vidéki városává esett vissza. A fordulat valamikor a 7. század végén kezdődött el, azzal, ez a Krisztus előtti 7. század, azzal kezdődött el ez a fordulat, hogy a hajózás hirtelen megerősödött. És Indiából kezdtek befutni a hajók a Tigris és Eufrates deltáján keresztül Babilonig. Jöttek a kereskedők csodálatos indiai áruval. De az áru csak úgy érték, ha eladjuk. És ezt az árut eladni úgy lehetett igazán, hogy át kellett szállítani Babilonból valahova Tírus-Szidon városában, a föníciaiak nagy kereskedő városaiban, és a föníciaiak uralták legalábbis tengeren az egész földközi tenger vidékét. Itt lesz nagy ára az árunak. És ezért létrejött valami új. Asszíria elöregedett, három oldalról támadták meg, északról a médek, az egyiptomiak és Babilon, és ebben a hármas satuban az önmagát túlélő, kegyetlen asszír birodalom összeomlik. És létrejön az új babiloniai birodalom, amelyik egyet akar. Egy hármas szövetség arra szerveződik, hogy gazdagon éljen. Arra szövetkezik, hogy egy jóléti társadalmat hozzon létre. És ezt úgy teszi meg, hogy a kereskedők, akiknek érdeke volt, hogy az áru biztosan célba érkezzen, segítségül hívják a papokat, akik ideológiát adnak az egésznek. A bábeli Bél kultuszában ekkor terjed el az a dolog, hogy az uralkodó minden évben Isten kegyelméből újra és újra megkapja a birodalom feletti uralmat. Minden szeptemberben az Akitu szertartáson meg kellett jelenni az uralkodónak, amikor odaért a templom ajtajába, letépték róla a királyi ruhát, felpofozta a pap, ókori források mondják, leköpdöste, és akkor az uralkodónak könyörögni kellett a bábeli bélhez, nem a papokhoz, csak a bábeli bélhez. Ekkor a papok lemosták, újra ráadták a királyi ruhát, fel kellett lépnie a bábeli bél szobrának a talpazatára, kezet kellett fogni a bábeli béllel, és ezzel a kézfogással szimbolikusan átvette a hatalmat ismét egy évre, és az volt a dolga, hogy katonailag védje az országot. Ezért kialakult a hármas szövetség. Kereskedők, papok, ideológusok és katonák. És első pillanatra virágzott is ez a birodalom. Ez az óriási virágzás viszont nagyon rövid ideig tartott.
papok érdeke, a kereskedők érdeke és a katonák érdeke nehezen egyeztethető. Ebbe a babiloniai birodalomba került, úgy mondjuk, hogy fogságba, de ez nem pontos. Tudnélik, ez nem gulág volt, ahova bezárták az embereket. Ez csak áttelepítés volt, amiért a zsidók ugye háromszor is, illetve négyszer is járt Jeruzsálemben Nabukodonozor, míg negyedszerre lerombolta. Ennek az egész műveletnek csak az volt a célja, hogy a zsidók állandóan hol ide, hol oda, hol Egyiptom pártján álltak, hol itt, hol ott álltak, pártoskodtak, és zavarták a kereskedelmi forgalmat. Ezért színe virágát a népnek összecsomagoltatta Nabukodonozor, és áttelepítette valahova a birodalomba. És ez az áttelepítés nagyon jól jött Izraelnek. 70 év alatt hihetetlen gyorsan meggazdagodott Izrael. Ismerték egymást, hogy a földművelésben nehezen tudtak részt venni, egyrészt otthon Júdea nem volt alkalmas a földművelésre, pásztorkodni pedig nem volt terület az öntözött, belterjesen megművelt Mezopotámiában, ezért maradt az ipar és a kereskedelem. Ügyes iparosok és jó kereskedők voltak, ismerték egymást, és ezt az ismerettséget kihasználták.

Jött a hazatelepedés ideje. Ezrász és Nehémiás kora. És a tudósok szerint csak egy 10% volt az, aki hazament. A többi maradt. És ezért van az, hogy Ézsaiás és Jeremiás próféta könyvében több helyen is olvasjuk. Szó szerint ugyanez, hogy leomlott, leomlott Babilon. Fussatok ki belőle, én népem. És Isten népen nem nagyon akart kifutni. Ez az összkomfortosan megtervezett nagyszerű világ, ami gazdaságilag remekül működött, ez rabigába tartotta a népet. Ha most lépünk egyet, a mi korunkban is megvan ez a hármas szövetség. Vallásos ideológiai hatalom, gazdasági kereskedelmi érdek, és egy szuperhatalom. És a Jelenések könyvének a csúcsán, korábbi előadásokban láttuk, erről tanultunk. A sárkány, akinek egy célja van, hogy a bárányt és társait megsemmisítse, a földből feljövő és a tengerből feljövő fenevad. Az egyik egy vallási, a másik pedig egy politikai, katonai hatalom. Így hát mi is fogságban élünk, ha így tetszik, Babilonban. Nekünk is szól az ige, és ez a második angyeli üzenet, hogy leomlott, leomlott Babilon. Nem azt mondja ez az ige, hogy le fog omlani, hanem azt mondja, hogy leomlott Babilon. Bábel tornya már akkor összedőlt, amikor az első sártéglát a másikra rárakták. Leomlott, leomlott Babilon. Veszélyes üzenet volt ez az első században. A zsidó irodalomban, Biblián kívüli zsidó irodalomban, az apokaliptikus irodalomban Rómát nevezték Babilonnak. A Szibilla jövendőlésekben több helyet tudunk erre felsorolni, azután Báruk apokalipszisében is így beszél róla, és ezek nagyon elterjedt könyvek voltak. És mégis János ezt elmondja, hogy leomlott, leomlott Babilon. A római birodalom legerősebb első századában elmondja. De miért? Mi az ok? Miért baj, és miért biztos, hogy ez a hamis hármasság meghasonlik egymással, és miért baj az, hogy épül a Bábel torony? Bennünk is, nagyon sokszor. Nézzük csak. Elesett, elesett Babilon. Mit tett ez a Babilon? Miért van ez a pusztulás? Azért, mert féktelen paráznosságának haragborával megitatott minden népet. Ez egy jól tudott fél mondat. De ennek a fél mondatnak minden tagjában van egy üzenet. Elsősorban az az üzenet, hogy ez a hatalom féktelen. Ez a féktelen szó, nagyon érdekes a görög szó, tűmosz, a görög szó, ami vágyat jelent első jelentésében, szenvedélyt, indulatot jelent. És hogyha körülnézünk a világunkban, akkor a világot
azt a világot, amelyik úgy indult a felvilágosodásnál, hogy a józan észnek az istenét kezdték imádni az emberek, úgy kezdődik az egész felvilágosodás, még jóval, jóval előtte. Visszagondolunk jó öreg Descartes, hogy cogito ergo sum, gondolkodom tehát vagyok. 21. században egyre kevésbé gondolkodik az ember, egyre jobban zsigerből cselekszik, nem? Tessék végignézni az életünket. Az egész világot ez a szenvedély uralja. A józanész ellenére élünk. Élni az azt jelenti, hogy a józanésszel szembe önmagamat megvalósítom. Hiába mondjuk azt, hogy egy ember önmagában nem ember, hiába mondom az egyetemen a gyerekeimnek azt, hogy édes lányom, nem az a cél, hogy te önmagadat valósíts meg, hiszen te is azért vagy, mert legalább két ember kellett hozzá, hogy te legyél. Egy férfi meg egy nő. Nem? És mégis az énemet akarom felemelni, szenvedélyesen. A szenvedélynek az a jellemzője, hogy vak, nem lát. A másik, amit itt mond az Úr, hogy Babilon az parázna. Ez is egy ószövetségi kép, mindenki értette. Lényegében a paráznaság az tulajdonképpen nem más, itt átvitt értelemben, mint az Isten iránti hűtlenséget, a bálványimádást jelenti. Hózseás proféta könyvétől kezdve, nagyon sok ószövetségi profétai idézeten, a kiosztott vázlatokban, illetve az a vázlat, amit elvetnek, abban bőven fel van sorolva jó néhány példa. A paráznaság az azt jelenti, hogy hűtlen vagyok az Istenhez. Pontosabban az Istennek azzal a szövetségével vagyok hűtlen, amit ő meg akar velem kötni. Felajánl egy szövetséget, és én nemet mondok rá. Aztán azt mondja tovább, hogy Babilonnak bora van. Babilon részegít, kábít. Megfoszt a józan ítélő képességemtől. És hogyha valami veszélye van a Krisztus váró embernek ma, akkor pontosan az, hogy a józanságomtól foszt meg. Hol az egyik árokba esek bele, hol a másik árokba esek bele. Hol az egyik végletet képviselem, hol a másik végletet képviselem, és Sátánnak teljesen mindegy, csak ne járj az úton. Egy nagyon érdekes ígére, hadd hívjam fel a figyelmet. Ez az ige, ez Péter első levelében található, a 4. fejezet 7. versében. Péter első levelének 4. fejezetének 7. verse, az egy olyan vers, amit nagyon sokszor el kellene olvasnunk. Azt mondja itt Péter, mindennek vége pedig már közel van. Nyilvánvalóan az utolsó idők eseményeiről beszél Péter. Azt mondja, a vége pedig már mindennek közel van. Ha ez valaha igaz volt, akkor ma igaz ez.

És akkor mit kell tennünk? Azt mondja tovább. Legyetek tehát józanok, és mértékletesek, hogy imádkozhassatok. Ez nem testi állapot csupán. Ez a lélek részegsége. Az a léleknek az a részegsége, amikor én a szenvedélyeim, az előítéleteim, a logikátlan, ilyen-olyan-amolyan frázisaim szerint kezdek gondolkodni. És sodornak az előítéleteim. Tel vagyunk ilyennel egymás iránt. Ez az, ami a Krisztus várásunkat legjobban megoldja. És Babilon bora pontosan itt részegít. Babilon bora az azt jelenti, hogy a józan ítélő képességeimtől megfoszt Babilon bora. És nem a realitást látom, hanem a látszat az több lesz, mint a valóság. Az egész világunknak ez a problémája. Már ezt úgy mondjuk, hogy a virtuális. Kiépítünk egy virtuális világot. Virtuális dolog a pénz, virtuális dolog az egész komputervilág, hogy nem mondjak mást, virtuális dolog nagyon sokszor a hatalom is, minden. És ezek a virtuális valóságok az isteni valóságtól, a Teremtő Isten valóságától fosztanak meg. A gazdaság érdekében feláldozzuk a Földünk biológiai egyensúlyát, nem? A gazdaság érdekében mit se törődve a természet törvényeivel, esetleg csinálunk egy vörösi szapárvízt. És akkor azt mondjuk, hogy ja Istenem, pedig ezt nem az angyalok csinálták, ezt mi magunknak. Miért? Nagyon egyszerű. Pénz. Egy virtuális valóság. Ez a mi világunk képe. Részegít. És Babilon ezért romlik le. Ezért ítéli el Isten Babilont. Mert ezzel a részegítő itallal megitat minden népet. Ezt a szót, hogy megitat, úgy lehetne fordítani pontosan, hogy leitat minden népet. A józan ítélő képességünket veszítjük el. Külön-külön mind-mind tudjuk, hogy mi lenne a jó, és közösen valahogy pontosan az ellenkezője jön ki. Ez Babilon bora, amivel minden népet leitat. Ezért fontos ez az üzenet. Ha most összefoglalom mindazt, amit idáig mondtunk, akkor a mai világunk emberének az az alapkérdése, hogy hogyan maradhatok józan. A felolvasott Péter ége mond viszont valamit. Mindennek vége közel van, legyetek éberek és józanok, hogy imádkozhassatok. Hogy is szólt az első angyali üzenet? Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Ne a virtuális valóságot, a Teremtő Istent imádjátok. Igaz? Az imádság, az kapcsolatfölvétel az Istennel. Szoktam volt mondani nagyon sokszor, elnézést, hogy újra ismétlem, nem akaratátvitel, hogy én akarok, és az Isten is azt akarja, amit én, hanem akaratátvétel, hogy én ráhangolom magam az Isten akaratára. Ez az egyetlen menekedés. Különben a nyakamba omlik a modern Bábel tornya. Mert Babilon leomlott, és ott maradhatok a romok alatt én is. A másik, amit mondani szeretnék, hogy Babilon minden látszat siker ellenére leomlik. Babilon jellegzetessége ez a látszat siker.
Miközben minden Akitu szertartáskor felpofozták a bábeli Bél papjai Nabukodonozort. Nabukodonozor a világ legnagyobbjának hitte magát, és ezért a neki adott kinyilatkoztatást egy kicsit meghamisítva, ugye, mert ő csak az aranyfej volt, de azért ő a Dura mezején egy arany szobrot állított, pontosan ugyanazt, amit ő látott, azért, hogy mindenki ő előtte hajtson térdet. Nem? Imádni az azt jelenti, hogy én tudom azt, hogy nem az Isten függ én tőlem, hanem én függök az Istentől. Ez a menekedés egyetlen pontja. Ezért nincs más út. Vissza kell találni a Teremtő Istenhez. A hármas angyel üzenetnek pontosan az a nagy-nagy mondani valója, hogy mindhárom üzenetben egy hatalmas nagy felszólítás hangzik, térj vissza a Teremtő Istenhez. Térj vissza emberi léted valóság alapjához, a virtuális álomból. Ébredj fel az álomból. Ne álmodozz, hanem légy ember. Két lábbal a földön, úgy nagybetűvel írva. És hogyha ezt megértjük a második angyal üzenetből, akkor ez az üzenet a mi számunkra életadó üzenet lesz. És én ezt kívánom mindnyájunknak, Isten kegyelméből. Amen.

Reményik Sándor, Kövek Zsoltára. Elhalkult és elhalt az orgona, de új neszkél most a templom falakból. Nem halljátok, itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vernek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Kő nehéz szívvel, dallamtalanul, lehajtott fáradt fejjel figyelek. Szeretném, ha szívem megállana, és csak a 100 éves templom kövei dobognának tovább. Dobognak. Dobbanásuk lassan áthat, felmelegíti dermet véremet. Lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk. Rossz, rideg kövek. Kemény kövek és haszontalanok. Nehezek, otrombák, formátlanok. Tehetetlenek, tompák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk 7 országban, szerte széllyel. Utak mentén, száraz patakmederben, omlásokban, elhagyott kőtörőkben, vad éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, véresre törtük vándor lábait, egymásról alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról, soha. De jött egy ember, törékeny, beteg. A lelke égett, szíve dobogott. Az az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerte széllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Elindult a köveket megkeresni. Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, utak mentén, száraz patakmederben. Barangolt 7 országon át, hol éleinkbe ütközött a nap. Horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük az ő lábait. Az az ember keresett, s megtalált. És azt mondta nekünk, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállani, és visszaveritek az ige hangját, és visszazengitek az orgonát, az imádkozó nagy nyomorúságot, s az áhított szárnyaló énekét, szent nyugalommal veszitek körül. Halkan dobogni fogtok a falakban, külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vertek, egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Így szólt hozzánk a templomépítő. Így beszélnek ma hozzánk a kövek.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Ból őtőle kell azt kérnünk.
1: Harmadszor pedig a mi szeretetünkkel az a baj, amit Jézus Krisztus is mond, hogy személyválogató. Azokat szeretjük, akik minket is szeretnek. Azokkal teszünk jót, akik velünk is emberségesek és irányunkban segítőkészek. Eldöntjük, hogy kit szeretünk és kit nem. Följogosítjuk magunkat arra, hogy legyenek olyanok az életünkben, az ismeretségi körünkben, akiket jogosan utálhatunk, megvethetünk, lenézhetünk, gúnyolhatunk, avagy semmibe vehetünk. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy mennyei atyánk felhozza az ő napját, mind a gonoszokra, mind a jókra, akkor éppen arra a személyválogatás nélküli szeretetre mutat rá, ami belőlünk hiányzik. Az isteni szeretet helyett kitalálunk magunknak egyfajta emberi szeretetet, olyat, amely alkalmazkodik a bűnös természetünkhöz, amelybe nem fér bele az, hogy az ellenségeinket is szeressük, és azt hisszük, hogy ez az emberi szeretet az igazi, és amikor e szerint szeretünk, akkor azt gondoljuk, hogy mindent megtehetünk.
0: Eközben az isteni szeretet létezését nem hisszük el. Nem is könyörgünk érte, és gyakran nem igyekszünk aszerint élni. Az van a szívünkben, ami a Jézus korabeli egyházi vezetőkében is volt. Harag és gyűlölet sokak felé, de leginkább azok felé, akiket ellenségeinknek tartunk. Ez pedig oda vezet, hogy nem hiszünk Isten igéjének, hogy igenis ő képes minket ilyen emberekké tenni. Ehelyett Isten igéjét meghamisítjuk, félreértelmezzük, kiegészítjük, és ezáltal teljesen kiforgatjuk azt. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy Krisztus parancsa, szeresd ellenségeidet, nem mond ellent a Biblia más égeverseinek. Nem írja felül azt, hogy a bűnözőket a bíróságoknak meg kell büntetniük. Valakik azt állítják, hogy a szeresd ellenségedet parancs azt jelenti, hogy mindent bocsáss meg, hogy minden következményt el kell törölni. De ez teljesen ellentmond a Biblia más ígehelyeinek.
1: Nem írja felül azt sem ez a Jézusi parancs, hogy a gyülekezetekben egyház fegyelmet kell tartani. A szeretet alatt Jézus Krisztus azt az isteni szeretetet nyilvánítja ki, amelyet a Szentírás ad elénk, amely Jézus Krisztus földi életében is megjelent. Mit jelent tehát szeretni? A Szentírás adja meg erre a választ. A Biblia szerint a szeretetnek sok fajtája van. Másként kell szeretni a gyermekeidet, másként a házastársadat, másként a hitben testvéredet, és másként az ellenségedet. Mindenkit kell szeretni, erre szólít föl Krisztus, de nem ugyanúgy. Az ellenség szeretete nem azt jelenti, hogy egyet kell vele értened mindenben, még a gonoszságait illetően is, csupán a békesség kedvéért. Ugyanakkor megfontolandó, Déli Carnegie gondolata, hogy gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik, hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömünkben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi.

0: Azt sem kell hagynod, hogy az életedre törjenek. Avagy eltűrni, azt keresztény voltunk ellenére, hogy szemünk előtt másokat bántsanak. Szeresd az illetőt, mint ellenségedet, mondja az ige, mint Dávid szerette Saul királyt, elmenekült előle, de nem kívánta Saul halálát, és tisztelte is őt, mint Isten felkentjét. Szeresd ellenségedet, mint Keresztelő János a farizeusokat, akiket mérges kígyók fajzatainak hívott, mert szeretete arra indította őt, hogy kemény szavakkal figyelmeztesse ezeket a makacs embereket a bűnükre, hogy aztán ezzel szembesülve Istenhez forduljanak és megmeneküljenek. Kemény szavakat használt Keresztelő János? Igen, de szeretetből mondta, mentő szeretetből, mert az az igazi szeretet, amely a másik javát kívánja. Azért cselekszik, azért könyörög, azért imádkozik. Olyan szeretet ez, mint a szülői szeretet, amely neveli, tanítja, inti, figyelmezteti, és ha kell, bünteti gyermekét, mert a javát akarja, mert szereti. A szeretetnek ezt a módját Istentől kell megtanulnunk.
1: A Máté evangéliuma 5. fejezet 44. verse így szól. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Jézus ebben az igeversben 3 dolgot sorol föl, hogy mit jelent az ellenséget szeretni. Először azt, hogy áldjuk ellenségeinket, azaz kívánjuk a javukat. Másodszor, hogy tegyél meg ellenséged javáért, érdekében minden jót, amit tudsz. Harmadszor pedig imádkozz érte Istenhez. Áldás kívánás, jót tevés, imádság. Az első dolog tehát, amire Urunk fölszólít minket, az, hogy ellenségeinket áldjuk és ne átkozzuk. Gyakran félreértjük ezt a fölszólítást, és megrekedünk a szavak szintjén. Úgy értelmezzük sokszor, mintha dicsérnünk kellene azt az illetőt, aki éppen gonoszt cselekedett velünk szemben. Pedig az áldás és átok ellentétpárral Jézus valami másra mutat rá. Arra tanít minket, hogy a szívünk beállítottságának kell megváltoznia, hogy a szívünkben hogyan viszonyuljunk az ellenségeinkhez.
0: Mert mind az áldásmondás, mind az átok kívánás azt tükrözi, ami bennünk van, ami az hívünkben van. Amikor tehát azt mondja Urunk, hogy ne átkozzuk ellenségünket, akkor azt kéri, hogy ne hagyjuk, hogy a szívünkre a másik gonoszsága vagy beszéde olyan hatással legyen, hogy megteljen haraggal, bosszúállás utáni vágyakozással, gyűlölettel, és mindenáron olyan elégtételt, igazságtételt követeljünk, vagy magunk akarjunk kiharcolni, amellyel fájdalmat okozunk a másiknak. Ha ezt tesszük, és ezt hagyjuk, akkor éppen a gonoszság érvényesül bennünk, nem pedig az isteni szeretet. Ennek forrása önszeretet. Ez akadályoz meg minket abban, hogy szeressük ellenségeinket. Jobban szeretjük magunkat mindenkinél. Az áldásmondás megtanulásával viszont az ember megtanulja az önszeretetről való lemondást, mert az áldás kívánás a másik javára és jólétére tekint, nem pedig saját sérelmeit dédelgeti, és nem a saját megbántottságát őrzi, hanem akörül forognak a gondolatai, hogy a másiknak szüksége lenne Istenre.
1: Amikor áldás kívánásról szól Jézus Krisztus, akkor nem valami önbecsapás vagy hamis emberképet kíván adni nekünk, nem azt kéri, hogy keress a másikban valami jót, mert mindenkiben van, és csak arra néz. Ő azt mondja, azért szeressük meg az ellenségeinket is, mert mennyei atyánk is ezt teszi. Tekintsünk Isten naponként nekünk adott áldásaira. Elég, ha csak a napra nézünk, amit ő fölhoz, jókra és gonoszokra egyaránt. Vagyis akarjunk, vágyjunk olyanok lenni, mint ő. Áldás és nem átokmondókká. Úgy is föltehetjük a kérdést, hogy vajon a mi szeretetünket mi határozza meg jobban. Mennyei atyánk szeretete felénk, vagy az, amit mások velünk tesznek. Ha atyánk gyermekei vagyunk, akkor ő rá kell tekintenünk, és akarata szerint gondolkodni, hinni és szeretni. Ez a bosszúállásról való lemondás. Az, hogy nem átkot és büntetést kérünk a másikra, hanem jót kívánunk neki. A hívő ember sajátja lehet.
0: Ez nem csak azt jelenti, hogy nem kérek Istentől rá büntetést, hanem tényleg a szívemben akarom elrendezni a kérdést, és Istenhez fordulok, hogy szabadítson meg engem minden indulattól, haragtól, gyűlölettől. Ezek helyett Isten szeretetét kérjük. Mindeközben bízunk Isten igazságosságában, mert a Szentírás másik része azt tanítja, hogy Isten igazságos bíró. A bosszúállás és ítélkezés jogát ne akarjuk Isten kezéből kivenni, hiszen ő az egyedüli mennyei bíró, aki helyesen tud mérlegelni. Gárdonyi Géza így összegez. Ellensége mindenkinek akad, ez természeti törvény. Az ember akaratát az ellenállás, a küzdelem acélozza. Mindazonáltal, valahányszor fúj valaki reánk, vessünk számot magunkkal, hogy valamely cselekedetünk-e az oka. Ha rosszat tettünk, engeszteljük meg. Ha nem lehet, tegyünk iránta annyi jót, amennyi tőlünk telik. Jézus Krisztus arra szólít föl, hogy ne csak szívünkben gondoljuk, vagy szánkkal valljuk azt, hogy szeretjük a másikat, hanem tegyünk jót is a másikkal, mert a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
1: A másik dolog, amit Krisztus megparancsol nekünk, az, hogy tegyünk jót ellenségeinkkel. Erre lehet példa az irgalmas samaritánus esete. A zsidók és samaritánusok ellenségek voltak, mégis a samaritánus férfi megmentette, ápolta, segítette a rablók kezébe esett zsidót, azért, mert fele baráti módon szeretett, sőt, ellenségét is szerette. Egy mai történetben egy egyedülálló hívő nő maga mellé vette beteg édesanyját, mert az már ápolásra szorult. A közös együttélés azonban napról napra egyre nehezebb lett. Eljutottak a gyűlölettel teljes tiszteletlen veszekedésekig, amelyek ellenségeskedéssé fajultak. A nőnek gyülekezeti testvérei azt tanácsolták, hogy minden nap tegyen valami apró dolgot, amiről tudja, hogy az édesanyja örül neki. Megpróbálta. Ez idő után az idős asszony elkezdte észrevenni a változást, és ő maga is elkezdett megváltozni. Elindult a folyamat.
0: Harmadszor azt mondja Krisztus, hogy kezdjünk el imádkozni az ellenségeinkért. Nem pusztán azért, hogy ők, a bűnösök, végre vegyék már észre, hogyan és mennyire bántottak meg bennünket, ártatlanokat, hanem hogy mi tudjunk megbocsájtani nekik. Tudjunk, ha rájuk gondolunk, nem átkozódni, hanem hogy mi tudjunk megbocsájtani nekik. Tudjunk, ha rájuk gondolni, nem átkozódni, hanem a javukat, a jót kívánni, és azért könyörögni, hogy a legfőbb jót megkapják az életükben. Azt, hogy Isten könyörüljön rajtuk, ahogyan rajtunk is könyörült egyszer. Jézus Krisztus arra szólít, hogy imádsággal Isten elé vigyük az ilyen emberekkel való kapcsolatainkat is, hogy ővelőtte tudjuk őszintén bevallani érzéseinket, indulatainkat, gondolatainkat, és tudjunk értük imádkozni. Mint ahogyan Pál apostol is azt kívánta a Timóteushoz írott második levél 2:25-ben, hogy a gyülekezetben az ellenszegülőknek bárcsak adna Isten megtérést az igazság megismerésére.
1: Akik Isten gyermekeivé lesznek, azok életében megjelenik ez a fajta szeretet, bár nem tökéletesen, és nem fog minden azonnal menni, sőt, sokszor bűnt fogunk elkövetni. De az irányultság, hogy az ellenségeinket is elkezdjük szeretni, akarni, annak meg kell jelennie. Az a hitből következő dolog. Mennyei atyánk szeretete legtökéletesebben egyszülött fiában, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Mert amikor ő szeret minket, akkor az ellenségeit szereti. Azokat az embereket, akik korábban nem hittek benne, vagy ha nem is tagadták a létezését, de nem keresték az ő akaratát. Saját útjukon jártak. Jézus Krisztus az ellenségeiként szeretett bennünket. Áldást mondott ránk, és áldást hoz minden nap nekünk. Csak jót cselekszik velünk, és szüntelen közben jár értünk mennyei atyánk előtt. A Golgotai keresztfán bemutatkozott áldozat, amikor életét adta értünk, Isten ellenségei iránti szeretetének központja és legláthatóbb jele.
0: 360. dicséret, 7., 12., 13. és 14. verse. Mi csuda buzgó szerelem meghalni barátiért! De kegyes fejedelem meghalt ellenségiért! Ez lelkünk drága bére, mert Isten fia vére, mi drága az az áldozat, melyen romol a kárhozat. Ha meghaltunk Úr Jézussal, nem illik már vétkeznünk. Feltámadván Úr Krisztussal le kell a bűnt vetkeznünk. Mint mennyei lakosok, legyünk tiszták, okosok, mint testének s vendégének szükséges lennünk, szenteknek.
1: Isten ártatlan báránya, méltó vagy, hogy védj áldást, mert érdemed azt kívánja, védj tőlünk hálaadást. Védj örök dicsőséget, hatalmat, tisztességet, mert értünk megölettettél, atyádnak eleget tettél. Add, Úr Jézus, halálodban, követnünk életedben, szentséges tudományodban, szelíd szenvedésedben. Legyünk alázatosak, mindehez irgalmasak. Segélj erre szent lelkeddel, oktass, vezérelj igéddel.

0: Kincsényi László református lelkipásztor gondolataival zárjuk mai eszmefuttatásunkat. Ady Endre így sírta el gondolatait a szeretet nélküli világról. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki. Lennék valaki. Isten nélkül mi is valamennyien ilyenek vagyunk, a szeretet koldusai. Mennyi ember éhezi a szeretetet ebben az elidegenedett, elvadult világunkban, ahol az agresszió, a harag, az erőszak, a gyűlölet, a gonoszság ennyire elhatalmasodott. Milyen igaz az íge üzenete, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Máté 24.12.
1: Szinte már nevetséges az, ha manapság valaki az ellenség iránti szeretetről beszél. Nem csoda, hogy sokan az Úr Jézusnak ezt a tanítását egyszerűen lehetetlennek, megvalósíthatatlannak tartják. Valóban nem lehet följebb tenni a mércét, mint amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy az ellenséget is szeretnünk kell. De mégsem kér tőlünk lehetetlent. Először tisztázzuk az ellenség képet. Az ellenséggé válásnak mindig valamilyen konkrét előzménye van, rendszerint valamilyen apróság miatt robban ki feszültség, majd fokozódik az ellenszenv, amely teljes elhidegülés után gyűlöletbe csaphat át.
0: Minden ember természeténél fogva hajlandó Isten és fele barátja gyűlölésére, valljuk a Heidelbergi Kátéban. Valóban, ha a közben Jézus Krisztus nem mentett volna meg minket, akkor mi is ilyenek maradtunk volna örökre. De ő, ami gyűlölettel teli szívünket, szent vére által megtisztította. Csak ezzel az új szívvel lehet feltétel nélkül szeretni. Ezért aztán a hívő ember minden nap vizsgázik. Vajon milyen gyakran állunk bukásra a szeretet gyakorlásából? Valójában keresztény ember senkit sem tarthat ellenségének. Természetesen arról nem tehetünk, ha valaki minket ellenségének tekint, általunk nem is ismert ok miatt.
1: A feltétel nélküli szeretet nem azt jelenti, hogy nem bántom a másikat, még csak nem is azt, hogy valahogy elviselem, eltűröm a másik személyét. Az ellenségünket szeretni azt jelenti, hogy azt kívánom neki, amit önmagamnak. Imádkozom érte, és áldást kérek az életére. Tudunk-e már így szeretni? Tanuljunk Jézus Krisztustól, aki még a kereszten is imádkozott ellenségeiért a következő képpen. A Lukács evangélium a 23. fejezet 33-34 szerint. Amikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Földi küldetésünket betölteni csak így lehet. Őszintén, tisztán, mások szemébe nézve, a szívünkbe az Úrtól kapott, élő, mennyei szeretettel élni.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban. Mindig kell folytatnunk ezt a témát, mert nem hagyhatjuk le a világnak a világosságot, de ebben mindenki egyetért, hogy ennek a világnak szüksége van a világosságra, sajnos. Úgyhogy nagyon nagy viták is vannak, minden van, de az egyházak ezt a feladatot kapták. Sőt, hát elindult Pál apostol, hogy az egész világnak hirdesse az evangéliumot, de onnantól kezdve nekünk is ez a feladat maradt. Ezt a feladatot sem állította le. És most ismét meg akarja szólítani kedves hallgatóinkat, Farádi Zsolt. Ő a laikus elöljáró, a metodista egyház az különleges, mert ő sok mindent teljesen más néven használ. Nem püspöke van Magyarországon, hanem szuperintendense, aki most elbúcsúzott már kedves hallgatóinktól, Kaled László testvér, de folytatjuk, mert Farádi Zsolt testvér, aki laikus elöljáró, mégis ő áldotta meg az új szuperintendenst, Kovács Zsolt testvért, aki hamarosan jön kedves hallgatóinkat megszólítani. Ő áldotta meg, bár együtt Kaled László testvérrel, ezeket mind te mondod el, bár én azért mondom kedves hallgatóinknak, ez csak egy személyes dolog, hogy mert én ott voltam és láttam. Úgyhogy akkor kedves hallgatóink, köszöntjük Farádi Zsolt testvért.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a Szóló Rádió kedves hallgatóit, és ahogy már itt a felvezetőben is elhangzott, valóban változások voltak, vannak az egyházunk vezetésének az életében. Minden évben van egy úgynevezett közgyűlése, vagy évi konferenciája az egyházunknak, ami idén május 7-e és 10-e között zajlott. Ez részben Szolnokon, részben pedig Budapesten volt ez a konferencia. A konferenciának igazából a feladata az az, hogy azokat a döntéseket, amelyeket maga a konferencia hozhat meg, ezeknek a szavazati részei vannak, de nyilván mivel idén volt egy 4 éves ciklusnak a lezárása, ezért ebben az évben tisztújítás is történt. A tisztújításnak köszönhető az, amit László is elmondott, hogy a szuperintendensünk Kaled Abdó László helyére Kovács Zoltán került, és valóban az ünnepi beiktató istentiszteleten kézrátételes imádkozással, imádsággal áldottuk meg őt, és kértük Istennek az áldását az ő életére, családjára és a szolgálatára, amivel Isten megbízta, és amivel Isten kívánja ő is szolgálni.
0: És a püspökkel együtt.
1: Így van, így van. Van. Tehát a régi szuperintendens, a püspök és jó maga, mint laikus előjáró voltunk ennek az imádságnak a részesei, vagy részei.
0: Ez nem olyan helyzet szintén a metodista egyházban, mint a többi egyházban. Úgyhogy, mert itt nem szavazni kell az új szuperintendensre, hanem ezt mindig a püspök dönti el, ugye?
1: Így van, nyilván ez hosszas imádság és Istentől való elkérés útján történik, de valóban a régiónak a püspöke, Stefan Zürcher az, aki ezt a úgymond kiválasztási folyamatot végigimádkozta, és végül is itt Zoltán lett az új szuperintendens kijelölve. És a teljes tavalyi évet gyakorlatilag már így ketten a Kaled László testvérünkkel vitték, úgymond, tehát ez az átadás átvitel, ez körülbelül 1 éves periódus volt, igazából az ő hivatalos munkakezdés az holnapi nappal, tehát július 1-ével fog majd megvalósulni.
0: És ő sem lemondott, abba hagyta a munkáját, hanem lejárt az a 10 év, amit egyébként sokszor nem tartanak meg a metodisták, hiszen Csernák István testvér sokkal tovább volt, de mindenki elfogadta.
1: Így van. Hát igazából vannak olyan szituációk is, amikor ha jól működik egy dolog, vagy hogyha jól funkcionál, valószínűleg a Csernák István testvérünknél is ez volt a fő ok, hogy ez a struktúra, amit felépítettek itt az egyházon belül, azok a szervezeti egységek, azoknak a működtetéséhez volt szükség arra az ő szakértelmi tapasztalatára. És hát nyilván jöttek új feladatok, jöttek új intézmények, iskolák, amelyeknek a fenntartási kérdésköre az gyakorlatilag újabb feladatokat és nyilván terheket ró az egyház vezetésre.
0: Ennek a konferenciának a hangját hallották a rádió hallgatói, mert közzé tettük, de videó is ott van a YouTube-on. Tehát meg lehet látni azt is, nem csak hallani, amit mondtatok, hanem azt, hogy milyen sokan voltak ott. Dugik tele volt a Kiscelli utcai gyülekezet.
1: Így van, tehát nagyon sok gyülekezetben aznap nem volt helyi istentisztelet, hanem mindenkit arra bátorítottunk, buzdítottunk, hogy ha tudnak, akkor legyenek ott, mivel ezek olyan alkalmak, amik nem sűrűn adódnak egy egyház életébe, és együtt ünneplésnek a lehetőségét, illetve azokat a találkozási pontokat használjuk ki, amik ilyenkor lehetségesek. Olyan testvérekkel is tudunk találkozni, akikkel évközben nyilván nem.
0: Nyilván majd, amikor majd beszélgetünk Kovács Zoltán testvérrel, akkor ő elmondja, hogy vannak-e tervek a metodista egyház közösségben, hogy milyen lesz a folytatás, mert minden ilyen helyzetben, illetve hát amikor most mondtam az előbb, a másik egyház például most lesz év végén a református egyházban lejár mindenkinek a szolgálati ideje, és minden püspököt, meg mindenkit úgy, de ők másképp csinálják, mondom, mert már év elején, már egy évvel szinte előtte már felszólították a egyház tagjait, hogy na, készüljenek ezekre, és csinálják meg, de majd ez így lesz. Hát illetve aztán majd kiderül, mert még a Kaller László testvér, még ő sem tudta mondani, hogy például a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsába, ő még mindig alelnök, még mindig ott nem cserélték, de biztos, hogy mivel a reformátusoknál is mindenütt lesz változás, akkor nyilván ezekben a helyzetekben is, illetve hát nem tudom, majd az Allianzban mi lesz.
1: Ezek még kérdések, hogy valóban ott milyen változások várhatók, mert Kaled László testvérünk Nyíregyházán fogja lelkészi hivatását folytatni az ottani körzetbe, de mondjuk nyilván akár vonattal, akár autóval nem egy bejárhatatlan távolság mondjuk Budapest, tehát hogy ezeket a feladatokat nyilván, ha úgy alakul, akkor tovább is tudja végezni.
0: Igen, ezt beszéltem vele, elismerte, amit én mondtam, hogy igen, azért Nyíregyháza az egy ugye Debrecen mellett van, akkor ez azt jelenti, hogy Debrecen is talán a legökumenikusabb város, mert ott folyamatosan a hírekben én mindig azt látom, hogy mindig együtt működnek a Kocsis Fülöp, Fekete Károly püspök testvér, mindenkivel, és ő mondta, igen, ott, ő is ott lesz majd, akkor mindenkivel együtt fognak dolgozni.
1: Hát alapvetően az egyházunknak is az a célkitűzése, hogy leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, ahhoz a képhez, amikor a halfogás, csodálatos halfogás volt, amikor Jézus mondta, hogy vesse ki a hálót, és utána intettek a többieknek, hogy akkor gyertek és segítsetek nekünk. Tehát, hogy ugyanez a kép van bennem olyan sokszor, amikor az ökumenizmusról beszélünk, hogy az a fontos, hogy nem csak az, hogy az én hajóm legyen ott, hanem mindannyian együtt munkálkodva szolgáljuk Istennek az ország építését, mert ez a legfontosabb feladat, és sokszor van az, hogy úgymond klikkesedünk, vagy határoljuk magunkat, és pont ez a lényeg, hogyha megnyitjuk egymás előtt az ajtót, meg a szívünket, akkor ez a két dolog, ez valóban egy egységet fog létrehozni. És hogy a Zsoltárok is mondja, hogy Isten oda küld áldást, ahol egységben lakoznak az atyafiak. Tehát, hogy erre kell törekednünk, mert a végén egy pásztor és egy gyakor lesz, tehát nem sok kis.
0: Hát majd az is kiderül, de ez csak egy ötlet tőlem, mert illetve én az egyházak történetét korábban úgy ismertem, hogy a református egyházban az volt a szokás, hogy egyik évben akkor itt Budapest a központjuk, utána a választás után átolják Debrecenbe, utána vissza ide. Most ez így nem így van, de kíváncsi vagyok, hogy esetleg lehet, hogy mégis Debrecenbe átugrik. Akkor ezt beszéltem a Lacival, és igen, hát ők nem csak akkor ott egymással a görögkatolikussal, vagy a katolikusokkal, hanem hát ott közel van Kárpát. Tehát onnan aztán akár az Ukrajnával is nagyon kell nekik foglalkozni, ugye?
1: Így van. Hát a kárpátai rész, a szlovák rész, tehát ott igazából az ott egy könnyen, nagyjából egy távolságra megközelíthetőek.
0: De akkor én azt is hallottam tőle, hogy amikor már ő elmondta, igen, hogy Stefan Zürcher püspök eldöntötte már korábban, hogy ki lesz az új szuperintendens, és akkor elmondta, hogy hát akkor ők együtt végig mászkálták az egész ország, vagy te is velük voltál?
1: Vannak, tehát az évi konferenciát általában megelőzi minden körzetben egy úgynevezett körzeti konferencia, amin részt vesz a szuperintendens, a helyi gyülekezetnek a tagsága, illetve a helyi lelkész, és tavaly kezdtünk el egy olyan gyakorlatot, hogy én is, ahova el tudok jutni, mivel ezek általában hétközi alkalmak, munkámból adódóan nem mindenhova tudtam eljutni, de próbáltam lehetőség szerint eljutni, és elég sok gyülekezetbe eljutottam most én is, és akkor így valóban hárman érkeztünk. Tehát a Zoli, a Laci, illetve jó magam, és ezek nagyon-nagyon áldott alkalmak. Egyrészt én is jobban megismerem a gyülekezetnek a helyi sajátosságait, belelátok azokba az életnehézségekbe, amikkel esetleg küzdenek, és tudunk együtt imádkozni. Ezekért a nehézségekért, vagy problémákért, hogy tényleg Isten adjon valódi megoldást ezekre az élethelyzetekre. És amúgy is nagyon jó, mert én alapvetően a szolnoki gyülekezethez tartozom, és sok olyan inspiráló gondolat és inspiráló ötlet jön elő egy gyülekezetek részéről, amiket mi is a saját kis missziónkba be tudunk építeni.
0: Igen, és ez azt jelenti a világosság a világnak is, meg az egyházaknak is, hogy nem csak egy gyülekezetben kell egységnek lenni, hanem egy egyházban is, na de nem csak az egy egyházban, hanem kereszténység, vagy az vallások között is mindig törekedni kell az egységre.
1: Abszolút így van.
0: Ugye?
1: Igen.
0: És ez most így úgy tűnik, hogy így történik, illetve, hát igen, most, amikor állami szinten volt változás tavasszal, akkor ez minden egyházat érint. Mert mindent szépen újra át kell gondolni, hogy működnek, mert sajnos mindig az államok azok minden országban mindig befolyást akarnak és itt ráadásul itt bevett egyháznak nevezték el az egyházakat, de én úgy gondolom, hogy ez meg fog szűnni, ez a fogalom. Hallani a hírekben mindig, hogy nagyon sokat tárgyalnak most már az egyházak egymással, hogy szépen, eredményesen tudják folytatni a missziót.
1: Abszolút így van, és még egy gondolat ehhez, hogy a változástól úgy elég sokszor szoktunk félni, hogy mit hoznak a változások, és akár egy úgymond kormányváltásra vonatkozóan is, hogy ez mennyiben érinti az egyént, de én úgy gondolom, hogy egy léptéket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Isten kezében vagyunk, és hogy igazából ez az egyedüli biztos pont, ami meghatározza, meg kell, hogy határozza az életünket, az egyházi identitásunkat, és minden olyan identitást, amire azt gondoljuk, hogy kívülről hat ránk, de igazándiból Istennek a gyermekei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog, és valóban így tudunk a világ világossága is lenni, hogyha ezt elhisszük, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, hogy azok a szó szerint örökbefogadottak, akik Jézus Krisztus által lehetünk gyermekei Istennek ebben a világban. És így tudunk világosság lenni, és így tudunk só és világosság lenni a világban, hogyha kifejezzük azt a másik felé, hogy nem az érdekel engem, hogy milyen a politikai hovatartozásod, vagy milyen a vallási hovatartozásod, mert nem ez a lényeg. Egy közös pont van, és ez Krisztus kell, hogy legyen. És hogyha tényleg ez megvalósul a kapcsolatainkban, hogy Krisztus lesz a közös pont, a közös nevező, akkor igazából ott már az egység kialakul, és ennek az egységnek meg lesznek olyan áldásai, hogy tényleg Isten utána oda hihetetlen áldásokat fog tudni küldeni. Csak sokszor azt gondolom, hogy kicsit ilyen ne vegye senki félreértetően magára azt, hogy kicsit magamról is beszélek, azért merem így megfogalmazni, hogy kicsit többet gondolunk úgy a világi dolgokra, mint Istennek a dolgára. Pedig Jézus azt mondta, hogy ő elmegy, hogy helyet készítsen nekünk, és amikor ez elkészült, akkor visszajön majd értünk. És ha tényleg erre tudunk figyelni, hogy ez az ígérete Jézusnak, ez megvalósul és be fog következni, akkor teljesen a hétköznapi dolgok is valahogy más színezetet fognak kapni. És teljesen újra értelmeződnek dolgok és jelszavak meg gondolatok.
0: Szerintem is mindenkinek át kéne gondolni, amit olvasunk a Bibliában, mert ezt mindenki szereti, mindig idézik, hogy Isten nagyon szerette ezt a világot, ezért küldte el a fiát ide, hogy megmentse a világot. Jézus pedig azt mondta, hogy én legyőztem ezt a világot.
1: Így van.
0: Szerintem ezt mindenkinek szépen meg kéne magyarázni, nem? A lelkészeknek is, meg mindenkinek, hogy mit jelent az, hogy legyőztem a világot, mert mi Krisztust követjük, akkor nekünk is le kell győzni ezt a világot, nem?
1: Ilyen megfontolásban én nem gondolkoztam, de alapvetően igen, de magunk, szerintem ez elsősorban belsőben kell, hogy megvalósuljon, hogy nekünk a világ legyőzése az inkább az óemberünknek a legyőzése. És akkor tudunk szerintem hatással lenni másokra is, hogyha ez kívülvalók számára is egy nyilvánvaló dologgá válik az, hogy egy életváltozás történik, tehát a megtérésünket követően egy valóban elkezdünk Krisztus útján járni, Krisztust követni, mint tanítványok, és akkor ez a követés fog egy olyan életváltozást eredményezni az életünkbe is, ami a kívülvalók számára is észrevehető lesz, és ez fog világítani a világ világosságaként.
0: Igen, és ezt én már kérdeztem másoktól is, hogy mi a véleményük arról, hogy annak idején, amikor Izraelt meg kellett menteni, kihozni Egyiptomból, akkor Isten maga megszólította Mózest, és azt mondta, hogy jó, én láttam a népnek a szenvedését is, de ezért most elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet Egyiptomból. Aztán, amikor eljött Jézus, akkor ezt nem mondta neki Isten, hogy menj el a római császárhoz, hogy mentsed meg Izraelt. Úgyhogy megváltozott, ugye? Megváltozott minden.
1: Igen, de végülis, ha úgy veszük, akkor egy apostol, tehát Pál apostol eljut Rómába, és ott hát nem tudni, hogy milyen hatalmasságokig juthatott el az ő prédikációja, de akkor, amikor őt vádolták, akkor ő azt mondta, hogy mivel római polgár vagyok, ezért a császárra appellálok, és emiatt került ő végül is el Rómába. Tehát, hogy az a mag, amit Jézus itt a földön elvetett, ezek a magok, nem biztos, hogy mindig oda jutnak, ahova mi gondoljuk, de Isten üt tervébe, és Istennek a nagy tervébe ezek mind-mind benne vannak. És az, hogy végül is ő, mint úgymond magáról mondta ezt, hogy én az utolsó vagyok az apostolok között, mégis ő volt az, aki a pogányoknak az apostolává vált, és eljutott tényleg Rómába. És amit az előbb kérdeztél a kivonulással kapcsolatban, hogy tényleg Mózes a fáraóhoz küldte el, de ott mondjuk volt valamilyen kapcsolódási pont is, tehát így korábban ő is a fáraó udvarában nőtt föl, tehát hogy...
0: Mintha testvére igen. lett volna.
1: Tehát lehet, hogy ez is benne volt. Nem tudom, ez egy érdekes gondolat.
0: De itt a világot most nekünk kell megszólítanunk. Ezt kérte Jézus, hogy legyünk világosság a világnak. Na de akkor legyünk a folytatásban, jó?
1: Rendben.
0: Kedves hallgatóink, akkor köszönjük az eddigi beszélgetést, de akkor folytassuk a zene után Farádi Zsolt testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Farádi Zsolt testvérrel. Beszéljünk arról, mondd el a gondolatokat arról, amiről az előbb még beszéltünk, hogy igen, vannak példák számunkra. Például, ahogy Mózes kihozta Egyiptomból Izraelt, ez példa számunkra, és amikor József megmentette, mert elnevezték megmentőnek, az ő neve Kofnát Páneák lett, a megmentő, ki szintén egy példát mutatott nekünk, hogy ha lehetne valami probléma 7 év múlva, akkor készüljünk fel arra a 7 évre. Gyűjtsük össze az. Tehát, hogy ő megmondta, hogy nem, sose szenvedjünk attól, ami történik, hanem mindig készüljünk föl. És néha Isten elmondta a fáraónak, hogy na, mi lesz akkor. De sok másik példa van, jó, akkor erről, hogy nekünk is a világosság a világnak, amit, mert Izraelnek is ez volt a feladata.
1: Igen, a Bibliát az sokan úgy veszik a kézbe, hogy akkor egy érdekes történeteknek a gyűjteménye, de igazándiból ez egy történelemkönyv, tehát ezt így kellene igazából kézbe venni.
0: Bocsánat, hogy tényleg én senki másról nem tudok ilyet, mint Mózesről, hogy aki szinte az egész világ történetét rögzítette akkor. Mostanában nem ismerünk ilyen embereket, akik 6000 évet rögzítenék, de ez fantasztikus volt, ahogy tényleg mindent, nem tudom, hogy honnan tudta azokat a történeteket, biztos, hogy a Szentlélek adta neki.
1: Abszolút, szerintem is ez egy inspirált leírat az ő Isten tollából Mózesen keresztül leírva, hogy ez a rengeteg információ, ami bele van sűrítve, így
0: teremtéstől kezdve.
1: Beszélgetek néha emberek, és úgy néha annyira vágyom arra, hogy kicsit több információ lett volna mondjuk a teremtésre vonatkozóan, hogy ténylegesen mi minden, mert sokszor így le van szűkítve egy-egy mondatba, hogy első nap ez történt, második nap az történt, hogy Isten, ahogy megteremtette ezt a világot, hogy annyira sokszínűvé és olyan érdekessé alkotta meg, hogy tényleg amikor a természetben sétálunk, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mennyi minden van, és mennyire aprólékosan, és mennyire részletgazdagon van megalkotva ez a világ. Ez annyira mindig csodálkozásra késztet engem.
0: De a változást is rögzít, ugye Noé után, mert akkor megváltozott ez a világ.
1: Így van,
0: az egy teljesen... megfordította ezt a bolygót.
1: Hát igen, itt az emberi bűn volt az, ami olyan mértéket öltött, hogy ott nem volt más alternatív, vagy nem volt más választási lehetőség. De ugyanakkor Isten a Noénak megígérte, és amikor szivárványt látunk az égen, akkor mindig erre gondolhatunk, hogy még egyszer özönvíz által nem fogja Isten elpusztítani ezt a világot. Tehát, hogy ezek olyan fantasztikus ígéretek, amik benne vannak, hogy igen, lehetnek nagy nyári záporok, meg lehetnek nagy özönvizek mindenfelé, a kiárat folyók okozta károk is ide tartoznak, és mégis az az ígérete ott van ebben is Istennek, hogy nem fog így elpusztulni ez a világ soha többet. És itt a kivonulás kapcsán jutott eszembe az, amiről hétvégén beszéltünk a gyülekezetünkben, hogy a manna, mint ilyen táplálék, amivel Isten táplálta a népet, hogy volt szerencsém egy jó pár évvel ezelőtt Izraelben kimenni a sivatagos részre és körülnézni, hogy ott tényleg ott semmi nem terem meg. Tehát ott nem is értettem azt, hogy azok a kecskék meg birkák, amik ott voltak, hogy azok miből táplálkoznak, mert fűcsomó is csak így elvétve van ezekbe a kősivatagokba. És úgy belegondolva abba, hogy egy ilyen pusztán keresztül vándorolt Izraelnek a népe. Nem is kevesen, mert hogyha azt nézzük, hogy ha csak harcedzett férfiak voltak körülbelül 600 ezeren, akkor ez nagyjából egy ilyen 2-2,5 milliós tömeg lehetett, és hogy ezt a tömeget Isten minden nap táplálta a mannával. És hogy milyen közvetett üzenete van ennek a mannának, az is olyan érdekes, hogy minden nap ki kell menni, és minden nap kapcsolatba kell kerülnünk a mannával. Vagy Jézus magáról mondta azt, hogy igen, az atyáitok a mannát tették a pusztában, és mégis meghaltak, de itt vagyok én, az életnek a kenyere, és aki eszik az én testemből, annak örök élete van, a soha nem fog halált látni. Hogy ez egy olyan fantasztikus előképe volt Krisztusnak ez a 40 éves vándorlás alatt, hogy Isten minden nap gondot viselt a zsidóságról is, és hitünk szerint rólunk is,

0: azt látja, hogy na jó, de nem is hisztek nekem, hogy holnap az előbb gyűjtitek. Most akkor ez érdekes, ez is, ezek ilyen üzenetek számunkra, nem?
1: Abszolút, és ugyanúgy benne van az is, hogy az, ami tegnap még üzenet volt, vagy tegnap még szólt, az lehet, hogy holnap teljesen más értelmezést fog venni. És ugyanígy az igének a megismerésében is, vagy az olvasásában is, hogy olyan sokszor van az, hogy olvas az ember, magamból kiindulva megint, hogy olvasok igehelyeket, igerészeket, történeteket, és úgy oké, elolvastam. És van, amikor meg egyszer csak, mintha a lámpát így fölkapcsolták volna, hogy úgy megértek azon keresztül valamit Istennek a szeretetéből és jóságából, és ez tényleg annyira inspirálólag hat. És maga a manna is, amit az előbb említettél, hogy akkor meg volt határozva az, hogy egy ómer per fő, az elég kell, hogy legyen egy napra. És ott is az Istennek a törvénye, hogy ne sérüljön, Isten azt mondta, hogy akkor a szombatot megelőző nap kétszeres mennyiséget gyűjtsetek, és akkor az elegendő lesz a következő napra is. És ott is voltak sokan, akik amit mondtál is, hogy nem hitték el. Meg a különlegessége az volt, hogy aki többet gyűjtött, amikor lemérték a sátorba, akkor nekik is csak ugyanaz az egy ómernyi mennyiség volt, mint aki esetleg kevesebbet gyűjtött. Tehát, hogy Isten egyformán adja az ő igéjét és az ő szeretetét mindannyiunknak.
0: Hát ezeket a történeteket nem tudom, mi a véleményed a zsidó testvérekről, hogy ők így nevezik, hogy a Tóra, és hogy a heti szakasz, vagyis hogy összerakták egy-egy részét ennek úgy, hogy egy év alatt minden héten fölolvassák a Tórát, Mózes könyvét, egy év alatt, annyit azért, ha raktak össze mindig a szakaszokba annyi fejezetet, hogy akkor tényleg akkor 52 hét van nekünk évente, ezt megcsinálják, és érdekes, hogy ezt minden évben megcsinálják.
1: Ez csodálatos, és azt mondom, hogy irigylem őket, mert ez nagyon érdekes gondolat.
0: Hát a keresztény zsidó tanács megtehetné azt, hogy akkor megkéri, hogy akkor a keresztények is olvassák föl.
1: Vannak ilyen bibliaolvasó segédletek, hogy tudjuk egy év alatt elolvasni az egész Bibliát, az Ószövetséget, igen, és igen. Újszövetséget is. Nekem mindig Nehémiás könyve jut az eszembe a ige olvasásáról, hogy ott is, amikor elkezdték csak olvasni az igét, és hogy az ige a kimondott szónak, tehát Isten kimondott szavának olyan teremtő ereje van, hogy ott nagyon sokan bűnbánatra jutottak, és ott sírt az egész nép, amikor hallották a törvénynek a szavait. És hogy ez annyira fantasztikus, és ők még tényleg csak a mózesi könyveket olvasták akkor, tehát nem voltak még benne se Dávidnak a Zsoltára, és se azok a történeti könyvek, vagy nem tudom, hogy melyik rész volt felolvasva, de maga az, hogy annyira inspiráló számomra az, hogy Istennek az igéje az elvégzi azt a munkát, amiért Isten elküldte. Hogy nem tér vissza hozzá üresen egyetlen egy szó sem, ami Istennek a szájából származik.
0: Hát igen, a többi írásban sokszor idézik a többiek is Mózesnek az írásait, illetve hát szerintem igen, a zsidó testvéreknek ez sokkal jobban tetszik, mert a későbbi prófétai üzenetek azok nagyon kemények voltak a számukra, ugye?
1: Igen.
0: Azokat most nem nagyon, bár biztos olvassák, hát nyilván megtanulja mindenki, legalábbis az Ószövetséget is, igaz?
1: Abszolút, igen. Igen, igen, igen. Hát az a fajta tudás, ami az Ószövetségből származik, az tényleg nagyon sok esetben előre mutat Krisztusra, és hát rengeteg olyan profécia van, és a Zsoltárok is nagyon sok olyan profétai üzenettel, vagy előremutató üzenetet tartalmaznak, amik Krisztusra mutatnak előre. És nem tudom szám szerint hány olyan profécia van, ami erre vonatkozik, hogy Krisztus életére, halálára és feltámadására vonatkozik, de elképesztő az, hogy, hogy ha matematikailag kéne levezetni, akkor gyakorlatilag ez lehetetlen az, hogy ez mind megvalósuljon, de Istennél semmi sem lehetetlen, mert Krisztusban ezek mind beteljesedtek, és maga az, amikor

0: kereszten az utolsó szavával azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor gyakorlatilag ezekre is utal, hogy az a munka, amit Isten rábízott, azt ő elvégezte, és azok a proféciák, amik róla szóltak, azok is megvalósultak és beteljesedtek.
1: Nem, van egy olyan írás, hogy 1844 egyszerűen, ez a címe, ezt egy Clifford Goldstein nevű ember írta, aki zsidó volt, Izraelben lakott, de folyamatosan aggodalmaskodott, hogy most akkor mégis ő meg tudná érteni Jézusnak a történetét, és mikor eljött hozzánk, elmondta, hogy igen, egyszer azt gondolta magában, hogy na jó, akkor ezt befejezzük, vagy befejeztetem, úgy imádkozott, kérte az Urat, hogy akkor most biztos, hogy jöjjön be a szívébe az, ami az igaz. És neki bejött a szívébe az, hogy igen, Jézus volt a Mesiás, és erre akkor ő összeszedte az Ószövetségből azokat az üzeneteket, amik Jézus, és ott leírta, hogy igen, pontosan megvan írva, hogy hány hét, hány hónap, vagy hány év lesz, és pontosan akkor született Jézus, meg akkor halt meg, amíg le volt írva, stb. És ezért mondja, hogy utána akkor 1844, amikor azt mondja, hogy aki 2000 évnek vége a Biblia, akkor ő leír, szépen összerakja, mondom, zsidóként érdekes volt.
0: Ez így van. Tehát a Biblia szerintem a legaktuálisabb könyv, ami az életünkre vonatkozhat, és egy folyamatosan egy olyan tükröt tart elénk, ami arra serkent, vagy arra késztet minket, hogy mi is változzunk. Tehát amikor reggel belenéz az ember a tükörbe, akkor lát egy arcot, és akkor ezen, ha nem tetszik neki a kép, akkor próbál változtatni. És a Biblia is ilyen, hogy ha belenézünk ebbe a tükörbe, hogyha Isten ezen keresztül megmutat nekünk dolgokat, amik nem tetszenek, akkor ott van a lehetősége annak, hogy igen, ezen tudunk változtatni. És hogy ebben tényleg egy olyan változás jöhet létre az életünkben, amit Isten inspirál, és Isten segít is ezekben a változásokban.
1: És mindenki fejlődhet úgy, mint Mózes. Mert amikor ő Egyiptom hercege volt, és nem is tudta, hogy ő zsidó. De aztán, amikor mégis kiderült számára, hát akkor azt se tudta, hogy na és mit jelent az, hogy zsidó. Nem tudott a történelemről, nem mondta neki semmi, és amikor elmenekült Egyiptomból, még akkor sem tudott mindent. De azt olvassuk, hogy viszont nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy na akkor mi a történelem, és ő ezek szerint teljes mértékben visszalépett, és megtanult mindent, ami korábban volt, hát illetve megtanulta azt, ami lesz, nem?
0: Mert ilyen 3-40 éves ciklusa volt.
1: Ahogy kellett menniük Egyiptomba, azt nem mindenki hitte el Izraeliek között.
0: Igen, tehát folyamatosan ezért zúgolódtak, hogy sosem volt jó igazából semmi, pedig az is egy érdekesség volt, hogy Isten, amikor azt mondta, hogy szenteljék meg a szombatot, és tényleg az egy igazi pihenőnap, egy ünnepnap legyen, ott sem, nem is tudták igazából, hogy 400 éves rabszolgaság van mögöttük, tehát azt sem tudták, hogy ez mit jelent, hogy egyáltalán pihenőnap, mikor a hétből hét nap kellett nekik dolgozniuk. Valószínűleg így volt, mert rabszolgákat korábban sem nagyon pihentették. És egy csomó olyan dolog volt, ami alapvetés volt, és Isten pont ezeket az alapvetéseket csúcsosította ki a 10 parancsolatban, hogy ebből a 10 idézőlesen mondom egyszerű parancsolatból minnyájuk, igen, mondhatom azt, hogy minnyájunk életére vonatkozóan vannak olyan részek, amikben változnunk kell és formálódnunk kell.
1: Na jó, de hát akkor a vége előtt még szerintem ugorjunk vissza a metodista közösségre, nem? Hát tájékoztasd akkor, hogy mi a mik a tervek, miről beszélgettetek a konferenciákon, meg majd lesznek mindenféle rendezvények, de hát egyébként azt mondta, igen, még a Fisül Vilmos testvér is, hogy hát igen, a legfontosabb majd októberben a reformáció emléknapja lesz, de ami közösen leszünk, majd mindenki együtt, na jó, de akkor most akkor a metodista közösség, hogy fejlődik egy új szuperintendenssel?
0: Maga a fejlődést, meg a növekedést is igazából Isten adja, a mi feladatunk, meg a mi munkánk lényege az, hogy plántáljunk, hogy öntözzünk, ahogy Pál apostol is mondta, és Isten meg majd adja hozzá, és imádkozunk azért, hogy Isten adja hozzá a növekedést, és keressük igazából azt, hogy a lélek mit akar indítani, és hol akar indítani. Tehát én úgy gondolom, hogy az imádkozás az, ami leginkább szükségszerű és elengedhetetlen, bármelyik egyházat nézem, és ezek valóban olyan imák, ha lehet így mondani, ez a könyörgő és Istenhez kiáltó imák kellenek, hogy legyenek, hogy tényleg Isten adjon útmutatást, hogy kit akar rajtunk keresztül magához vonzani, hogy mi hol tudunk az ő eszközei lenni, hol tudjuk azt a szolgálatot, amit ránk bízott a legjobban elvégezni. És itt, ahogy pörög vissza az órának a számlálója is, ez valahol a mi életünkben is egy folyamatos állapot, hogy mi sem tudjuk, hogy mennyi időt adott Isten nekünk ezekre a feladatokra. És nagymamámnak a szavai jutnak az eszembe, aki egy áldotta életű katolikus mamóka volt, és ő mondta mindig azt, hogy, és még ő is a nagymamájától tanulta ezt a mondást, hogy dolgozz úgy, mintha örökké élnél, és imádkozz úgy, mintha a következő perc lenne az utolsó. És ez egy olyan érdekes gondolat, hogy igen, vigyázni és imádkozni, hogy ez mennyire fontos és elengedhetetlen a mai világban. Mert hiszem azt, hogy Isten ezeken az imákon keresztül fog életeket és sorsokat megváltoztatni. És tapasztalok én is sokszor olyan dolgokat, hogy az imák hatására valódi változások jönnek létre emberek életében. És ez az, ami igazából lényeges és fontos.
1: És a te életedben is lesz változás? Mert most megmutattad kedves hallgatóinknak, hogy te laikus vagy, de mégis a Bibliáról beszéltél, mint hogyha lelkész lennél.
0: Nem, egy lelkész elég a családban. A fiam, ő idén végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és ő augusztustól kezdi meg majd az új szolgálati helyén Szegeden az ő szolgálatát, és ez egy különleges élmény, és egy új élethelyzet az egész családunkban. Ő érte is nagyon sokat imádkozunk, hogy tényleg Isten neki is adjon nyitott ajtókat, nyitott kapukat, de ugyanúgy szoktam imádkozni a többi lelkészért, az egyházunk többi lelkészéért, hogy ők is a szolgálati helyükön megtapasztalhassák Istennek a vezetését. Mert hiszem azt, hogy ez a vezetés kell ahhoz, hogy ők maguk is tudjanak másokat vezetni. Tehát én a saját szolgálati területemben talán az imádkozást tartom így a legfontosabb szolgálatnak, ami hegyeket tud elmozdítani. Hittel magas hegyeket mozdítunk el, hogy az ének is mondja.
1: Akkor nem felügyelő, nem a kritizálás a feladatod, ugye?
0: Nem, tehát ha
1: hogy Jézus... mindenkinek ellenőrizni, hogy jót csinál, vagy nem, hanem segíteni mindenkinek, főleg imádkozással, ugye?
0: És szeretettel, tehát a szeretet az, ami sok vétket elfedez, és Jézusnak a példája, hogy tehát az nagyon belémégett Krisztusnak azok a üzenetei, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szeréd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Tehát, hogyha ebbe a rohanó világba körülnézünk, és azt mondjuk, hogy csak egy kis nyugalomra vágyunk, és szeretnénk békességet, Istennek azt a sálomját megtapasztalni, megélni, akkor tényleg ezekre a szavakra kell figyelni, és ez nem könnyű azt mondani, hogy akkor legyek szeréd és alázatos szívű, amikor az egész világnak ez a fősodra azt mondja, hogy igen, legyél te önmagad, és alakítsd ki önmagad, és mutasd meg, hogy te vagy a mindenki fölött való. Jézus meg pont megfordította ezt a háromszöget, és azt mondta, hogy nem, tehát ahhoz, hogy ha ti nagyok akartok lenni, akkor legyetek mindenkinek a szolgái.
1: Igen, akkor viszont, amit most így mondtál, ezt tettétek meg Kovács Zoltán testvérrel, aki az új szuperintendense most a magyarországi metodista egyházközösségnek, de együtt imádkoztatok Kaled Lászlóval, ugyanígy, ahogy azt mondtad a többire, ugye?
0: Igen, hát fontosnak tartom azt, hogy egy lelkésznek nagyon fontos a hátország is, és én akkor, ha jól emlékszem, azért is imádkoztam, hogy a családja is legyen Istennek az áldása alatt, és Zolinak is Isten adjon olyan vezetést, hogy azokat a feladatokat, amiket rábíz, azt hűséggel és szeretettel tudja elvégezni.
1: De akkor az ima is a szeretetet sugározta nekik, ugye?
0: Így van.
1: És szerintem ezt kellene nekünk is, akkor az egész világnak, illetve ez, amit mondtál, hogy végigjártátok az országba minden gyülekezetet, ott szerintem ott is ez a fontos, hogy minden gyülekezet egyforma képen érezze, hogy a szeretet belőletek hogy sugárzik. Így és van. Akkor megtanulják is, sokkal közösebbek lesznek ők is.
0: Így van.
1: Nekünk ez a feladatunk, illetve minden egyháznak, ugye ez a feladata a világ számára, hogy a szeretetet sugározzuk, a lélek gyümölcsét.
0: Így van.
1: Azt mutassuk meg nekik, a szeretetet, az örömet, békesség, béketűrés, amit úgy fordítanak le most, hogy türelem. Béketűrés, az türelem, szelídség, jóság, hűség, mértékletesség, vagyis, hogy ezt kell nekünk, hát illetve, hogyha tudjuk, akkor ezt kell látszon rajtunk, mert egy fán is a gyümölcs látszik.
0: Így van, de az is mélyből indul el. Ez is belülről indul el. Tehát az, ami a mélyben a föld alatt van, a gyökerekből, ami tolódik föl a gyümölcsökig. Egész onnan indulni.
1: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük Farádi Zsolt testvérnek a gondolatokat, kérjük, gondolják át, és ezt mondjuk a végén is, úgy legyen.
0: Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Istennel bizony nem sokat törődő gyógyszerész segéd voltam egy kis faluban. Gazdán nem nagyon szeretett éjjel ügyeletet tartani. Ez rendszerint rám hárult. Egyik éjjel már harmadszor keltem fel, kimerülten, idegesen, ingerülten. Mikor kinyitottam az ajtót, egy szofos kis parasztlányka állt előttem, recepttel a kezébe. Dühönbe majd hozzávágtam a kulcsot. Ne haragudjon, patikus bácsi, nagyon beteg az édesanyám. De én csak dühösen, álmosan dolgoztam tovább, és elkészítettem az orvosságot. A kislány fizetett, és Isten fizesse meget is mondott. Én eltettem a pénzt, a receptet is el akartam tenni, amikor véletlenül ismét a receptre néztem. Egy pillanat alatt átfutott az agyamban egy rettenetes felismerés. Mit tettem? Sokszoros adagot adtam az egyik alapanyagból, ami már méreg, és az édesanyja reggelre halott lehet. Mind a bolond rohantam az ajtóhoz, ki az utcára, és hangosan kiabálva mondtam, kislány, kislány! De nem jött vissza. Már messze járt. Betámolyogtam a hátsó kis szobába, térdre estem, kezemet összekulcsoltam, és imádkozni kezdtem, ahhoz, akihez gyermekkorom óta nem imádkoztam. Hát áldj meg, és segíts, ha tudsz, Isten, ha vagy az égben. Valami efélét mondhattam, és azt se tudom, hogy meddig tartott. Ha rövid volt is, ezer esztendőnek tűnt. És ekkor megint belehasított a csöndbe a csenge. Rohantam az ajtóhoz. Megdermedten álltam, nem akartam hinni a szememnek. Megint a coffos kislány lépett be, sírástól maszatos arccal. Néztünk egymásra. Tán már meg is halt az anyja. Akkor a kis copfos hebegve megszólalt. Patikus bácsi, ne haragudjon rám. Részeg emberektől megijedtem. Elejtettem az üveget, és eltörött. De nincs több pénzem. Lelkendezve újból elkészítettem az orvosságot. Megsimogattam a kis coffost. És azóta hiszek és imádkozom.

Több napos, megerültető gyaloglás után indiánjaim, akik a málhát cipelték, leültek az őserdő szélén, és semmi pénzért nem voltak hajlandók tovább menni. Béremelés, húskonzervek, könyörgés és szemrehányás mind hiába volt. Végül közölték velem különös magaviseletük okát. Azt állították, hogy a lelkük a nagy iramban lemaradt, nem tudta a gyaloglás tempóját követni. Ezért ők most csendesen leülnek, és megvárják, amíg lemaradt lelkük utoléri őket. Ezek az indiánok jobban értettek lelkük gondos ápolásához, mint mi. Pedig nem volt alkalmuk mélyen szántó előadásokat hallgatni, vagy lélektani tanulmányokat folytatni. Nem abból fakad-e a mi nyomorúságunk, hogy lelkünk a hétköznapok tülekedésében és rohanásában messze lemaradt mögöttünk. Nem kellene nekünk is alkalmat adni a lelkünknek, hogy utolérjen bennünket. Álljunk meg naponként Isten előtt, és várjunk elcsendesedve, amíg lemaradt lelkünk újra utolér.

Ha elromlik minden, ami megesik néha, ha utat csak a hegyre felvezet a célba. Ha kevés, amit kapsz, de sokkal tartozol, ha úgy érzed, a sok gond leterhel, nevetnél bár, de sóhajtozol. Pihenj, ha kell, de soha ne add fel. Az élet furcsa dolgokra képes, ilyesmit mindenki már érzett. Számos hiba épp azért történik, mert feladtuk, és nem tartottunk ki végig. Ne add fel hát, ha lassan is haladsz. A siker már csak egy arasz. A cél sokszor nem oly távoli, mint tétova ember balgán azt képzeli. Sokszor a küzdő nem várja meg, hogy megnyerje a serleget. És túl késő, mire benyillal, hogy milyen közel volt a diadal. Sokszor nem tudjuk, milyen közel a siker, tán orrunk előtt van, csak nem hisszük el. Küzdj hát tovább, ha ér sok vereség, ha húz még az ág is, akkor is harcolj tovább.